Entweichen und Wuppe, verschwinde du Schmerz, entweichen.

0: 18-án csütörtökön. Az Alkotmánybíróság tegnap hivatalosan is megelégelte, hogy a kormány figyelmen kívül hagyja a törvényes kötelezettségek teljesítését, így utasította a kabinetet, hogy azonnal, indokolatlan késedelem nélkül kezdeményezzenek bizalmi szavazást a parlamentben. A voksolásra a költségvetési felelősségről szóló jogszabály miatt van szükség. A magasra csapott államháztartási hiány ugyanis aktiválta az úgynevezett adósságféket. Az áldatlan állapot pedig nem csak az ország vezető politikusainak okoz kellemetlenségeket. Általa Szlovákia is egyre távolabb kerül a valódi prosperitástól. Az előttünk álló 3 órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnöke Kovács János, a hírszerkesztő pedig Gazsik Viktória. Most neki adom át a szót.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Bizalmi szavazást kér ma a kormány a parlamenttől az államadóság magas szintje miatt. Az Amerikai Egyesült Államok és Irán aláírta a megállapodást a közel-keleti háború lezárásáról, ami azonnal hatályba is lépett. Napsütéses, meleg idő várható ma 31 fokos csúccsal, az égbolt azonban többnyire felhős marad. Következnek a részletek. A kormány ma bizalmi szavazást kér a parlamenttől, miután az Alkotmánybíróság kimondta, hogy az államadóság törvényben meghatározott szintjének átlépése esetén a kabinetnek haladéktalanul kérnie kell a törvényhozás bizalmát. A döntés előzménye, hogy az ellenzék az Alkotmánybírósághoz fordult, mert a kormány tavaly nem kezdeményezett bizalmi szavazást. Az Európai Statisztikai Hivatal az Eurostat 2025. október 21-én kiadott jelentése alapján azonban az ország államadósága a bruttó hazai össztermék 59,7%-át érte el. A bíróság értelmezése szerint a parlament köteles haladéktalanul napirendre tűzni a bizalmi szavazást. A kormány tiszteletben tartja az Alkotmánybíróság döntését és bizalmi szavazást kér a parlamenttől, jelentette ki Robert Fico miniszterelnök. Elmondása szerint korábban úgy vélte, elegendő lesz a bizalmi szavazást az állami költségvetés tárgyalásával összekapcsolni, de az Alkotmánybíróság más értelmezését is elfogadja. A parlament már ma rendkívüli ülésen foglalkozhat a kérdéssel. A döntés előzménye, hogy a testület kimondta, az államadósság törvényben rögzített határának átlépése után a kormánynak haladéktalanul bizalmat kell kérnie a törvényhozástól. Richard Rashi parlamenti házelnök bejelentette, hogy az ülés ma délelőtt kezdődik. Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a megállapodást Iránnal, amelynek célja a közel-keleti háború lezárása és a stratégiai jelentőségű hormuzi szoros újpóli megnyitása. A hírt amerikai tisztviselők erősítették meg, miután sajtóértesülések szerint Trump a G7-es csúcsot követően Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott versailles-i találkozón látta el kézjegyével a dokumentumot. A memorandum hivatalos aláírását eredetileg péntekre tervezték Svájcban, ugyanakkor a felek elektronikus formában már korábban jóváhagyták a megállapodást. Később Irán is hivatalosan megerősítette ezt, a teheráni külügyminisztérium tájékoztatása szerint a dokumentumot Mesut Pezeskian, Irán elnöke írta alá. A 14 pontból álló megállapodás azonnali tűzszünetet, a felek szuverenitásának tiszteletben tartását, valamint további tárgyalások megkezdését irányozza elő. Az egyesség részeként Washington 30 napon belül megszüntetné az iráni kikötők tengeri blokkádját és csökkenteni katonai jelenlétét a térségben. Sheikh Bashar-Sharif pakisztáni kormányfő arról adott hírt, hogy a megállapodás azonnal hatályba lépett ma hajnalban. A hivatalos ceremóniát pénteken tartják Svájcban, Katar és Pakisztán közvetítésével. Oroszország éjszaka ballisztikus rakétákkal támadott ukrajnai célpontokat, köztük a fővárost, Kijevet is, ahol több robbanásról is hírt adtak. Az ukrán katonai közigazgatás közlése szerint legalább 2 rakéta tartott a több milliós főváros felé, további 1 pedig a közép-ukrajnai Poltava térségét célozta. A helyiek beszámolói alapján a város központjában erős detonációk hallatszottak, sokan óvóhelyek felé indultak. Az ukrán légierő megerősítette a támadást, amelyet nemzetközi hírügynökségek, a DPA és az AFP is megerősítettek.
1: Időjárás.
2: Változóan felhős, ígbolt lesz ma jellemző. A nap második felében várható.

0: tó kisebb felhőzet. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Az ország északi részében kissé hűvösebb lehet, itt 24 fok körüli értékek valószínűk. Záporok csak elszórtan fordulhatnak elő. A légmozgás többnyire gyenge marad, a nap folyamán felélénkülhet az északnyugati szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Sebességet mérnek Kassa-Saca város részének elején Csécs irányából, és szintén Kassán az amerikai sugárúton az Eperjesi út felől érkezve. Szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A nagy esélyes portugál labdarúgó válogatott nem kis meglepetésre csak egy-egyes döntetlent játszott Kongóval a tengeren túli VBK csoportjának nyitó mérkőzésén. A portugálok, akik végig nagy fölényben futballoztak, már a 6. percben João Neves fejes góljával megszerezték a vezetést, nem sokkal a szünet előtt João vissza váratlanul kiegyenlített. Fordulás után már nem született gól, főleg azért, mert az afrikai gárda szervezetten és hiba nélkül védekezett. Az előző 2 Európa-bajnokságon ezüstérmes angol válogatott 4-2 arányban legyőzte a legutóbbi 2 világbajnokságon ezüst és bronzérmes horvát csapatot, a VB csoportkörének legnagyobb rangadóján. A duplázó Harry Kane a 2. angol játékos David Beckham után, aki 3 VB-n is eredményes volt, ráadásul 10. találatával feljött a góllövők örökranglistájának 10. helyére. A csoport másik mérkőzésén Gána-Panama 1-0. A K csoport 2. találkozóján Kolumbia-Üzbegisztán 3-1. A mexikói válogatott legendás kapusa Guillermo Ochoa bejelentette, hogy a világbajnokság után visszavonul a sportáktól. Megdőlt az egynapos nézőcsúcs a 23. világbajnokságon, amelynek keddi mérkőzéseit több mint 281.000 néző látta a helyszíneken. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Lyonban szerdán kisorsolták az Európai Labdarúgó Kupák 2. selejtező körének párosításait. A Bajnokok Ligájában a Slovan a Tallinn-Tbilisi párharc győztesével mérkőzik. Az első meccs idegenben lesz július 21-én vagy 22-én, a pozsonyi visszavágó pedig egy héttel később. Ha a Győr túljut az izlandi Vikingur Reykjavíkon, akkor a Hapoel Bérsevával találkozik odahaza, egy héttel később pedig az izraeli csapat ideiglenes otthonában. Az Európa Ligában, amennyiben a Ferencváros megnyeri a szerb Vojvodina, a Žilina pedig a horvát Hajduk Split elleni párharcát, akkor a Fradira a Twente, a zsolnaiakra pedig a ciprusi Pafos vár. Az első meccs július 23-án Hollandiában, illetve Zsolnán lenne, a visszavágókra egy héttel később kerülne sor. Kiesés esetén a Konferencia Ligában az FTC az Ajax-szal, a Žilina pedig a Katowice-vel játszana. A Konferencia Ligában a Dac a bosnyák Mostar és a moldovai Orhei párharcának győztesével, a Trnava a CSKA Szófiával, a Paksa görög Panathinaikosszal, a Debrecen pedig a máltai Marsaklok és az örmény Pjunik Jereván párharcának további utójával találkozik július 23-án egyaránt hazai pályán. A visszavágókat egy héttel később rendezik. Elkezdte a nyári alapozást az élvonalbeli komáromi labdarúgó csapat. Nem kevesebb, mint 9 játékos is távozott, elbúcsúzott a KFC-től Novota János kapusedző is. A mexikói Efrain Juarez lett a labdarúgó NB1-ben címvédő Győr vezetőedzője. A 38 éves szakember Európában, a Celtic és a Zaragoza csapataiban is futballozott, hazája válogatottjában 39 alkalommal lépett pályára. Vezetőedzőként a kolumbiai Nacionálnál debütált, 2025-ben visszatért nevelőegyesületéhez, a Pumashoz, amellyel idén bajnoki döntőt vívott. Az Európai Labdarúgó Szövetség 10 millió euróra megbüntette a Marseille-t a számviteli szabályok megsértése miatt, és korlátozta új játékosok szerződtetését. Bronzérmet szerzett Szatmári András a franciaországi Vivo Európa bajnokság férfi kard egyéni versenyében. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit páros 6-1-7-5-re kikapott a 2. helyen kiemelt Elizé Mertens Chang Shuai belga-kínai kettőstől a berlini tenisztorna nyitófordulójában.

6 óra 18 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Arnold és Levente napja van. Az Arnold férfi név gyökerei a germán nyelvekben keresendőek. Egyes elemeinek jelentése az utónévkönyv szerint sas és uralkodó. A Levente régi magyar férfi név, amely eredete máig tisztázatlan. Egyes értelmezések szerint a lesz ige származéka, míg mások úgy vélik, az eredeti formája a lovanta szláv kifejezés lehetett, ami tükörfordításban vadászt jelent. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük az Eliz, a Márk, valamint a Markó nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Vrasztyiszlav napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek!

0: 6 óra 22 perc. Elkezdődött az El Niño. Puszta kézzel kapott el egy ismeretlen cápafajt egy kutató, és felfedezték a világ legnagyobb bálna temetőjét. A következő percekben egyebek mellett erről is hallhatnak. Színes híreink következnek a nagyvilágból Gazsik Viktória válogatásában.
1: Az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal hivatalosan is megerősítette, kezdetét vette az El Niño. A szakértők régóta számítottak a természetes időjárási jelenség közelettére, amely a korábbi előrejelzések alapján ezúttal különösen erős lehet. A hivatalnál most arra jutottak, 63% az esélye annak, hogy az év végére nagyon erős El Niño alakul ki, amely az 1950 óta megfigyelt legjelentősebb események közé tartozhat. Az El Niño a csendes óceán egyenlítői térségének természetes éghajlati ciklusához kapcsolódik. A jelenség ideje alatt az óceán középső és keleti felszíni vizei az átlagosnál jóval melegebbé válnak, ami megváltoztatja a légköri áramlásokat, és világszerte hatással van az időjárásra. Mindez egyes térségekben súlyos aszályokat, máshol pedig heves esőzéseket és árvizeket idézhet elő, globális szinten pedig növeli az átlag hőmérsékletet. A jelenség különösen azért aggasztó, mert az emberi tevékenység következtében a bolygó eleve igen meleg. Az előző El Niño 2023 és 2024 között zajlott, és hozzájárult ahhoz, hogy 2024 a valaha mért legforróbb év legyen. A mostani El Niño várhatóan tovább emeli a globális hőmérsékletet 2026-ban és 2027-ben, növelve az újabb melegrekordok és egyéb szélsőségek esélyét. A tudomány számára korábban ismeretlen cápafajt fedeztek fel Pápa Új-Guinea partjainál, számolt be róla a SciMax. Az állat a bambuszcápák nemébe tartozik, amelyek különlegessége, hogy lábszerű uszonyaik segítségével a szárazföldön is képesek mozogni. Az újonnan leírt faj a Dajon bambuszcápa nevet kapta. Dr. Christine Dajon kutató után, aki saját kezével fogta be annak egyik példányát. Mivel éjszakai állatról van szó, Dajonnak a sötétben búvárkodva kellett megtalálni és elkapnia a körülbelül egy méter hosszú cápát. Ezt követően a csónakhoz úszott vele, ahol kollégái várták és alaposan szemügyre vették az egyedet. Elmondásuk szerint a szakértők első pillantásra felismerték, hogy valami újdonságról lehet szó, mivel a cápa mintázata különbözött minden ismert fajétól. Az állattól vett vér és szövet minták később pedig minden kétséget kizáróan bebizonyították, hogy új fajról van szó. Egy új tanulmány alapján a világ legnagyobb bálna temetőjére bukkantak az Indiai óceán mélyén, számolt be a Life Science. A több mint 1200 kilométer hosszan elnyúló területen több száz bálna fosszíliát és friss tetemet találtak, köztük olyan maradványokat is, amelyek több mint 5 millió évesek. A kutatók a lelőhelyet Diamantina zónai nekropolisznak nevezték el. A szakemberek úgy vélik, hogy a felfedezés segíthet jobban megérteni a tengeri ökológiát, valamint a cetfélék evolúcióját. Peng Chiatong, a Kínai Tudományos Akadémia munkatársa és kollégái 32 merülés során összesen 476 fosszília vagy csonthelyszínt és 5 viszonylag frissen lemerült bálna tetemet találtak 4200-7000 méteres mélységben. A szakemberek becslése alapján a térségben négyzetkilométerenként akár 750 fosszília és 7-8 bálna tetem is előfordulhat. A kutatók szerint a Diamantina zónai nekropolisz valójában egy ma is formálódó fosszília telep.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. A képviselők az utóbbi néhány napban ismét az önkormányzatok hivatali idejének meghosszabbításáról vitáztak. A módosító javaslat azonban végül megbukott. De mi az oka, hogy a szavazáskor már a koalíciós honatyák egy része sem támogatta az egyébként kormánypárti javaslatot? A folytatásban ennek járunk majd utána. Előbb azonban regionális híreink jönnek Gazsik Viktóriától.
2: Saját költségvetésből finanszíroz további 11 helyet Nagyszombat megye önkormányzata, miután a középiskolai felvételik első köre után mintegy 20 diák maradt iskolai hely nélkül. Ezt tegnap jelentette be egy sajtótájékoztatón Berényi József, Nagyszombat megyei alelnök. Az intézkedés éves szinten közel 40 ezer eurós kiadást jelent a nagyszombati kerület számára. Berényi tájékoztatása szerint a Vámbéri Ármin gimnázium további 2 diák felvételére kap lehetőséget. A középiskolai osztályok maximális létszáma 31 fő, miközben az intézmény jelenleg osztályonként 30 tanuló felvételére kapott engedélyt. További 9 férőhelyet kap a Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola és Középfokú Sportiskola. Az intézmény egy-egy plusz tanulót vehet fel a farmárgazdálkodási és a sportmenedzseri szakokra. További 7 helyet biztosítanak a Hotel Akadémia képzésben, amelyre a legnagyobb volt a túljelentkezés. A Losonci járásban található Fülek önkormányzata megkezdené a város közvilágításának felújítását, miután tavaly több mint 20 év után ismét saját tulajdonába került a rendszer. Az első ütem megvalósítására a város 500 ezer eurós hitelt igényel a környezetvédelmi alaptól. A beruházás során kicserélnék a lámpatesteket, a tartókarokat és az elosztószekrényeket, ami jelentősen javíthatja az energiahatékonyságot és az üzemeltetést. A teljes korszerűsítés második szakasza a kábelhálózat cseréjét foglalja magába. A hitelkérelmet a városi képviselőtestület már jóváhagyta, jelenleg pedig elbírálás alatt áll. Ünnepélyesen megnyitotta új rimaszombati üzemét a Winkelmann Group. A német befektető a melegvíztárolók gyártását indítja el a gömöri régióban. Az üzem éves kapacitása elérheti a 300 ezer darabot. Amint egy 128 millió eurós beruházás várhatóan 450 új munkahelyet teremt, jelenleg már több mint 180 alkalmazott dolgozik a gyárban. A vállalat szerint az új üzem a régió gazdasági fejlődéséhez és a foglalkoztatás bővüléséhez is hozzájárulhat.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, a nap második felében várható kisebb felhőzet. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, az ország északi részében kissé hűvösebb lehet, itt 24 fok körüli értékek valószínűk. Záporok csak elszórtan fordulhatnak elő. A légmozgás többnyire gyenge marad, a nap folyamán felélénkülhet az északnyugati szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Sebességet mérnek Kassa-Saca város részének elején Csícs irányából és szintén Kassán az amerikai sugárúton az Eperjesi út felől érkezve, továbbá Pozsonyban a Ruzsinovszkán a kórháznál a központ felé. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
1: 6 óra 34 perc. A parlamentben ismét terítékre került az önkormányzatok hivatali idejének meghosszabbítása. A javasolt változtatások értelmében a polgármesterek, megyeelnökök és önkormányzati képviselők 4 helyett 5 évre kaptak volna mandátumot. A módosítás előterjesztői azzal érveltek, hogy így több idő jutna a nagyobb fejlesztések kivitelezésére, valamint a stratégiai tervezésre. Végül azonban saját koalíciós kollégáikat sem sikerült meggyőzniük, így a reform másodszor is elbukott. Arról, hogy mire lenne valójában szüksége az egyes régióknak és településeknek, Keszeg Bélát, Komárom polgármesterét, a Szlovákiai Városok Uniójának alelnökét, Juhász László kérdezte a tegnapi reggeliben.
3: Polgármesterként ön szerint jó ötlet lenne 4 helyett 5 évre hosszabbítani az önkormányzatok hivatali idejét?
4: Mint minden hasonló kérdés, ennek is azért több olvasata van, tehát azért nem fehér és fekete, érdemes megnézni. Ugye azt talán tudni érdemes, hogy ez még tavaly ősszel merült föl, amikor minden önkormányzati érdekképviselet ez ellen volt, hiszen lényegében ki szerették volna tolni a meglévő 4 éves ciklust, és hát ugye ez ellen voltak a legtöbben. Hát kicsit most így futballlázba égve elmondhatnánk, ez olyan lett volna, mintha a 70. percben meghosszabbítottuk volna a játékidőt, vagy mondjuk változtattunk volna a játékszabályokon. Hát akkor egyértelmű volt az érdekképviseleti szervek álláspontja, hogy így nem. Viszont akkor az is fölmerült, hogy a világon erre példa, mondjuk Németországban is 7 éves ciklus tölt be egy polgármester, vagy más példák is, hiszen abban van némi ráció, hogy több élen keresztül jobban meg lehet valósítani dolgokat, és hát ugye az is egyértelmű, hogy a választások előtt, után egyrészt egy új érkező, például, hogyha most ősszel is sor kerül a választásokra, ha megválasztanak egy polgármestert, akkor szinte már alig van mozgástere arra, hogy például a jövő évi költségvetést befolyásolja, valósan befolyásolja, hiszen egy hónapon belül kell megvalósulni a beavatásnak, utána feláll egy új testület, bizottságok, és hát ugye addigra már a költségvetésnek elfogadásra kéne, hogy kerüljön. Ugye az is látható, hogy például a választások közeletével sok kényelmetlen kérdést már nem oldanak az önkormányzatok, hiszen általában e körül társadalmi vagy lakossági nézetkülönbségek is vannak. Ebből adódóan egy hosszabb ciklusnak lehetnek előnyei, ez is igaz. És ugyanakkor az is igaz, hogyha például abban a 4 évben nem jó irányban megy a város vagy a település, akkor pedig nem feltétlenül, hogyha 5 évre nyúlik ki. És hát ugye még van más olvasata is, hiszen Szlovákiában nem csak jelen pillanatban ez egy komoly, óriási kérdés, hanem egy komoly közigazgatási reformot kéne megvalósítani, és lehet, hogy pont egy ilyen csúsztatás vagy bővítés eltolja még ezt a reformot is.
3: Az egyik fő érv, és ezt ön is hangsúlyozta az előbb, hogy 4 év kevés a nagyobb fejlesztések megvalósítására. Most Komárom példáját nézve, van olyan fejlesztés vagy stratégiai projekt, amelynél valóban érezhető, hogy egy 4 éves ciklus túl rövid, de az 5 év már elég volna?
4: Igen, általában ezek a fejlesztések azért hosszabb távú, különös az uniós fejlesztésekről beszélünk. Ugye megnézzük magában az uniós költségvetési időszakok, azok 7 évre szólnak. Tehát sokszor van egyfajta átfedés, és hát ugye a lakosok esetében gyakori ilyenkor az az érv, hogy hát jönnek a választások, akkor ugye érezzük az aszfalt illatot, és még sok hasonló megjegyzés van. De általában egy uniós fejlesztés az legtöbb esetben 2-3 éves ciklusra szétnyúlik. Hosszú az előkészítési időszak, aztán a kérvényezési időszak, jóváhagyás, közbeszerzés, ezek különösen a nagy fejlesztéseknél nagyon összetett dolgok. Szinte a mai bürokráciában nincs olyan, amit ne kérdőjelezne meg az egyik vagy a másik fél, aztán utána ne kéne különböző hivataloknak vizsgálni. Tehát nagyon hosszadalmas, hogy ezt láthatjuk az uniós források merítésénél is, hogy telik az idő, és nem tudják megvalósítani sokszor az önkormányzatok, hiszen annyira a bürokrácia és mindenféle dolog rátelepszik erre, tehát igen, átnyúlik. Ugyanakkor ez is természetes, hogyha egy településen, egy városban van egy megfelelő hivatal, egy megfelelő gárda, akkor ennek gördülékenyen kell menni. Tehát ez nem feltétlenül politikai jellegű kérdés, hogy egy kivitelezés jól menjen. Nyilván egy vezetés szeretné megvalósítani azokat a terveket. Hát gondoljunk bele, hogyha valaki belép, az első költségvetésre nincs is még hatása, aztán egy következő évben valami pályázat összerak, hát az mire beérik, a sokszor 2-3-4 éves szakasz, tehát ilyen szempontból lehet rá hatása. De azt gondolom, hogy azért folyamatában ezeket kezelni is lehet, tehát ezek az érvek szerintem azért kezelhetőek, és hát állandó a fejlesztés. Jelen pillanatban rengeteg fejlesztés zajlik azokon a településeken, ahol ügyesen végzik a dolgokat, és hát ugye azt is el kell fogadni, hogy ezeknek folyamatosan mennie kell.
3: Most a választók szempontjából ez az elképzelés azt is jelenti, hogy ritkábban mondhatnak véleményt a polgármesterről és a képviselőtestületről. Ez nem demokratikus visszalépés?
4: Bizonyosan, különösen akkor, amikor elégedetlenek az adott vezetéssel, ugye, mert hát, ha van egyfajta elégedettség, akkor lehet, hogy ezzel nincs különösebben gondjuk, de amennyiben úgy érzik, hogy nem jó irányba megy a településnek a szekere, akkor bizonyosan ez plusz 1 évet jelent abban, hogy változtatni tudnának. Tehát ez is egy érv lehet az ellen, hogy akkor inkább maradjon meg ez a 4 éves ciklus, de talán a legfajsúlyosabb érv az lehet, ami folyamatosan tol maga előtt a kormányzat, és az előző és a mostani kormányzat és a politikai pártok, hiszen a nagyon-nagyon kényes kérdés az az önkormányzati reform. Tehát a közigazgatás reformját meg kéne valósítani, hiszen 2890 település működik Szlovákiában, egyáltalán kompetenciák, így itt ugye megyei és helyi kompetenciáknak a mozgatása, esetleg átvétele például a járási hivataloktól, hogy átvenne bizonyos kompetenciákat a megyei hivatal, ugye ezt támogatja az MOSZ, amit én nem feltétlenül tartok a legszerencsésebbnek, de különböző javaslatok vannak, és látható az, hogy mindenki látja ennek a fontosságát, súlyosságát, hiszen ennyi településbe a pénz egyszerűen elveszik, és nem tudnak hatékonyan működni ezek a települések. Hogy csak egy egyszerű példát mondjak, közel 300 olyan település van Szlovákiában, amelyiknek nincs 100 lakosa sem. Tehát 100 vagy kevesebb lakosa van. De 1200 településnek kevesebb lakosa van, mint 500. Nem tudnak hatékonyan pályázni, működni, komplex rendszereket megvalósítani, mint például a vízellátás, csatornázási rendszer, hulladékgazdálkodás, és ezzel valamit tenni kéne, tehát a kompetenciák és a települések szervezése. Ha elindul egy 4, de inkább 5 éves ciklus, akkor azt jelenti, hogy ez még inkább tolódik, hiszen egy ilyen reformot nem lehet menet közben változtatni, tehát megvalósítani. Tehát leen pillanatban azt gondolom, lehet, hogy szerencsésebb volna, maradna a 4, én el tudom képzelni az 5 éveset is. Én leginkább azt gondolom, hogy Szlovákia sikerességének a kulcsa és a települések sikerességének a kulcsa az, hogy ezt a rendszert átalakítják, és hát nagyon azt várnám, hogy bármelyik politikai tényező ebben a kérdésben tegyen le az asztalra egy javaslatot. Itt inkább a mostani kormányzat, ugyanúgy Fico kormányfő, csak tologatja a forró krumplit, az érdekvédelmi szervezetekre mutogat. Természetesen nagyon nehéz a megegyezés, hiszen elképzelhetetlen, hogy egy véleményre jusson mondjuk egy kis település és mondjuk egy kerületi város, egy keleti és egy nyugati település, tehát sok szempont van, azonban hogyha ebben nem fog lépni Szlovákia, akkor továbbra is egy nagyon nehézkes, nem hatékony rendszer működik. Csak hogy egy egyszerű példával érzékeltessük, egy hasonló méretű Dániában 90 önkormányzat működik, Szlovákiában 2890. Tehát ezzel valamit tenni kellene, és hát hogyha ez a 5 éves ciklus bővül, akkor ennek az esélye még tovább tolódik.
3: Tehát ön úgy látja, most egy kicsit eltérve az eredeti témánktól, hogy kevesebb önkormányzattal, kevesebb polgármesterrel például jobb működhetne Szlovákia is? Tehát, hogy ezt hogy képzelné el? Tehát, hogy bizonyos településeknek mondjuk ne legyen önálló önkormányzata?
4: Mindenképpen csökkenteni kell ezt a számot. Nem lehet hatékonyan így működni, tehát a mai világon ugye a kommunikációs eszközökkel, a mobilitással természetesen minden településnek meg kell adni az egyenlő képviseleti lehetőséget. Itt nem arról van szó, de hogy egy 80 fős település külön önkormányzatot tart fönt, ugye adminisztrációval. Képzeljük el, hogy egy ekkora település ott tud pályázni egyáltalán, vagy ott tud valós dolgokat, ott tudja biztosítani oktatást és még sok minden mást. Tehát itt a mai világban itt is az működik, hogy a megfelelő kommunikációs eszközökkel össze kéne fogni. Persze ebben vannak köztes megoldások, itt nem azt jelenti, hogy fel kell számolni ezeket a településeket, vagy el kell vesszék a létjogosultságokat, nem kell felszámolni, csak lényegében abba az irányba kell menni, hogy az önkormányzati tevékenységet csoportosan kéne megvalósítani. És ennyi külön szervet és önkormányzati egységet fönntartani nem hatékony. Én arra utaltam, hogy ha a 4 év, 5 évre bővülne, akkor ennek az esélye még tovább tolódna, és ennek ez azt is jelenteni egyben, hogy a Szlovákia versenyképessége még inkább csúszik.
3: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban az önkormányzatok hivatali idejének meghosszabbításáról beszélgetünk Keszeg Bélával, Komárom város polgármesterével. Ön a Szlovákiai Városok Uniójának alelnöke is. Ebben a testületben hogy látják ezt a kérdést? Megkérdezték-e önöket a jogalkotók erről a témáról, illetve van-e a Szlovákiai Városok Uniójában egységes álláspont ezzel kapcsolatban?
4: Ugye Szlovákiában 2 jelentős érdekvédelmi szervezet működik, ugye a ZMOSZ, a Városok és Falvak Társulása és a Városok Uniója. uniója, amely ugyan kisebb tagsággal működik, de egy jelentős lakosságot képvisel, hiszen a városok vannak benne, tehát közel 1,3 millió embert képviselnek. Az ősz folyamán itt volt egyfajta nézetkülönbség, hiszen a városok uniója, tehát a városok egyértelműen kijelentették, hogy nem volna demokratikus lépés menet közben változtatni. Az most egy kicsit bizonytalan volt, különösen a kisebb települések élén a polgármesterek hajlottak arra, hogy legyen kitolva egy mostani gazdasági helyzetbe ez a 4 év, 5 évre. Később viszont minden a két fél deklarálta, hogy nyitottak erre a szakmai tárgyalásokra, tehát jelen pillanatban egyik fél sincs ellene, igazából nem hangzik el egy egyértelmű támogatás se, de mindenki látja, hogy a világban van erre példa, tehát 5 éves ciklusra, tehát ez nem egy antidemokratikus lépés volna, amennyiben ez előre látható. Ahogy említettem, van ennek logikája is, és emellett szólnak érvek is. Föl kell mérni, hogy jelen pillanatban mire van leginkább szüksége Szlovákiának, hogy hatékonyan tudjunk működni, és például hatékonyan tudjuk az Európai Uniós forrásokat befogadni, hiszen a mostani fejlesztéseknek ezt különösen fontosnak tartom elmondani, amikor fölmerül esetleg az Unióval kapcsolatosan, vagy Brüsszellel kapcsolatban különös aggályok, hogy körülbelül 80%-a uniós forrásból valósul meg. Tehát nagyon jelentősek ezek a támogatások, lényegében a fejlesztések nagy része az uniós forrásból valósul meg, de ezeket hatékonyan egyrészt le kell hívni, hát itt is azért csetlik-botlik a mostani kormányzat, vagy esetleg egyfajta harcot vív, a másodszorban pedig az önkormányzatoknak szintén meg kell valósítani ezeket. Emögé hatékony önkormányzatok kellenek. És hát lehet az egyik érve az egyik oldalon az, hogy egy hosszabb időszakban segíthet, másodszorban pedig az, hogy hatékonynak kell lenni az egész rendszernek, hogy ezek a fejlesztések megvalósuljanak.
3: Ez valódi szakmai vita ön szerint, vagy inkább politikai alkudozás ez az egész téma?
4: Van szakmai része, de látható, hogy a kivitelezésben elég erősen a politika, és a következő években esedékes választások már megnyilvánulnak. Ugye itt alkotmányos módosításról van szó, bár már átkerült második olvasatba, de alkotmányos többség, Szlovákia esetében ugye ez 3/5, Magyarországon ugye 2/3 emlegetik, Szlovákiában 3/5 van szó, tehát itt 90 szavazat kéne, ami azt jelenti, hogy az ellenzék nélkül a kormányzat nem tudja ezt elfogadni. És az ellenzéknél látható egy politikai helyezkedés. Itt ugye ennek a törvénynek is itt ugye különösen érzékeny, amikor alkotmányhoz kell hozzányúlni, de látszik az, hogy már a jövő választásokhoz vonatkozóan próbálják megjeleníteni az álláspontjukat. Úgy tűnik, hogy a nagyobb ellenzéki pártok ellene lesznek, talán a kereszténydemokraták mutattak nyitottságot, hogy ezt támogatnák akár, hogy ezt láthatjuk, hogy a kereszténydemokraták vezetője az a megyei önkormányzatiságban is érdekelt, és hát ugye azt gondolom, hogy az érdekvédelmi szervezetek egy része is támogatni tudná, tehát nem látszik, hogy itt volna egy ellenvetés, ilyen szempontból ez átmehetne. Ugyanakkor a Progresszív Szlovákia és ott a Szabadság és Szolidaritás pártja inkább egy politikai állásfoglalást képvisel, hogy ellene vannak egy ilyen módosításnak, hangoztatva azt, hogy másfajta reformokra volna szükség. Úgyhogy egyre inkább erősödik a politikai hangvétel. Sajnálatos dolog ez, hiszen az elmúlt időszakban is volt több olyan önkormányzatokat érintő kérdés, ami nagyon jó lett volna az önkormányzatoknak, és például nem került elfogadásra. Több olyan dolog, ami hasznos lett volna az önkormányzatoknak, csak igazából politikai csatározások áldozatává váltak. Itt például nemrégiben szó volt arról, hogy a városi rendőrök kompetenciája bővülhetne azzal, hogy tudják mérni a sebességet. Hát sajnálatos módon ez is elesett, holott láthatjuk azt például a Komárom-Gúta Vágsaja vonalon, hogy milyen komoly gondot jelentenek a tranzitforgalom és a gyorsforgalom, balesetek vannak, és még sorolhatnánk mit, de itt is egy politikai csatározás áldozatává vált a kérdés, ahelyett, hogy való szakmai vita lett volna, és meghallgatták volna az önkormányzatoknak a hangját. Ez egyre inkább erősödik, hogy az önkormányzatok véleménye az elsikad, és ehelyett inkább a politikai napi sárdobálás kérdése lesz az, hogy mi lesz elfogadva, és mi lesz elutasítva.
3: De egyébként nem az önkormányzatok kezdeményezték ugye ennek az egész témának a megnyitását, hiszen az önkormányzatok más jellegű problémákról beszélnek évek óta, ugye pénzhiányról, kiszámíthatatlan állami döntések, sok feladatról beszélnek, tehát hogy a parlament nem ezekhez nyúlna hozzá mégsem, hanem inkább a mandátum hosszához. Miért van ez így, vagy nem furcsa ez?
4: Azt gondolom, hogy manapság nem ritka, hogy előkerül egy úgy, hát köznyelven vagy pongyulán fogalmazva ilyen gumicsont téma. Tehát ezt is a kormányzat jó érzékkel hozta be, hiszen más fontosabb témák helyett esetleg erről vitatkozunk, és hát az is érezhető volt, hogy a polgármesterek között is egyfajta megosztottságot hozott, hiszen úgymond nagyon sarkítva fogalmazva lenne, aki maradna, és esetleg még bővítette volna még a 4 évet 5 évre, ugye az őszi vita során ez így merül fel ez a kérdés, és most is van, aki 4 évet inkább 5 évet vállalna, de azt gondolom, hogy egy kicsit ez elterelte a figyelmet a lényegesebb kérdésekről, amit már említettem is, és hát Szlovákia gazdasága is elég, hát úgymond lerongyolódott állapotban van. Ezzel kéne inkább foglalkozni, azt hiszem, hogy ez sokkal relevánsabb kérdés. És hát láthatjuk azt, hogy ha ilyen és hasonló témák azért próbálják a hangulatot egy picit más irányba terelni. Tehát nem hiszem, hogy Szlovákiában lenne bárki, aki úgy gondolta volna, hogy például, hogy ki eskedhet, vagy közszereplők, vagy valamilyen magasabb funkcióban lévők eskedhessenek. Ez egy fontos vagy hangzatos téma lenne jelen pillanatban Szlovákiában, ennek ellenére, hogy ezzel szemben vannak nagyon fontos témák, de ezek a témák jól pörögnek a bulvárújságokban és a közösségi oldalakon, és elég hatékony eszköz arra, hogy eltereljük a figyelmet a valós, komoly gazdasági problémáról, ami éppen Szlovákia igenis marja egyrészt az önkormányzatoknak a költségvetését, és hát a fiatalok jövőjét leginkább. Hiszen az eladósodottság az, hogy több konszolidáción vagyunk túl, ami csak a lakosok pénztárcáját nyírválta meg, de eredménye igazából nem született. Azt, hogy most már a kölcsönök kamatai egyre inkább emésztik fel Szlovákia költségvetését, erről kéne inkább beszélni, hiszen komoly demográfiai problémák vannak, idősödik a társadalom, kevés gyerek születik, borul föl az az arány, hogy hányan dolgoznak, és hány ember számára kell biztosítanunk a szociális ellátást. Az iskoláknak a bezárása sorra kerülhet, hogyha a családpolitika nem lesz hangzatosabb és erősebb. Ez a fajta bizonytalanság a fiatalokban az elvándorlást erősíti, ezzel kéne leginkább foglalkozni, ez Szlovákia és a közösségeink jövője. Azt gondolom, hogy ez a kérdés inkább arról szól, hogy valami másról beszélgessünk, esetleg eltereljük a figyelmet a fontosabb témákról.
3: De ha így a beszélgetés végén mégis erre a kérdésre kellene válaszolnia nagyon röviden, mennyi időre kellene ideális esetben ön szerint felhatalmazást adni egy városvezetésnek?
4: Azt gondolom, hogy a jelenlegi 4 éves ciklusok azért működtek, még akkor is, hogyha az elmúlt 2 évtizedben is sok minden változott, tehát azért nincsenek kőbevésett szabályok sem, hiszen a környezetünk is jelentősen változik, és az alkalmazkodás, hát az egy fontos szempont, ugye, ahogy még a darwini modell is mondja, hogy nem a legerősebbek élik túl, hanem azok, akik a legjobban tudnak alkalmazkodni. Tehát ebben is lehet egy folyamatos egyeztetés és változás, de a legfontosabb, hogy a játékszabályok egyértelműek legyenek, és előre láthatóak. A szlovákiai önkormányzatok leginkább amiatt küzdenek, hogy nem előre láthatóak és tiszták a szabályok, esetleg a kormányzat politikai vonalon nyúl bele. Sokszor olyan döntések, olyan dolgokról kell dönteni, amiben nincs egyértelmű irányadás, most is látható, és a bevezetett reformok, gondoljunk csak a családokat most érintett például iskola jelentkezési rendszerek, bevezetett reformokba teljes a fejetlenség. Tehát elsősorban ezzel kéne dolgozni, de én azt gondolom, hogy jelen pillanatban, ha 4 éves modell marad, az is teljesen rendben van, de ha elfogadásra kerül az 5 éves, akkor az is megvalósítható, lesz némi előnye is, de jelen pillanatban sokkal fontosabbnak találnám, hogy a közigazgatás reforma megvalósuljon.
3: Az önkormányzati ciklus meghosszabbítása első látásra stabilitást és több tervezési időt ígér, de kérdés az, hogy ez önmagában megold-e bármit is a városok és falvak pénzügyi fejlesztési és működési gondjaiból. Keszek Béla, Komárom polgármestere, a Szlovákiai Városok Uniójának alelnöke volt a vendégünk. További szép napot kívánok!
4: Szép napot kívánok a rádió hallgatóinak!

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 18-án csütörtökön.

0: hatályba is lépett. Napsütéses meleg idő várható ma 31 fokos csúccsal, az égbolt azonban többnyire felhős marad. Következnek a részletek. Ma délelőtt rendkívüli ülést tart a szlovák parlament a kormány iránti bizalom kérdéséről, jelentette be Richard Trasi parlamenti házelnök. Az ülés összehívására azt követően kerül sor, hogy a kormány hivatalosan benyújtja a bizalmi szavazásra vonatkozó javaslatot. Az ügy előzménye, hogy az alkotmánybíróság kimondta, az államadóság törvényben meghatározott szintjének túllépése után a kabinetnek haladéktalanul bizalmat kell kérnie a törvényhozástól. A parlamentnek a bíróság értelmezésére szerint késedelem nélkül döntenie kell a kérelemről. A parlament az őszi ülésszakra halasztotta a külföldi levélszavazás szabályainak módosításáról szóló javaslat vitáját, amelyet a Smer dolgozott ki. A döntés szerint a téma csak szeptemberben kerül ismét napirendre, mivel további egyeztetésekre van szükség a koalíciós és parlamenti szereplők között. A halasztás érinti a művészeti alapról szóló törvénymódosítást is, amelyet szintén őszre halasztottak. A felek között továbbra is vita van a választási rendszer és a preferenciális szavazatok szabályainak módosításáról, különösen a listás előrelépés feltételeiről. A politikai egyeztetések a nyári időszakban folytatódnak, a cél egy kompromisszumos javaslat kidolgozása. Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a megállapodást Iránnal, amelynek célja a közel-keleti háború lezárása és a stratégiai jelentőségű hormuzi szoros újból megnyitása. A hírt amerikai tisztviselők erősítették meg, miután sajtóértesülések szerint Trump a G7-es csúcsot követően Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott versailles-i találkozón látta el kézjegyével a dokumentumot. A memorandum hivatalos aláírását eredetileg péntekre tervezték Svájcban, ugyanakkor a felek elektronikus formában már korábban jóváhagyták a megállapodást. Később Irán is hivatalosan megerősítette ezt, a teheráni külügyminisztérium tájékoztatása szerint a dokumentumot Masoud Pezeshkian iráni elnöke írta alá. A 14 pontból álló megállapodás azonnali tűzszünetet, a felek szuverenitásának tiszteletben tartását, valamint további tárgyalások megkezdését irányozza elő. Az egyesség részeként Washington 30 napon belül megszüntetni az iráni kikötők tengeri blokkádját és csökkenteni katonai jelenlétét a térségben. Shehbaz Sharif pakisztáni kormányfő arról adott hírt, hogy a megállapodás azonnal hatályba lépett ma hajnalban. A hivatalos ceremóniát pénteken tartják Svájcban, Katar és Pakisztán közvetítésével. Oroszország éjszaka ballisztikus rakétákkal támadott ukrajnai célpontokat, köztük a fővárost, Kijevet is, ahol több robbanásról is hírt adtak. Az ukrán katonai közigazgatás közlése szerint legalább két rakéta tartott a több milliós főváros felé, további egy pedig a közép-ukrajnai Poltava térségét célozta. A helyiek beszámolói szerint a város központjában erős detonációk hallatszottak, sokan óvóhelyek felé indultak. Az ukrán légierő megerősítette a támadást, amelyet nemzetközi hírügynökségek, a DPA és az AFP is megerősítettek.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, a nap második felében várható kisebb felhőzet. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, az ország északi részében kissé hűvösebb lehet, itt 24 fok körüli értékek valószínűk. Záporok csak elszórtan fordulhatnak elő. A légmozgás többnyire gyenge marad, a nap folyamán felélénkülhet az északnyugati szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Több autó ütközött össze az 593-as számú másodosztályú úton Podhorani után Nyitra felé, fennakadásra számíthatnak. Torlódik továbbá a forgalom Kassa, Abaszéplakváros részében a központ irányába, itt 10 percet várakozhatnak. Jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800. Sport Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: A nagy esélyes portugál labdarúgó válogatott nem kis meglepetésre csak egy-egyes döntetlent játszott Kongóval a tengeren túli VBK csoportjának nyitó mérkőzésén. A portugálok, akik végig nagy fölényben futballoztak, már a 6.

percben João neves fejes góljával megszerezték a vezetést, nem sokkal a szünet előtt João vissza váratlanul kiegyenlített. Fordulás után már nem született gól, főleg azért, mert az afrikai gárda szervezetten és hiba nélkül védekezett. Az előző két Európa-bajnokságon ezüstérmes angol válogatott 4-2 arányban legyőzte a legutóbbi két világbajnokságon ezüst és bronzérmes horvát csapatot, a VB csoportkörének legnagyobb rangadóján. A duplázó Harry Kane a második angol játékos David Beckham után, aki 3 VB-n is eredményes volt, ráadásul 10. találatával feljött a góllövők örök ranglistájának 10. helyére. A csoport másik mérkőzésén Gána-Panama 1-0. A K csoport második találkozóján Kolumbia-Üzbegisztán 3-1. A mexikói válogatott legendás kapusa Guillermo Ochoa bejelentette, hogy a világbajnokság után visszavonul a sportágtól. Megdőlt az egynapos nézőcsúcs a 23. világbajnokságon, amelynek keddi mérkőzéseit több mint 281.000 néző látta a helyszíneken. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Lyonban szerdán kisorsolták az Európai Labdarúgó Kupák második selejtező körének párosításait. A Bajnokok Ligájában a Slovan a Tallinn-Tbilisi párharc győztesével mérkőzik. Az első meccs idegenben lesz július 21-én vagy 22-én, a pozsonyi visszavágó pedig egy héttel később. Ha a Győr túljut az izlandi Vikingur Reykjavíkon, akkor a Hapoel Bérsevával találkozik odahaza, egy héttel később pedig az izraeli csapat ideiglenes otthonában. Az Európa Ligában, amennyiben a Ferencváros megnyeri a szerb Vojvodina, a Žilina pedig a horvát Hajduk Split elleni párharcát, akkor a Fradira a Twente, a zsolnaiakra pedig a ciprusi Pafos vár. Az első meccs július 23-án Hollandiában, illetve Zsolnán lenne, a visszavágókra egy héttel később kerülne sor. Kiesés esetén a Konferencia Ligában az FTC az Ajax-szal, a Žilina pedig a Katowice-vel játszana. A Konferencia Ligában a Dac a bosnyák Mostar és a moldovai Orhei párharcának győztesével, a Trnava a CSKA Szófiával, a Paksa görög Panathinaikosszal, a Debrecen pedig a máltai Marsaklok és az örmény Pjunik Jereván párharcának további utójával találkozik július 23-án. Egyaránt hazai pályán. A visszavágókat egy héttel később rendezik. Elkezdte a nyári alapozást az élvonalbeli komáromi labdarúgó csapat. Nem kevesebb, mint 9 játékos is távozott, elbúcsúzott a KFC-től Novota János kapusedző is. A mexikói Efrain Juárez lett a labdarúgó NB1-ben címvédő Győr vezetőedzője. A 38 éves szakember Európában, a Celtic és a Zaragoza csapataiban is futballozott, hazája válogatottjában 39 alkalommal lépett pályára. Vezetőedzőként a kolumbiai Nacionálnál debütált, 2025-ben visszatért nevelőegyesületéhez, a Pumashoz, amellyel idén bajnoki döntőt vívott. Az Európai Labdarúgó Szövetség 10 millió euróra megbüntette a Marseille-t a számviteli szabályok megsértése miatt, és korlátozta új játékosok szerződtetését. Bronzérmet szerzett Szatmári András a franciaországi Vívó Európa Bajnokság férfi kard egyéni versenyében. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit páros 6-1-7-5-re kikapott a második helyen kiemelt Elizé Mertens, Chang Shuai belga-kínai kettőstől a berlini tenisztorna nyitófordulójában.

0: 7 óra 13 perc. A május végén tapasztalt forróság után, amikor rekord közeli szintre kúsztak fel a hőmérők higanyszálai, Európa a következő napokban ismét extrém hőséggel néz majd szembe, ugyanis megérkezett az idei nyár első jelentős hőhulláma. Hazánkban a hét végén tetőzhet a meleg, így szombaton akár 35 fokot is mérhetünk. Figyelmeztetnek a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet szakemberei. De valóban a szélsőségek korát éljük, vagy az, aminek tanúi lehetünk, teljesen összhangban van az évszakra jellemző időjárással. A következő percekben erről is beszélgetünk Sipos Vera klímapolitikai tanácsadóval, a Green Policy Center munkatársával, aki már itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Köszönöm a meghívást!
0: A meteorológiai nyár június 1-én már elkezdődött, és ebből adódóan sokan azt gondolhatják, hogy eljött a kánikula ideje. De miért értékelhető mégis extrém hőségnek, illetve szélsőségesnek az, ami a következő napokban az előrejelzések szerint ránk vár?
1: Igen, ezt sokan mondják, hogy ha nyár van, akkor az együtt jár a meleggel, és ezt bírnunk kell. Viszont a probléma az, hogy a mai városi kánikula nem az a természetes nyári meleg, amit akár a mi nagyszüleink tapasztaltak, hiszen az emberi tevékenység, különösen a túlzott beépítésen, és drasztikusan felerősítették a hőhullámokat, és a betonnal burkolt felületeink akár 30 fokkal is jobban felmelegedhetnek a többi felületnél, amit mindannyian tapasztalunk is.
0: És ha az ön által említett még nem hangzana kellően rosszul, akkor a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet munkatársai ennek kapcsán azt is megjegyezték, hogy az európai átlag tekintetében nem június a legmelegebb nyári hónap. Ennek fényében mi várhat még ránk a nyár hátralévő részében?
1: Hát ezek a heteken át tartó 30 foknál nagyobb hőmérsékletek sajnos biztosan tartósan velünk lesznek. És ugye, amit megszoktunk, hogy szeptemberrel, ahogy beköszönt az ősz, ugyanígy megmaradnak ezek a melegek, akár október elején is előfordulhatnak, tehát az évszakok biztos, hogy felborulnak.
0: És ha már az időtartamot említette, akkor érdemes kitérnünk arra is, hogy a hőhullám várható intenzitása mellett a szakértőket egyébként az is aggasztja, hogy a rendkívüli meleg az utóbbi években szokatlan hosszú ideig szokott tartani. De milyen következményekkel járhat, adott esetben milyen kockázatokat hordoz magában az, hogyha nem csak extrém hőségnek vagyunk tanúi, de ez az extrém meleg ez napokig vagy netán hetekig is elhúzódik?
1: Hát ez ugyanaz, amit sajnos mindannyian a saját bőrünkön is tapasztalunk, hogy nincs ideje a környezetünknek lehűlni sajnos ezekben a betontengerekben. És ez azzal is, hogy a klímaváltozás globális probléma, de a városi hőség a mi emberek bűne. Egy hőségtől lüktető száraz kőrengeteg nem egy otthon, hanem egy halott terület. És ezzel ugye, hogy a talajunkat lezárjuk, a természet egy tökéletesen kialakult rendszerét semmisítjük meg. Egyetlen egy hektár egészséges föld 25 ezer fürdőkádnyi vizet tudna elnyelni, mi viszont ezt saját akaratunkban lezárjuk, egy vízzáró aszfalt léteggel, így sajnos ne csodálkozzunk, hogyha egy nyári viharnál az utcán nem tölyeg a víz, a csatornán pedig azonnal feladják a harcot. Emiatt pedig két végletkel törlődünk. Amikor esik, akkor ugye villámárvizeink vannak, amik akár az eső után egy órával már felszáradnak, ugyanis ez az esőmennyiség is túl kevés a számunkra, és ez a víz sajnos nem tud beszivárogni hova, utána pedig hetekig a száj van, mert semmit nem tudunk ezekből elraktározni a talajban. Úgyhogy a betonozással sajnos szó szerint kiszárítjuk a saját jövőnket. Elég a velencei tavat említeni.
0: Most már többször említette a betonozás jelenséget, illetve azok a szélsőséges példák, amiket szintén említett, azok olyan jelenségek, amik a következő években még gyakoribbá és erőteljesebbé válhatnak, majd legalábbis az előrejelzések erre figyelmeztetnek. De kérem, bontsuk ki egy kicsit bővebben, hogy térségünk mennyire van felkészülve arra, hogy hova tovább egyre intenzívebben érezzük majd a klímaváltozás ezen hatásait. Vagy akár azt is kérdezhetném, hogy mennyire klímabarátok jelenleg a falvaink, illetve a városaink?
1: Hát erről megosztanak a vélemények, hogy milyen területi elosztásban lenne ideális, de ugye most nagyon szétterülő országban vagyunk, és eszméletlen mértékben betonozunk. Itthon Magyarországon a beépítések üteme egészen megdöbbentő. Úgy vennünk a termőföldeinkkel, mintha végtelen forrásban rendelkezésre állnánk. A készített tanulmányunk az idén év elején, amiben a tudósaink azt alapították meg, hogy naponta körülbelül 11-13 focipányai, azaz 4,5-10 hektár területet vonunk ki a természetes körforgásból beépítés, vagy burkolás miatt. Rendszerváltás óta a hazai mezőgazdaság területe mintegy 1,4 millió hektárral csökkent, ami közel 22%-os veszteséget jelent. Ez csak így, hogy talán jobban át tudjuk képzelni, három magyar nagyvárosnak felel meg. Budapest, Hódmezővásárhely és Debrecen együttes méretének.
0: Bár a magyarországi túlbetonozás ön által felvázolt üteméhez képest Szlovákia valamivel jobban áll, hazánkban ugyancsak eléggé tempósan zajlik a termőföldek és a természetes területek felszámolása. De egész pontosan milyen környezeti, illetve ebből adódóan gazdasági, valamint társadalmi kockázatokat hordoz, hogyha ezt a trendet a következő években is ilyen léptékben fogjuk folytatni a régiónkban?
1: Hát sajnos igen, ez globálisan megfigyelhető, hogy sehol nem figyelünk túlzottan a környezetünkre. Nyilván ennek egészségügyi vonatkozásai lesznek, hatása lesz az élelmiszerellátásra, de ugyanígy, ami az asszállyal kapcsolatban, tehát hogy az ivóvíz is, amit sokkal hamarabb tapasztalni fogunk, nem csak az, hogy nem fogunk hova tudni elmenni fürdeni. De esetleg a rádió hallgatói számára a tanulmányból még egy érdekes információt kiemelhetek, az úthálózatok összehasonlítását. Magyarországon elképesztő mennyiségű aszfaltot fektettünk le a régiós pontszíveinkhoz képest is. 23-as adatot találtunk, itt 219 000 kilométer volt Magyarországon a teljes úthálózat hossza, miközben a Szlovákiában csupán 45 000 kilométer. Ez a kontraszt pedig jól mutatja, hogy az alacsonyabb népsűrűség és a csökkenő lakosságszám egyáltalán nem indokolja az új utak eszetlen építését, sokkal inkább a meglévő karbantartására kellene fókuszálni.
0: A kedves hallgatók a számok hallatán feltehetően visszaemlékeztek a pozsony-kassai autópálya ígéretére, ami egy ideje húzódik, tehát feltehetően emiatt is rosszabbul állunk, mint Magyarország, de ahogy jelezte, ennek megvannak a maga pozitívumai is. Ugyanakkor egy másik adat, amit korábban említett, az az építkezések száma, és talán a nagyszámú építkezés annak is betudható, hogy az utóbbi években egyre markánsabb probléma lett a lakhatási válság, és ez nem magyar vagy szlovák trend, hanem összeúró. Ilyen körülmények között, amikor folyamatosan lakhatási válságról beszélünk, a másik oldalon pedig ott állnak a környezeti kockázatok, hogy kellene megtalálni azt a határvonalat, amikor még védjük a környezetünket és harcolunk a klímaváltozás ellen, de egyébként nem kerülünk nagyobb problémába az egyre mélyülő lakhatási válság terén sem. Tehát van erre egy jó megoldás?
1: Hát szerintem, ami a legegyszerűbb lenne és a legkézenfekvőbb, az a felújítások. Ha szintén itt magyar adat található a tanulmányunkban, de szerintem az azért elég beszédes, hogy miközben folyamat és zöldmezős területeket építünk be, Magyarországon több mint 550 ezer lakóingatlan áll üresen, ami a teljes lakóállományunknak a 12%-a. Tehát mint minden tizedik lakás, illetve a ház jelenleg üresen áll. És ehelyett ugye azzal szembesülünk, hogy folyamatosan új társas házak, akár ugye magán lakások is nőnek ki a földből.
0: Azt azonban jól tudjuk, hogy a politikai pontszerzés egyik legkönnyebb eszköz az például az új bérlakások építése, vagy az új utak átadása, infrastruktúrális fejlesztésekről történő beszámolások, amit a politikusok rendkívül szeretnek. Ellenben, hogyha klímapolitikai döntéseket kell hozni, azok általában valamilyen rövid távon negatív következményekkel járnak, ami nem szokott annyira közkedvelt lenni a lakosok körében, és a politikusok gyakran odázzák ezen döntések meghozatalát az említett szempontok miatt. De tudatosítják napjaink döntéshozói, hogy mennyire súlyos a helyzet?
1: Hát nyilván ez az adott döntéshozótól függ. Sajnos a politikusok hajlamosak a 4 éves ciklusokban gondolkodni, a tudósok viszont nyilván hosszabb távban gondolkodnak. De hogyha megengedi, akkor be is hoznám a mi klímatudománnyal kapcsolatos kampányunkat, ami a túlbetonozó névre hallgat.
0: És ennek a kampánynak egyebek mellett az a célja, hogy a lakosok, valamint a döntéshozók figyelmét is felhívják arra, hogy mennyire súlyos a helyzet. De mit lehet tenni azért, hogy ezek a kampányok, amik elkészülnek, vagy ezek a hatástanulmányok, amikre a szóban forgó kampányok épülnek, ezek valóban nyomást gyakoroljanak a döntéshozókra az érdekében, hogy tegyenek is valamit azért, hogy élhetőbb legyen a környezetünk?
1: A mi tudósaink most a klímatudomány 10 üzenete az élhető jövőért nyilatkozatot vitte tovább a Green Policy segítségével, ahol a hazai tudósok összefoglalták a legfontosabb tényeket és kihívásokat a klímaválsággal kapcsolatban. És ezek a tudósok, hál' Istennek, szerettek volna velünk együttműködni abban, hogy a klímaválság kézzelfogható és látványos fizikai megnyilvánulását, tehát magát a túlbetonozást társadalmi felhívással próbáljuk meg mindenki számára bemutatni.
0: És milyen volt a visszajelzés a nagy közönség részéről erre a kampányra, és most gondolok itt magára a lakosságra, illetve a politikumra is?
1: Egyelőre nagyon pozitív, hál' Istennek. Ennek a kampánynak az ötletét egy sikeres osztrák kezdeményezés adta, amit az osztrák Greenpeace díjverseny inspirált, ahol a lakosság megszavazhatta a legkirívóbb térkövezett és a feleslegesen aszfaltozott projekteket.
0: Ezek szerint akár azt is mondhatjuk, hogy egy olyan modellről, vagy egy olyan figyelemfelkeltő kampányról van szó, ami a régiónk bármely országában könnyen alkalmazható lenne, és felhívhatná a figyelmet tulajdonképpen emberközeli módon, vagy módszerekkel a probléma súlyosságára.
1: Persze, nyilván nehéz, hogy negatív irányból akarjuk megfogni az egészet, de sajnos ebből most sokkal többet látunk.
0: A negatív iránynak, elnézést, a negatív iránynak általában azonban van egy pozitív oldala is, hiszen bár onnan indulunk, hogy ez az állapot egyáltalán nem fenntartható, oda szeretnénk eljutni, hogy mielőbb változást kellene eszközölnünk azért, hogy egy pozitívabb jövőkép várjon ránk, de milyen lépéseket kellene tenni, adott esetben tehetünk a helyzet javítása érdekében?
1: Hát mi arra jutottunk, hogy a megoldás ez nem az építkezések teljes leállítása lenne, hiszen az abszolút tönkrevágná a gazdaságot a jelenlegi berendezkedés szerint, hanem az okos irányváltás. Tegyük fel, mondjuk itt gondolok a barnamezős beruházásokra, tehát nem új zöld területeket építenénk be, ehelyett a meglévő kihasználatlan ipari rozsdaövezeti területeket kellene újrahasznosítani, az üres épületeket kellene felújítani. Nyilván ezek a jelenlegi támogatási rendszerben sokkal költségesebbek, és nem tudom, a régebbi csatornahálózat, vagy nem tudom, a problémái nyilván kiütköznek, de ezekre azért megvan a módszer. És egy már képült infrastruktúrával rendelkező, nem tudom, lakótalap mondjuk azért előnyben kellene, hogy részesüljön. Illetve ugye a visszazöldítés, ahol lehetséges fel kellene törni a felesleges betont, és fákat vagy növényeket ültetni, vagy nem lezárni ezt a területet, hogy a városok újra élhető és lélegző terek lehessenek.
0: Nagyjából egy percünk van, de kérem arra még térjünk ki, hogy az ön által javasolt elemeknek bár lehetnek árnyoldalai vagy kisebb költségemelő hatásai, de összességében véve nem megvalósíthatatlan, vagy elképesztően elrugaszkodott az, amit javasolnak. Mennyire lehetnek tehát nyitottak a döntéshozók arra, hogy ezen az úton valóban elinduljanak?
1: Hát szerintem most már kénytelenek lesznek észrevenni, hogy ez egy olyan probléma, amivel mindenkinek foglalkoznia kell, és nem tudom, ha valaki privilegizált helyzetben van, akkor is érintik ezek a problémák. Csak még röviden akkor, hogy lezárjuk, ez a kampány még fut egyébként, szóval, hogyha valaki esetleg Magyarországon jár, akkor ugyanúgy várjuk a képeit a klimatudomány10üzenete.hu túlbetonozva oldalra, és tehát, hogyha tátikak a csatlakozzanak a fotópályázatunkhoz, a további részleteket és a feltöltési felületet ezen a linken találják. Illetve lesz majd egy kiállításunk is a Vigadó magasságában a Jane Herring rakparton, ami július 8-a és augusztus 7-e között megtekinthető, hogyha esetleg a hallgatók arra járnak. Szeretettel várjuk őket a kiállításon, hogy a saját szemükkel is láthassák a hazai túlbetonozás valóságát.
0: Évről évre intenzívebben érezzük a klímaváltozás negatív hatásait, amely egyebek mellett annak tudható be, hogy rohamtempóban számoljuk fel az értékes termőföldeket és természetes területeket, amik a környezetünk élhetőségét lennének hivatottak garantálni. Arról, hogy milyen következményekkel járhat, ha a továbbiakban is a túlbetonozás útján járunk, Sipos Vera klímapolitikai tanácsadót, a Green Policy Center munkatársát kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm a meghívást.
2: 7:30.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. A hónapokig tartó húzavona után tegnap hivatalosan is pont került a kormány nagykövet kálváriája végére. Miroslav Radacsovszky és Peter Kmec is megkapta végre a várva várt megbízó levelét az államfőtől, Peter Pellegrinitől. De milyen kockázatokkal jár, hogyha egy ország külpolitikai érdekeit nem diplomaták, hanem politikai kinevezettek képviselik? A folytatásban erről is beszélgetünk majd. Előbb azonban regionális híreink jönnek Gazsik Viktóriától.
2: Saját költségvetésből finanszíroz további 11 helyet Nagyszombat megye önkormányzata, miután a középiskolai felvételik első köre után mintegy 20 diák maradt iskolai hely nélkül. Ezt tegnap jelentette be egy sajtótájékoztatón Berényi József Nagyszombat megyei alelnök. Az intézkedés éves szinten közel 40 ezer eurós kiadást jelent a nagyszombati kerület számára. Berényi tájékoztatása szerint a Bámbéri Áron gimnázium további 2 diák felvételére kap lehetőség. További 9 férőhelyet kap a Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola és Középfokú Sportiskola. Az intézmény egy-egy plusz tanulót vehet fel a farmergazdálkodási és a sportmenedzseri szakokra. További 7 helyet biztosítanak a Hotel Akadémia képzésben, amelyre a legnagyobb volt a túljelentkezés. A Losonci járásban található Fülek önkormányzata megkezdené a város közvilágításának felújítását, miután tavaly több mint 20 év után ismét saját tulajdonába került a rendszer. Az első ütem megvalósítására a város 500 ezer eurós hitelt igényel a környezetvédelmi alaptól. A beruházás során kicserélnék a lámpatesteket, a tartókarokat és az elosztószekrényeket, ami jelentősen javíthatja az energiahatékonyságot és az üzemeltetést. A teljes korszerűsítés és második szakasza a kábelhálózat cseréjét foglalja magába. A hitelkérelmet a városi képviselőtestület már jóvá hagyta, jelenleg pedig elbírálás alatt áll. Június 19-én megkezdődik a nyári szezon a Lévához közeli Margita Ilona strandfürdőben. A látogatók 4 medencét, kempinget, sportpályákat, valamint vendéglátóhelyeket vehetnek igénybe. A termálvízzel töltött úszó, gyermek és élménymedencék vize 25 Celsius fokos. A legkisebbek számára fenntartott medencét pedig napkollektorok segítségével melegítik, így jó idő esetén a víz hőmérséklete elérheti a 28 fokot is. A fürdő területén strandröplabda, kosár és futballpálya, minigolf, asztali tenisz, valamint játszótér is várja a vendégeket. A tavalyi szezonban közel 27 ezer látogató kereste fel a létesítményt.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, a nap második felében várható kisebb felhőzet. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, az ország északi részében kissé hűvösebb lehet, itt 24 fok körüli értékek valószínűk. A légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset okozt fennakadást Pozsony elején a D1-esen Szenc felől érkezve, és Kassán a Vatszon utcában az SMP-sugárút felé. Itt korlátozott a haladás a bal sávban. Fél órás torlódást jelentenek még Kassa Abaszéplak város részében a központ irányába. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 38 perc. Bár a tegnapi államfői kinevezésig vezető út nem volt zökkenőmentes, most már biztos, hogy a kormánykoalíció számára kényelmetlenné vált képviselők nagykövetként folytatják pályafutásukat. A brüsszeli békegalambreptetésről elhíresült Miroslav Radacsovszky Ciprusra kerül, míg a köznyelvben Szlajáda ügyként emlegetett klientelizmus gyanús botrányba belebukó miniszter Peter Kmetz Rómába költözik. A koalíció egyébként törékeny parlamenti többsége így valamivel stabilabb lett, Szlovákia nemzetközi pozíciója azonban feltehetően tovább gyengült. A vonalban Jeszenszky Géza történész, Magyarország korábbi külügyminisztere. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Nyílt titok, hogy mindkét esetben politikai kinevezésről van szó, ami önmagában még nem teljesen szokatlan a diplomácia világában, de hogyha figyelembe vesszük a körülményeket, vagyis azt, hogy egy korrupciós botrányba belebukott ex-miniszterről, illetve egy diplomáciai tapasztalatokkal nem rendelkező politikusról van szó, akkor mennyire járhat jól ezzel a két új nagykövettel Szlovákia?
1: Igen, hát jól mondja, hogy politikai kinevezett sok országban van, bár mondjuk a Angliában ott nem szokás ez, vagy soha nincsen, de nem ezzel van a baj. Az a baj, hogyha nem hozzáértő, és valamiféle jutalom, zsákmányként kapja meg. A rendszerváltozáskor 1990-ben én elég sok politikai kinevezettet küldtem pontos országokba, de hát az egyik kommunista rendszerből, egy diktatúrából demokráciába való átmenet volt, és akiket én küldtem, azok kiválóak voltak, mondhatom, hogy jobbak voltak, mint egy közönséges átlagos diplomatát. Varga György volt, aki kiváló, az Havel elnök személyes barátja, kiváló ismerője a cseh, és hát még a szlovák kultúrának is, vagy például Rómába Szörényi László, aki irodalomtörténész, és a olasz irodalmat, hát olasz kultúrát jobban ismeri, mint egy átlagosan művelt olasz. Szóval ezekkel nincs baj önmagában véve, de hát ebben a helyzetben, ahogy most is halljuk, és olvastam is tegnap a Napunkban, hát ezek kicsit lebecsüli, nem kicsit, nagyon lebecsüli egyáltalán a diplomácia fontosságát, és annak a két országnak a fontosságát, ahova ilyen nem kvalifikált embereket küldenek. Úgyhogy hát árt a szlovák, nem csak a szlovák diplomácia tekintélyének, hanem hát kifejezetten a két oldalú viszonynak. Ráadásul mind a két országnak van jelentősége, egyáltalán minden országnak van jelentősége, ahova nagykövetet küldünk, de hát Olaszország azért mégiscsak Európa egyik nagyon komoly hatalma, hogy nem mondjam nagy hatalma, ráadásul a miniszterelnöke egy nagyon érdekes kísérletet folytat, őt jobboldalnak nevezik, de ő nagyon normálisan gondolkodik a legtöbb nemzetközi kérdésben, mondjuk Putyinnal kapcsolatban, Ukrajnával kapcsolatban, hát ő Ciprusnak pedig hát az egy kényes területen van. Úgyhogy ráadásul török-görög vita tárgya állandóan, úgyhogy hát nem tudom, hogy Szlovákia, hogy tudja ezt elfogadni a szlovák társadalom, ha egyáltalán belegondol ebbe a helyzetbe.
0: Ahogy arra ön is rámutatott, a szakmai kvalitások ügye mellett a fogadó felek tekintélye is rendkívül fontos ebben az ügyben, és talán éppen ezért nem véletlen, hogy hónapokig húzódott a kinevezés folyamata, tekintve, hogy elég nagy felháborodást okozott a közvélemény szemében és a szakmai körökben is ez a két jelölés. És ha már magát a jelölést említettük, vagy a kinevezést, ez egy viszonylag bonyolult folyamat, legalábbis abból a szempontból, hogy ideális esetben a jelölt személyének meg kellene felelnie a kormányfő, a külügyminiszter és az államfő elvárásainak egyaránt. De hármuk közül ki terhel majd a felelősség azért, hogyha egy problémás jelölt kerül nagyköveti pozícióba, és adott esetben valami netán balul sül el?
1: Igen, hát az alapvető felelősség nyilván a küldőjé és a jelölőjé, ez a miniszterelnök legjobb tudomásom szerint. Nyilván benne van az, hogy ez egy koalíciós kormány, és ha jól tudom, a Szlovák Nemzeti Pártnak a embere az egyik jelölt, tehát nem is igazán a kormányfő kiemeltje, legfeljebb a kormányfő politikai megfontolásból, hogy szóhoz róla, hogy a jelenlegi parlament összetételét a számára kedvezőbbé tegye. Tehát egy kifejezetten belpolitikai indítatású döntés volt. Most hát az államfőnek van egy vétójoga, én nem tudom, hogy a szlovák államfő mennyivel erősebb mondjuk mint a magyar jogi, van a magyar államfő, de általában ugye a döntést nem az övé. Na most én azt gondolom, hogy inkább az a fontos, hogy ne olyant jelöljenek, aki világos, hogy nagyon sok szempontból nem alkalmas. Én amikor miniszter voltam, én egy esetre emlékszem, amikor volt egy jelöltem, én nem ismertem közelebbről, de úgy jónak tűnt, ezután kiderült, hogy olyan a külügyi bizottság meghallgatásán kiderült, hogy sok szempontból nem alkalmas, és akkor visszavontam, ebből nem szabad presztízs kérdést csinálni, na de hát, hogy szóhoz róla, Szlovákiában ez egy belpolitikai játszmának a része, tehát még egyszer mondom, hogy lebecsüli a külpolitika, lebecsüli a diplomácia szerepét. Hát egy kisebb országoknál ennek különös jelentősége van.
0: És bár a diplomáciai kérdések tekintetében az elmúlt napokban a nagykövet história állt a figyelem középpontjában, a fókusz talán ma átkerül a szlovák-magyar kapcsolatokra, hiszen a szlovák miniszterelnök Robert Fico és az új magyar kollégája Magyar Péter ma találkozik először személyesen Brüsszelben az uniós csúcs találkozón, és jól tudjuk, hogy a két politikus között a voksolást megelőző kampány idején, de a kormányváltás óta eltelt időben is történtek pengeváltások, főként kisebbségi ügyekben. Ennek fényében mit várhatunk ettől a mai egyeztetéstől?
1: Hát ugye ezt keverjük össze, ez nem egy szabályos kétoldalú találkozás. Egy fontos esemény, szokták mondani, hogy a margóján találkoznak. Kérdés az, hogy mennyi időt szánnak erre a találkozóra. Én nem a pontos napi rendet, hogy hol kell jelen lenniük a plenáris üléseken, és hogy nem csak a feltételezen, nem csak a kávészünetben fognak leülni, lehet az egy közös egész, a többi. Fontos a személyes találkozás természetesen, de a kérdés mindig, hogy mi a szándék. Magyar részről teljesen egyértelmű, hogy minél jobb viszonyt akarunk ki, valamennyi szomszédunkkal, és külön kiemelten Szlovákiával, hát amelyhez történelmi személyi szálak is fűznek bennünket. Viszont ez a kapcsolat nem a két nép közötti kapcsolat teszi nehézé, hanem hagyományosan a szlovákiai magyar kisebbség és a szlovákiai többség közötti viszony, a magyar közösségnek a helyzete. Most megint előtérbe kerülnek a dekrétumok, illetve ennek alapján a földelkobzások. Hát ez lesz a téma, akár rövid ez a találkozó, akár egy szabályos kétoldalú találkozó. Mondjuk a hónap végén lesz a visegrádiaknak a miniszterelnöki találkozója. Ezen biztos, hogy alaposabban tudnak beszélgetni hosszabb ideig, de az sem egy kétoldalú hivatalos találkozó. Igazából véve azt látjuk, hogy Fico annyiban is hasonlít Orbánhoz, hogy mind a két politikus elvtelen. Ugye Fico magát baloldalinak definiálta, és azután hát minden szempontból a szélső jobbhoz közel álló, vagy pedig külpolitikailag hát ugyanúgy orosz barát az agresszor mellett tesz nyilatkozatokat, ellátogat Moszkvába, mint Orbán. Tehát Fico volt ugye prominensen, látványosan magyar ellenes, mondjuk jó 20 évvel ezelőtt, és tehát soha nem volt hitele annak, hogy a magyar-szlovák viszony jobb lett attól, hogy két hasonszűrűnek is mondható politikus miniszterelnök személyesen itt szép dolgokat mondott egymásnak és egymásról. Úgyhogy szókimondó politikára van szükség, és én azt látom, hogy Magyar Péter aztán igazán egy szókimondó ember, és az jó is, mert öntsünk tiszta vizet a pohárba, ugye szoktuk mondani, tehát öntsünk tiszta vizet a pohárba. Nem csak az a probléma, ahogy én látom, hogy jogtalanul vesznek el földet, hanem a gyökér. Valaki ebben ez egy kényesnek hit kérdés, azt mondják, hogy a benedzsekrétumok az országnak a alapjait érintik. Hát nem. A Szlovákiának az alapjait, a határait a 47-es békeszerződés szabja meg. Ennek semmi köze ahhoz, hogy 1945-ben és 48-ig eredően a minden normális gondolkodás megsértve kollektív bűnösnek nyilvánították Csehszlovákia német és magyar lakosságát, akik semmiféle bűnt nem követtek el. Egyébként azt szokták mondani, mármint így a nacionalista politikusok, mind a csehek, mind a szlovákok oldaláról, hogy ezek elárulták Csehszlovákiát. Tehát először is soha nem akartak Csehszlovákiához kerülni, ez az első világháborút lezáró békeszerződés döntése volt. Nem nagyon bántak velük úgy, hogy megnyerjék az ország számára lojálisra tegyék őket. Ez különösen vonatkozik a magyarokra, mert az akkori 3 millió cseh azért egy tényező volt a 6 millió akkori csehhez képest. Azután hát Csehszlováki hát nem a magyarok, sőt még csak nem is egyedül Hitler robbantotta föl, Hitler szerepe a kardinális, tehát formálisan Szlovákia élt azzal a ajánlattal, amit Hitler nyújtott neki a 39. március 14-én, és kivált Csehszlovákiából, és ezért tenni felelőssé az akkor ott 700-800 ezer magyar, és ezeket megfosztottak minden tulajdonuktól, birtokuktól, jogaiktól, vagyonuktól, bankszámláktól, nyugdíjuktól. Szóval én miniszterként is azt gondoltam, és azt is képviseltem, hogy alapjában véve a Benedek dekrétumoknak a magyarokra vonatkozó részét, és hát a németekre vonatkozó részét, azok nem minket érint, az érintse Németországot. Tehát ezt kellene visszavonni, megszüntetni. Ahogy egyébként ugye voltak a diszkriminációs, a zsidó ellenes intézkedések, sajnos Magyarországon és a második világháború időszakában, Szlovákiában úgy szintén, vagy még inkább. Tehát ezeket ma érthető módon senki sem vállalja. Hát lehet vállalni ezt a kollektív büntetést. Úgyhogy ebben a kérdésben olyan egyértelműen igaza van a magyar félnek, és bárki a magyar miniszterelnök, a tisztességes és a magyar érdekeket képviseli. Nyugodtan képviselheti egy magyar miniszterelnök a Szlovákiában élő magyaroknak, kiállhat mellettük, úgyhogy attól függ, hogy ez a viszony hogy fog alakulni, az attól függ, hogy mi a helyzet a Benes dekrétumokkal, és mi a helyzet ezekkel a föld elkobzásokkal, amelyek történtek jelentős számban, és arról sem hallok, hogy ezeket visszaadták volna, kártérítés lett volna. Tehát itt egy olyan szlovák, nem csak hogy szlovák kormányra van szükség, hanem olyan szellemre, olyan közszellemre, ami belátja ezt, amit én most röviden próbáltam összefoglalni, hogy itt egy történelmi bűn volt, és elégtétel van. Nem jóvátételt kívánunk mi magyarok is. Azok, akik kitelepítettek, azok már élnek vagy 80 éve Magyarországon, és elfogadták. Hát itt csak a mai rossz politika, a nacionalista, a magyar ügyből magyar kártyát kiátszó szlovák politika az, amellyel a mindenkori magyar kormánynak teljesen jogosan kifogása van.
0: És éppen a Benes ügy, valamint annak a lehetséges megoldási javaslatai okozzák a legnagyobb problémát a két fél, tehát Robert Fico és Magyar Péter között, mivel pont ebben a kérdésben érthető módon nincsenek egy hullámhosszon, míg Magyar Péter úgy véli, hogy a Fico kormány lépései, különösen a Benes ügy kapcsán kialakult egész helyzet, ellehetetleníti a jó kapcsolatok fenntartását, addig Robert Fico azzal érvel, hogy az új magyar miniszterelnök ilyen jellegű kommunikációja és cselekedetei bizonyulhatnak a jó szomszédi viszony kerékkötőjének, és ahogy ön is jelezte, a szlovák miniszterelnök maga is megjegyezte, hogy ha ez így megy tovább, akkor nem kell majd sok hozzá, hogy a szlovákiai, szlovák-magyar együttélés ismét napirendre kerüljön, különösen úgy, hogy jövő ősszel parlamenti választások lesznek Szlovákiában. Hogyan rendezhető ez a kényes ügy úgy, hogy a magyar kártya ne kerüljön ki újból a pakliból? Létezik egy ilyen megoldás?
1: A megoldás a jelenlegi szlovák kormány és személyesen Fico miniszterelnök kezében van. Tulajdonképpen pár éve, jó pár éve került elő újra ez, hogy elkopoznak földeket, arra hivatkozva, hogy hát hiba volt, hogy akkor nem hajtották végre. Hát ez már maga is ellentmond annak, amit én annyiszor hallottam miniszterként, azután ellenzéki képviselőként. Tehát a 90-es években az volt a szlovák válasz, mondjuk ennek a kérdések a felvetés, akkor jó, hát azok a dekrétumok, az már a múlt, azzal az már nem érvényes, az csak egy szimbólium, ez a mi létünknek egy fontos eleme, igazolja a állam létét, de hát azt már senki sem alkalmazza. Ezt még a hírhetten nacionalista és magyarlandes Mecsiár is mondogatta, jól emlékszem ezekre a szavaira, úgyhogy ehhez képest, hogy egy Mecsiárnál is rosszabb miniszterelnöke van ma Szlovákiának, az nem rajtunk múlott, és nem a szlovákiai magyarokon múlott. Én gondolom és remélem, hogy nincs olyan szlovákiai magyar, aki bízik Ficóban, vagy bízik azokban a pártokban és politikusokban, akik támogatják Ficónak ezt a magyar ellenes erkölcstelen, mert alapjánban ez egy erkölcstelen dolog. Hát térjük vissza arra, hogy a jogbiztonság egy alapvető, egy polgári államban. És elkobozták minden alap nélkül magyar embereknek a tulajdonát, és egy jó részüket kitelepítették. Hát ez igazságtalanság volt, ez nem lehet kétségbe vonni, és hogyha valaki az egykori igazságtalanságot most újra tetézi, mert azt mondja, hogy tulajdonképpen az nem is, azzal semmi baj nincsen. Az a baj, hogy nem hajtották végre, hogy még maradtak ott magyarok, akiknek a tulajdonlapján ott maradt az ő nevük, hogy a magyar, hogy a szlovák állam lett volna. Hát ha jól látom, akkor valami ilyen a szlovák érvelés. Hát egy háborús büntetnek arra hivatkozva folyik ez. Úgyhogy itt ő nem tehet más, mint egy magyar miniszterelnök, hogy ez ellen szót emelt, és Magyar Péter nem Szlovákiával, és nem a szlovákokkal nem akar jó viszonyban lenni, hanem egy olyan szlovák vezetéssel nem tud jó viszonyban lenni, amely ezt a politikát folytatja.
0: Ezek szerint borítékolható, hogyha a helyzetben nem áll be gyökeres változás, akkor a szlovák-magyar kapcsolatok romlása is terítékre kerülhet?
1: Hát először is, mint mondtam, a szlovák-magyar kapcsolatok azok valójában nem szabad, hogy csak egy párt, egy kormány, egy adott kormánytól függjenek. Itt két történelmileg együtt élő, több mint ezer év együtt élő népről van szó. Vannak a történelmükben kölcsönös viták, panaszok, ezek egy része eltúlzott, másrészt a történelmietlen számon kérni ma az, hogy volt feudalizmus és volt egy deres törvény, de a mai Európában, látjuk a második világháború után, gyakorlatilag megszűntek a történelemre hivatkozó ellentétek, és megvalósult a népeknek a megbékélése. A franciák és a németek az 500 éves ellentét háború után milyen jó viszonyban vannak, de akár északon, hát a svédek és Norvégia között nem volt mindig olyan harmonikus viszony. Norvégia, Svédország alá volt rendelve a napoleon háborúk után. Szóval a két ország, a két nép közötti viszony kell, hogy jó legyen, és itt azt kell meglátni, és azt jó lenne, hogyha minél több szlovák is látná, hogy Fico az, aki élezi ezt a viszonyt, és azok, akik kitalálták ezeket a földelkobzásokat, és akik ma is azt mondják, hogy helyes volt az, hogy ami 45-ben történt. Hát ezt nem lehet helyesnek mondani, és Magyarországon van, nincs olyan erő, nincs olyan politikus, aki azt mondaná, hogy helyes volt a második világháború alatti politika, vagy különösen mondjuk a zsidó törvények, nem beszélve a deportálásról, ami csak egy német pártkormány alatt történt meg. Tehát a történelem nem kerülhető meg, és nem Magyarország piszkálja ezt elő, hanem sajnos a jelenlegi szlovák vezetés. Inkább az volt a jellemző, hogy ezt jegelte Fico addig, amíg itten az volt az érdeke, hogy Orbánnal hasonlóan gondolkodva akár európai politikán belül itten fönnmaradjon a kettőjük közötti jó viszony, de akkor is folytak ezek. Tehát ott csak az, ez a különbség, hogy Orbán ezekről hallgatott. Ezeket nem vette elő, nem panaszolta fel, és ezzel tulajdonképpen hát teljes mértékben engedett Fico magyar ellenes és jogtalan és erkőstelen politikájának.
0: Az uniós állam és kormányfők ma kezdődő egyeztetésén találkozik először személyesen a szlovák kormányfő Robert Fico és új partnere, Magyarországról Magyar Péter. Azt, hogy a két politikus közelmúltban lezajlott pengeváltásai után mit várhatunk ettől a küszöbön álló egyeztetéstől, Jeszenszky Géza történésszel, Magyarország korábbi külügyminiszterével latolgattuk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Szívesen, örömmel és máskor is.
2: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.
3: Nyolc óra van.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 18-án csütörtökön. Egymásnak adják a kilincset a magyar politikusok Brüsszelben. Tegnap a volt miniszterelnök Orbán Viktor, ma pedig a jelenlegi kormányfő Magyar Péter érkezik munkalátogatásra az Európai Unió szívébe. De kinek mi dolga a belga fővárosban? A folytatásban erre a kérdésre is igyekszünk majd választ adni. Előbb azonban friss információk jönnek, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Ma délelőtt rendkívüli ülést tart a szlovák parlament a kormány iránti bizalom kérdéséről.

0: Szlovák kormány tiszteletben tartja az alkotmánybíróság döntését és bizalmi szavazást kér a parlamenttől, jelentette ki Robert Fico miniszterelnök. Elmondása szerint korábban úgy vélte, elegendő lesz a bizalmi szavazást az állami költségvetés tárgyalásával összekapcsolni, de az alkotmánybíróság más értelmezését is elfogadja. A parlament már ma rendkívüli ülésen foglalkozik a kérdéssel. A döntés előzménye, hogy a testület kimondta, az államadósság törvényben rögzített határának átlépése után a kormánynak haladéktalanul bizalmat kell kérnie a törvényhozástól. Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a megállapodást Iránnal, amelynek célja a közel-keleti háború lezárása és a stratégiai jelentőségű hormuzi szoros újpóli megnyitása. A hírt amerikai tisztviselők erősítették meg, miután sajtóértesülések szerint Trump a G7-es csúcsot követően Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott versailles-i találkozón látta el kézjegyével a dokumentumot. Később Irán is hivatalosan megerősítette a megállapodást. A teheráni külügyminisztérium tájékoztatása szerint a dokumentumot Masoud Pezeshkian Irán elnöke írta alá. A 14 pontból álló megállapodás azonnali tűzszünetet, a felek szuverenitásának tiszteletben tartását, valamint további tárgyalások megkezdését irányozza elő. Az egyesség részeként Washington 30 napon belül megszüntetné az iráni kikötők tengeri blokkádját és csökkenteni katonai jelenlétét a térségben. Shehbaz Sharif pakisztáni kormányfő arról adott hírt, hogy a megállapodás azonnal hatályba lépett ma hajnalban, a hivatalos ceremóniát holnap tartják Svájcban, Katar és Pakisztán közvetítésével. Az ENSZ friss jelentése szerint 2025-ben először fordult elő, hogy fegyveres konfliktusokban az állami haderők követték el a legtöbb gyermekek elleni jogsértést. A dokumentum szerint világszerte több mint 38 ezer esetet igazoltak, amelyek közül a legtöbb haláleset és sérülés volt. A legmagasabb számot Izrael és a palesztin területek esetében regisztrálták, de súlyos jogsértéseket jelentettek a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Nigériában, Myanmarban és Szomáliában is. Ukrajnában közel 1900 esetet dokumentáltak, köztük gyermekhalálokat és sérüléseket. Az ENSZ szakértője szerint ez az egyik legsúlyosabb év volt a gyermekvédelem történetében. A fegyveres konfliktusokban egyre nagyobb szerepet kapnak a modern technológiák is.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, a nap második felében várható kisebb felhőzet, a hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, az ország északi részében kissé hűvösebb lehet, itt 24 fok körüli értékek valószínűk, záporok csak elszórtan fordulhatnak elő. A légmozgás többnyire gyenge marad, a nap folyamán felélénkülhet az északnyugati szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset okoz fennakadást Pozsony elején a D1-esen Szenc felől, Kassán a Vatszon utcában az SMP-sugárút felé, itt korlátozott a haladás a bal sávban, és a pozsonyi D4-esen Oroszvár után Ausztria felé. További 10-15 perces torlódásra számíthatnak a nagyvárosok Pozsony és Kassa főútvonalain is. Jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: A nagy esélyes portugál labdarúgó válogatott nem kis meglepetésre csak egy-egyes döntetlent játszott Kongóval a tengeren túli VBK csoportjának nyitó mérkőzésén. A portugálok, akik végig nagy fölényben futballoztak, már a 6. percben João Neves fejes góljával megszerezték a vezetést, nem sokkal a szünet előtt João vissza váratlanul kiegyenlített. Fordulás után már nem született gól, főleg azért, mert az afrikai gárda szervezetten és hiba nélkül védekezett. Az előző két Európa-bajnokságon ezüstérmes angol válogatott 4-2 arányban legyőzte a legutóbbi két világbajnokságon ezüst és bronzérmes horvát csapatot, a VB csoportkörének legnagyobb rangadóján. A duplázó Harry Kane a második angol játékos David Beckham után, aki 3 VB-n is eredményes volt, ráadásul 10. találatában

Feljött a góllövők örök ranglistájának 10. helyére. A csoport másik mérkőzésén Gána-Panama 1-0. A K csoport második találkozóján Kolumbia-Üzbegisztán 3-1. A mexikói válogatott legendás kapusa Guillermo Ochoa bejelentette, hogy a világbajnokság után visszavonul a sportáktól. Megdőlt az egynapos nézőcsúcs a 23. világbajnokságon, amelynek keddi mérkőzéseit több mint 281 ezer néző látta a helyszíneken. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Nyonban szerdán kisorsolták az Európai Labdarúgó Kupák második selejtezőkörének párosításait. A Bajnokok Ligájában a Slovan a Tallinn-Tbilisi párharc győztesével mérkőzik. Az első meccs idegenben lesz július 21-én vagy 22-én, a pozsonyi visszavágó pedig egy héttel később. Ha a Győr túljut az izlandi Vikingu Reykjavíkon, akkor a Hapoel Bérsevával találkozik odahaza, egy héttel később pedig az izraeli csapat ideiglenes otthonában. Az Európa Ligában, amennyiben a Ferencváros megnyeri a szerb Vojvodina, a Žilina pedig a horvát Hajduk Split elleni párharcát, akkor a Fradira a Twente, a zsolnaiakra pedig a ciprusi Pafos vár. Az első meccs július 23-án Hollandiában, illetve Zsolnán lenne, a visszavágókra egy héttel később kerülne sor. Kiesés esetén a Konferencia Ligában az FTC az Ajax-szal, a Žilina pedig a Katowice-vel játszana. A Konferencia Ligában a Dac a bosnyák Mostar és a moldovai Orhei párharcának győztesével, a Trnava a CSKA Szófiával, a Paksa görög Panathinaikosszal, a Debrecen pedig a máltai Marsaklok és az örmény Pjunik Jereván párharcának további utójával találkozik július 23-án. Egyaránt hazai pályán. A visszavágókat egy héttel később rendezik. Elkezdte a nyári alapozást az élvonalbeli komáromi labdarúgó csapat. Nem kevesebb, mint 9 játékos is távozott, elbúcsúzott a KFC-től Novota János kapusedző is. A mexikói Efrain Juarez lett a labdarúgó NB1-ben címvédő Győr vezetőedzője. A 38 éves szakember Európában, a Celtic és a Zaragoza csapataiban is futballozott, hazája válogatottjában 39 alkalommal lépett pályára. Vezetőedzőként a kolumbiai Nacionálnál debütált, 2025-ben visszatért nevelőegyesületéhez, a Pumashoz, amellyel idén bajnoki döntőt vívott. Az Európai Labdarúgó Szövetség 10 millió euróra megbüntette a Marseille-t a számviteli szabályok megsértése miatt, és korlátozta új játékosok szerződtetését. Bronzérmet szerzett Szatmári András a franciaországi Vivo Európa Bajnokság férfi kard egyéni versenyében. A Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit páros 6-1-7-5-re kikapott a második helyen kiemelt Elizé Mertens Chang Shuai belga-kínai kettőstől a berlini tenisztorna nyitófordulójában.

0: 8 óra 13 perc. A választási veresége után is Brüsszelbe vezetett a volt magyar miniszterelnök Orbán Viktor első külföldi útja, ahol a Patrióták Európáért pártcsalád vezetőivel egyeztetett. A találkozóra tegnap az Európai Tanács ma kezdődő csúcs találkozója előtt került sor, így a volt és a jelenlegi magyar miniszterelnök mondhatni egymást váltja a belga fővárosban. A vonalban Peszterics Kalas Vivien, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Maga az időzítés puszta véletlen, vagy érdemes összefüggést keresni a patrióták egyeztetésének, illetve az Európai Tanács találkozójának időpontja között?
1: Mindenképp érdemes összefüggést keresni, már csak azért is, mert ez nem példanélkül is, sőt inkább azt mondanám, hogy valamennyi Európai Tanácsülés előtt a pártcsaládok tagja, illetve a pártcsaládokhoz tartozó pártok vezetői összegyűlnek, egyeztetnek. Ez nem csak a patrióták esetében történt így egyébként a tegnap, illetve történik a mai napon, hanem például az Európai Néppárt is így tesz. Ezeknek az egyeztetéseknek a legfőbb célja az, hogy hogy összehangolják azt az álláspontot, amit majd képvisel az adott állam vagy kormányfő, vagy állam vagy kormányfők, attól függően, hogy melyik pártcsalád mennyi vezetőt tud adni. Tehát összehangolják azt az álláspontot a különböző ügyekben, amit majd képviselni fognak az Európai Tanácsülésen. Tehát ez egy szokványos találkozó volt. Itt, ami miatt nagyobb hangsúlyt kapott, az aztán a volt magyar miniszterelnök jelenléte is hosszú idő után először jelen meg ugye a nyilvánosság előtt.
0: És 16 év után nem miniszterelnökként érkezett a belga fővárosba Orbán Viktor, ez szintén szokatlan volt azon túl, amit már említett, de mit mutat a tegnapi nap tapasztalata, mennyire sikerült a választás óta eltelt időben magáévá tennie a volt kormányfőnek az ellenzéki szerepkört?
1: Ez egy nagyon jó és nagyon nehéz kérdés. Amit lehet látni, hogy a prioritásokat tekintve, főleg itt most ugye elsősorban az európai prioritások kerültek előtérbe, nem változott a volt magyar miniszterelnök álláspontja, ugyanazokat az elveket képviseli. Nyilván ellenzéki szerepből sokkal kevesebb lehetősége van befolyást gyakorolni arra, hogy hogyan is menjenek majd az Európai Unióban a folyamatok, milyen döntéseket fogadjanak el, de látunk akár migráció területén, akár Ukrajna támogatásával kapcsolatban egy folytonosságot, és ha itt megnézzük azt, hogy reagált akár a sajtótájékoztatón értelemszerűen a választási vereségre, akkor azért azt lehet látni, hogy az okait is keresi, ugye meg is nevezett egyet, itt a gazdasági helyzetet emelte ki, ami közrejátszhatott a választási eredmény. Tehát azt lehet mondani, hogy abszolút elfogadta ezt az ellenzéki szerepet, de ugyanazokat a célokat próbálja elérni európai szintéren is.
0: És saját bevallása szerint a célok teljesítésében a patrióták másik miniszterelnökére, a cseh Andrej Babisra számít. Andrej Babisról azonban a hatalomba való újbóli visszatérése óta köztudott, hogy uniós szintéren jóval visszafogottabb politikát folytatott, mint a volt magyar kollégája Orbán Viktor. Ennek fényében mennyire válthatja be a cseh miniszterelnök Orbán Viktor hozzáfűzött reményeit?
1: Teljes mértékben úgy gondolom, hogy nem, már csak azért is, ahogyan is említette, hogy különböző ügyekben az más álláspontot képviselt Babis, enyhébb, megengedőbb, együttműködőbb hangot ütött meg az uniós vezetőkkel, illetve más tagállamok vezetőivel is. Nem véletlenül egyébként, hogy Orbán Viktor egy témát emelt ki, ez az energia árak kérdése volt, amiben azt mondta, hogy Babis a patrióták közös érdekét fogja képviselni, minden másról nem nyilatkozott, tehát ezt azt mondta, hogy a cseh kormány főre bízza, úgyhogy itt azért az óvatosság, én úgy gondolom, hogy szerintem érthető, és talán ezekre is vezethető vissza leginkább. Hogy még egy aspektust megnézzük itt a kérdésre válaszolva, ugye, ami egy újdonság, ha mostani Európai Tanácsülés előtti egyeztetéseket megnézzük, hogy hosszú idő után megint lesz V4-es egyeztetés. Itt értelemszerűen már az új magyar miniszterelnök vesz részt, de azért emeltem ki, mert az utóbbi években megromlott a V4 országain vezetőinek közötti viszony. Nem tartottak ilyen egyeztetést a csúcs találkozó előtt, ami pedig egyébként, hogyha egy több évre visszamenőnek visszatekintünk, akkor azért ez egy rendszeres egyeztetés volt a csúcs találkozók előtt, ez elmaradt. Úgyhogy ez is inkább azt mutatja, hogy lesznek olyan témák, amikben Babis által képviselt álláspont nem feltétlenül egyezik meg teljesen azzal, amit Orbán Viktor képviselne.
0: A magyar választások utáni mondhatni limbo időszakban, amikor még Orbán Viktor volt a hivatalban lévő miniszterelnök, de a megválasztott kormányfő már Magyar Péter volt, zajlott egy informális uniós egyeztetés, amin a magyar kormány nem képviseltette magát akkor, viszont Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák miniszterelnöknek akkor készült egy elhíresült fotója, mely szerint várták a negyedik muskétást Magyar Péter személyében, és ahogy ön is jelezte, hosszú idő után bekerült a programpontba egy V4-es egyeztetés. Ez arra mutat, vagy azt jelzi, hogy a jövőben hangosabb lehet a V4 Európai Uniós szintéren, és ez a sokak szerint tetszhalott állapotnak nevezett helyzet, ami az utóbbi években kialakult, ebből kimozdulhatnak a visegrádi négyek?
1: Az biztosan elmondható, hogy megvan a valamennyi kormányfőben most a nyitottság arra, hogy felénezték ezt az együttműködést. Itt Magyarországon is lesz a közeljövőben egy V4-es találkozó, és igen, európai téren is az várható, hogy erősebb lesz a hangjuk ezeknek az országoknak, hiszen sokkal több területen tudják majd összehangolni az álláspontjukat. Ugye kérdés az, hogy ez mennyire fog sikerülni, hiszen többféle pártcsaládból érkeznek, de a szándék az abszolút megvan. És azért ez a négy ország, ha azt semmiképpen sem lehet állítani, hogy mindent el tud érni majd az Európai Unióban, amit szeretne, de valóban sokkal nagyobb hangsúllyal és súllyal tud majd jelen lenni a döntéshozatalban, akár egy-egy európai tanácsülésen, akár egy szimpla tanácsülésen, ami a jogalkotás tekintve még fontosabb is egyébként, mint az állam és kormányfők találkozója.
0: És ha már a küszöbön álló változásokat említettük, akkor arra is érdemes kitérnünk, hogy az utóbbi években mondhatni egyfajta tradícióvá vált, hogy az Európai Tanács ülésein Magyarország volt a bota küllők között, és az új magyar kormány ígéretet tett, hogy ezt a hagyományt nem kívánják majd tovább vinni, de hogyan alakíthatja át ez az ígéret, illetve az, hogyha teljesül, az Európai Tanács működésének dinamikáját?
1: Valóban a mai ülés, illetve a ma meg és a holnapi ülés egy sokkal nyugodtabb csúcs találkozónak ígérkezik, mint ami az elmúlt hónapokban volt. Itt két szakpolitikát emelnék ki, amiben rögtön meg tud mutatkozni, hogy Magyarország változtat az eddigi álláspontján, és egy együttműködő, pragmatikusabb álláspontot fog képviselni. Az egyik Ukrajna ügye. Itt ugye azt lehetett megfigyelni a korábbi időszakban, hogy rendre csak 26 tagország fogadta el azt a következtetést, nyilatkozatot, ami Ukrajna támogatását foglalta magában, milyen módon szeretnék a jövőben támogatni az ukránokat, és általában egy elvi kiállás volt mellette. Most az várható, hogy ebben is változás lesz, és immáron 27 tagország fogja támogatni, illetve a másik a migráció témája, amivel kapcsolatban egyébként nagyon sok érdemi döntéshozat arra nem kell, és nem is lehet számítani, de a migrációs paktum múlt heti hatályba lépése biztos, hogy szóba fog kerülni, és ugyan a magyar kormány ha az elveket nézzük, akkor nagyon nem képvisel más álláspontot, mint a választás előtti, tehát az Orbán Viktor vezette kormány, hiszen továbbra is azt mondja, hogy illegális bevándorlókra nincsen szükség, viszont egy sokkal megengedőbb, együttműködőbb kommunikációt jelenített már meg Magyar Péter, és azt lehet várni, hogy ez az Európai Tanácsülésen is megmutatkozik. Tehát azt lehet mondani, hogy ha általában nézzük, akkor az Európai Unió megint fel tudja azt mutatni, hogy egy-egy döntése mögött 27 tagország egyhangú egyetértése áll, ami hát a világpolitikában megerősíti az Európai Unió szerepét, hiszen azt látják majd, vagy láthatják majd a külső partnerek, hogy egységet képvisel megint az Unió, és nem széttöredezett.
0: Két olyan fontos szempontot is kiemelt, ugyan magyar szemszögből, ami uniós szintéren is komoly következményekkel bír majd, így feltehetően nem árt, hogyha picit közelebbről is megvizsgáljuk ezeket, és ahogy jelezte, a magyar álláspontban tapasztalható elmozdulás révén Ukrajna ügyében történt előrelépés, hiszen megnyílhattak a csatlakozási tárgyalások Kijevvel és egyébként Moldovával is. Ukrajna ügye pedig ennek fényében ezúttal is terítékre kerül majd, de egészen pontosan milyen kérdésekre kívánnak koncentrálni ezúttal az uniós állam és kormányfők?
1: Változása tekintetben nem várható az elmúlt hónapokhoz képest. Annyi különbség lesz, hogy itt inkább csak jóvá hagyják egyrészt azt, hogy elkezdődtek a csatlakozási tárgyalások, ugye ön is említette, megnyitották az első csatlakozási fejezetet, tehát nem vitázni fognak arról, hogy szükség van erre, vagy sem, hanem csak nyugtázzák ezt az állam és kormányfők. A másik pedig Ukrajna támogatásának kérdése. Anyagilag, katonailag továbbra is elkötelezett az Európai Unió, hogy támogassa Ukrajnát. Ebben nagy valószínűséggel már a magyar kormány is partner lesz, illetve elrészben ehhez kapcsolódik az, hogy az oroszokkal szembeni szankciókat tovább bővítenék. Június elején mutatta be az Európai Bizottság a 21. szankciós csomagra vonatkozó javaslatát. Ez is szóba fog, én úgy gondolom, mindenképp kerülni ebben a két napban, és itt is az várható, hogy a magyar kormány a korábbinál jóval együttműködőbb és megengedőbb és elfogadóbb lesz.
0: És ahogy jelezte, Ukrajna ügye mellett a migrációs paktumra irányult a legtöbb figyelem a közelmúltban, és ezen a téren nem várt különösebb elmozdulást, de érdemes megjegyezni, hogy az Európai Parlament éppen tegnap, tehát közvetlenül a tanács ülésének kezdete előtt hagyta jóvá az új visszaküldési szabályokat, amikre most formálisan a tanácsnak áldását kellene adnia. Ezen a fronton minden a papírforma szerint megy majd, vagy azért lehetnek érdekes vélekedések az állam és kormányfők részéről a kérdés kapcsán.
1: A visszaküldések rendszerét, illetve annak a hatékonyságának növelését tekintve nem. Eddig is ez volt az egyik olyan pontja a paktumnak és általában a migrációs politikának, ahol nagy egyetértés volt tagországok között, hiszen mindegyik, itt ugye azokról az emberekről beszélünk, akik jogszerűen illegálisan tartózkodnak az Európai Unió területén, ki kell őket toloncolni, csak ez nem mindig annyira egyszerű, és általában az okozza a problémát, hogy nincs hova visszatoloncolni, kitoloncolni ezeket a személyeket, és azzal kapcsolatban eddig is mindenki egyetértett a tagországok közül, hogy ezen változtatni kell, és ezt segítheti majd a visszatérési központ, illetve a központok létrehozása, amit ugye az Európai Parlament elfogadott. Az Európai Parlamenten belül egyébként már nagyobb a megosztottság ebben a kérdésben, és itt is azt lehetett látni, hogy az Európai Néppárt és a Patrióták Európáért frakció együtt szavazott, közösen támogatta ezt, míg mondjuk a zöldek vagy a szociáldemokraták ellenezték ezt a megoldást, de a tagországok között én úgy gondolom, hogy sem most a csúcs találkozón, sem amikor majd hivatalosan a tanács jóvá kell hagynia ezt a döntést, jogszabályt, akkor érdemi vita és ellentét nem várható.
0: És míg az eddig említett kérdések kapcsán nem várhatunk feltehetően komoly vitákat vagy ellentéteket, a tanács ülésein általában a gazdasági kérdések, illetve az anyagiakkal kapcsolatos ügyek azok, amik komoly pengeváltásokat szoktak eredményezni. Most pedig szó lesz a versenyképességről, illetve az Európai Unió több éves 2028 és 2034 közötti időszakra szóló költségvetéséről is. Mennyire lesz nehéz kompromisszumot teremteni ezen kérdése kapcsán?
1: Ez az egyik olyan terület ezen a csúcs találkozón és a jövőben is, aminél viszont komoly vitákat lehet látni, és úgy gondolom, hogy ezért egy hosszadalmas folyamatnak nézünk most elébe. Itt a több éves költségvetésen kapcsolatban érdemi döntést nem várhatunk a mai csúcs találkozón, tehát ez az első lépés lesz az irányba, hogy majd valamilyen egyességre jussanak az állam és kormányfők. Itt azt kell látni, hogy az Európai Bizottság tette egy javaslatot egy jóval magasabb költségvetésre, mint ami a mostani 7 éves költségvetés, és a ciprusi elnökség az asztalra tett egy ilyen tárgyalási alapot, amiben valamennyivel 2% ponttal csökkentette azt a teljes összeget, amire a bizottság tett javaslatot, de azért mégis egy magasabb, nagyobb költségvetésről beszélhetünk most, és igazából a ciprusi elnökség javaslata, hiszen ott konkrét számok is vannak már, lesz a valódi kiinduló pontja a tagállamok közötti vitáknak, és itt nem csak a tagállamok között, hanem az uniós intézmények között is számos törésvonalat lehet felfedezni. Hagyományosan vannak olyan országok, akik a szigorúbb költségvetési politika hívei, akár Ausztria, Hollandia, vagy éppen Németország, ők sokalják ezt a költségvetést, főleg úgy, hogy nem szeretnének ők többet befizetni az uniós közös költségvetésbe, tehát mondjuk a saját források bővítését, ha meg tudja oldani az Európai Unió, nekik az egy elfogadhatóbb javaslat, de többet semmiképpen sem fizetnének be. Szembe velük ott van az Európai Parlament, aki kevesli ezt az összeget, tehát ő még többet szánna a közös költségvetésbe, és akkor, hogyha a nagyságán túl tekintünk, akkor említette a versenyképességet, a versenyképesség növelése jelenleg szemben áll a kohézió, illetve az agrárpolitikára szánt forrásokkal, és itt is van egy törés van a tagországok között, hiszen például a Kohézió Barátai nevű csoport, aminek Magyarország is a tagja, ők azért harcolnak, hogy ne csökkenjen az agrárpolitikára, illetve a kohéziós forrásokra szánt támogatása jövőben.
0: Elnézést a helyzetet, ugyanakkor, tehát érdemes lesz a következő időszakban is követni, különösen akkor, ha valakit érdekelnek az anyagiakat érintő ügyek. Peszterics Kalas Vivient, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutató Intézetének vezetőjével beszélgettünk az Európai Tanács ma kezdődő ülése kapcsán. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen én is.
2: 8:30.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. Szlovákia egy hellyel feljebb került az Európai Unió tagállamait jólétük szerint rangsoroló listán. De ez egyet jelent azzal, hogy Pozsony tett egy nagy lépést előre a valódi prosperitás felé vezető úton. A folytatásban ennek járunk majd utána. Műsorunk záró fél óráját azonban ma is regionális híreinkkel kezdjük. Így most Gazsik Viktóriáé a szó.
2: Saját költségvetésből finanszíroz további 11 helyet Nagyszombat megye önkormányzata, miután a középiskolai felvételik első köre után mintegy 20 diák maradt iskolai hely nélkül. Ezt tegnap jelentette be egy sajtótájékoztató keretei közt Berényi József Nagyszombat megyei alelnök. Az intézkedés éves szinten közel 40 ezer eurós kiadást jelent a nagyszombati kerület számára. Berényi tájékoztatása szerint a Vámbéri Ármin gimnázium további 2 diák felvételére kap lehetőséget. További 9 férőhelyet kap a Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola és Középfokú Sportiskola. Az intézmény egy-egy plusz tanulót vehet fel a farmergazdálkodási és a sportmenedzseri szakokra, valamint 7 helyet biztosítanak a Hotel Akadémia képzésben. A Losonci járásban található Fülek önkormányzata megkezdené a város közvilágításának felújítását, miután tavaly több mint 20 év után ismét saját tulajdonába került a rendszer. Az első ütem megvalósítására a város 500 ezer eurós hitelt igényel a környezetvédelmi alaptól. A beruházás során kicserélnék a lámpatesteket, a tartókarokat és az elosztó szekrényeket, ami jelentősen javíthatja az energiahatékonyságot és az üzemeltetést. A teljes korszerűség második szakasza a vezetékhálózat cseréjét foglalja magába. A hitelkérelmet a városi képviselőtestület már jóvá hagyta, jelenleg pedig elbírálás alatt áll. Ünnepélyesen megnyitotta új rimaszombati üzemét a Winkelmann Group. A német befektető a melegvíztárolók gyártását indítja el a gömöri régióban. Az üzem éves kapacitása elérheti a 300 ezer darabot. A mintegy 128 millió eurós beruházás várhatóan 450 új munkahelyet teremt, jelenleg már több mint 180 alkalmazott dolgozik a gyárban. A vállalat szerint az új üzem a régió gazdasági fejlődéséhez és a foglalkoztatás bővüléséhez is hozzájárulhat.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, a nap második felében várható kisebb felhőzet. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, az ország északi részében kissé hűvösebb lehet, itt 24 fok körüli értékek valószínűk. A légmozgás többnyire gyenge marad.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset okoz fennakadást a pozsonyi D1-esen Oroszvár után az osztrák határ irányába, Szenc felől a D1-esen. Pozsonyi bevezető szakaszán két autó ütközött össze a balsában, az R1-esen Zólyom után Besztercebánya felé, és Kassán a Vatszon utcában az SMP-s sugárút irányába. További 10-15 percet várakozhatnak Pozsony elején a D2-esen Malacka felől, a Racsinszkán a központ irányába, a kikötői hídon Ligetfalu felé, és Kassasac a város részében Csécs felől, valamint a VSS hídon az Eperjesi út felé. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 óra 37 perc. Bár minden nemzedéknek arra kellene törekednie, hogy egy virágzóbb és élhetőbb országot hagyjon hátra a következő generációnak, mint amilyet elődeitől örökölt, Szlovákia esetében ez a nemes cél egyre távolodik. Bizonyos területeken tapasztalható ugyan némi javulás, hazánkat azonban továbbra is az unió leggyengébben teljesítő gazdaságai között tartják számon. Az általános jólét tekintetében pedig nem csak európai összevetésben számítunk sereghajtónak. Jószomszédi viszonylatban szintén a lemaradók táborát erősítjük. Derül ki a szlovák takarékpénztár elemzői által jegyzett jóléti toplista negyedik kiadásából, amely tanulságait a következő percekben Sidóhá Zoltán gazdasági szakíróval, az Újszó főszerkesztő helyettesével tekintjük át. Jó reggelt kívánok!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: A legutóbbi osztályozás óta egy helyet ugyan javítottunk, de összességében véve továbbra is elmondható, hogy Szlovákia az elmúlt években fokozatosan lépéshátrányba került. De mekkora a lemaradásunk jelenleg az uniós partnereinkhez képest?
1: Hát az élbolyban nem meglepetés, hogy Svédország, Hollandia és Írország tanyázik. Szlovákia mindössze a 23. a 27 fős csoportban. Mögöttünk Magyarország, Románia, Bulgária és Görögország található, viszont az örök viszonyítási pont Csehország már a 15., Szlovénia az 5., és Lengyelország pedig lenne a 12., tehát arra akartam ezzel rámutatni, hogy a volt szocialista országok közül is néhányan már betörtek, legalábbis az első felébe, amikor a lista első felébe. Az utóbbi 7-8 évben gyakorlatilag nem közeledtünk az unió átlagához, magyarán felzárkózásunk megtorpant, és akkor ez még ízelgő jelző. A szlovák takarékpénztár valóban egy átfogó képet vázolt fel, nem csak a gazdaságra összpontosított, egyébként ebben a kategóriában szerepelünk a legrosszabbul, egyenesen a 26-ok vagyunk a 27 fős mezőnyben. Megvizsgálta a társadalmat is, a háztartások anyagi helyzetét, az oktatás minőséget, a fenntarthatóságot, tehát ez egy komplex átfogó kép. Most mi lehet az oka annak, hogy hát az utóbbi években egy helyben járunk? Hát egyetlen dátumot említenék, ezt szerintem véletlen, hogy éppen most, tehát június 17-én volt 20 éve, hogy Robert Fico megnyerte a választást és kormányt alakíthatott. Az utóbbi 20 évben, közel 13 éven át ő volt a kormányfő, illetőleg a Peter Pellegrinit, a jobb kezét is figyelembe veszük, akkor gyakorlatilag 14 éven át Fico irányította az országot, és hát jöjjön a találós kérdés, nem lesz túl nehéz, vajon a 4 Fico kormány idejéből hány átfogó reformra emlékezünk? Tehát a helyes válasz a nulla, ugyanis Fico a hatalom megtartásának mestere, a napi konfliktusok kiváltója, majd elkenője, aki a konfliktusok szításához, az áskálódáshoz és a szárdobáláshoz mesterien ért, de az ország modernizációjához, a gazdaság versenyképességéhez viszont annál kevésbé, ja hát is még az osztogatáshoz ért, igaz, főleg a barátnőit meg a fiát érinti, hát így ne csodálkozzunk, hogy a gazdasági növekedésünk a módfelett szerint 1% körüli, a gazdaság tartópillérei olyan stabilak, mint az épülő Eperjesi kórház tartópillérei. Amikor Fico először szerezte meg a miniszterelnöki bársonyszéket, tehát 2006-ban, akkor az ország még valóban tátrai tigris volt, és a Zurinda kormány reformjai révén dübörgött, ezt szó szerint kell érteni, 6-7-8%-os gazdasági növekedést produkáltunk abban az időben, és ahogy jeleztem, napjainkban annyira kifulladtunk, jó, ha az 1%-os növekedést összehozzuk, és tehát szó szerint felértük a tartalékainkat, a cseh átlagfizetés átszámítva már 2000 euró felett van, a szlovák pedig 1620 euró környékén, hát pedig ebben benne van a bizonyára szorgos Fico fiú 5000 eurós keresete is. Ahol úgymond igyekeztünk, óriási idézőjel tettünk ilyenkor, az az állami kiadások növekedése, tehát az állam túlsúlya nőttől nőtt, a költségvetés egyre nagyobb arányát úgymond szívja be az állam, majd osztja újra, és ezzel párhuzamosan az államadósságunk is látványosan nőtt. Gyakorlatilag rövid idő leforgása alatt megduplázódott az államadósságunk, amit mindig ugye a bruttó hazai összegmérhez viszonyítunk, olyannyira, hogy az államadósság már látványosan átlépte 60%-ot is. Éppen ezért kell csütörtökön a parlamentnek rendkívüli ülést tartania, ezt megvitatandó, miután az Alkotmánybíróság közölte, hogy ez további halasztás nem tűr. Tehát itt tartunk most.
0: Vagy akár azt is mondhatnánk, hogy Tátrai Tigrisből sebeit nyalogató kis cica lettünk, és ahogy jelezte, a gazdasági növekedés terén nincsenek jó híreink, hogyha az államháztartási hiányt nagyságrendileg mérnénk, akkor nagyon pozitívan teljesítenénk. A probléma az, hogy ennek ellenkezője az igaz, és a kormány próbálja ugyan mérsékelni az elszabadult deficitet. Az elemzői vélemények azonban eltérnek arra vonatkozóan, hogy mennyire sikeresek ezek a törekvések, és a legtöbben inkább afelé hajlanak, hogy nem teljesítenek túl jól. De hogy látják a szlovák takarékpénztár elemzői a helyzetet?
1: Hát valóban a konszolidáció, ami már 3 éve tart, egyáltalán nem eredményes, csak minimális eredményeket tudnak felmutatni. Hát idén is az volt a terv, hogy 2,7 milliárd eurót megtakarítanak így vagy úgy, természetesen ez nem jön össze. A költségvetési tanács kiszámolta, hogy kiket érint leginkább az idei konszolidációs csomag, mármint negatív módon. Tehát az LMP szerint már minden társadalmi réteg kénytelen lesz szorosabbra húzni a nadrág szíjat, ami voltak itt már 2024 óta tart, de a legnagyobb terhet nem az idősek, hanem a munkából élők és a vállalkozók viselik. Az intézkedések összesített hatása átlagosan bő 2%-os jövedelem csökkentés jelent idén a háztartások számára, ami évi mintegy 370 eurónak felel meg. A részletes adatokból az is kiderül, hogy a konszolidáció leginkább a produktív korú, tehát a keresettel rendelkező családokat sújtja. Egy 2 gyerekes család esetében mintegy 850 euróval csökkent idén az összevétel, tehát egyet családra kivetítve, és hát az izmos infláció oka is döntően a kormány kudarcos konszolidációs csomagjában keresendő. Tehát a hiányt alig faragja le, viszont az árakat kissé felhajtja, aztán nem egyszer csodálkozunk az üzletek árcéduláin. Ugyan most talán 4% alatt van az infláció, de azért az is viszonylag magas, és hogy ez mennyire látszódik a lakosság költekezésén, az kiderül abból az adatból, hogy 2025. decemberében, tehát a legutolsó karácsony idejében a kiskereskedelmi forgalom 5%-kal zuhant be 2024. decemberéhez képest, sőt 2025-ben összességében a kiskereskedelmi forgalom kisebb volt, mint 2024-ben, tehát ez jelzi, hogy igenis megérezzük a konszolidáció hát hátulütőit. Rendben van, 3. éve húzzuk, viszont eredmények mondhatni nincsenek, és mivel jövőre jön a választási év, így várhatóan újabb takarékossági intézkedéseket már nem vetnek be, miközben a célt nem érték el, ugyanis a cél eredetileg az volt, hogy a bruttó hazai össztermék 3%-ára szorítsák le a hiányt. Hát ez nagy, az választási ciklus utolsó évében, hát ez nagyon nem jött össze. Jó esetben is minimum 4%-os lesz a hiány. Márpedig minden 1% több 100 millió euró újabb adósságot jelent az állam számára, amit érthető módon a polgároknak kell visszafizetniük, nyilvánvalóan kamatosul.
0: És ha a konszolidáció, valamint a strukturális problémák eredményezte ellenszél nem lenne elég, akkor azt is érdemes megjegyeznünk, hogy Szlovákia kis és nyitott gazdaság, ezáltal egyike vagyunk annak az országcsoportnak, amelyet igen érzékenyen érintenek a kedvezőtlen geopolitikai fejlemények, amiből az utóbbi időszakban bőven kijutott a világnak. De melyek azok a tényezők, amik jelenleg a legnagyobb kockázatot jelentik, és hogyan kellene kezelnünk ezeket a fenyegetéseket?
1: Szlovákiának ezzel a helyzettel mindig is szembe kellett néznie, hisz mindig is kis és nyitott ország volt. legalábbis a rendszerváltás óta, tehát nincs új a nap alatt. Valóban mostanában sűrűsödtek a problémák, a mostanában szó alatt azt értem az utóbbi idő 5-6 évben, ugye jött a Covid világjárvány, aztán az orosz agresszió a szomszédunkban, aztán az energiaválság, aztán Donald Trump a békeharcos február 28-án háborút indított Irán ellen, ettől az olajárak szó szerint megőrültek. Tény, hogy épp most írták alá a szerződést, hogy legalább 60 napig fegyverszünet lesz, ebből jó esetben akár még béke is lehet, és az olajár újra 80 dollár alá zuhan, tehát ez egy pozitív fejlemény, plusz még ott van Németország esete, Németország a legfontosabb felvevő piacunk, és a német gazdaság rosszul muzsikál, tehát nagyon lassan növekedik, és ez problémát jelent a szlovák gazdaság számára, tehát valóban a problémák sokasodtak, súlyosak is, de ezzel együtt lehet élni, és még nem említettem Donald Trump tavalyi tréfáit, a vámharcokra gondolok, tehát össze-vissza, hogy éppen ébredt, úgy emelte a vámokat, viszont ezek a lépések mindenkit érintettek. Tehát akkor lett volna igazán probléma, ha kimondottan Szlovákia számára van speciális akadályok merültek volna fel, de amiket felsoroltam, a háború, a Donald Trump féle téboly, illetőleg az iráni háború mindenkit érintett, tehát Szlovákiának is alkalmazkodnia kell ezekhez a tényezőkhöz. Tény, hogy Lengyelország nem kicsi ország, tehát 6-szor nagyobb, vagy lélekszámú tekintve 7-szer nagyobb, mint Szlovákia, de ugyanolyan szocialista múltal és ugyanolyan történelemmel rendelkezik, mint Szlovákia, és mégis azt látjuk, hogyan megbirkózott ezekkel a kihívásokkal, és éves szinten nem 1% körüli gazdasági növekedéssel cammog előre, hanem minimum 2,5-3%-os növekedést produkál a felsorolt problémák ellenére is, és ma már ott tartunk, hogy a korábban határozottan szegényebb Lengyelország napjainkban már fejlettebb és gazdagabb, mint Szlovákia, az átlagfizetések is nagyobbak, tehát ezzel együtt lehetett volna élni. Hogy ez miért nem történt meg Szlovákiában, hát az előbb említettem már egy bizonyos politikus, de azért említsük meg őt újra, Robert Fico, aki retteg a reformoktól, pontosabban nem is ért hozzá, fogalma nincs, hogy ezt hogy kell csinálni, és ha ilyen politikust választunk meg 4-szer, ez már nem lehet tévedés, ugye? Egyszer lehet csak nagyot hibázni szerintem. Akkor Szlovákia ilyen sanyarú, stagnáló, egy helyben járó helyzetbe kerül, belekerülünk a közepesen fejlett országok csapdájába, innen ezzel a garnitúrával nem tudunk kilépni, tehát lehetne adni tippeket, hogy mit tegyünk, mit nem, de ez a mostani kabinet mindenre képtelen, mindösszes arra képtelen, hogy gyerekeknek, rokonoknak jó állásokat adjon, legalábbis ezt látjuk az utóbbi időben.
0: Mielőtt rátérnénk az ötletbörzére, amellett se menjünk el szó nélkül, hogy az említett jelenleg hiányzó reformokra, valamint a jövőre való tudatos felkészülésre, azonban még a felvázolt válságok árnyékában is szükség lenne, vagy legalábbis nem lenne szabad teljesen elhanyagolnunk, hiszen a számok nem igazán engednek, és egyértelműen igazolják, hogy az ország lakossága előregedőben van. A negatív demográfiai változások pedig már most éreztetik hatásaikat, de mennyi időnk van addig, amíg ezek a következmények kifejezetten súlyossá válnak?
1: Hát egyre rosszabb a helyzet, tehát minél tovább várunk, annál nehezebb lesz korrigálni. Hát a lakosság lélekszámával nem nagyon tudunk mit kezdeni, viszont a nyugdíjellátó rendszerekkel mégiscsak valamelyet tudunk csinálni valamit. Tehát Szlovákia problémája az, hogy a leggyorsabban előregedő országok egyike, legalábbis Európában. Hát ezt csak néhány számmal úgymond támasztanánk alá, hogy tavaly Szlovákiában mindösszesen alig 42 ezer gyermek született. Ilyen alacsony számmal a demográfusok 15-20 év múltán vártak, tehát valamikor 2050 tájékán. A második világháború után, de még az 1970-es években is éves szinten 90 ezer és 100 ezer gyerek született Szlovákiában, jelzem, ugye tavaly nálunk 42 ezer, tehát ez elképesztő különbség, nem arról van szó, hogy néhány ezerrel csökkent a gyermekek száma, hanem a felére zuhant. Így nem meglepő, hogy az ország lélekszáma 2020 óta folyamatosan csökken. Az egy anyára jutó gyerekek száma, ez egy ilyen furcsa statisztika, 1,37 század, miközben 2,1 kellene ahhoz is, hogy a lélekszám stabilizálódjon. Tehát ettől nagyon messze vagyunk, és valószínűleg már nem is érjük el. Ráadásul, ez is egy nagyon nagy csapás, elvándorolnak a fiatalok. Tehát az egyetemisták mintegy 20%-a külföldön tanul, döntően Csehországban, és közülük csupán a végzettek alig 40-45%-a jön haza, vagyis éppen a képzett fiatalokat veszítjük el. Na most, ha így megy tovább, akkor nyilvánvalóan egyre kevesebb lesz a munkaképes korú, és egyre több lesz a nyugdíjas, mert 2060 környékén már több mint 1,6 millió 65 év felettivel számolnak, miközben a produktív korban levők száma, tehát a 20 és a 64 év közöttiek száma mintegy 850-900 ezerrel lesz kevesebb, mint napjainkban. Tehát ez óriási visszaesés. Tehát ebből adódóan voltak épp már a mostani nyugdíjrendszer is fenntarthatatlan, hiszen évről évre romlanak ezek a mutatók, itt nem ugrásokról van szó, hanem minden évben egyre rosszabb adatokról. Tehát a szociális biztosító már most is évi több mint 2,5 milliárd eurós támogatásra szorul, vagyis nem, hogy a politikai okokból a mostani kormány által annyira védett 13. nyugdíjra nincs pénz, ami egyébként évi 930 millió eurót emész fel, hanem a hagyományos nyugdíjból is voltak éppen csak 10 hónapnyit lehetne finanszírozni. Tehát ha komolyan vennénk a bevételeket és a kiadásokat. Tehát így ebből adódóan ne csodálkozzanak a mai 40 év alattiak, hogy a szociális biztosító által még májusban szétküldött prognózisok alapján jó esetben, ha 66-67 évesen mehetnek csak nyugdíjba.
0: Kihívás tehát bőven akad, és mivel ötletbörzét ígértünk, kérem röviden térjünk ki arra is, hogy milyen lépéseket kellene tenni, hogyha azt szeretnénk, hogy Szlovákia, illetve a szlovák gazdaság ismét növekedési pályára álljon.
1: Először is legfontosabb egy hozzáértő kormány, aki legalább sejti, miről van szó, mert nemrégiben láttuk azt a szánalmas próbálkozást, hogy egyfajta gazdasági reformocskákat vezessenek be, ami nem kerül pénzbe, mármint a Fico kormány részéről, de hát ez annyira vérszegény, hogy a munkaadók szövetsége is jelezte, hogy ez szinte nullával azonos, ezek az ötletek, ezek a hangulatjavító intézkedések, tehát a dilettantizmus helyett hozzáértés kell, ez a legfontosabb, ha az megvan, akkor átnézik Szlovákia helyzetét, és megvizsgálják, milyen például az adórendszer, amit sikerült teljes mértékben szétzilálni, akárhány áfakulcs van, aztán a társasági adót is durván megemelték, Szlovákiában a legdrágább vállalkozni a visegrádi csoporton belül, ez nyilvánvalóan fenntarthatatlan. Itt is kell valamelyest lefaragni az adókat, tudományra, fejlesztésre, technológiára jóval többet kell költeni. Például az Európai Unió átlagában a hazai össztermék több mint 2%-át fordítják tudományra, kutatásra, fejlesztésre, hiszen ez a jövő, ezt nem kell magyarázni. Ehhez képest Szlovákiában a tudományra, kutatásra fordított kiadások jó hazai össztermék 1%-át érik el, tehát fele olyan magas szinten vagyunk, mint az uniós átlag. Aztán az államapparátust kell határozottan karcsúsítani, lehetőleg az állam nem mindenbe avatkozzon bele, és nem mindenbe szóljon bele, és ha már a játékszabályokat felállította, akkor szerencsés volna nem éves szinten megpiszkálni, újra gyúrni. Tehát egyfajta stabilitást és nyugalmat is kell adni a gazdaságnak, pozitív arculatot, ezt mondjuk könnyű elmondani, de tételesen ki lehet dolgozni ezeket a lépéseket. A következő kis probléma az, hogy Míg ezt bevezetik, addig is eltelik másfél-két év, és míg a reformoknak megjön a gyümölcse, az további egy-két év. Tehát voltak éppen egy újabb választási ciklus, akár egy 4 év rámegy Szlovákiának arra, hogy új váltóra álljon, új pályán mozogjon, másrészt, ha ezt nem tesszük meg, és természetesen a változások esetleg egyes csoportoknak akár fájók is lehetnek, de nem lépjük meg, nem tesszük meg, akkor marad ez a dagonyázás, ez az egyhelyben járás, ez a fokozatos eladósodás és a fokozatos leszakadás az Európai Unió átlagától, amit már nagyon látványosan érzünk is, hiszen az Eurostat adatai szerint a szlovák háztartások a legszegényebbek közé tartoznak. Az uniós átlagnak csak a 77%-án vagyunk képesek fogyasztani, mert kevés a pénzünk. A csehországi adat például 83%.
0: És elnézést, a helyzetet követni fogjuk. Zsidóház Zoltán gazdasági szakírót, az Új Szó főszerkesztő helyettesét hallották, és ezúttal nem csak a gazdasági szakírónktól, de önöktől is elköszönök, kedves hallgatóink. Ennyi fért napindító magazinunkba június 18-án csütörtökön. A 9 órai hírek után a Nappalival várjuk önöket, amelyben ezúttal Récsei Noémi számít a megtisztelő figyelmükre. A hangmérnök Kovács János és a hírszerkesztő Gazsik Viktória nevében is köszönöm, hogy velünk kezdték a napot. Tilajcsik Dórát hallották, minden jót a viszonthallásra!

0: 9 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat 2026. június 18-án délelőtt. Tudták, hogy ma van a piknik és egyben a piknikezés világnapja. Magazinunkban erről a könnyed témáról is szólunk, de lesznek fajsúlyosabb témáink is. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat Gazsik Viktória szerkesztésében, aztán pedig tartalomismertetőnkkel szolgálok.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Csütörtök délelőtt rendkívüli ülést tart a parlament a kormány iránti bizalom kérdéséről. Az Amerikai Egyesült Államok és Irán aláírta a megállapodást a közel-keleti háború lezárásáról. Napsütéses, meleg idő várható ma 31 fokos csúccsal. Az égbolt azonban többnyire felhős marad. A mikrofonnál Gazsik Viktória, következnek a részletek. Ma délelőtt rendkívüli ülést tart a parlament a kormány iránti bizalom kérdéséről, jelentette be Richard Rasi házelnök. Az ülés összehívására azt követően kerül sor, hogy a kormány hivatalosan benyújtja a bizalmi szavazásra vonatkozó javaslatot. Az alkotmánybíróság korábban kimondta, hogy az államadósság törvényben meghatározott szintjének átlépése esetén a kabinetnek haladéktalanul a törvényhozás bizalmát kell kérnie. A döntés előzménye, hogy az ellenzék az alkotmánybírósághoz fordult, mert a kormány tavaly nem kezdeményezett bizalmi szavazást, az Európai Statisztikai Hivatal, az Eurostat, azonban 2025. október 21-én kiadott jelentése alapján az ország államadósága elérte a GDP 59,7%-át. A bíróság értelmezése szerint a parlament köteles haladéktalanul napirendre tűzni a bizalmi szavazást. Robert Fico miniszterelnök közölte, hogy a kormány tiszteletben tartja az alkotmányt,

0: Tette ezt. A teheráni külügyminisztérium szerint a dokumentumot Masoud Pezeshkian Irán elnöke írta alá. A 14 pontból álló megállapodás azonnali tűzszünetet, a felek szuverenitásának tiszteletben tartását, valamint további tárgyalások megkezdését irányozza elő. Az egyesség részeként Washington 30 napon belül megszüntetné az iráni kikötők tengeri blokkádját és csökkenteni katonai jelenlétét a térségben. Shehbaz Sharif pakisztáni kormányfő arról adott hírt, hogy a megállapodás azonnal hatályba lépett ma hajnalban, a hivatalos ceremóniát holnap tartják Svájcban, Katar és Pakisztán közreműködésével. Éjszaka egyszerre érte támadás Oroszországot és Ukrajnát, a dróntámadások egyik fő célpontja Moszkva volt, ahol a hatóságok szerint több eszköz érte el a város térségét, köztük egy olajfinomító közelét is. A moszkvai polgármester közlése szerint a légvédelem több tucat drónt semmisített meg, közben az ukrán légierő arról számolt be, hogy több mint 200 orosz drónt és több ballisztikus rakétát is megsemmisítettek az ország légterében. Az ukrán főváros Kijevi célpont volt, ahol robbanásokat jelentettek. A háború mindkét oldalon fokozódó drón és rakétatámadásokkal folytatódik. Most pedig rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
1: A labdarúgó világbajnokság 7. játéknapján Portugália-Kongó meglepetésre 1-1, Anglia-Horvátország 4-2, Gána-Panama 1-0 és Kolumbia-Üzbegisztán 3-1. A mexikói Efrain Juárez lett a labdarúgó NB1-ben címvédő Győr vezetőedzője. Bronzérmet szerzett Szatmári András a franciaországi Vivo Európa-bajnokság férfi kard egyéni versenyében.
2: Időjárás.
0: Változóan felhős, égbolt lesz ma jellemző, a nap második felében várható kisebb felhőzet, a hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, az ország északi részében kissé hűvösebb lehet, itt 24 fok körüli értékek valószínűk. A légmozgás többnyire gyenge marad.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset lassítja a forgalmat az R1-esen, Zólyom után Beszterczebánya felé 10 percet várakozhatnak. A pozsonyi D1-esen a kikötői hídon Ligetfalu felé, valamint egy meghibásodott autóbuszra figyelmeztetnek Kassán, a Moldavszkán, az Optimánál, a központ irányába. Jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Tartalomismertetőn következik, lássuk az előttünk álló három órában, milyen beszélgetésekkel, témákkal és összeállításokkal kívánjuk megszólítani hallgatóinkat. Hamarosan meghallgathatják menetrendszerű eseménynaptárunkat, melyből megtudhatják, hogy ma ünnepli születésnapját a Beatles egyik tagja, Sir Paul McCartney. 9:30 és 10 között az Autista Büszkeség Nemzetközi Napjáról beszélgetünk. Elsősorban egy összeállítás keretében foglalkozunk a témával. Lesz benne megszólaló, a gyógypedagógusként is tevékenykedő dr. Völgyesi Molnár Márta, és egy könyvből is majd elhangzik néhány részlet. Az első hónapokban sok családban az időt nem órákban, hanem alvásokban és ébredésekben mérik, és közben minduntalan felmerül a kérdés, vajon eleget alszik-e a baba? Mennyi alvás kell nappal, mennyi éjszaka, és mikor érdemes egyáltalán figyelni arra, ha valami eltér az átlagtól? Erről beszélgetünk 10:45 és 11 óra között. Jöjjön egy kis ízelítő beszélgetésünkből, dr. Sipos Lilla pszichológust hallják.
1: Az alvás éppen annyira létszükséglet, mint hogy lélegzünk, eszünk, iszunk. Alvás nélkül elpusztul az ember, és nem megfelelő alvásnak pont úgy rossz hatása van a szervezetünkre, mint hogyha nem megfelelően táplálkozunk, nem megfelelő mennyiségben iszunk. Nem tud funkcionálni sem a szervezet, sem a lelki életünk, hogyha nem alszunk eleget. Válaszkésznevelés az, hogy arra válaszolok, ami a baba igénye. Ha éhes, megetetem, ha fázik, feladok rá egy réteget, ha unatkozik, adok neki egy másik játékot, ha álmos, elaltatom, és nem megetetem. Tehát ha az igényeit megpróbálom kitalálni, akkor érzi azt a baba, hogy én rá figyelek, és akkor biztonságban érzi magát.
0: A teljes beszélgetést, ahogy már említettem, 10:45 után közvetítjük. 10:42 után a piknikezés világnapján a piknikezés szokásait vesszük górcső alá. Szó lesz arról, hogy mit jelent a páneurópai piknik, de arra is kitérünk, hogy milyen hagyományok, történelmi események kötődnek a piknikezéshez. Ezt követően Norvégiába látogatunk, de maradunk a gasztronómiánál. A Norvégiában élő Nagy Ildikó menetrendszerűen beszámol a Pátria Rádió hallgatóinak a norvég hétköznapokról, ezúttal a gasztronómia kerül érdeklődésünk és figyelmünk fókuszába. A nappali harmadik órájának záró perceiben pedig tartunk egy lapszemlét, meghallgathatják, hogy miről ír a katedra a legújabb lapszáma, de arról is hallhatnak, hogy az irodalmi szemle júniusi lapszáma milyen témával foglalkozik. A hangmester Kovács János nevében is kellemes és egyben tartalmas nyári délelőttöt kívánok!

Június 18. napján Arnold és Levente nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Az Arnold férfi név a germán Arnwald névből származik, amelynek elemei sas és uralkodó jelentésűek, női párja az Arnolda. Míg a Levente régi magyar személynév általában a lesz ige származékának tartják, ez szerint jelentése levőcske, kislény, más újabb vélemény szerint eredeti formája lovanta lehetett, ami egy vadászat jelentésű szláv kifejezés névképzővel megalkotott alakja, és így jelentése vadászt jelöl. Isten éltesse valamennyi névnapos és születésnapos hallgatónkat, nekik kedveskedünk a soron következő zeneszámmal.

18. napján is érdemesnek tartom fellapozni eseménynaptárunkat. Lássuk a teljesség igénye nélkül, milyen eseményeket, történéseket és világnapokat jegyez. Június 18. napja. Ma van a fenntartható gasztronómia világnapja. 2016 óta ünnepeljük világszerte a szóban forgó világnapot az Egyesült Nemzetek Szövetsége kezdeményezésére. A világnap célja, hogy elgondolkodjunk azon, miképp kímélhetjük meg erőforrásainkat. Érdemes minél kisebb ökológiai lábnyomú élelmiszereket választanunk, egyes ételek fogyasztása pedig kifejezetten természetvédelmi hatással bír. Fontos, hogy kiálljunk a hagyományos és minőségi ételek védelme mellett. A helyi termelők és a gasztronómiát képviselő közösségek piaci szerepének és jelentőségének emelése mellett egyaránt a fenntartható fejlődés érdekében arra is figyelmet kell fordítani, hogy az elfogyasztott ételeink olyan alapanyagokból készüljenek, amelyeket helyi, organikus és lehetőség szerint fenntartható módszerekkel termeltek meg, illetve dolgoztak fel. június 18-án született Korányi Sándor, a vesebetegségek kiváló szakértője, a TBC elleni küzdelem egyik vezéralakja, egy híres orvosdinasztia sarja. Orvosi diplomája megszerzése után egy klinikán lett tanársegéd. Modern szemléletmódja évtizedekre meghatározta a magyar belgyógyászat fejlődését. A gyógyászatban az elsők között hangoztatta a fizikai, kémiai módszerek fontosságát. Ma ünnepli születésnapját Kovács Adél Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, színigazgató a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Pályáját a Nemzeti Színházban kezdte, majd a Radnóti Miklós Színház tagja lett, amelynek 2016-tól az igazgatója. A mozinézők többek között a Magzat, a Szélcsend, a Merénylet, a Budapest Noir és a Haj már meg című filmekben láthatták. június 18-án történt, hogy Mária Terézia osztrák császárnő és magyar királynő megalapította a katonai Mária Terézia rendet, amely a Habsburg Birodalom legjelentősebb katonai kitüntetése lett. Mindössze 98 évvel ezelőtt történt, hogy Amelia Earhart első nőként repülte át az Atlanti-óceánt. Amelia Earhart 1920-ban repült először, és az élmény teljesen magával ragadta. Rövidesen pilóta tanfolyamra jelentkezett, hónapokon át gyűjtögetett arra, hogy saját repülőgépet tudjon venni, még ha használtat is. 1923-ban sikeres repülővezetési vizsgát tett, mindezt 16. nőként a világon. A 40. születésnapjához közeledve az egész földet szerette volna körberepülni, ami 46 ezer kilométert jelentett. Az elszánt nő tisztában volt az út kockázataival, de bátran vágott neki az útnak, expedíciós társával együtt. 1937. júniusában Miami városból indultak el végső útjukra. Az egyik választott megállójuk a Howland-sziget volt, ami az egyik kis atoll a csendes óceán közepén. Problémát jelentett, hogy eltérő térképek álltak rendelkezésükre, illetve a sziget megközelítésekor a kedvező időjárás esőstre fordult, ráadásul az üzemanyag is fogytán volt. Rövidesen Amelia Earhart és expedíciós társa elveszítette a rádiókapcsolatot a segítőkkel, azután senki sem hallott felőlük. Eltűnése pontos okait a mai napig rejtély övezi. Megoldásra csak akkor derülhet fény, ha a repülőgép roncsait is megtalálják.

1890. június 18-án született Ferenczy Béni kétszeres Kossuth díjas szobrász és grafikus, kiváló művész. Ferenczy Béni a nagybányai iskola légkörében nőtt fel, tanult Firenzében, a Müncheni Akadémián és Párizsban is, többfelé járt a világban, élt Bécsben, Berlinben, a Szovjetunióban. Szobrait a mesteri kompozíció és az érzékeny mintázás jellemezte. Petőfi szobrát a költő egyéniségét leghitelesebben megörökítő alkotás. Tartják. Kiváló aktszobrokat is mintázott. Életművét végigkísérte nagyszerű grafikai sorozata. Híres művész emlékérmei új utat jelentettek a magyar éremművészet történetében. 1946 és 49 között a képzőművészeti főiskola tanára volt.

Ma ünnepi születésnapját Szilágyi Ákos, József Attila és Babér Koszorú díjas költő, esztéta, szerkesztő, Pulitzer emlékdíjas közíró, Oroszország kutató, habilitált egyetemi docens. Költőként Rész Pál felfedezettje volt, aki kötetnyi verssel indította el a Költők egymás közt sorozatban megjelent Nem mond le semmiről antológiában, és első köteteinek szerkesztője is volt. Vörös Sándor Egybegyűjtött írások címmel megjelent költészetéről 1975-ben a Kritika folyóiratban megjelent éles hangú irodalmi pamfletje irodalmi botrányt kavart. Ezzel az írással, mint a botrányra visszaemlékezve később maga írta, irodalmi sorsot idézett magára. Szilágyi Ákos orosz nyelvből fordít, történelmi tanulmánygyűjteményeket szerkeszt, lirikusként a groteszk területén mozog otthonosan, verseinek java partitúraként is értelmezhető, ritmizálásra, dudolásra, akusztikus megszólaltatásra egyaránt alkalmas, a költészet játékmestere.

Ma ünneplik Erek születésnapját Tenki Réka Jászai Mari díjas színésznő, az Örkény István Színház tagja. A Színház és Filmművészeti Egyetemen Zsámbéki Gábor és Zsótér Sándor voltak a tanárai, egyetemi gyakorlatainak színhelye volt a debreceni Csokonai Színház, később a budapesti Katona József Színházban dolgozott. A Barbárokban nyújtott alakításáért két komoly szakmai elismerést is kiérdemelt. 2016-ban a Színi Kritikusok díját kapta a legjobb női főszereplő kategóriában, az Egy asszony című egyszemélyes darab előadójaként. Érdekesség számba megy, hogy művelője a népzenének és a néptáncnak.

ünnepli születésnapját Marton Éva a Magyar Szent István rendel és a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas magyar operaénekesnő, drámai szoprán a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 2017-ben a Forbes őt választotta az 5. legbefolyásosabb magyar nőnek a kultúrában, a legtöbbet díjazott művész a magyar opera világában. Ma ünnepli születésnapját Sir Paul McCartney, korunk legsikeresebb dalszerzője, a popzene első milliárdosa, számtalan sláger írója, írja a kultúra.hu. A 20. század második felének kultúrtörténetére meghatározó hatást gyakorló Beatles egyik tagjának élete szó szerint is nyitott könyv, mert hogy annyi elemzés, tanulmány és életrajz jelent már meg róla. Munkás családban nőtt fel, és bár vedzeneórákat hallás után tanult meg játszani zongorán és trombitán, majd azon a gitáron, amelyet a rock körület kitörése után eladott trombitája árán vett. 16 éves volt, amikor megírta az első dalát, szerzeményét Frank Sinatra-nak szánta, de végül csak 1967-ben jelent meg. Érdekesség számba megy, hogy 1957-ben egy templomi fesztiválon találkozott John Lennonnal, akivel megalapították egy korábbi együttesüket, és elkezdtek dalokat írni. A formáció, amelyhez nem sokkal később csatlakozott a gitáros George Harrison is, több név és tagcsere után The Beatles néven futott be. A dobok mögött akkor már Ringo Starr ült. A Lennon-McCartney páros ontotta a slágereket, a legenda szerint megesett, hogy a Liverpoolból Londonba tartó autóban egy nagy lemeznyi dalt dobtak össze. Ők ketten remekül kiegészítették egymást. A Yesterday és a Let It Be című slágerek minden idők legtöbbször több mint 2200 alkalommal feldolgozott dalai közé tartoznak. Kedves hallgatóink, a következő percekben Sir Paul McCartney zenél itt a Pátria Rádióban.

0: legfrissebb színes hírösszefoglalónk következik, a mikrofonnál ezúttal Nyitrai Nóra.
1: Először lépte át a hangsebességet a NASA kísérleti repülőgépe az X-59 június 5-én, majd június 12-én második alkalommal is teljesítette ezt a próbát. Az űrügynökség közleménye szerint előbbi tesztrepülés során a jármű elérte a Mach 1.1-es sebességet, vagyis körülbelül 1347 km/órával repült, a következő alkalommal pedig még ennél is gyorsabban. Az X-59 repülőgépet azzal a céllal alkotta meg a NASA, hogy forradalmasítsa a kereskedelmi légiközlekedést. Céljuk egy olyan utasszállító kifejlesztése, amely hangsebességgel képes eljuttatni az embereket célállomásukra, mindezt úgy, hogy a lehető leghalkabb hangrobbanást produkálja. Későbbi tesztek alkalmával lakott területek felett is elrepül majd, hogy megtudják, mennyire zavaró az X-59 az ott élők számára. Erre azonban az űrügynökség szerint még hónapokat kell várni. Egyre több felhasználónál jelenik meg a Waze újdonsága, amely jelzi a lámpás kereszteződéseket a térképen. Az alkalmazás így egy hasznos funkcióval bővült, ám az egyelőre nem érhető el mindenki számára. Amint a 9to5 Google írja, a lámpás kereszteződések feltüntetése a legtöbb navigációs applikációnak, például a Google térképnek és az Apple Maps-nek már régóta szerves része, a Waze azonban ezen a téren eddig le volt maradva. Az alkalmazás először 2025. decemberében kezdte el tesztelni ezt a funkciót, az elmúlt hetekben viszont látszólag egyre szélesebb körben kezdte elérhetővé tenni. Az egyelőre nem világos, mikor lesz minden felhasználó számára elérhető az újítás. Ausztrália után az Egyesült Királyság is betiltja a közösségi oldalak használatát a 16 éven aluliak számára. Az intézkedést az ország kormánya június 15-én jelentette be, és várhatóan 2027 tavaszán lép életbe. Attól kezdve a Facebook, az Instagram, a Snapchat, az X, a TikTok, de még a YouTube is blokkolva lesz. Az olyan üzenetküldő alkalmazások, mint a WhatsApp, a Viber vagy a Signal viszont elérhetőek maradnak, ahogyan a zenei streaming platformok is. A brit kormány szerint 10-ből 9 szülő támogatja a tiltást, és a fiatalok kétharmada is úgy gondolja, hogy a gyerekek számára korlátozni kellene a közösségi média használatát. A YouTube viszont közleményben kritizálta a döntést, a platform vezetősége úgy látja, félő, hogy a tiltás után a kiskorúak az ellenőrzött nagy közösségi oldalak helyett veszélyes platformokat kezdenek el használni. Hasonló tiltásról szóló tervek az Európai Unióban is felvetődtek már. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke idén májusban arról beszélt, hogy hónapokon belül új jogszabályt terjeszthetnek elő a gyerekek közösség média használatának korlátozásával kapcsolatban.

0: Ma van az autista büszkeség nemzetközi napja, amelyet az ENSZ 2007. évi határozatával jelölt ki június 18-ára. Célja, hogy felhívja az emberek figyelmét az autizmussal élők helyzetére. Ehhez kapcsolódóan terjedt el később a Ragyogjon kéken nemzetközi kampány, melynek keretében világszerte több ezer emblematikus épület öltözik kékbe, ezzel tisztelegve az autizmussal élő egyének és családjaik előtt. A kezdeményezés egyik fő üzenete, hogy a társadalom befogadó és nyitottabb legyen, és ne rekessze ki az autizmussal élő embereket. Ezen a napon többek között a Niagara vízesés is kék színnel van megvilágítva. És álljon itt egy Ellen Notboom idézet. Először is, és mindenek előtt gyerek vagyok. Autizmussal élek, elsősorban nem autista vagyok. Az autizmusom a teljes személyiségemnek pusztán egy része. Nem határozza meg, milyen ember vagyok. Gondolkodó, érző, sokféle tehetséggel megáldott lény. Próbáld az autizmusomat nem egy képesség hiányaként, hanem egy másfajta képességként felfogni. Ne az autizmus húzta határokat nézd, hanem a sok jót, amit kaptam tőle. A következő percekben felelevenítünk egy beszélgetést, melyet április folyamán közvetítettünk. A teljes beszélgetés egy kivonatát hallgathatják meg a következőkben. Dr. Völgyesi Molnár Márta gyógypedagógus, az ELTE tudományos főmunkatársa, a Magyar Tudományos Akadémia ELTE autizmus szakmódszertani kutatócsoport vezető kutatója osztja meg hallgatóinkkal az autizmussal élő egyének társadalmi támogatási lehetőségeit, és egyebek mellett azt, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy működőképes legyen társadalmunk az autizmussal élő egyének számára is.
1: Nyilván egy ilyen rövid közös gondolkodásban a támogatási szükségletek vagy lehetőségeknek csak egy átfogó képét tudjuk bemutatni, de azoknak fő pontjait azért érdemes nem szétszálazni és szétszedni akár különböző nemekre, életkorokra, helyzetekre, vagy érintettségre, vagy súlyosságra, mert hogy ezek, ahogy mondtuk is, minden esetben alapelveit tekintve teljes mértékben azonosak. Az első és legfontosabb, vagy legátfogóbb az maga az autizmusbarát környezet. Jó, az autizmusbarát környezet az azt jelenti, hogy egyértelmű, bejósolható, de rugalmas igények és képességek szerint alakítható mind tárgyi, mind kommunikációs, mind emberi viselkedés, mind a közeg, minden más eleme tekintetében. Tehát ez egy nagyon átfogó dolog, amelyet tényleg azt is értjük, hogy egy autista embernek igenis nagyon fontos lehet, hogy miután mi következik, amit a napirendjével pontosan be lehet jósolni, ahol a változásokat eszközölni lehet még időben és vizuálisan, stabilan, fenntarthatóan láthatóvá és befogadhatóvá tenni, ahol az igényei szerint alakítható az a tudástartalom mondjuk, amelyet egy tanórán akár el lehet, vagy el kell sajátítani, akár kiemelve azokból a számára fontos lényeges elemeket, amelyek nem feltétlenül biztosan mindig ugyanazok, mint más gyermekek vagy tanulók számára, vagy nem feltétlenül mindig találja meg azokat az utakat, ahogy ezek az információk kiemelhetőek. Hogy a tárgyak, azok információtartalma, azok észlelés felruházottsága, hogy mennyire kihívó, mennyire információgazdag, mennyire túlterhelő, mind mindenféle szenzoros értelemben, akár hangok, képek, tehát akár vizuális elemek, akár szagok, akár hőmérsékletek tekintetében. Ezek mind-mind egyénre szabhatóak, ugyanúgy, ahogy az egyértelmű, meleg, rövid kommunikációnk, vagy azok alternatívái mindenféle támogatási eszközökkel, az emberi viselkedésünk, amely összhangban van mindezzel, és ez szerint szerveződik, természetesen olyan személyi feltételek mellett, ahol magának az autizmus szakembernek, vagy annak a szakembernek, aki dolgozik az autista diákkal, gyermekkel, felnőttel, mély megértéssel és igencsak alapos, folyamatosan fenntartott friss módszertani tudással kell rendelkeznie. Ez kutya kötelessége. Enélkül nincsen autizmusbarát környezet. Az 50-50%, amit nyilván megint rugalmasan értsünk, nem pontosan és precízen így, de szeretjük úgy gondolni, hogy hogy kettőn áll a vásár. Tehát egyrészt az autizmus specifikus környezet, és abban, ahogy már mondtuk, ha van egy támogató közeg, a személyek, akikkel együtt él az autista ember, a saját jólétük érdekében is értsük például a szülők rendkívül nehéz helyzetét. Nagyon fontos, hogy legalább annyira pszichoedukáltak legyenek, tudják, jól értsék a helyzeteket, a gyermeküket, legyenek stratégiákkal felvértezve, hogy hogyan tudják mindezt jól menedzselni, legyen nekik is szabad idejük, lehetőségük, és még sok mindent mondhatnánk tényleg mindenféle teljességigénye nélkül, de az egy fontos dolog, hogy a környezetnek is muszáj jól értenie az autista embert, és muszáj jó stratégiákkal, megalapozott stratégiákkal rendelkezni, hogy az együttélés minél gördülékenyebb és boldogabb legyen. Még természetesen az autista embernek egyénre szabott támogatást kell kapnia, amely autizmus specifikus, akár bizonyos dolgokat egyéni környezetben, akár leginkább páros, társas, kiscsoportos környezetben, de mindig minél funkcionálisabb tanulási környezetben, minél inkább a fiatal saját adaptív tanulási környezetében. Mit értünk ez alatt, ha például valakinek szeretnénk megtanítani, hogy mondjuk föl tudjon öltözködni önállóan, és arról szeretnénk közben meggyőzni, hogy ez miért érdemes, miért fontos megtanulni, ugyanígy, mint egy matematikai tartalmat akár, akkor ugye minél kompetensebbé úgy tudjuk tenni, hogy azt mondjuk funkcionálisan tanítjuk, tehát abban a környezetben, amikor éppen szükségünk van az öltözködésre, mert mondjuk egy kiváló játszóházba, vagy egy általunk nagyon szeretett játszótérre megyünk, és érdemes felöltözni ezért. Jó, ez nem jelenti azt, hogy attól, hogy motiváltak leszünk rá, már rögtön tudni is fogjuk. Ehhez jönnek azok a technikák, akár vizuális forgatókönyvek, külső forgatókönyvek, vagy támpontok, modellek, amelyek segítségével mindezt elsajátíthatjuk. Említettük tehát a környezetet is, mint minden más együttműködő partnert, minél biztonságosabb mindkét oldal működése, annál jobb az együttműködés. Ki akarunk emelni, akár itt a kamaszok kapcsán, de ez más életkorban, már pici óvodáskorban is igaz, konkrét támogatási lehetőségeket, akkor a jól felkészített, jól kalibrált, folyamatos szakmai támogatást, tehát szakember nyújtott a támogatás mellett, a kortárs mentor programok például kiválóak lehetnek, akár egy munkahelyi környezetben is később, illetve nyilván kiemelt területünk a barátkozás, tanítással lehet, mondjuk ha az autista szemét, mondjuk és nem a környezetet, amire például szintén tudunk technikák mentén kiváló stratégiákat tanítani. Ahhoz, hogy egy autista személy minél hatékonyabban ki tudja fejezni saját magát, és minél jobban lássa, hogy ez megéri, szabad kifejeznie magát, egyébként ez még a nagyon gyakran egy neurotipikus kamasz számára is ugye rendkívül nehéz, pláne ha a környezet, mondjuk egy oktatási környezet nem éppen elősegíti a gondolkodást és az önkifejezést, hanem gátolja, akkor ez mindenki számára nehézséget tud okozni. Az önkifejezés tanítása vagy megerősítése, tehát megint alapvetően egy autizmusbarát biztonságos környezet szükséges, de ha például személyes példákat nézünk, akkor gyakran találkozunk azzal, hogy autista felnőttek be tudnak számolni arról, hogy mondjuk első alkalommal találkozom én, mint szakember egy autista felnőttel, akkor gyakran ugye előkészítjük ezt a helyzetet, azt a szituációt, meddig fog tartani, pontosan hol fogunk találkozni, képet küldhetünk arról, kik vagyunk mi, ki vagyok én, akivel fog találkozni, hogy nézek ki, mire számíthat, milyen témák mentén gondolkodunk, megkérdezhetjük, és természetesen azt szerint formálhatjuk a helyzetet, ami az ő egyéni szükségleteit, vagy félelmeit, akár korábbi tapasztalatok mentén meghatározza.
0: Az elmúlt percekben dr. Völgyesi Molnár Márta gyógypedagógussal, az ELTE tudományos főmunkatársával, valamint az MTA ELTE autizmus szakmódszertani kutatócsoport vezető kutatójával gondolkodtunk közösen az autizmussal élő egyének társadalmi támogatási lehetőségeiről. Interjúnkat Auschwitzben április folyamán közvetítettük, az elmúlt percekben néhány gondolatot vettünk ki a szóban forgó interjúból. Kedves hallgatóink, ahogy már említettem, ma van az Autista Büszkeség Nemzetközi Napja. Ez a nap az autizmus spektrumzavarral élők ünnepe, a neurodiverzitást, az egyéni értékeket és a büszkeséget hirdeti a szóban forgó világnap. Ennek okán gondolkodtunk közösen a szóban forgó szakértővel. Autizmus egy különleges világ megértése címmel jegyzi kötetét Waldhauser László. Idéznék néhány gondolatot a szóban forgó kiadványból. Az autizmus elfogadása nem csak az autista személyek számára fontos, hanem az egész társadalom számára is. Az elfogadás azt jelenti, hogy képesek vagyunk megérteni és tiszteletben tartani a másságot anélkül, hogy megpróbálnánk megváltoztatni azt. Autistaként számomra az elfogadás azt az érzést kelti, hogy értékes és szerethető vagyok úgy, ahogy vagyok. A megértés pedig egy folyamat. Az autizmus spektruma rendkívül sokszínű, és minden egyes autista személy saját élményekkel és tapasztalatokkal rendelkezik. Tapasztalom, hogy ahhoz, hogy megértsenek minket, nyitottságra és empátiára van szükség. A megértés nem csak információk megszerzését jelenti, hanem azt is, hogy képesek vagyunk beleélni magunkat a másik ember helyzetébe. Saját életemben sokszor találkoztam elutasítással és előítéletekkel, amelyek komoly kihívásokat okoztak. Úgy érzem, az elfogadás és a megértés közötti híd megteremtése segíthet lebontani ezeket az akadályokat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy egy elfogadóbb és támogatóbb környezetet teremtsünk mindenki számára. Az elfogadás nem azt jelenti, hogy nem látjuk az autizmus által hozott kihívásokat, hanem azt, hogy felismerjük a benne rejlő lehetőségeket is. Úgy gondolom, hogy az autista emberek gyakran különleges tehetséggel rendelkeznek bizonyos területeken, és ezek a tehetségek nem csak számunkra, hanem az egész társadalom számára értéket jelenthetnek. Az elfogadás és a megértés olyan alapértékek, amelyek nem csak az autizmussal kapcsolatban, hanem minden emberi kapcsolatban fontosak. És hogy mi maga az autizmus? Az autizmus nem csupán egy állapot vagy diagnózis, hanem egy különleges módja annak, ahogyan az emberek érzékelik és megértik a világot. Az autizmus spektrumzavar, ami azt jelenti, hogy rendkívül változatos formában jelenhet meg. Az autizmus alapvetően az agy fejlődését érinti, és hatással van a kommunikációra, a társas kapcsolatokra, valamint a viselkedésre. Ahogy már korábban többször is említettem, június 18-a az Autista Büszkeség Nemzetközi Napja. Ennek okán készült iménti összeállításunk is.

0: 10 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, magazinműsorunk hallgatása közben. Érdemes lesz a nappali második órájában is figyelemmel követni beszélgetéseinket. Mutatok egy kis ízelítőt, mire számíthatnak a hallgatók 4:11 után.
2: Az alvás éppen annyira létszükséglet, mint hogy lélegzünk, eszünk, iszunk. Alvás nélkül elpusztul az ember, és nem megfelelő alvásnak pont úgy rossz hatása van a szervezetünkre, mint hogyha nem megfelelően táplálkozunk, nem megfelelő mennyiségben iszunk. Nem tud funkcionálni sem a szervezet, sem a lelki életünk, hogyha nem alszunk eleget.
1: Hamarosan jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk, a továbbiakban is a szó Gazsik Viktóriáé.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Ma délelőtt rendkívüli ülést tart a parlament a kormány iránti bizalom kérdéséről. Az Amerikai Egyesült Államok és Irán aláírta a megállapodást a közel-keleti háború lezárásáról. Napsütéses meleg idő várható ma 31 fokos csúccsal, az égbolt azonban többnyire felhős marad. Következnek a részletek. Ma délelőtt rendkívüli ülést tart a parlament a kormány iránti bizalom kérdéséről, jelentette be Richard Rasi házelnök. Az ülés összehívására azután kerül sor, hogy a kormány hivatalosan benyújtja a bizalmi szavazásra vonatkozó javaslatot. Az Alkotmánybíróság korábban kimondta, hogy az államadósság törvényben meghatározott szintjének átlépésekor a kabinetnek haladéktalanul a törvényhozás bizalmát kell kérnie. A döntést azt előzte meg, hogy az ellenzék az Alkotmánybírósághoz fordult, mert a kormány tavaly nem kezdeményezett bizalmi szavazást, miközben az Európai Statisztikai Hivatal 2025. október 21-én kiadott jelentése szerint az ország államadósága elérte a GDP 59,7%-át. A bíróság értelmezése szerint a parlament köteles haladéktalanul napirendre tűzni a bizalmi szavazást. Robert Fico kormányfő közölte, hogy a kormány tiszteletben tartja az Alkotmánybíróság döntését, azonban korábban úgy vélte, elegendő lesz a bizalmi szavazást az állami költségvetés tárgyalásával összekapcsolni, de az Alkotmánybíróság más értelmezését is elfogadja. Szlovákia nem tudott előrelépni a nemzetközi versenyképességi rangsorban, és 2026-ban is a 63. helyen végzett a 70 országot vizsgáló IMD listán. Az eredmény megegyezik az előző évivel, közölte a Szabadság.

0: utasítás azonnali tűzszünetet, a felek szuverenitásának tiszteletben tartását, valamint további tárgyalások megkezdését tartalmazza. Az egyesség részeként Washington 30 napon belül megszüntetné az iráni kikötők tengeri blokkádját és csökkentené katonai jelenlétét a térségben. A pakisztáni kormányfő arról adott hírt, hogy a megállapodás azonnal hatályba lépett ma hajnalban. A hivatalos ceremóniát holnap tartják Svájcban, Katar és Pakisztán közreműködésével. Franciaország a hétvégi hőhullámra készül, amelynek során több térségben akár 40 Celsius fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok figyelmeztetést adtak ki Párizs térségére és az ország keleti részére. A fővárosban már megnyitották a Canal Saint-Martin egy szakaszát a fürdőzők előtt, hogy a lakosok biztonságosan hűsíthessék magukat a nagy melegben. A nyár folyamán a Szajna egyes szakaszain is lehet majd fürdeni, miután a folyó megtisztítására az olimpiai játékok előtt jelentős beruházásokat hajtottak végre. A meteorológusok szerint a rendkívüli meleg az egész országot érintheti a következő napokban. Most pedig rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
1: A labdarúgó világbajnokság 7. játéknapján Portugália-Kongó meglepetésre 1-1, Anglia-Horvátország 4-2, Gána-Panama 1-0 és Kolumbia-Üzbegisztán 3-1. A mexikói Efrain Juárez lett a labdarúgó NB1-ben címvédő Győr vezetőedzője. Bronzérmet szerzett Szatmári András a franciaországi Vivo Európa-bajnokság férfi kard egyéni versenyében.
2: Időjárás.
0: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, a nap második felében várható kisebb felhőzet. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, az ország északi részében kissé hűvösebb lehet, itt 24 fok körüli értékek valószínűk. A légmozgás többnyire gyenge marad.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset okozt fennakadást Pozsonyban a Mlinszkényi-Vina központ felé. Sebességet mérnek továbbá Ógyalla után Érsekújvár felé. Jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: tartalomismertetőn következik, lássuk az előttünk álló két órában, milyen beszélgetésekkel, témákkal és összeállításokkal szolgáljuk hallgatóinkat. Az első hónapokban sok családban az időt nem órákban, hanem alvásokban és ébredésekben mérik, és közben minduntalan felmerül a kérdés, vajon eleget alszik-e a baba? Mennyi alvás kell nappal, mennyi éjszaka, és mikor érdemes egyáltalán figyelni arra, ha valami eltér az átlagtól? Erről beszélgetünk 10:45 és 11 óra között. Jöjjön egy kis ízelítő beszélgetésünkből, dr. Sipos Lilla pszichológust hallják.
1: Az alvás éppen annyira létszükséglet, mint hogy lélegzünk, eszünk, iszunk. Alvás nélkül elpusztul az ember, és nem megfelelő alvásnak pont úgy rossz hatása van a szervezetünkre, mint hogyha nem megfelelően táplálkozunk, nem megfelelő mennyiségben iszunk. Nem tud funkcionálni sem a szervezet, sem a lelki életünk, hogyha nem alszunk eleget. Válaszkésznevelés az, hogy arra válaszolok, ami a baba igénye. Ha éhes, megetetem, ha fázik, feladok rá egy réteget, ha unatkozik, adok neki egy másik játékot, ha álmos, elaltatom, és nem megetetem. Tehát ha az igényeit megpróbálom kitalálni, akkor érzi azt a baba, hogy én rá figyelek, és akkor biztonságban érzi magát.
0: A teljes beszélgetést, ahogy már említettem, 10:45 után közvetítjük. 10:42 után a piknikezés világnapján a piknikezés szokásait vesszük górcső alá. Szó lesz arról, hogy mit jelent a páneurópai piknik, de arra is kitérünk, hogy milyen hagyományok, történelmi események kötődnek a piknikezéshez. Ezt követően Norvégiába látogatunk, de maradunk a gasztronómiánál. A Norvégiában élő Nagy Ildikó menetrendszerűen beszámol a Pátria Rádió hallgatóinak a norvég hétköznapokról, ezúttal a gasztronómia kerül érdeklődésünk és figyelmünk fókuszába. A nappali harmadik órájának záró perceiben pedig tartunk egy lapszemlét, meghallgathatják, hogy miről ír a katedra legújabb lapszáma, de arról is hallhatnak, hogy az irodalmi szemle júniusi lapszáma milyen témával foglalkozik. A hangmester Kovács János nevében is kellemes és egyben tartalmas nyári délelőttöt kívánok!

0: Kevés dolog van a szülőségben, ami annyi kérdést, bizonytalanságot és éjszakai gondolatot hoz magával, mint a baba alvása. Eleget alszik, túl sokat alszik, miért ébred fel még mindig éjjel? És egyáltalán mennyi az a mennyiség, ami életkoronként normálisnak számít alvás tekintetében? Sok szülőben és gondozóban felmerül a kérdés, mennyi alvásra van valójában szüksége egy babának, egy totyogónak és egy kisgyermeknek? Mert bár nincs két egyforma baba, kapaszkodót azért lehet találni. Ezekről a kapaszkodókról beszélgetünk a továbbiakban dr. Sipos Lilla pszichológussal, baba alvás szakértővel. A következőkben őt kérdezem.
1: Nekem 3 gyerekem van, és az első fiam nagyon-nagyon rossz alvó volt, 15 évvel ezelőtt született. Akkor én eléggé magamra voltam hagyva a problémával, mert nem volt még sem Facebook, sem annyi információ az interneten. Úgyhogy a magam kárán tanulva, sok csapdába beleesve, avval a háttértudással, amit én tudtam a csecsemőkről, mint pszichológus, azzal a szemléletmóddal, ami a pszichológusságomból fakadt, és azzal a kutatói vénával, ami nekem akkor volt a munkámmal kapcsolatosan, egyetemen kutattam és tanítottam, kidolgoztam valamit, ami aztán nekünk működött. Tehát a saját nehézségeim és csapdába lépéseim vittek arra, hogy ezzel foglalkozzak most. Én akkor azt kívántam, hogy bárcsak lenne valaki, aki megmondaná, hogy mi miért történik, mi a megoldás, mi a jó út. Mindenféle információt is hall az ember a nagycsaládból, szomszédtól, akárkitől, de hát az ember nem akar kísérletezni azért annyira a saját gyerekén, hogy annak mondjuk már olyan következményei legyenek, amik senkinek sem jók. Akkor nem volt még, én nem találkoztam ilyen alvási tanácsadóval, de akkor én elhatároztam, hogy ha én nekem ez megy, akkor én nagyon, nagyon szeretnék segíteni más anyukáknak, hogy ne lépjenek bele ugyanazokba a csapdákba.
0: Miért van az egyébként, hogy valaki, elnézést a kukacoskodó kérdésért, de hogy valaki ugye pszichológiát tanul, pszichológiát tanít, a gyermeklélektanról, a csecsemőgondozásról, szinte mindent tud szakmai téren, de amikor bekerül ebbe az életízű történetbe, akkor valahogy nehezebb applikálni, vagy nincs meg az a megfelelő tudás, holott az az adott egyén már szakember, nevezetesen dr. Sipos Lilla.
1: Hát ez nagyon jó kérdés, mert én nekem kifejezetten a csecsemők voltak a kutatási területem, tehát én tudományos értelemben rendkívül sokat tudok a csecsemőkről, de ez nem praktikus, mindennapi életben hasznosítható tudás, hanem egy tudományos tudás a csecsemők fejlődéséről. Azért ez segítette engem, de nem azt tanultuk az egyetemen, meg aztán a későbbiekben, hogy ha fölébred éjjel 9-szer, akkor mit csináljak. Elvekben tudjuk, hogy pszichológusként, hogy a kötődés, a bizalom kiépítése ebben a korai életkorban annyira fontos, hogy nem tehetjük meg, hogy hagyjuk sírni, hogy magára hagyjuk, de azon túl, hogy igen, ez nagyon fontos, pszichológusként pláne tudom, hogy nem okozhatok neki törést, de nem tudom megoldani ezt a problémát, hogy átaludja az éjszakát, anélkül, hogy sérülne.
0: Téma bevezetéseként, illetve belemerülésként mi az, amit úgy általánosságban véve el lehet mondani a csecsemők alvásával kapcsolatban? Mi az, amit úgy akár közszolgálati szinten érdemes lenne a hallgatóinknak tudni a témáról, és mi az, ami akár érdekes lehet mindannyiunk számára?
1: A csecsemők természetes módon egészen másképp alszanak, mint mi felnőttek. És talán erre nem vagyunk felkészülve szülőként, hogy pontosan mit is jelent ez, hogy miben más az ő alvásuk. Ez azt jelenti, hogy mivel még az idegrendszerük és a cirkadián ritmus, tehát a biológiai órájuk fejlődésben van, ezért ezekben kell őt megtámogatni. Ami nagyon fontos lenne szerintem mindenkinek tudni, hogy viszont ez nem azt jelenti, hogy ennek így kell maradnia örökkön örökké, és minden baba 2 éves koráig 9-szer normális, hogy ébred. Hanem ez fokozatosan leépíthető, hogyha például nem etetjük meg minden egyes alkalommal, amikor nyöszörög, ami most nagyon általános jelenség, de nem kell rárontani. Vannak természetes mocorgások, nyöszörgések 2 ciklus felébredések között, és a lehető legkevesebb intenzitású reakcióval tudjuk arra tanítani a babát, hogy maga tudja összekötni a ciklusokat. Tehát az a nagy különbség, hogy a ciklusok között ők nagyon sokszor megébrednek. Mi felnőttek is megébredünk, csak mi vissza tudunk aludni, már annyira automatikusan, hogy észre sem vesszük, hogy megébredtünk. Babáknak viszont sokszor segítségre van szükségük ahhoz, hogy visszaaludjanak, de a jó tanács az az, hogy mindig a minimális segítséget adjuk meg, ami még ahhoz viszont elég, hogy visszaaludjon.
0: Mi lehet az oka annak, hogy merőben más szakmai jellegű tapasztalatokat és iránymutatásokat kapnak a szülők, akár alvás tekintetében, akár hozzátáplálás, akár szoptatás tekintetében? Hogy lehet ezeket a nehézségeket kisimítani és úgy beépíteni a szülők nevelési és egyéb eszköztárába, repertoáriába, hogy egyrészt, hogy a szülő se sérüljön, a gyerek se sérüljön, és lehetőleg ne essünk át a ló túloldalára.
1: Nagyon sok egymásnak ellentmondó információ kering közszájon és interneten egyaránt. A forrásra figyeljünk oda, hogy az, akitől kapjuk a tanácsot, az információt, az mennyire hiteles forrás, milyen képzettsége, végzettsége van. Ha saját példából mondja, akkor egy gyereken próbálkozott, vagy három gyereken. Minden gyerek más, és amikor valakinek az első gyerekén valami beválik, akkor ő azt hiszi, hogy az minden gyereknél úgy van. Holott ez egyáltalán nem igaz. Akinek meg már három vagy több gyereke van, az tudja, hogy minden gyerek más. A két szülő ugyanaz, és egyik így alszik, másik meg amúgy alszik. Úgyhogy a forrás szerintem nagyon fontos, hogy honnan jön az információ. Továbbá, hogy a tanácsokat is érdemes magunkra szabni, hogy mi az, ami nekem komfortos, mi az, ami a mi családi elképzeléseinkbe beleférnek. Nincsen soha egy jó recept. Olyan receptek vannak, amiket egy kicsit magunkhoz kell igazítani, és a belső iránytünkre is jó odafigyelni, hogy amit hallok, akárki mondja, a legnagyobb szakértő is, ha mondja, az az én belső iránytűmmel egy irányba mutat el.
0: Nagyon köszönöm, és nagyon örülök, hogy ebbe is egy kicsit így beleálltunk, mert hogy tényleg így van, hogy az interneten rengeteg ellentmondásos információt tapasztalhatnak meg, illetve tehetnek magukévá a szülők vagy leendő szülők, és talán az élet azon ritmusa ráhangol erre, hogy a mostani nagyszülők generációja úgy kivette magát, vagy nincs jelen úgy a családi életben, mint korábban, ezért ideális esetben mondjuk vagy a szakértők szakmai tanácsára és tapasztalására hagyatkozhatunk, ellenben ott lehetnek az ellentmondásos információk az ellentmondásos szakemberekkel, önjelölt szakemberekkel. Én azt hiszem, hogy ez is benne van ebben a történetben.
1: Ez így igaz, pontosan, igen.
0: Beszélgessünk egy kicsit arról, hogy milyen jellegű alvás problémák észlelhetők a gyerekeknél. Nyugodtan meg lehet nézni a csecsemőkort, a totyogókat és a kisgyermekkort is. Nyugodtan életkorra lebontva meg lehet nézni néhány példán szemléltetve. Én azt hiszem, hogy hallgatóink irányába is, ha jelezzük a példákat, a gazdag példatárat, akkor sokkal egyszerűbben tudják az információkat magukévá tenni. Ez a saját személyes tapasztalatom is egyébként. Tehát milyen jellegű, vagy milyen típusú alvás problémákkal küzdenek a gyerekek egészen a csecsemőkortól, és én emlékeztetném hallgatóinkat, hogy még mindig dr. Sipos Lilla pszichológus áll hallgatóink rendelkezésére.
1: Három fő típus van, a túl késői elalvás, az éjjeli megébredés és a túl korai felébredés. Ebből az első kettő, ami a legnagyobb problémát okozza, hiszen ha a baba nem alszik jól, akkor a szülő sem alszik jól, és akkor az egész család funkcionálás hanyatlik. Csecsemőkorban az első 2-3 hónapban teljesen normális és rendjén való, hogy akár 2-3 óránként felébred a baba és etetni kell, de hogyha nem rontunk rá rögtön minden nyekkenésre az etetéssel, akkor azért a természet úgy alkotta meg, hogy mire az anyukák éppen az erejük végéhez érnek, addigra javulhat a helyzet, 2-3 hónapos korra elérhető, hogy 5-6 órát egybefüggően aludjon egy baba, akkor meg kell etetni, és akkor megint egy 2-3 órát tud aludni. Ez azt jelenti, hogy egy anyuka 7, akár 8 órát egy ébredéssel végig tud aludni. Ez már hosszú távon is bírható, de ha elaprózódik, ehhez képest elaprózódnak az éjszakák, akkor már arra gondolhatunk, hogy ott valamit elnéztünk, valamit eltévesztettünk, nem jó ösvényre léptünk. Szeparációs szorongás 8 hónapos kor körül megint hozhat egy visszaesést, amikor a gyerek ellenőrizgető céllal ébred, hogy megfigyelj, hogy megvan-e még az anya. Ez is normális jelenség. Azt lehet mondani, hogy egy éves korra, vagy olyan 8 kg-os testsúly elérésével már el lehet várni egy babától, hogy átaludja az éjszakát. Ennek ellenére 2 éves korig is még az éjszakai megébredések normálisnak tekinthetők, bár sok baba egy éves kora fölött már át tudja aludni az éjszakákat. Dackorszak, tehát totyogókorszak környékén inkább az esti lefekvés okoz nehézséget, tehát az időhúzás, a végtelen időhúzás, az ellenállás az elalvásnak, és aztán iskoláskorban, serdülőkorban megint ugyanez a fő nehézség, hogy ellenállnak annak, hogy lefeküdjenek időben.
0: És hogyha nem az életkori táblázat szerint haladunk, hanem az okokra nézünk rá, akkor milyen okok állhatnak a mögött, hogy valamilyen probléma alakul ki a gyerekek elalvását illetően?
1: Többféle oka lehet a nehéz alvásnak. A cirkadián ritmus, vagyis a biológiai ritmus órának a zavara, ami például rossz napirend, csecsemőkorban legtöbbször egy rossz napirend, nagyobb gyermekkorban például túl sok képernyőnézés is okozhat cirkadián problémát. Aztán a homeosztatikus folyamatok zavarai, a homeosztázis az a belső szabályozásunk, hogy a szervezetünk nagyjából állandó belső körülményeket tudjon tartani a szervezetben. Belejátszhatnak temperamentum jellemzők, akaratosság, orvosi okok, betegség és a szülőnek a határszabási nehézségei.
0: Tehát ez mind-mind hozzásegíthet ahhoz, hogy nehezebben kerüljön a gyerek ágyba, és ezeket, hogyha a szülői kompetenciával megnézzük, vagy ránézünk ezekre a problémákra, akkor javíthatóvá válhatnak az éjszakák, ha jól gondolom, ugye?
1: Igen, igen. Nagyon fontos, hogy ismereteket gyűjtsünk az alvás fejlődéséről, hogy hogyan tudjuk támogatni nagyon egyszerű dolgokkal a biológiai óra, a cirkadián ritmus fejlődését és kialakulását, az idegrendszert hogyan lehet fejleszteni, ami szintén fontos dolog. A határszabás is egy fontos kérdés, mert nem csak biológiai okai vannak az alvási nehézségeknek, hanem egyszerűen nevelési kérdés is egy életkoron túl.
0: Kedves hallgatóink irányába jelezném, hogy ne menjenek messzire, mert ez idáig csak beszélgetésünk első részét hallgathatták meg. Egy rövidet zenélünk, a zene után pedig folytatjuk. A továbbiakban is dr. Sipos Lilla pszichológussal, alvástanácsadóval beszélgetünk, akár csak eddig, a továbbiakban is.

0: És ahogy zeneszámunk előtt is jeleztem, már folytatjuk beszélgetésünket dr. Sipos Lilla pszichológussal, akivel a továbbiakban is a csecsemők és a totyogók alvási szokásairól, nehézségeiről beszélgetünk. Milyen típusú problémákkal keresik meg önt a szülők, és milyen életkorú gyerekek esetében úgy általánosságban véve, ha szabad a gazdag példatárából is, nyugodtan hozhat konkrét példákat, hogy például a 2 éves gyerek 8-szor ébred éjszaka milyen módon tud segíteni, mely életszakaszokban tud ön segítséget nyújtani, és mikor keresik a szülők?
1: A leggyakrabban a első életév második felében találnak meg, amikor már elég masszív a probléma ahhoz, hogy már nem tudják szőnyeg alá rejteni. Holott valójában ezt most így beleszúrnám, az lenne a legjobb, hogyha a legjobb a preventív, tehát hogyha akár már az újszülött korban felkeresnének egy szakértőt a anyukák, hogy előre készülhessenek és kivéthessék, eleve sétáljanak a csapdába, ez lenne a legkönnyebb út és a legkisebb energiabefektetés. De még úgy az első fél évben bírják a hatalmas áldozat vállalást, és akkor a második fél évre szokott azt történni, hogy már olyan nagy alváshiány alakul ki az anyukáknál, hogy már a saját egészségük forog kockán, a saját funkcionálásuk forog kockán, és akkor segítséget kérnek. Ekkor már azért nehezebb, mert a babának már kialakultak a rossz megszokásai, de nem lehetetlen innen is bababarát módon és érzékeny módon visszatalálni a jó ösvényre. Nagyobb korban nem szoktak megkeresni már, tehát az csecsemőkor a nagyon népszerű életkor, amikor megkeresnek. Nagyobb korban talán inkább már orvosi okok miatt kerülnek csak szakemberhez alvás problémás gyerekek, mert valamiért a szülők fejében jobban elfogadott, hogyha egy nagyobb gyerek jóval később megy a életkorilag adekvátnál, normálisnál ágyba. Valahogy úgy érzik, hogy ott már nem annyira a feladatuk erre figyelni, vagy nem annyira nagyon fontos, pedig egy iskolás gyereknek is nagyon fontos, hogy kialudja magát.
0: Kicsit maradjunk ennél a témánál, illetve ennél a problémakörnél. Mi lehet az oka annak, hogy néhány nézet alapján, vagy néhány nézet és néhány irodalom is azt sugallja, hogy az a jó szülő, az a jó anya, aki sokszor ébred a gyereke miatt, vagy a gyereke okán, és válaszkészen neveli, vagy éjszaka válaszkészen reagál, akár a szoptatással, akár az anya fizikai jólétét háttérbe szorítva. Ez a nézet egyfajta tévút is, hogyha jól értem, és a gondolatom második fele pedig arra vonatkozna, hogy nem csak tévút, hanem egyfajta lelkiismeret furdalásra is épít, hogy vajon jó szülő lehetek-e akkor, hogyha én nem követem azt az utat, miszerint 10-szer, 12-szer is ébredünk éjszaka.
1: Ez nagyon-nagyon jó kérdés, és legalább a példát is fogok tudni hozni, amit az előbb elfelejtettem. Valóban nagyon-nagyon nyomás ma az anyákon arra nézve, hogy jól csinálják, mert az a pszichológiából már átment a köztudatba, hogy az első év rendkívül fontos a pszichés fejlődésben, a baba világba vetett bizalmá képítésében, amiben az anya kulcsfontosságú. Tehát ez egy nagyon hasznos tudás, ami a köztudatba átment, ugyanakkor egy óriási nyomást gyakorol az anyákra, hogy tökéletesen csinálják, nehogy rajtunk múljon, hogy majd később mentális problémái legyenek a gyereknek, mert nem eléggé figyeltem rá. És mint mindig, rögtön ilyenkor egy ilyen ló túloldalára esés szokott történni, amikor valamit felismerünk, mondjuk a 70-es évekhez képest, amikor szigorúan az volt a rend, hogy 3 óránként etetünk, ha törik, ha szakad, ha éhes, ha nem éhes, 3 óránként kell etetni a babákat, és éjszaka nem etetjük a babákat. Ehhez képest most egy kicsit átestünk a ló túloldalára, abban a nagy igyekezetben, hogy nehogy a gyermek vagy a baba lelkén törést okozzunk. De valójában a válaszkész nevelés nem az, hogy minden helyzetre szoptatok, és a példa itt most az lenne, hogy rengeteg anyával találkozom, és én is így kezdtem, hogy minden nyekkenése éjszaka szoptattam, és szoptatnak az anyukák, hogy viszonylag gyorsan vissza lehet. Ez a legegyszerűbb útja a baba visszaaltatásának éjszaka, de a válaszkésznevelés az, hogy arra válaszolok, ami a baba igénye. Ha éhes, megetetem, ha fázik, feladok rá egy réteget, ha unatkozik, adok neki egy másik játékot, ha álmos, elaltatom, és nem megetetem. Tehát ha az igényeit megpróbálom kitalálni, akkor érzi azt a baba, hogy én rá figyelek, és akkor biztonságban érzi magát. És nem az egyetlen út, hogy megszoptatom, vagy megetetem cumisüvegből. Önmegnyugtató képességeit is jobban tudja alakítani, hogyha egy repertoárja van az anyának a megnyugtatásra, ami lehet a ringatás, az ölelgetés. Ha túlingerlődött, beviszem egy sötét szobába. Ha éjszaka megébred, ott is lehet kísérletezni azzal, hogy más módon altassam vissza, és ha tényleg éhes a baba, akkor úgysem fog sikerülni, tehát akkor nem tudom visszasimogatni, és aztán éhen hal, mert visszasimogattam. Ilyen nincsen. Ha kiderül, hogy simogatással nem oldható meg, akkor igen, akkor éhes, akkor meg lehet szoptatni. De nagyon sok ébredés nem éhségből fakad. És van egy bűntudat is, én nagyon általánosnak érzem az anyukákban az egy ilyen eredendő bűntudatot, hogy nem vagyok elég, nem csinálom elég jól, mert sír a baba. És ha sír a baba, az akkor biztos azt jelenti, hogy nem csinálom jól, mert nem sírhat egy baba. A babának a sírás a nyelve azt mondja, hogy valami nem jó. Tehát elérhetetlen, hogy egy baba ne sírjon. És ha egy baba sír, attól az anyuka nem rossz, hanem jelez valamit a baba, aminek én reakcióval válaszolok, tehát megpróbálom megoldani a problémát, de ilyenkor rögtön az anyukákban egy bűntudat alakul ki.
0: Van egy olyan fajta mondás is, én nem tudom, hogy ezzel egyet tud-e érteni, de azért én így bedobom ide, hogy a szülőséggel és legfőképp az anyasággal együtt jár a szorongás és a lelkiismeret furdalás is, az elég jóság kérdése, tehát hogy ez benne van a csomagban, és pontosan erre hangol az, amit egyébként ön is az imént kifejtett. Mi lehet az oka annak, hogy egyes nézetek szerint, és még egy picit maradjunk ennél a témánál, egyes nézetek azt is felróják egyes szakembereknek, szülőknek, nőknek, hogy ha nem szoptatják meg, akkor nem adják meg az önmegnyugtatás lehetőségét. Miért téves ez az információ?
1: A szopizás a baba számára valóban nagyon fontos, és nem csak evés, hanem kapcsolódás, komfort, vigasztalódás, testi kontaktus. De nem ez az egyetlen lehetőség a megnyugtatásra. Testi kontaktus, a puszilás, az ölelkezés, a ringatás is, a kapcsolódásnak is nem csak fizikai szintje van, már egy újszülöttel vagy egy kisbabával is lehet másképp kapcsolódni tekintettel, érintéssel, nem csak a szoptatás útján lehet kapcsolódni. Minél nagyobb egy baba, annál jobban lehet játékon keresztül kapcsolódni. Van az a játék, amikor azt érzi az anyuka, hogy annyira jó vele játszani, hogy most álljon meg az idő, és örökre maradjon így. Akkor lélektől lélekig összetalálkoztunk, a gyermekem és én. És ez pont annyira tápláló a kötődésre, a szeretetre nézve, vagy talán még jobban, mint a fizikai kapcsolódás, a szoptatás.
0: Térjünk egy kicsit vissza az alvás hiány következményeire. Mondhatnánk azt is, hogy a családon belüli következményeire. Nézzük meg, hogy a babára, majd a totyogóra milyen hatással van az alvás hiány, de arra is térjünk ki, hogy az anyára és a családra is milyen hatással van. Hát és azért egy kicsit, ha úgy nézzük, közvetve a társadalomra is hatással van az, hogy milyen anyák, milyen emberek, milyen családok nevelnek gyerekeket.
1: Az alvás éppen annyira létszükséglet, mint hogy lélegzünk, eszünk, iszunk. Alvás nélkül elpusztul az ember, és nem megfelelő alvásnak pont úgy rossz hatása van a szervezetünkre, mint hogyha nem megfelelően táplálkozunk, nem megfelelő mennyiségben iszunk. Nem tud funkcionálni sem a szervezet, sem a lelki életünk, hogyha nem alszunk eleget. Valahogy azt látom, hogy ezt most nem veszik annyira komolyan. Az evésnek most nagyon nagy kultúra, az egészséges evésnek nagy divatja van, hogy ígyunk sokat, stb. Stb. az alvás pont annyira fontos lenne. Különösen a gyermeknek, a csecsemőnek, akinek fejlődik az idegrendszere, nem véletlenül alszik annyira sokat egy csecsemő, egy újszülött, hiszen az alvás közben tudnak az ismeretei elraktározódni a buksiában, a testi fejlődés, az idegrendszer fejlődése alvásban történik. Ezek mind kárt szenvednek, hogyha nem eleget alszik a baba. A totyogóknál szerintem minden praktizáló szülő tudja, hogy a alváshiány esetén kevésbé tudja megszervezni a viselkedését a totyogó, tehát érzelemszabályozási problémák lesznek, impulzivitás megnő, agresszió megnő, azt tapasztaljuk, egyszerűen mondva, hogy makacs a gyerek, nyűgös a gyerek, nem fogad szót, máskor annyira aranyosan szót fogad most meg, mintha mindennek ellenállna, ingerlékeny a gyermek, ezt tapasztalhatjuk. Az anyára nézve is nagyon káros az alváshiány, a gondolkodási funkciókra, a tervezés, az absztrakt gondolkodás azonnal és drasztikusan megérzi az alváshiányt, a figyelem, autóvezetés, az érvelés, minden gondolkodási funkció hanyatlik. A hangulatszabályozás természetesen az anyáknál is romlik, akár depresszióhoz hasonlító tünetek jelentkezhetnek túlfáradáskor, alváshiánykor, és az egészségre is nagyon rossz hatással van. Az immunfunkciók romlanak, az anyagcsere folyamatok, a hormonális szabályozás, nő a baleseti hajlam, mindennek, a kardiovaszkuláris rendszernek rosszat tesz az alváshiány. Másodlagos következményként romlik a szülőgyerek kapcsolat, hiszen mindenki ingerlékeny, kevésbé tudunk türelemmel reagálni egymásra, az egész családi funkcionálás romlik, tehát az egész életminőségre kihat az alváshiány.
0: És hogyha egészen pontosan nézzük meg számadatok tükrében, mennyi az az alvás minimum órában, amivel mondjuk még egy-két nap túlélhető? 3 óra alvás, 4 óra alvás egyhuzamban összefüggően éjszaka?
1: Hosszú távon, ha egyszer alszunk 3 órát, azt a szervezet tudja kompenzálni. A probléma akkor van, ha ez krónikus, és az újszülöttek gondozása, a csecsemő gondozás sajnos egy hosszú távú, egy maratonfutás. Itt már, ha csak naponta 1 órával aludnának kevesebbet az anyák, de nem erről van szó, de hogyha csak 1 órával rendszeresen kevesebbet alszunk, már annak nagyon drasztikus hatása van a gondolkodási folyamatukra és az egészségre. De azokkal az anyákkal, akikkel én dolgozom, azt tapasztalom, hogy mondjuk hónapokon át 2 óránként megébrednek, és 2 ébredés között 1 órát fent vannak, és így telik el az éjszaka 10-től, és aztán egy korai kelés mondjuk 5-ig. Tehát annyival kevesebbet alszanak, mint a szükséges, hogy valóban az egészség összeomlásának a kockázatáig jutnak el.
0: Azt az egy dolgot nem értem a téma kapcsán, hogy miért mondják néhányan azt, hogy a gyerekek idegrendszere megérik arra, egyszer csak ilyen varázsütésre, hogy átaludják az éjszakát, holott az önválaszából is kiderül, hogy ez az út tanulható maga, a folyamat elsajátítható. Miért mondja az egyik tábor azt, hogy ez egy érési folyamat következménye? Félinformáció, téves információ?
1: Félinformációnak mondanám azt, mert az érésnek valóban van szerepe, de a környezetnek is. Ez alatt azt értem, hogy egy pici csecsemőnél hiába teremtek meg minden feltételt, még nem érett tényleg arra az idegrendszere. De ha a környezet nem teszi hozzá azt a odafigyelést, azt a támogatást, például a cirkadián ritmus támogatását, az esti rutint, a hőmérséklet csökkentése, stb., amit meg lehet tenni, akkor nagyon sokáig masszívan fönnmaradhat az éjszakai ébredés egy olyan életkorban is, amikor egyébként már esetleg idegrendszerileg, érésileg képes lenne átaludni az éjszakát, vagy testsúly szempontjából, de mivel a környezeti tényezők nem segítik ezt elő, ezért sokkal tovább fent marad, akár 2 éves korig is még 8-szor-9-szer ébred egy éjszaka egy gyermek. A fél információ az, hogy akkor is nagyon sokszor legyintenek a anyának, vagy a ő maga is, hogy majd eljön az ideje, magától majd át fogja aludni az éjszakát.
0: Az elmúlt közel fél órában dr. Sipos Lilla pszichológussal és altatási specialistával beszélgettünk a csecsemők és a totyogók alvási kérdéseiről és nehézségeiről.

0: Nézzük, miről ír a Vasárnap heti lap legújabb lapszáma. Lapajánlón következik, a mikrofonnál Kuklis Katalin.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Bálint Sára, pontosabban egy általa tervezett menyasszonyi ruha. Műhelyében mentett csipkéből, fenntartható anyagokból készülnek olyan lesküvői ruhák, amelyek egy életen át viselőjükkel maradhatnak, derül ki Lovas Emőke interjújából. Ugyanazokkal az emberekkel nem lehet új eredményt elérni, és ha nem vagyunk sikeresek, változtatni kell. Őri Péter tiltakozásképpen nemrég lemondott a Magyar Szövetségben betöltött tisztségeiről, döntése okairól és a szövetség választási esélyeiről Vrabec Mária kérdezte. Az elmúlt években mellőzöttnek érezte magát, most azonban bízik benne, hogy jó irányba változnak a dolgok. Bálint András színművész Szabó G. Lászlónak mesélt régi szerepeiről, valamint arról, mit vár a jövőtől. Mit vigyen magával, aki kisgyermekkel indul nyaralni? Válaszol Madarász Noémi gyermekorvos. De ezeken kívül találnak még a lapban recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is.

0: 11 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazinunk utolsó harmadának kezdetén. Ma van a piknik világnapja. Maga a piknikezés pedig kiváló lehetőséget teremthet családi találkozók, születésnapi ünneplések és kötetlen baráti beszélgetések lebonyolítására és megvalósítására is. Egy kicsit könnyedebb témával szolgálunk magazinműsorunk harmadik órájában. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat, utána pedig menetrendszerű tartalomismertetőnkkel szolgálok. A mikrofon tehát Gazsik Viktóriáé.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A parlament megkezdte a bizalmi szavazást a kormányról, a vitát 12,5 órára korlátozták. Az eddigi legnagyobb támadás érte az éjjel Moszkvát a háború kezdete óta. Napsütéses, meleg idő várható ma 31 fokos csúccsal, az égbolt azonban többnyire felhős marad, következnek a részletek. Megkezdte a kormány iránti bizalmi szavazás vitáját a parlament, a képviselők elfogadták a rendkívüli ülés napirendjét, a koalíció javaslatára pedig a vitát 12,5 órára korlátozták. A kormány azért kér bizalmi szavazás, mert az államadóság a költségvetési fegyelemről szóló alkotmányos törvény szerint a legmagasabb szankció szintre emelkedett. Az ülésen a vita megszakítás nélkül zajlik, majd a végén azonnal szavazás következik. A kabinet szerint a parlamenti támogatás biztosított, a koalíció 78 képviselői szavazatra számít. A kormány az Alkotmánybíróság friss döntését követően nyújtotta be a bizalmi kérelmet, amely kimondta, ilyen helyzetben az indítványt haladéktalanul be kell terjeszteni. Peter Pellegrini államfő ma kezdi meg katonai kiképzésének második szakaszát a nemzetvédelmi erőknél. A következő 14 napot a Törökhegyi katonai kiképzőközpontban tölti, tájékoztatott az elnöki hivatal. A jelentkezők a kiképzés második fázisában bővítik azokat az ismereteiket és készségeiket, amelyeket az alapkiképzésen, majd az operatív és készenléti tartalékosok számára tartott továbbképzésen szereztek. Ezt az államfő az operatív tartalékos besorolásra után a szeredi 91. műszaki ezrednél teljesítette. A második fázisban fejlesztik a taktikai ismereteiket, továbbá lőgyakorlatokon és egészségügyi kiképzésen vesznek részt, zárásképpen pedig úgynevezett túlélési gyakorlatot tartanak. Szlovákia nem tudott előrelépni a nemzetközi versenyképességi rangsorban, és 2026-ban is a 63. helyen végzett a 70 országot vizsgáló listán. Az eredmény megegyezik az előző évivel, közölte a Szabadság és Vállalkozás Intézménye. A rangsor élén Szingapúr, Hongkong és Svájc áll. A jelentés szerint a versenyképesség egyre inkább az intézményi megbízhatóságon és a kiszámítható szabályokon múlik, különösen a globális bizonytalanságok közepette. A szakértők szerint az európai gazdaságok többsége lassú visszaesést mutat, miközben az Egyesült Államok és Kína javítani tudott a pozícióján. Az orosz hatóságok szerint Moszkva az éjszaka az eddigi egyik legnagyobb ukrán dróntámadást élte át az elmúlt két évben. Szergej Szobjanyin polgármester közlése szerint a légvédelem mintegy 190 pilóta nélküli eszközt lőtt be. A támadás miatt

0: Egyben címvédő Győr vezetőedzője, bronzérmet szerzett Szatmári András a franciaországi vívó Európa bajnokság férfi kard egyéni versenyében.
1: Időjárás.
2: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző. A nap második felében várható kisebb felhőzet. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, az ország északi részében kissé hűvösebb lehet, itt 24 fok körüli értékek valószínűk. Záporok csak elszórtan fordulhatnak elő. A légmozgás többnyire gyenge marad, a nap folyamán felélénkülhet az északnyugati szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset okoz fennakadást Pozsonyban a Mlinszkényi-Vina központ felé, illetve sebességet mérnek Kassán az Eperjesi úton a városból kifelé. Szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

A nappali harmadik óráját is érdemes lesz figyelemmel és érdeklődéssel követni, már is mondom a tartalmat, hogy miért. 4:12 után a piknikezés világnapján a piknik

étkezés szokásait vesszük górcső alá, szó lesz arról, hogy mit jelent a páneurópai piknik, de arra is kitérünk, hogy milyen hagyományok, történelmi események kötődnek a piknikezéshez. Ezt követően Norvégiába látogatunk, de maradunk a gasztronómiánál. A Norvégiában élő Nagy Ildikó menetrendszerűen beszámol a Pátria Rádió hallgatóinak a norvég hétköznapokról, ezúttal a gasztronómia kerül érdeklődésünk és figyelmünk fókuszába. A nappali harmadik órájának záró perceiben pedig tartunk egy lapszemlét, meghallgathatják, hogy miről ír a katedra legújabb lapszáma, de arról is hallhatnak, hogy az irodalmi szemle júniusi lapszáma milyen témával foglalkozik. A hangmester Kovács János nevében is kellemes és egyben tartalmas nyári délelőttöt kívánok!

Ma van a piknik nemzetközi napja. Ennek okán kis összeállítással kedveskedek hallgatóinknak. Ha tehetik, kérem, hallgassák meg összeállításunkat. A nemzetközi piknik napot minden évben június 18-án ünnepeljük világszerte. A szabadtéri étkezések és a természetjárás ünnepe nem csak a kikapcsolódásról szól, hanem számos meglepő és izgalmas történelmi érdekességet is tartogat. Én pedig mondom is a részleteket. Összeállításunk ezen pontján arra kívánom ráirányítani a figyelmet, hogy a piknikezés arisztokrata eredetű, mert hogy a piknik kifejezés francia eredetű, amely a 17. században vált népszerűvé. Eredetileg egy olyan összejövetelt jelentett, ahol minden vendég vitt magával valamilyen ételt a közös lakomára. A piknik kifejezés eredeti jelentése egyébként annyit jelent, hogy figymálva csipegetni, áll egyébként a HVG egyik ismeretterjesztő cikkében. Ahogy maga a kifejezés is sejteti, már a franciák sem egyszerű közös falatozásokat értettek alatta, hanem inkább valamilyen társadalmi, kulturális eseményt, ahol a napi hírek, társadalmi kérdések és közéleti személyiségek meg és kitárgyalására is alkalmuk nyílt egy-egy piknik alkalmával. Franciaországban kialakult kifejezés hamar egyébként elterjedt Európában, így Magyarországon is. Idegen nyelvű formájával már az 1830-as években is találkozhattunk a magyar sajtóban és a magyar nyelvterületen, magyarított alakja pedig először 1896-ban bukkant fel. Maradjunk még egy kicsit a piknik kifejezésnél, amelyet a 19. században előszeretettel használtak a nagy társasági eseményeknél is. Jó példák erre azok a csinos piknikek, amelyekről az 1835-ös honművész is beszámol. Idézem, ezek a pesti rendezvények társaságok által nyilvános tánctermekben létesített bálok voltak, melyekre jegyet kellett váltani. Ez mellesleg nem volt olyan egyszerű, és melyek valóban nagy tömegeket is vonzottak. És ha már az érdekességeknél tartunk, érdekes, hogy az 1800-as években piknikként tartották számon néhol a szilveszter éjszakát is, illetve azokat a rendezvényeket is, amelyet egy házaspár tartott a lakásában. A divatos piknik alapon való társas összejövetelekről 1943-ban is megjelentett tárca. Mint abból is kiderül, a pikniknek komoly szabályai voltak, mert hogy a háziak biztosították a fűtött szobát, az evőeszközöket, a vendégek pedig az enni és az innivalót. A szokás szerint pedig az első piknikezőknek nem kellett magával hozniuk semmit sem. Érdekesség számba megy, hogy a korabeli pikniknek visszatérő szereplője volt a hagyományos magyar bor mellett a pezsgő is. Egy, a Pécsi Figyelő 1899-es számában megjelent, például egy szó sem esik ételekről, ám annál több a pezsgőről, amit kosarak számra küldözgettek le az eseményre. Érdekesség számba megy, hogy a leghíresebb magyar piknikezős festményt Szinyei Merse Pál festette 1873-ban, és az alkotás címe pedig Majális. Ahogy a Múltkor történelmi magazin is magyarázza, ragyogó kék ég, színes virágokkal tarkított zöld fű, simogató napsütés, virágillat, madárcsicsergés. A május, a szabadság, a kiszabadulás ideje. Piknikezni a szabad ég alatt, pokrócon feküdni a földön,
hazánkban egy hosszú fűszállal bámulni a bárányfelhőket, elhagyni a megszokásokat, felszabadulni a konvenciók alól, ha csak egy rövid időre is. Hogy aztán újra visszatérjünk, ahogy mondani szokás, a megszokott kerékvágásba. Dióhéjban összefoglalva, ez a majális gondolati háttér története, idézem a múltkor.hu történelmi magazint. Szinyei Merse Pál 1873-ban ezen a művön dolgozott, amelynek egyébként Magyarországon az idáig semmiféle előzménye nem volt. A nagy közönségnek való bemutatása után pedig több mint 20 évig hatása következményesen volt. Mintha mi sem történt volna, aztán 1896-ban, amikor a nagy érdemű a milleniumi kiállításon újra megcsodálta a festményt, egyértelművé vált, hogy valami mégis történt. A mai tudásunk alapján pedig elmondható, hogy Szinyei Merse Pál majális című képe a magyar festészet egyik legkiemelkedőbb alkotása, emellett pedig jó eséllyel pályázhatna a legismertebb magyar festmény címre is. Szinyei pedig önéletrajzában is írja, magamat is ráfestettem a képre, hasonfekve, falatozva, hátat fordítva. Bevallom, azon kritikusokra gondoltam, kiknek képem nem fog tetszeni. Nem árulok el nagy titkot, ha azt állítom, hogy a 21. században is sokan szeretnek piknikezni sokféleképpen. 2009-ben pedig a világ legnagyobb piknikjének a világrekordja is megszületett. Lisszabonban, Portugáliában zajlott, és több mint 22 ezer ember vett rajta részt. A leghosszabb piknikasztal, vagy pedig pikniksor rekordját Kitchener városa tartja egy 2277 méteres vonallal. A legnagyobb egybefüggő piknikasztal pedig Dubajban talál, amely 5,5 méter hosszú és 4 méter széles. És szóljunk néhány szót a piknikasztalok történetéről is. A világ legelső kifejezetten piknikezésre tervezett asztalát a 19. század végén találták fel Angliában. És a klasszikus, kultikus kellékek is kerüljenek figyelmünk fókuszába. A klasszikus fonott piknikkosarak térhódítása a viktoriánus korra tehető. Elengedhetetlen tartozékaik voltak az evőeszközök és a porcelán tányérok, amelyekkel a természetben is luxus körülményeket teremthettek a piknikezni vágyók. És a piknik világnapján szóljunk egy történelmi eseményről is, amely jegyzi a piknik kifejezést. Vajon tudják-e, kedves hallgatóink, hogy mit jelent, illetve mit jelöl a páneurópai piknik? Az 1989. augusztus 19-én Sopronnál megnyitott határszakaszon több tízezernyi NDK állampolgár menekült át az úti okmányok vizsgálata nélkül Ausztriába, jegyzi egyébként a történelmi eseményt a National Geographic. A piknik kifejezés használata első hallásra talán kissé megtévesztő lehet, bár bizonyos szempontból jól jellemzi az 1989. augusztus 19-én történteket. Azon a napon ugyanis páneurópai pikniket rendeztek Fertőtó mellett, ami annyit jelölt, hogy ideiglenesen megnyitották az osztrák-magyar határt több száz NDK állampolgár előtt, akik így az úti okmányok vizsgálata nélkül jutottak át Ausztriába. Még egy hónapot kellett várni arra, hogy szeptember 11-én éjfélkor hivatalosan is megnyíljon a magyar határa nyugatra távozni szándékozó kelet-német állampolgárok előtt. Később emblémát is rendeltek az alkalomra, ami egy szöges drótot átszakító fehér galambot ábrázolt, ami Varga Ákos grafikus művész alkotása volt. A piknik felhívását akkor 5000 példányban nyomtatták ki.

0: És ha már az előző percekben is az étkezés és a gasztronómia került elő a piknikezés világnapja alkalmából, folytatjuk a témát, ezúttal azonban Norvégiába látogatunk. Nagy Ildikót kérdezzük, aki a norvég hétköznapokról beszél a gasztronómia szemüvegén keresztül. Íme vele készült beszélgetésünket hallgathatják meg.
1: Erdélyből költöztem ki több mint 4 éve Norvégiába. Kiköltözésem oka nagyon egyszerű, a szerelem, de otthon nagyon jó életem volt. Nagyon szerettem a munkámat, tehát nem gazdasági okok hoztak ki, sőt, otthon cégvezető voltam, megbecsült munkahelyem volt, jó fizetésem, itt meg konyhán dolgozom, mint szakács. De nem bánom egy percig se, megtanultam egy új mesterséget. Egy új szakma van a kezemben, az életem leegyszerűsödött, sokkal könnyebb, nincs annyi kihívás szakmai téren, mint amennyi volt Erdélyben, viszont itt találtam magamnak más kihívásokat. Sokan kérdezik tőlem pont azért, mert hogy konyhán dolgozom, hogy a norvég ételekről meséljek nekik. Párszor már írtam is a Norvégiai Mindennapok Facebook oldalamon. Ha a Norvégiában megkérdett, hogy mi a nemzeti étel, valószínű, hogy az első válasz az lesz, hogy taco, grandioza pizza és brunost. Na hát ez egy kicsit vicces, mert hogy miért is van taco Norvégiában, nem ennek az országnak a jellegzetes étele, de hát a 60-as évek végén, 70-es évek elején, amikor kőolajat találtak, és azóta Norvégia gazdag lett, akkor Amerikából hoztak vendégmunkásokat, közötte sok mexikóit, és hát a norvégok között is vannak nagyon jó üzletemberek, akik hamar rájöttek arra, hogyha mexikói a fogyasztó társadalom, akkor mexikói ételt kell nekik adni, és így jelent meg Norvégiában a taco. Most már annyira elterjedt, hogy minden héten taco fredág van, vagyis taco péntek, amikor az üzleteknek is külön reklámja van erre, külön polcokra ki van téve a tacohoz való összetevői. Vannak olyan vendéglők, amik rá vannak állva, hogy pénteken taco pénteket tartanak, és ez egy nagyon jó kis családi program, mert hát a gyerek is el tudja saját magának készíteni az ebédet, illetve a vacsorát. Utána néztem, Norvégiában a háztartások többsége tartja a taco fredágot szokásként. 71% az, aki szokott taco pénteket tartani, viszont 13% majdnem az, aki minden pénteken taco fredágot tart, és tacot esznek. Na hát ezzel akkor ezt le is zártuk, hogy miért taco fredág, és miért taco a norvégoknak a nemzeti étele. Jöhet a másik nemzeti étel, a grandioza pizza. Ez egy fagyasztott pizza, és norvégok nagy előszeretettel veszik és eszik. Én nem kóstoltam soha, férjem szerint nagyon rossz íze van, a norvég társadalmat eléggé megossza, van, akik nagyon-nagyon szeretik. Hát évente Norvégiában az 5,5 millió lakos 47 millió pizzát eszik meg, és ebből több mint fele, 25 milliónál több grandioza fagyasztott pizza.
0: És akkor, hogyha most javasolhatom, akkor a klasszikus értelemben vett norvég ételeket sorakoztassuk fel, melyek azok az ételek, amelyek tényleg norvég hagyományokkal és gyökerekkel bírnak.
1: Említettem a brunostot, ez a norvég barna sajt, egy édeskés, karamellás, enyhén sós ízű, tömör barna tömb. Nagyon finom, vékony szeleteket kell belőle vágni, a norvég konyha szimbólumának tartják, nagyon sok ételbe bele is főzik, vagy eszik csak külön lekvárral, reggelire gófrira teszik ezt. És akkor már teljesen benn vagyunk a norvég konyhában. Mondhatok egy pár olyan ételt nektek, ami nem nyerte el a tetszésemet. Ez a lutefisk, ez egy szárított tőkehal, több napig áztatják vízben, majd lúgban, majd ismét vízben, hogy a lúg kioldódjon. Az állaga az puha, zselés és büdös. Nagyon más, mint a friss hal. Norvégiában ez tipikus karácsonyi ételnek számít. Főtt krumplival eszik, és sült békennel, és a története nem lehet egészen pontosan tudni, hogy honnan ered, viszont van egy ilyen mitikus hagyománya, hogy abban az időben, amikor Norvégiában nagy éhség volt, mert bizony voltak ilyen periódusok is, Szárították, és most is szárítják a halakat, ilyen kétágú létraszerű, csak akkorák, mint egy háztető, egy kisebb háztető. Ezekre akasszák ki a halat, és ott szárítják. Ide voltak felakasztva a halak, és jött a tél, lehavazott. Na hát itt kell, azt kell tudni, hogy itt mikor lehavaz, akkor nem 10-20 centi hó van, hanem 1-2 méter magasságban is le tud havazni. De viszont, ami még nagyon gyakori a havazáson kívül Norvégiában, a tűzvész. Volt egy nagy tűzvész, leégtek ezek a fa tartó állványok, a hal beesett a hóba, és újra ráhavazott. Itt van úgy, hogy napokig állandóan havazik, és már nem tudták azt kiszedni a hó alól, de viszont utána jött ez a nagy éhség, és megtalálták ezeket a halakat. Hát ez ott ebbe a hamuba érlelődött, a tűz által keletkezett hamuba, és az egy lúgos közeg, és így keletkezett talán a lutefisk. De ez nincs teljesen igazolva, ez a változat. Viszont ennek az emlékére most is nagyon sokan eszik meg a lutefisket karácsonyi időszakban, de amit észrevettem, hogy a fiatalabb korosztály már idegenkedik tőle. Az idősek meg viszont igazán szeretik. Na hát egy másik hal, a rákfiszk. Ezt a halat besózzák, majd légmentesen hordóba teszik, ahol természetes baktériumok végzik a munkájukat, fermentálódik az egész. Ez hetekig eltart ez a fermentáció, majd egy lágy, krémes, csípős, büdös szagú halat szednek ki onnan. Ezek általában a vörös pisztrángokból készítik. A rákfiszket az hidegen, vékony szeletekben kerül az asztalra, a rákfiszk, és nagyon erős, karakteres sós, kicsit olyan, mint a büdös sajt, ilyen érlelt sajt íze van. Sok norvég rajong érte, másoknak meg kihívás, például nekem is, még csak szagolni is a konyhán. Hát gondolom, ezt nagyon nem tudják csak úgy magára megenni, általában akévitet és sört isznak hozzá. És tejföl, zöldhagyma, lilahagyma, cukor, cékla, főtt tojás, lefszé, és természetesen főtt burgonya, mert hogy ők a krumplihoz is krumplit esznek, és ezekkel együtt fogyasszák. Következő bizarr ételük a smalahove. Ez füstölt bárányfej, és ezt mi is készítjük a vendéglőbe, csak Norvégia bizonyos részein, régiójában eszik ezt, és ősszel egy nap van egy ilyen ünnepség, amikor ezt szolgáljuk fel. Fél bárányfejet teljesen egészben, szemével, fogaival, fülével, füstölve megfőzzük, nagyon puhára, amikor már a csontról le lehet szedni a húst, és ezt eszik, természetesen ezt is főtt krumplival. Ez viszont nekem egyik kedvencem. Csak ebből nem lehet egy fél fejet megenni normál emberként. Mi a férjemmel ketten két napig szoktunk enni egy fél fejet, és úgyse tudjuk az egészet megenni, mert nagyon intenzív íze van, és maga a bárány amúgy is nem egy könnyű étel. De akkor most rátérek az igazi csemegékre. A füstölt lazac, hát azt nem kell bemutassam senkinek. Itt se olcsó, sőt, lehet, hogy akár drágább, mint otthon, amiket találtam, de összehasonlíthatatlanul jobb íze van, mint amiket máshol ettem bárhol. És az én igazi nagy kedvencem a fin beef. Ez rénszarvas húsból készült, édeskés pörkölt, vörös áfonyával és barna sajttal készül, ezeket belefőzzük. Természetesen ezt is főtt burgonyával eszik, ezt már nem is kell mondjam. És mellé esznek külön is vörös áfonya lekvárt. Attól, hogy a rénszarvast megesszük, Red Nose Rudolf a Mikulással karácsonykor még hozzánk el fog repülni.
0: A norvég konyha számomra legmeghökkentőbb és legérdekesebb vonása, hogy a fogásokat évszázadokon át a túlélés és a tartósítás formálta. Mivel a fagyos téli hónapokban nem volt friss élelem, a norvégok mesterfokozatra fejlesztették a szárítást, a sózást, a füstölést és az erjesztést. Az iménti beszámolóban is hallhattak erre való példákat. Az elmúlt percekben a Norvégiában élő Nagy Ildikót kérdeztem, aki már több éve él Norvégiában, és időről időre arról kérdezem őt, hogy milyen megélései vannak Norvégiával kapcsolatban. Az elmúlt percekben a norvég konyháról, a gasztronómiáról kérdeztem.

Megjelent a Katedra legújabb lapszáma. Milyen lesz a jövő óvodája, iskolája? A Katedra 33. évfolyama vízióalkotással zárul. A Katedra folyóirat megjelent lapszámában a jövő oktatási nevelési intézményének víziójával foglalkozik. Milyen tényleges óvodai iskolai környezetre volna igényünk? Milyen nevelési, tanítási elveket kellene megerősítenünk? Hogyan mélyítse el az iskola a szuverenitását? Hogyan működjön szorosabban együtt a szülő, a tanár és a tanuló az edukációs folyamatban? Mező Ferenc témaindító írásában végig gondolja, hányféle forgatókönyv létezhet a jövő iskolájának vizionálása során. A megszólalók többsége Csáki Csinger Alexandra, Borbély Diana, Sánta Katalin, Vavrek Hubai Gabriella, Székely Kis Ivett, Karácsonyné, Cene Veronika Harmatka, Zsíros Katinka Márta a jelen helyzet vázolásából indul ki, majd ezekhez igazítja az iskoláról alkotott jövőképét. A szerzők egy másik csoportja, Mező Katalin, Schulz Patrik, Molnár Markó, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia iskolai környezetben betöltött jövőbeli szerepét boncolgatja. A kiemelt témán túl több kutatási eredmény és jó gyakorlat bemutatását is megtalálják a májusi-júniusi lapszámban. Matus Lilla a baráti kapcsolatok és a reziliencia közti összefüggéseket vizsgálja. Bodó Csanád és munkatársai a kollaboratív írás módszertanát ismerteti. Mohai Mónika a globális kompetenciák oktatásáról mutat be jó gyakorlatokat. Csontos Ilona egy izgalmas történelmi projektet részletez. Györök Rita pedig egy 3D projekt munkafázisait írja le részletesen. Az oktatási nevelési munkával összefüggésben több érdekes és értékes tudósítást is közöl a lapszám, mert hogy Galambos Tita és Göncölenikő az alternatív iskolák találkozójáról számol be, Schulz Patrik egy afrikai edukációs projektről tájékoztat, Tóth Tibor és Bajcsi Barnabás a Katedra Vámbéri Ármin földrajzversenyéről és a Katedra matematika versenyéről tudósít, Kollár Katalin a Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskolát mutatja be. A digitális folyóiratot az érdeklődők megtalálják a www.katedra.sk per folyóirat weboldalon.

0: Megjelent az Irodalmi Szemle legújabb lapszáma. A szóban forgó kiadvány 2026 júniusi száma a szlovákiai magyar közösség egyik legfájdalmasabb történelmi tapasztalatával, a Benes dekrétumokkal foglalkozik. Az Irodalmi Szemle szerkesztői, a főszerkesztő Németh Zoltán, illetve Csanda Gábor és Entó Tanikó szerkesztők olyan verseket, prózákat, tanulmányt és interjút válogattak a lapba, amelyek a Benes dekrétumok által kiváltott traumákat, tragikus élethelyzeteket mutatják be. Lapajánlónk ezen pontján megszólal Németh Zoltán főszerkesztő.
1: Az Irodalmi Szemle 2026. évi júniusi lapszámán, amelynek témája a Benes dekrétumok, fél éve dolgozunk, és végre a kezünkben tarthatjuk. Úgy gondoljuk, egy irodalmi lapnak nem pusztán az a feladata, hogy az íróktól, költőktől vagy irodalomtudósoktól beérkező szövegek közül kiválogassa a legjobbnak ítélt alkotásokat, hanem az is, hogy inspirálja a szerzőket. Mi még az év elején tettünk közzé egy felhívást, hogy olyan verseket, prózákat, tanulmányokat, interjúkat várunk, amelyek valamiféleképpen a Benes dekrétumok témájával kapcsolatosak. És nagy örömünkre sok alkotás érkezett a legváltozatosabb műfajokban. Mindből kirajzolódott, hogy a szép irodalomnak milyen fontos feladata van az emlékezet fenntartásában. Továbbá nagyon fontos szerepe van, hogy fenntartsa egy közösség identitását, illetve hogy empátiát keltsen. Egyéni és közösségi tragédiák szétválaszthatatlanul jelennek meg ennek a lapszámnak a szépirodalmi és tudományos írásaiban is, és a reményeim szerint mind hozzájárulnak ahhoz, hogy emlékezni tudjunk egy barbár korra, amely reméljük, hogy sosem tér vissza tájainkon. Ez a lapszám egyébként számomra duplán fontos volt, mert én is egy kitelepített családból származom. Anyukámat egy éves korában telepítették ki Zselízről, hónapokig marhavagonban éltek, és ott kezdett el beszélni. Anyu Magyarországon nőtt fel, de még gyerekkorában meghaltak a szülei, és elintézték, hogy visszavegye őt a Köbölkúti rokonság. Amikor a Benes dekrétumok vannak terítéken, mindig megjelennek bennem a saját családom történetei is erről az időről. És úgy látom, hogy a lapszám szerzőit is az elhallgatott, vagy éppen kimondott családi történetek inspirálták leginkább.
0: Az imént Németh Zoltánt, az Irodalmi Szemle főszerkesztőjét hallották. Én pedig ismertetem a lap további tartalmát. Az ismert magyarországi slammer Pion István verse saját család történetén keresztül jeleníti meg a Benes dekrétumok embertelen világát. Gyenge Veroni verse testi tapasztalatként, Macsovszky Péter verse pedig tágabb, filozófiai kérdésként közelít hozzá. Entó Tanikó és Tóth Erzsébet Fanni prózája a korabeli események forgatagába viszi el olvasóját, hasonlóképpen Száz Ildikó írásához, amelyben nagymamája Magnó kazettán talált élettörténetének részleteit közli. Gródek Gyöngyi novellája szintén a személyes családtörténetet dolgozza fel. A Benes dekrétumok blogban olvasható még a Komáromi Seje János Egyetem történész docensének Jogfosztás és kitelepítés című tanulmánya, amely alapvető jelentőségű, mert közérthető módon fejti ki a témához kapcsolódó fontosabb fogalmakat, eseményeket, illetve teszi helyre a tévhiteket. Az összeállítást Entót Anikó interjúja zárja Závada Pállal, aki írói kutatómunkája során foglalkozott a lakó és a kitelepítés kérdéseivel. Az Irodalmi Szemle 2026 júniusi számában a Benes dekrétumok összeállításon kívül olvashatók még Polgár Anikó, Lukács Flóra és Maros Diana versei, Plonicki Tamás, Szász Pál, Kiskeleti démonológia című sorozatának 6. darabja. A lapszámot két kritika zárja, Pénzes Tímea, Peter Macsovszky, Tantalópolis című regényéről írt, amelyet Mészáros Tünde fordított magyarra. Juhász Tibor pedig Függő című kritikai rovatában Maros Diana, ahonnan Nem vezet tovább az út című elbeszélés kötetét elemzi. Az Irodalmi Szemle legújabb lapszámát Dicső Eszter Nóra képzőművészeti alkotásai illusztrálják. Ha tehetik, kérem, olvassák önök is az Irodalmi Szemlét, amelynek nyomtatott változata megrendelhető a madacsegyesület@gmail.com-on. Az elmúlt percekben az Irodalmi Szemle legfrissebb lapszámát ajánlottuk.

Kedves hallgatóink, lassan el is érkezünk magazinműsorunk végéhez, mert hogy 2026. június 18-án a Piknik világnapján. Ez volt a Nappali, a Pátria Rádió menetrendszerű magazinműsora. A hangmester Kovács János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Récsei Noémi, ami hamarabbi viszonthallásra.

most, ha jobban esne, fejem fölé tartanék, egy esernyőt, de úgyis hozzád tartanék. Eltévedtem még 5 perc, és ott vagyok. Ezt üzented 20 perce, mert nem tudod.

Vajon kik, hol és hogyan alapították meg a Csemadokot? Erre adta meg a választ Csicsai Alajos a Mérföldkövek ködben című könyvében, amelyről Laca Tihamérral beszélgetett. Volt kollégánknak mesélte el a Dunatőkési vízimalom történetét is a cséfalvai házaspár. Mindenről a Szalagtárban lesz szó, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatnak meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A parlament megkezdte a bizalmi szavazást a kormányról, a vitát 12 és fél órára korlátozták. Robert Fico az Európa Tanács ülése előtt Volodymyr Zelenszkijjel és Magyar Péterrel találkozik. Az Amerikai Egyesült Államok és Irán aláírta a megállapodást a közel-keleti háború lezárásáról. Napsütéses, meleg idő várható ma 31 fokos csúccsal. Az égbolt azonban többnyire felhős marad. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Megkezdte a kormány iránti bizalmi szavazás vitáját a parlament. A képviselők elfogadták a rendkívüli ülés napirendjét, a koalíció javaslatára pedig a vitát 12 és fél órára korlátozták. A kormány azért kér bizalmi szavazást, mert az államadóság a költségvetési fegyelemről szóló alkotmányos törvény szerint a legmagasabb szankciós szintre emelkedett. Az ülésen a vita megszakítás nélkül zajlik, majd a végén azonnal szavazás következik. A kabinet szerint a parlamenti támogatás biztosított, a koalíció 78 képviselői szavazatra számít. A kormány az Alkotmánybíróság friss döntését követően nyújtotta be a bizalmi kérelmet, amely kimondta, ilyen helyzetben az indítványt haladéktalanul be kell terjeszteni. Robert Fico kormányfő a költségvetési fegyelemről szóló parlamenti vitában kijelentette, hogy a kabinet sikeresen konszolidálja az államháztartást, és ezt az Európai Bizottság is elismeri. A kabinet az alkotmánybírósági döntés után kérte a parlament bizalmát a magas államadóság miatti úgynevezett adósságfékszabályok miatt. Fico szerint az előző kormányoktól a legrosszabb pénzügyi helyzetet örökölték az Európai Unióban, az ellenzék bírálatait pedig hamisnak nevezte. A miniszterelnök az Eurostat 2025-ös adataira hivatkozva kiemelte, hogy Szlovákia államadósága 59,7% volt, ami az uniós átlag alatt van. Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter szerint a kormány betartja a költségvetési szabályokat, és folytatják a konszolidációt, miközben az ellenzéket az előző időszak gazdaságpolitikájának felelősségével vádolták. A kabinet szerint az EU stabilitási és növekedési paktum előírásainak is megfelelnek, és folytatják a megszorításokat. Fico arra kérte a koalíciós képviselőket, hogy konkrét adatokkal reagáljanak az ellenzéki kritikákra. Peter Pellegrini államfő ma kezdi meg katonai kiképzésének második szakaszát a nemzetvédelmi erőknél. A következő 14 napot a Törökhegyi Katonai Kiképzőközpontban tölti, tájékoztatott az elnöki hivatal. A jelentkezők a kiképzés második fázisában bővítik azokat az ismereteiket és készségeiket, amelyeket az alapkiképzéseken, majd az operatív és a készenléti tartalékosok számára tartott továbbképzésen szereztek. Ezt az államfő az operatív tartalék besorolás után a szeredik 91. műszaki ezrednél teljesítette. A második fázisban fejlesztik a taktikai ismereteiket továbbá lőgyakorlatokon, és egészségügyi kiképzésen vesznek részt, zárásképpen pedig úgynevezett túlélési gyakorlatot tartanak. Robert Fico miniszterelnök az Európai Tanács ülése előtt egyeztet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint Magyar Péter magyar kormányfővel is, akivel most először találkozik hivatalosan. A megbeszélések középpontjában Ukrajna EU csatlakozási folyamata és a kétoldalú együttműködés állhat. Fico jelezte, hogy Szlovákia nem fog fegyvereket küldeni Ukrajnának és nem támogat gyorsított csatlakozási eljárást. De az

0: alapból álló megállapodás azonnali tűzszünetet, a felek szuverenitásának tiszteletben tartását, valamint további tárgyalások megkezdését irányozza elő. Az egyesség részeként Washington 30 napon belül megszüntetné az iráni kikötők tengeri blokkádját és csökkenteni katonai jelenlétét a térségben. Shehbaz Sharif pakisztáni kormányfő arról adott hírt, hogy a megállapodás azonnal hatályba lépett ma hajnalban, a hivatalos ceremóniát holnap tartják Svájcban. Az orosz hatóságok szerint Moszkva az éjszaka az eddigi egyik legnagyobb ukrán dróntámadást élt át az elmúlt két évben. Szergej Szobjanin polgármester közlése szerint a légvédelem mintegy 190 pilóta nélküli eszközt lőtt le. A támadás miatt ideiglenesen leállították a moszkvai repülőterek működését, és több helyen károkat is jelentettek, köztük egy olajfinomítóban és egy bevásárlóközpontban. Az orosz hatóságok sérültekről és egy halottról számoltak be a belgorodi területen. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megerősítette a támadásokat, és azokat az orosz csapásokra adott választnak nevezte. Az Amerikai Egyesült Államok 6 hónapon belül felülvizsgálja európai katonai jelenlétét és katonai bázisainak rendszerét, jelentette be Brüsszelben az amerikai védelmi miniszter Pete Hegseth a NATO tagállamok védelmi minisztereinek találkozóján. Hangsúlyozta, hogy a cél az, hogy a NATO keretében Európa egyre nagyobb felelősséget vállaljon saját védelméért, miközben az amerikai hozzáférés a szövetséges bázisokhoz és légterekhez biztosított marad. Hegseth bírálta azokat az európai korlátozásokat, amelyek szerinte veszélyeztették az amerikai erőket és egyes szövetségeseket felelőtlennek nevezett. A tárcavezető jelezte azt is, hogy az amerikai hozzájárulások a NATO működéséhez a védelmi kiadások teljesítésétől függhetnek, és Donald Trump korábbi elnök álláspontjára utalva figyelmeztetett, ha a szövetségesek nem növelik elég gyorsan költéseiket, az amerikai szerepvállalás is csökken. Ugyanakkor elismerte, hogy több tagállam már jelentősen növelte védelmi erőfeszítéseit.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: A nagy esélyes portugál labdarúgó válogatott nem kis meglepetésre csak egy-egyes döntetlent játszott Kongóval a tengeren túli VBK csoportjának nyitó mérkőzésén. Ugyanebben a négyesben Kolumbia 3-1-re verte Üzbegisztánt, amely története első VB meccsét játszott a Mexikóvárosban. Az előző két Európa-bajnokságon ezüstérmes angol válogatott 4-2 arányban legyőzte a legutóbbi két világbajnokságon ezüst és bronzérmes horvát csapatot az E-csoport rangadóján. A kvartett második találkozóján Gána-Panama 1-0. Ma kora reggel véget ért a csoportkör első fordulója. 24 meccsen 75 gól esett. 9 találkozón született döntetlen, egy játékos Lionel Messi triplázott, 7 pedig duplázott. 3 öngól és 3 kiállítás volt az első körben. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Elkezdte a nyári alapozást az élvonalbeli komáromi labdarúgó csapat. Nem kevesebb, mint 9 játékos is távozott, elbúcsúzott a KFC-től Novota János kapusedző is. A mexikói Efrain Juarez lett a labdarúgó NB1-ben címvédő Győr vezetőedzője. Bronzérmet szerzett Szatmári András a franciaországi Vivo Európa bajnokság férfi kard egyéni versenyében.
1: Időjárás.
0: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, a nap második felében várható kisebb felhőzet. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, az ország északi részében kissé hűvösebb lehet, itt 24 fok körüli értékek valószínűk. Záporok csak elszórtan fordulhatnak elő. A légmozgás többnyire gyenge marad, a nap folyamán felélénkülhet az északnyugati szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Ólublón a Poprackán a kereszteződésben, rendőrök irányítják a forgalmat, 10 perces tolódásra számíthatnak a D1-es Galgóci letérőjénél és Kisucaújhely előtt Csöcsa felől érkezve. Szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. kikő.

0: FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
1: Könnyű zenei összeállításunkban 10 felvételt hallgatunk meg. A két világháború közti időszak egyik vezető magyar énekese, Sebő Miklós hagyatékából, majd a 60-as évek slágereiből kötünk csokrot. A hét negyedik munkanapján szokás szerint a régmúltban barangolunk műsorunkban. Tisztelt hallgatóink, szép délutánt, jó szórakozást kívánok! Az első blokkban a mímesés dolog a Niagara vízesés, a drága megbocsásson nékem, a hallod-e Rozika te, a hétre ma várom a Nemzetinél, és az Ezzel a kis dallal üzenem című szerzemények forognak Sebő Miklóstól.

dolog a Niagara vízesés. Ennek a nagy lövés a hirdetés, ugye felesleges befektetés. Láncsodás, folyam a Mississippi szállodás, hol az a rizi-bizi más fogás, se hiba, hosszú már az utazás. Ott kissé balra, délnyugatra, Mexikó, gyönyörű Mexikó, dobog a szív. Két szemem eleven lexikon, miközben zakatol a lokomotív, lokomotív, lokomotív, mi mesés? Dolog a Niagara vízesés, ennek a nagy dobés a hirdetés, ugye felesleges.

egy olyan mozit, hogy valami csuda. Ha se baj, ugye Rozi, messze van az a mozi, és ez a legjobb mozi, tudja egész Buda. Nincs ottan hangos film, csak zongora, és szól a Liszt rapszódia, és csókolódzik minden ember fia. Hallod-e, Rozika, te, gyerünk a moziba be, tudok egy olyan mozit, hogy valami

0: Dalmondaton, az ötcsillagos dalok órája.
1: Itt a Pátria Rádió, Benekönnyű zenei összeállításunk, amelyben most Sebő Miklós zeneszámaiból válogatunk. Az előadó művész 1899-ben született Budapesten. Grafikus tanári oklevele átvétele után iparművésznek tanult. 1921-ben az Országos Színész Egyesület színi iskolájában is diplomát szerzett. Énekesként 1922-ben leszerződött az Intim és a Faun kabaréhoz. 1923-tól a Fővárosi Kabaréban lépett fel. Dolgozott grafikusként, volt tanár, több évig banktisztviselő. A táncdalok mellett a budapesti Baross Kávéházban olykor magyar nótát is énekelt. Az 1940-es évek megromlott egészsége miatt már csak ritkán lépett fel. 1970-ben hunyt el. A következő percekben a Legyen esze, a Nyáron a párom egy vadevezős, az Oly jól csúszik ez a banánhéj, a Már megettem a kenyerem javát, és a Nem az a fontos az ember hány éves című felvételek csendülnek fel Sebő Miklóstól.

szívből ragyog rám, az, ami a legfőbb vagyontán, amit igaz könyvnek neveznek a könyvek, és a tudomány, nolám, nolám, legyen esze, és az ezét veszítse el miatta. Én se vagyok már százfokos bölcs és okos rész, de szerelmes lettem kegyedbe, kicsike szívébe, vegyen be, legyen esze.

legyen esze, és az eszét veszítse el miatta. Én se vagyok már 100 fokos bölcs és okos rég, de szerelmes lettem kegyedbe, kicsike szívébe, vegyem be, legyen esze.

csak annyit tudok, hogy legjobb, ha ő evez, s aki a férje lesz, legyen erős. És ez a lány, ez a fent nevezett, én velem oly sokat hadd evezett, hogy most már télen sem hiszem, hogy elhagyom, szívembe oly nagyon beevezett.

az a fontos az ember, hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Már ez a téma egy kissé túl kényes, mégis édes ez a kicsi dal. Az anyakönyv, az nálunk nem számít, a tavaszocska elkábít. Nem az a fontos az ember, hány éves, csak a szíve legyen fiatal.

Az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Bár ez a téma egy kicsit túl kényes, mégis édes ez a kicsi dal. Az anyakönyv az nálunk nem számít, a tavasz hogyha elkábít. Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal.

0: az ötcsillagos dalok órája.
1: Műsorunkban 10 szerzeményt poroltunk le a két világháború közti időszak egyik vezető magyar énekesétől, Sebő Miklóstól. A Pátria Rádiót hallgatják, könnyű zenei összeállításunkban csütörtökönként a régmúltban járunk. További perceinkben a 60-as évek 6 slágerével kedveskedünk önöknek. Toldi Máriától a Gézengúz, Németh Józseftől a Nekem több van egy kerékkel, Vojt Ágitól a Nem szoktam hazudni, Németh Leheltől a Zsebkendődre köss egy csomót, Sárosi Katalintól a Különös éjszaka volt, és Kós Jánostól a Micsoda nagyszerű dolog című szám szól. Hölgyeim és uraim, további kellemes zenehallgatást kívánok!

0: Toldi Mária, Németh József, Vojtági, Németh Lehel, Sárosi Katalin és Kós János énekelt. Tisztelt hallgatóink, könnyű zenei műsorunkban a régmúltba ruccantunk ki. Az elmúlt percekben 6 felvétel forgott a 60-as évekből, előtte a két világháború közti időszak egyik vezető magyar énekesétől, Sebő Miklóstól idéztünk fel 10 szerzeményt. Holnap szlovákiai magyarok dalaival várom Önöket a déli hírblokkot követően.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az Egyesült Államok felülvizsgálja európai katonai jelenlétét. Az eddigi legnagyobb támadás érte az éjjel Moszkvát a háború kezdete óta. Napsütéses, meleg időnk van 31 fokos csúccsal. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Következnek a részletek. Ján Másgóta szmer parlamenti képviselője ismét elutasította, hogy nyilatkozzon felesége cégének, AJM Communicationnek a párttól kapott megbízatásairól. Egy újságíró kérdésére azt mondta, ugyanúgy nem beszéli meg feleségével a cég ügyeit, ahogy otthon a parlamenti munkájáról sem tárgyal. A képviselő tréfálkozva reagált a kérdésekre. AJM Communication tavaly 480 ezer eurót kapott a Smertől, az elmúlt 7 évben pedig összesen több mint 3,5 millió euró folyt a céghez. Kritikusok szerint a párt ezen a vállalkozáson keresztül finanszírozza kampányait úgy, hogy a pénzek pontos felhasználása nem látható a nyilvánosság számára. Ideiglenesen csökkentette 3 éves kamatfixálású jelzálog hiteleinek kamatát a Slovenská sporiteľňa. Az új ajánlat szerint a kamat már 3,39%-tól indul, még korábban 3,99% volt az alsó határ. A kedvezmény azonban több feltételhez kötött, az ügyfélnek hitel és vagyonbiztosítást is kötnie kell, valamint rendszeres jövedelmét a banknál vezetett számlára kell utalnia. A konstrukció legfeljebb az ingatlan értékének 80%-áig vehető igénybe. Az akció augusztus végéig érvényes. Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök, először látogatott Brüsszelbe azóta, hogy pártja a Fidesz vereséget szenvedett az áprilisi választásokon. Az egykori kormányfő visszautasította azt az állítást, hogy a kudarcban szerepet játszott volna a párt Oroszországhoz fűződő politikája. Orbán szerint a választáson nem orosz barát vagy orosz ellenes pártok indultak, hanem magyar érdekeket képviselő politikai erők. Az ellenzéki politikus a családját érintő korrupciós kérdésekre és az egészségügy helyzetére kitérően válaszolt. Brüsszelben a Patrióták Európáért politikai szövetség rendezvényén vett részt. Pete Hegseth, Amerika védelmi minisztere bejelentette, hogy a Pentagon a következő 6 hónapban átfogó vizsgálatot indít az Egyesült Államok európai katonai jelenlétéről. A cél, hogy Európa nagyobb felelősséget vállaljon saját védelméért, miközben Washington felméri katonai bázisainak és erőinek jövőjét a kontinensen. Hegseth bírálta azokat a szövetséges országokat is, amelyek szerinte korlátozták az amerikai erők mozgását a közelmúltbeli közel-keleti konfliktus idején. Az amerikai miniszter arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok NATO hozzájárulása attól is függhet, mennyire teljesítik a tagállamok a vállalt védelmi kiadási célokat.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt, ma jellemző. A nap második felében várható kisebb felhőzet. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, záporok csak elszórtan fordulhatnak elő, a légmozgás többnyire gyenge marad, a nap folyamán felélénkülhet az északnyugati szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Ólublón a Popráckán a kereszteződésben. A rendőrök irányítják a forgalmat. 10 perces torlódásra számíthatnak a D1-es Galgóci letérőjénél Kisutcaújhely előtt, Csaca felől érkezve. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Keleten a helyzet. Köteles Szabolcssal.
2: A következő percekben Tóth Sándor pedagógussal, a Rozsnyói Alapiskola és a Rozsnyói Református Alapiskola egykori igazgatójával fogunk beszélgetni, aki fogadott minket az otthonában. Köszöntöm és köszönöm, hogy itt lehetek.
3: Hát én is nagyon örülök, hogy ennyi év után találkozunk. Hát, hogy ki kíváncsi még az én életemre, ugye az majd elválik.
2: Hát Pelsőcön kezdődött a Tóth Sándor élettörténete. Az 50-es, 60-as években tudomásom szerint még azért egy sokkal iparibb hely volt, szólt a vasút, és különféle üzemek voltak. Hogy emlékszik erre vissza?
3: Hát igen, Pelsőc egy kimondottan becsületes magyarok lakta falu volt, község inkább, mert ugye központi község volt. Igen, ott volt vasgyár volt, közel volt a gömörhorkai cellulózgyár, és egy nagyon jól működő egységes földművel szövetkezett persze, hát azért volt ez ilyen jól működő, mert az azelőtti gazdákat oda ugye bekényszerítették, és hát tudásukat nyilván ott kamatoztatták. Magyarok lakta, vidék volt, hát most nagyon szomorúan tudomásul veszem, meglátom, ha hazamegyünk, hogy bizonyos Pelsőc is lassan más irány

0: meg egyest is. Hát fogtam és szépen kigumiztam az ötöst, átírtam hármasra, és akkor így hazavittem. Igen, emlékszem rá, voltak ilyen csintevések, de nem csak nálam, többieknél is. Úgyhogy sajnálatos, de hát akkor ugye a pedagógus szegények, ugye 6-7-es praxal jöttek. Gondolom, hogy ez végigkísért egy életen keresztül, mert a matematikát bizony én nem szerettem. És mit ad Isten, a feleségem is matematikus, a fiam matematikus, a családban nagyon sokan matematikusok, a pedagógusok közül. Na de én ettől teljesen távol tartottam magam. És ez végigkísért gimnáziumban is, úgyhogy eszem ágában se volt, mikor pályát választottam, hogy természettudomány felé kacsingassak.
1: Az egyik helyen azt nyilatkozta, hogy nagyon fiatalon eldöntötte, hogy pedagógus lesz, hogy tanár lesz. Miközben ezek szerint azért nem csak pozitív tapasztalatai voltak, hogy akkor honnan jött ez az indítatás?
0: Hát onnan jött az indítatás, hogy nekem fantasztikus tanítóim voltak már általános iskolában, kezdve alsó tagozaton, aztán a felső tagozaton egy olyan magyar szakos tanárom volt, Jugodjon Kőrösi László tanítóbácsi, aki egy füzetkével jött be, meg egy tollal, de az csodát művelt velünk. És ami érdekesség, hogy a Pestfőci, akkori Pestfőci magyar iskolából, aki pedagógiai pályára szánta magát, az biztos, hogy az egyik szak az magyar volt. Folytatódott ez a gimnáziumban is, mert ott pedig Kanalagizi néni szintén egy tündéri magyar szakos tanárnőm volt, úgyhogy nekem abszolút evidens volt, hogy ezt a pályát választom. Igen, én fiatalon, nagyon-nagyon úgymond gyerekként szinte eldöntöttem, hogy én pedagógus szeretnék lenni.
1: Azért annyi minden, lehetett volna vasutas, ha már Pestfőcről beszélünk, az egy vasúti központ volt, szerintem, hogy nagyon sok gyereknek az is tetszik.
0: Magával ragadott talán, húzott magával az a tanítási módszer, meg hát olyan gyönyörűen, különben én is nagyon szerettem olvasni gyerekkoromban, és mikor ő ezeket úgy előadta, elmesélte, hát szájtátva hallgattam, és ez úgy meghatározta aztán a pályaválasztásomat későbbiekben. Nem is gondoltam én másra. Igen, akkor nagyon nagy divat volt iparistának lenni. Annáloknál fogva sem mehettem volna, mert a matematikát ugye nem nagyon kedveltem, de ez egyértelmű volt, hogy a humán tantárgyak felé vonzódom, és ez meghatározza akkori döntésemet.
1: És hogy még egy tanár egyéniséget említsünk, akit szintén meg szokott említeni, Nyitrán a Szeberényi tanárurat, akkor ezek szerint ez egy teljesen egyenes vonalú pálya volt.
0: Így van, Szeberényi tanár úr, hát az fantázia volt a tanár úrnak az előadásán, ülni, hallgatni, ő gyöngyöket beszélt, öröm volt minden egyes óráját végighallgatni, és élveztük. Amikor aztán kikerültem ugye a szakmába, hát Szepsi volt az első munkahelyem, hát ott folytatódott megint, én mindig ilyen jó helyen találkoztam emberekkel, ott meg kell említsem egykori védőmet, tudoromat, Görcsös Mihálynét, Gizikét, aki Magyarországról került a Szepsi iskolába, és én fiatal kezdőként többször ugye beszélgettünk, és ő engedélyt adott, hogy én az óráit látogathassam, és tényleg nagyon-nagyon sok mindent el tudtam lesni, megbeszéltük, és én azt hiszem, hogy ilyen téren simán zöggenőmentesen indult a kezdő pályafutásom.
1: Ha pontosak a feljegyzéseim, 1973-ban került Szepsibe. Gondolom, annyira nem ismerhette azt a város. Milyen volt így kívülállóként bekerülni ebbe a kisvárosba? Hogyan nézett ki akkor ez a város?
0: Hát ott is ugye inkább a kulturális élet volt, ami meghatározó volt. Rögtön ugye a Csebadokba bekerültem, és az iskola az egy jó nevű nagy iskola volt. Hát azt hiszem, hogy 50-en felüli tantestülettel, fantasztikus tanáremberekkel, rengeteg gyerekkel ott is, hát ott is a vidékről, ha kezdjük, Szeszta, Debrődő, Péder, Jánok, Bodoló, jöttek a gyerekek, meg hát maga Szepsi is kiadta az írót, 3 párhuzamos osztály volt. Voltak ugye cigánygyerekek is, de azok is egy egészen más kategória volt, ugye volt az úgynevezett pást, ahonnan ugye tömegesen jöttek, de azért a felső tagozatra úgy ki tudtuk válogatni egy-kettőt, hogy ott legyenek a többi gyerek között. Végül is nagyon jó volt Szepsiben tanítani. Én nagyon szerettem ott lenni, mert a tanítás mellett még ugye a kis színpadi formát ugye bevezettük, a Dunamenti tavaszra jártunk gyerekekkel, szavaló versenyek, tehát így nagyon-nagyon jó munka folytott.
1: Hogyan nézett ki így a 70-es, 80-as években egy ilyen Dunamenti tavasz? És talán említsük meg, hogy volt Szepsiben, nem tudom, tanár úr alapította Bóth Bácskaszi játszócsoportot? Hogy ez akkor hogy nézett ki? Miben volt ez más, vajon, mint ma?
0: Hát annyiból volt más.

0: Én kultúra szerető emberként a véletlen hozta, Kassán adott elő a Kaláka, akkori Kaláka együttes, és én elvittem a gyerekeket az iskolából, Szepsiből, megnéztük az előadást, és nagyon-nagyon tetszett. Na erre föl gondoltam, egy-két eset, meg lehetne ezt itt is valósítani, jó hangú gyerekek voltak, mert azért Görcsösné zeneszakos is volt, a táncban ott volt Nagyné Sarlós Ildika, aki a mozgáskultúrát pazarul vette, hát nekem csak össze kellett rakni a szöveget, és akkor, és ami még egy csoda volt, hogy egymást segítettük. Tehát nem volt semmiféle szakmai féltékenység, hogy no most akkori tánc, vagy sőt, egymást tudtuk segíteni. Ha kellett a zenét, akkor azt Gizikével beszéltem meg, ha kellett a táncmozdulatokat, azt Ildikó. Én pedig hozzányúltam a szöveghez, és akkor a Tamkós Irató Károly Tengereckijével volt az első nagy duranásunk a Kaláka zenéjére, és óriási sikerrel, ugye azt hiszem, hogy a második duramenti tavasz volt az annak idején, hát bizony második díjat vittünk el, ami, hát mi legyen a nevünk, mert ugye nevet kellett adni, Bódva folyócska, Bódva patak, hát legyünk akkor a Bódvácska, így született meg a csoportnak a neve, és aztán utána több alkalommal eljutottunk a dunamenti tavaszra, a kiteljesedés a Szondi két apródjával volt, amely óriási sikert hozott, mert ott tényleg elnyertük a fődíjat.
1: Továbbra is Tóth Sándor pedagógussal beszélgetünk, és szintén láttam, hogy a Kazinczy napoknak is állandó résztvevője volt, sőt azt nyilatkozta, hogy egy magyar tanárnak akkoriban ilyen, mintha kötelessége lett volna, hogy ott legyen, vagy hogy szégyenkezett volna, ha nem lett volna ott. Akkor valóban egy ilyen szakmai fórum is volt ez a Kazinczy napok?
0: Egyértelmű, hogy szakmai fórum is volt, de hogy kötelező, hát az természet, a legtermészetesebb volt, na meg hát azért dicsekedjek azzal is, hogy olyan gyerekanyag volt Szepsiben, hogy ott volt kiben válogatni. Mert hiába szerettem volna én Kazinczy napokra menni, vagy Szép magyar beszédre, ha nem lett volna gyerekanyag, hát bizony én nagyon-nagyon sok diákkal részt vettem ott, és mindig sikerrel. Ugyanez volt a szavaló versenyekkel is, úgyhogy ez végig kísérte a pályafutásomat, nem csak Szepsiben folytattam, Rozsnyón is, mert onnan is nagyon sok diákom került aztán a Kazinczy napokra, a Szép magyar beszéd versenyére.
1: Azért ne feledkezzünk el, hogy vannak az ember életében fontos női szereplők is, és Szepsiből választotta a feleségét, mint már előbb elárult egy matematika-fizika szakos tanárnőt.
0: Amikor a feleségem oda került gyakornokként, mert ugye az egyetemről azért 6-7-es kötelező prax, akkor úgy szimpatizáltunk egymással, és aztán ebből házasság lett, ott telepettünk lett, tehát folytattuk a munkát, nagy örömömre ő is oda került, mikor elvégezte az egyetemet, és így alapítottunk családot ott Szepsiben, 16 évig dolgoztam, majd jött egy fölkérés Rozsnyói járásból, hogy igazgatói pályázatot, nem is pályázat volt, hanem egyáltalán kijelöltek, hogy fogadjam el a Rozsnyói iskolának a vezetését. Először úgy visszautasítottam, mert én nagyon-nagyon jól éreztem Szepsiben magam, de rá következő éven ismét megkerestek, és akkor hát ugye összeültünk, beszélgettünk a család, feleségem, hát hogyha annyira nem állok ellene, hát akkor próbáljuk meg. Így kerültünk el aztán Rozsnyóra.
1: Azért még egy ilyen szintén alattomos kérdés, hogy milyen, hogyha az ember így nem nagyon szereti a matematikát, milyen egy matematikussal együtt élni?
0: De pazar együtt élni vele, mert ugye az anyagi dolgokat ő intézi, én ilyenekkel nem is foglalkozom, az, hogy jön a számlaszám, meg ilyen dolgok. Ez egy evidens, hogy ez az ő feladata, és ez abszolút, hogy az anyagi dolgokkal foglalkozak, ez hál' Istennek engem ez így ilyen. Én megbízom benne teljes mértékben.
1: Akkor ez így lekerül az ember válláról, ez a teher?
0: Így van, lekerül, és én nagyon örülök neki. Nekem nem kell ezzel foglalkoznom, hogy most számla jön, meg fizetni való, mert na még most már a mai világban ugye ez itthonról működik ez az egész dolog, még csak a bankba se kell menni, ha esetleg mondjuk le akarunk venni egy kis pénzt, azt megoldjuk, de innen intéződik minden itthonról online.
1: Az említett momentum, amikor a rozsnyói alapiskola igazgatója lett az 1988, gondolom nem sejtette, hogy egy év múlva itt rendszerváltozás lesz.
0: Nem sejtettem egyáltalán, és én nagy-nagy melbedobással indultam neki. Ugye egy az, hogy hazakerültem a szülőföldemre, mert én azért Pestről származom, és visszakerülni Rozsnyóra, az úgy, hogy megtiszteltetésnek is vettem.
1: Ha a gimnáziumban is jár?
0: Igen, meg úgy el is fogadott a tantestület, úgy próbáltunk új dolgokat, én mindenképpen a tantestülettel sok mindent megbeszéltem, jó is volt ez a kezdeti évek, működött szépen. Ami viszont ott egy kis gond volt, hogy ott is csökkent a gyerek létszám. Na hát aztán mit csinálni ilyenkor egy iskolaigazgató, csapadok vonalon jönnek, ugye a téli évzárók falvakra, én elmentem, bekéreckedtem oda, és vittem magammal a kis beiratkozási füzetet, és bizony hál' Istennek úgy megugrott a gyerekek létszáma, hogy 7 év igazgatásom után én 600 gyerekkel adtam át a rozsnyói magyar iskola vezetését, mert olyan magyar falvak, mint Kőrös, abban az időben nem volt gyerek. Én egyszerre 7 gyereket tudtam vinni az első osztályba, tehát ez úgy meg is ugrott. Nem beszélve persze arról, hogy a rendszerváltás azt is hozta, hogy bátrabban jöttek a gyerekek magyar iskolába, jobban a szülők döntöttek, megjelentek az orvos gyerekek, tehát ilyen családokból is jöttek, azért bátran felvállalták akkor a magyarságukat, meg akkor egy ilyen eufórikus hangulat volt a kezdetek kezdetén.
1: Én úgy emlékszem, hogy Rozsnyónak olyan híre volt, hogy ez egy ilyen erős munkás város volt, hogy ezt így lehetett érezni?
0: Igen, érezhető volt, bányászváros volt. És ott az a rendszerváltásig, hát Rozsnyón bármit megkaptál, mert ott az a természetes volt, hogy oda összpontosították a úgymond olyan árut, ami másutt ugye hiányzik. Ott ilyen, különösen a bányásznapok alkalmával, ha már ezt csak talán egyszer-kétszer éltük meg, igen, nagyon-nagyon tudatosan szocialista szellemben nevelkedett emberek voltak ott. Én magam csodálkoztam, hogy én nem voltam párttag akkor, hogy ugye az égbe is kerültem én akkor oda. Na utána aztán persze kellett ugye, kádertartalékként vezettek, de hála Istennek 89-ben ugye kitűnt a bársonyos forradalom, és ez aztán úgy, hogy abba maradt. Igen, ez érezhető volt mindenképpen.
1: De milyen érdekes, hogy egyrészt ilyen elitvárosként beszélnek Rozsnyóról, és a rendszerváltás után pedig ugye pont ennek az ellenkezője történt, tehát Rozsnyó valószínűleg vesztese a rendszerváltásnak.
0: Egyértelműen vesztese a rendszerváltásnak, és én úgy gondolom, hogy még mai napig sem talált magára.
1: Milyen volt a kezdeti lelkesedés? Ott az első évek gondolom még ilyen nagyon bizakodók voltak.
0: Hát igen, de ugye az volt, hogy 89-ben, mikor ugye megtörtént a rendszerváltás, 90 januárjában minden iskola igazgatónak vissza kellett adnia a megbízatását. Nos, hát természetesen én is megtettem, viszont bizalmi szavazást hirdettek akkor az intézményekben, és én teljes mértékben megkaptam a tantestülettől a bizalmat, úgyhogy így nálunk ilyen nagy változás akkor úgymond nem is történt. Mind más iskolákon bizony volt káderigazgatók, ugye mindegyik ugye leváltásra került.
1: Kitárgyalatlan korszak, meg dolgok, de jó, hogy erről most beszélünk.
0: Igen, és ez simán, nálunk simán ment az átállás, tehát abszolút semmi gond nem volt. Majd jött ugye a 95-es év, az már aztán megfolyásolta az életünket.
1: De addig még ilyen eufórikus volt? Látom, hogy rengeteg ilyen egyéb kulturális dolgot is csináltak. Egyrészt akkor volt a Kossuth szobor Rozsnyón, a Petőfi emléktábla is ilyenek.
0: Igen, igen, és működött minden, meg igen, eufórikus volt. Nem beszélve arról, hogy ugye megalakult a Pedagógus Szövetség, ami egy új dolog volt, tehát az iskolák szinte fellélegezhettek, szabadok lettek. A közösségek elindultak a szakmai képzések, magyarországi szakembereket hívhattunk, nem mintha itthon nem lettek volna, de ez olyan divattá vált, hogy hát hó, akkor próbálkozzunk, zsolnai program, tolnai program, mindenféle lehetőség, nem beszélve, hogy testvériskolákat is választhattunk, úgyhogy ez annyira szépen felfejlődött, hogy szinte öröm volt, sőt, kapcsolatok alapján aztán eljutottak a gyerekeink, akár a Rákóczi Szövetség, akár ismeretség által balatoni kirándulásokhoz, tehát egyhetes balatoni, természetesen az iskola, mi azt forszíroztuk, hogy viszonozzuk, és akkor síkurzust próbáltunk viszonozni a magyarországi gyerekeknek. Ez csodálatosan működött, ez a kettőség, úgyhogy nagyon jó volt, fantasztikus volt a Sárospataki iskolával a kapcsolat. Akkor Mezőköves, de az még ugye Szepsi hagyaték volt, nagyon-nagyon jók voltak ezek a dolgok. Meg szakmai napokat tartottunk, tehát az iskolákban a módszertani központ megengedte, hogy fél évenként szakmai napot lehetett külön a magyar iskoláknak tartani. Persze, hogy hoztuk a magyar szakembereket, külön az óvónőknek, fantasztikus kapcsolatunk lett a Kazincbarcikai gyermekházzal, onnan jöttek szakemberek, és én annak annyira tudtam örülni, hogy a szlovák iskolából jövő kollégák is részesei voltak ezeknek a képzéseknek, persze, akik bírták a magyar nyelvet.
1: Hát láttam, hogy két ilyen szupersztárt is sikerült annak idején Rozsnyóra elcsábítani, mint Ransburgi Jenőt és Vekerdi Tamást. Ők mondjuk ilyenkor egy szóra eljöttek, vagy ők hogy viszonyultak egy ilyen kéréshez, mert gondolom nekik is rengeteg dolguk volt.
0: Igen, ezek tényleg jöttek, és mondjuk ez annak idején úgy működött, hogy azt hiszem, hogy a Pedagógiai Kutatóintézet segítségével ott nagyon jó kapcsolataim voltak a budapestiekkel, és ott találkoztam, mert voltam én is ilyen szakmai továbbképzésen, és ott találkoztam Vekerdi tanárúrral, és ilyen beszélgetés volt, tehát én bátorkodtam oda menni hozzá is, és mondtam, hogy mi is foglalkozunk szakmai napok szervezésével. Ez csak egy egyeztetés volt, és akkor hát megegyeztünk, tény, hogy érte kellett menni Miskolcra, ez a legkevesebb volt, elhoztuk, és bizony több alkalommal tartott szakmai továbbképzést, vagy hát a zsolnai program, az azt hiszem, hogy mi voltunk Szlovákiában, a harmadik iskola itt Komáromban kezdődött, az első, ez a nyelvi irodalmi kommunikáció, akkor a zsolnai tanárat többször voltunk Török Bálinton megnézi az intézményt, és bizony bevezettük Rozsnyón is ezt a nyelvi irodalmi kommunikációs oktatást az első osztályban, és a mi képzésünkre már aztán a Mára iskola kollégái is jöttek, és ők is próbálkoztak ezzel, úgyhogy ezek fantasztikus dolgok. Ransburg tanárról pedig, hát ott meg egy szintén egy telefon. Nem, Rozsnyón volt előadni a pedagógus találkozón, és akkor gondoltam egy nagyot, hogy mi lenne, ha egy nagyszülői értekezletre hívnám meg, mert ugye hova tovább, azért a problémás gyerekekkel csak volt gondunk, nem nagy létszámmal, de volt, és ő is ráállt, eljött, és az valami fantasztikus volt a vele való találkozó.
1: Hát úgy érzem a szavaiból, aztán lehet, hogy az ember a saját munkát nem is szereti megítélni, vagy azt a korszakot, amiben benne van, de hogy az egy ilyen szakmai fellendülés, vagy fejlődés korszaka volt a szlovákiai magyar pedagógus társadalom életében?
0: Egyértelmű. Ugye nyári egyetemek akkor indultak. Ezek valami csodák voltak, hogy én büszkén emlékszem most is arra, hogy 14-15 kollega vállalta a nyári szünetben a továbbképzést. Na de az, hogy nem csak a hazait, hogy Nagymegyer vagy Rimaszombat, de eljutottak a debreceni Adi Akadémiára, Szegeden voltak, Budapesten voltak, tehát széles skálája volt a továbbképzéseknek, és örömmel mentek, és tényleg fejlődtek szakmailag kimondottan, és közben kapcsolatok is születtek kollégák között. Nagyon jó volt az az időszak.
1: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Tóth Sándor pedagógus.

0: rajt maradt az Isten ujja.
1: Most folytatjuk a beszélgetésünket Tóth Sándor pedagógussal.
2: És hát itt jegyezném, meg én szoktam így perlekedni, hogy a nyugat-szlovákiai vagy a csallóközi magyarok és így a kelet-szlovákiában vagy a mondjuk Ungvidék gömörben élő magyarok közötti kapcsolat az nem működik feltétlenül jól, de az tény és való, hogy most már évtizedek óta rozsnyom van a szlovákiai magyarok országos pedagógus találkozója, úgyhogy ezt el kell ismerni, hogy ezt ezek szerint soha senki nem torpedózta meg. És különben a másik az a Tompa Mihály szavaló verseny, az is Rimaszombatban van.
3: Ennek volt egy előzménye, mégpedig a járási pedagógus találkozók, tehát ott rozsnyón, tudni kell ott Szabán sem, ugye rozsnyó is születésű, kimondottan a múlt század elején nagy pedagógus volt, és az ő tiszteletére már rendeződtek úgymond szakmai napok rozsnyói járáson belül. Mindig kitüntetése került, megtiszteltek egy-egy kollégát, hogy méltatták a munkáját, és kitüntették. Aztán 95-94 telén talán egy országos válaszmány, én voltam ugye az ország területi válaszmánynak az elnöke, egy ilyen nagy javaslattal jöttünk az országos válaszmány elé, történetesen Fábián Editka Csomagokról, Ambrus Feri és jó magam, és előterjesztettük, hogy hát ennek kapcsán akár mit szólnának hozzá, hogy egy országos rendezvényé kibővíteni a Szabán napokat, mert akkor még az volt a neve, és az elnökség elfogadta. Tehát nekünk az volt a feladatunk, hogy biztosítani tudjuk az a 2-3 napnak a termeit, meg hát ugye a hátteret, és a szakmai rész pedig természetesen magára vállalta az országos választmány, akkor Sidó Zoltán volt az országos elnök, és ez így beindult. Na hát az elsőről azt nem mondjam, mert az egy tragédia volt, ugye, hogy megjelent a hatalom, és akkor ugye követelte a szlovák nyelvű szakmai folytatását az előadásoknak, aztán úgy szépen helyre rakták a nagyságát, hogy hoppá, hát ez nem így működik, mert a szövetség tárgyalási nyelve a magyar, és erre föl ugye a hölgyemény kivonult a teremből, és ennek ugye aztán az lett a következő, hogy engem fölmentettek más hétfőn az igazgatói posztból. Borzalmasan éltem meg, mert úgy éreztem, hogy ez egy méltatlan valami volt.
2: 1995-ben járunk. Hát gondolom, ezt az évet úgy szívesen kitörölni az életéből.
3: Biztos. Szóval nem is tudtam, hogy mi zajlik akkor. Mert akkor van ugye a országos válaszmány, hát fölbújdult gyakorlatilag az egész pedagógus társadalom. Tüntetések voltak az iskola körül. Borzasztó nehezen éltem meg, mert a leváltásomat egyszerűen nem tudták megindokolni. Mert akkor alakultak meg az iskola székek, azoknak a javaslatára nevezhettek ki igazgatót, a régit már törölték. Ha van egy olyan leváltási okmányom, hogy összeollózták a két paragrafust, és az egyik sem volt elfogadható, a másik sem, és ezzel akartak ugye meneszteni. Na, menesztettek is, de én nem írtam alá. Tehát az elbocsátásomat, egyáltalán a felmentésemet nem írtam alá, és ebből lettek aztán ugye nagy tüntetések, először, hogy vissza-vissza, de hát ez kilátástalan volt, és akkor hát az akkor induló együttélés mozgalom emberei úgy próbáltak, hogy melléd állunk, bíróságra. Na hát életemben én még bíróságon nem voltam, az megint egy szörnyű az életemben, hogy először ugye az első fokon, hát ott természetesen elvesztettem rozsnyói szinten, és ami az érdekesség, hétfőn volt a tárgyalás, pénteken hoztak ítéletet, hogy addig kijöttőjék hatolják, hogy hogyan is zajlik. De már akkor annyira benne voltunk a dolgok mélyében, hogy akkor jó, menjen a másodfokú per, és én mai napig is áldom a védőügyvédemnek a nevét, Mede István Kassáról, hogy sikerült, hogy nem, én nem tudom, mert én már oda akkor el sem mentem, mert már akkor lelkileg nem bírtam ezt a nyomást, és megnyertem. Ami a napján kimondták, hogy vissza kell, hogy helyezzenek a funkcióba. Nem hiányzott nekem már akkor az igazgatói poszt, de valahogy úgy gondoltam, hogy elég tétel. Na, nem sikerült, de nem is ez volt a baj. Kinevezték az utódomat, ami én úgy gondolom mai napig is, és kimerem mondani, hogy nagyon szerencsétlen döntés volt az akkoriak részéről, és az államiskolában elindult ugye a tantestület kettészakadása, ami aztán a váltáshoz, váláshoz vezetett, és így hoztuk létre a református egyházi iskolát Rozsnyón.
2: Hát még egy picit hadd vájkáljak, bár gondolom nem kellemes. Az egyrészt biztos nagyon felemelő, hogy az emberek ilyen mécsesekkel élő láncot alkotva körbeállják az iskolát, és próbálják kifejezni a nem tetszésüket, de hogy ezt így pszichikailag hogyan lehet bírni, hogy hogyan lehet elaludni esténként, mikor ennyire feszült a helyzet, és hogy a hallgatóinak érzékeltesem, hogy az ilyen országos téma volt, és még a szlovák sajtóban is tematizált téma volt. A Tóth Sándor neve az itt ilyen közszájon forgott a híradókban is.
3: Igen, ez rémálom volt tényleg akkor. Hát, ha nincs a családom, és nincs a feleségem, aki tényleg ott volt mellettem mindenben, meg a tantestület egy része, szóval a jó érzésű emberek és a jó akaró emberek, de hát az, hogy nekem kellett megharcolnom, egyedül maradtam, mert ketten maradtunk, és ennek még van ugye a folytatása, amikor aztán már beosztott tanító lettem, és kinkeserve kaptam egy osztályt, mert még azt se akartak nekem adni, és jött ugye a bizonyítványháború, hát meg nem tettem volna, hogy csak szlovák nyelven írom ki a bizonyítványt, na akkor aztán mindent összeszakadt, mert akkor aztán teljesen munkanélkülővé tettek, na az volt aztán a legkegyetlenebb korszaka az életünknek, mert tanácstalanok voltunk, hogyan tovább, Gábor fiam éppen már gimnazista volt, a lányom kis negyedikes, szóval nem tudtuk, nem láttam a jövőt. Egy fizetésből éltünk majd egy fél évig.
2: Hát ez már 1997, és annyira elfelejtettük ezt a bizonyítvány ügyet, pedig ez is teljesen országos jelentőségű volt, és ott a szlovákiai-magyar szülők helytálltak, mondhatjuk. Polgári engedetlenségi mozgalmat indítottak, így a mai napból visszatekintve már ilyen hihetetlen, hogy ez ilyen nagy tömegben és ilyen vehemensen működött. De aztán, ahogyan már az előzőkben felvezettük, 1997. szeptemberében megalakult a Rozsnyói Református Alapiskola, de gondolom ez se egy egyszerű történet, hogy így a semmiből összehozni egy iskolát, ezt egy kicsit így járjuk körül. Hogy jött a képbe egyáltalán a református egyház?
3: Hát úgy jött a képbe, hogy tarthatatlan volt az állapot már az állami iskolában, tehát a tantestület egy része behúdolt az akkori hatalomnak. Mi pedig szerettünk volna, már hát rettenetes volt megélni, hogy dugdosni kellett a könyveket, mert ugye jöttek ellenőrizni, hogy milyen könyvből tanítunk. Akkor jött létre, hogy a Pedagógus Szövetség hozta ki a új történelemkönyvet, amit a magyar történészek szerkesztettek, tehát azt bújtatva, vagy a Zsolnai programnak a könyveit, tehát azt nem lehetett a padon, azt mindig dugva vettük elő és tanítottunk. Az igazgatóasszony pedig behódolt a hatalomnak, ezt ki kell, hogy mondjam, mert ezeket ő nem viselte el. Tarthatatlan volt az állapot, de ott már annyira, hogy a szülők sem bírták ezt a kettősséget, és akkor egy ilyen gondolat született. Egyik fiatal kolléga Alistálon tanított, akkor indultak az egyháziskolák, és ott kezdett dolgozni, és ugye hazajött talán karácsonyi szünetre, meglátogatott bennünket is. Hát ennyire rossz a helyzet, akkor csinálni kell egy új iskolát. Igen, nem csak iskola előkészít. Hát hogy lehet ezt egyáltalán? Fogalmunk nem volt. Az, hogy iskola épület, meg lesz egy gyerek. De azért csak úgy beindult, és akkor hozta az anyagot, milyen formában lehet. Mondanom, hogy sem kell, hogy a nagy segítségünk elsősorban Erdély Géz, a püspök úr volt, aki Rozsnyón kezdett, mint fiatal lelkész, és ő nagy-nagy szeretettel állt mellénk, tehát ő volt az, aki úgy támogatott bennünket, és elindultak aztán a próbálkozások. Mi kellett, ugye? Az, hogy épület, az majdan lesz egy gyerek. Akkor nagy titokban ugye mentünk a családokat, hogy mert ha összejönne egy intézmény, akkor vállalná, de hogy a gyerekedet odaadod. És összejött, és így sikerült aztán a összeállítani a gyereklétszámát, de ez mind még bizonytalan volt, mert a híres minisztérium ad-e engedélyt, megkapjuk-e a lehetőséget, közben ugye az épület körüli teendők, és volt egy üresen álló óvodai épület, hát azt néztük ki, hogy majdan, de hát ez eléggé romos állapotban volt, nem mondjam, mikor már úgy voltunk, hogy talán az iskola beindul, hát akkor 7 nappal áttéve dolgoztunk, szülők, pedagógusok mentünk takarítani, én éppen ráértem, mert munkanélküli voltam. Na és akkor, most is emlékszem, augusztus 27-én döntöttek Pozsonyban, hogy igen, az iskola indulhat, de mi teljes szervezettségi iskolát indítottunk. Én azt sem mai napig gondolkodom néha, hogy mertük mi ezt akkor meglépni. Én nem tudom, hogy milyen sugallat volt ez, megkaptuk az esélyt, most már is épület is volt, rendbe raktuk, a tantestület készen állt, és valami isteni sugallatra minden szakot el tudtunk látni, se több, se kevesebb nem volt. Na de jött ugye a tanévnyitó napja. Na most a gyerekek beiratkoztak, megjelennek ugyanannak nálunk a tanévnyitón. Egymás kezét fogtuk, most is előtte van a kollégák, hogy mikor jöttek a gyerekek, ő is hozza, 189 gyerekkel tudtuk beindítani, vagy 190, mindegy, valahogy így volt a szám, majd 200, az teljes szervezettségi iskolát a semmiből. Na most azért mondom, hogy a semmiből, mert nekünk se tankönyvek, sem segédeszköd, semmi nem volt. Mi az államiskolában nagyon jól felszerelt intézményben voltunk. Hát aztán megint beindult a gépezet, ugye körbe telefonáltuk az iskolákat, mert ugye én semmiképpen nem vállalhattam volna igazgatói posztot, mert akkor nincs iskola.
2: Hát, vörös posztó volt.
3: Hogy nem, rászettük a fiatal kollégát, Drenko Zolit, hogy hát akkor neked teljesen ő is kikészült, hogy hát ő még csak 5 éves praxal bír, nem baj, majd melletted leszünk. Na és így is történt. Tehát meggyőztük őt, ő lett az első iskolaigazgató, és akkor hát mi meg a többiek ismeretség által tornajáról, padokat, dernőről, könyveket, tehát összekoldultuk úgymond a gyerekeknek azokat a kezdeti dolgokat, és óriási segítség jött aztán a Hollandiából, a református egyház által padokat, úgymond kis berendezéseket, szekrénykéket, miket kaptunk. Hát bizony nagyon-nagyon puritán módon indult ez az egész, de nem baj, összetartott minket a szeretet, és hogy újat akarunk, és tényleg hála Istennek most már 30 éve működik a rozsnyói református iskola.
2: Hát a protestantizmus a puritanizmuson alapul.
3: Ez így van.
2: Milyen érdekes, hogy akkor ennek volt egy ilyen holland szála, és akkor ezek a ilyen holland bútorok között kezdték el, és volt valami érdekesség ezeknek holland bútoroknak, vagy ugyanolyanok voltak?
3: Én gondolom, azokat ők ki se lejtezték, mert hát ugye Hollandia azért egy másabb kategória, de nekünk az mindenképpen aranyat ért, nem volt azzal semmi, csak hát egy használt bútorkák, de nagyon kellett, jó volt. Hát alap dolgaink nem voltak, mert mondom, semmit az, és nem az államiskolából, jó, hogy eljött 180 gyerek, de hát nem adtak könyvet. Semmit. Úgyhogy ha nem a tornai iskola, vagy dernőről, vagy szádalmásról, úgy koldultuk össze a könyveket, hogy a gyerekeknek legyen könyvük.
2: Továbbra is Tóth Sándor pedagógussal beszélgetünk. Bármikor is ki lett aztán beszélve rozsnyó magyarsága között, vagy egyáltalán kibeszélhető ez a történet még valamikor?
3: Én azt hiszem, hogy akkor igen, kibeszélődött, mert a szülők teljes mértékben tisztában voltak. Meg ezt is azért minden dicsekvés ellenében kimerem mondani, hogy az akkori tantestület java jött föl az egyháziskolába. Tehát az volt a meghatározó, hogy jó, nincs segédeszköz, nincs semmi, de ott vannak a biztos pedagógusok. Ez egy nagyon fontos dolog volt akkor, hogy tényleg fantasztikus kollégák összefogtak, és beindult az oktatás. Kibeszélődött, feltételezem, igen, most már azért látják a jövőt, hogy jaj, volt aztán mindenféle dolog, hogy majd térdepelni fogtok, meg oda kell vinni a fát, mert tüzelni, hát nevetséges dolog, mikor rá van kapcsolva a városi vezetékre a fűtés. Na de ilyenek is voltak, meg tandíjat kell fizetni, semmi ilyenre soha nem került sor, és hál' Istennek ezek úgy elmúltak, és működik az iskola, és nagyon-nagyon öröm, hogy jól működik.
2: Hát aztán fokozatosan Tóth Sándor is igazgatóhelyettes lett, majd igazgatója az intézménynek 5 éven keresztül. Az egy milyen pillanat volt, amikor végül is igazgató lett az új alapiskolában?
3: Én tisztelettel megköszöntem, már én nem vágytam arra, hogy igazgató legyek. Én nagyon szerettem mindig is tanítani, én igazgatóként is nem válogattam, úgyhogy na most a könnyebb oldalát, hogy az anyanyelvet mindenképpen tartottam, és akár nekem heti 7 óra volt akkor igazgatóként, biztos, hogy a magyar nyelvet tanítottam, tehát nem estem ki a forgalomból. Hát az meg már megint gyakorlati dolog volt, hogy ugye az állami iskolában 7 év, aztán helyettesi poszt, úgy simán jött talán, úgy megint megkerestek, hogy megbíznak. Jobban kiírták a pályázatot, én nem akartam már, de az akkori szülői szövetség, meg a presbitérium, meg maga a tantestület is hát megszólított, hogy mi lenne, ha megint újfent visszakerülnék. Hát aztán így eleget tettem kérésüknek, és így vállaltam el.
2: És nehezen engedték el az intézményből, hogy így vissza-vissza hívogattak, látom, hogy így nyugdíjba ment, visszajött, elment, visszajött.
3: Tulajdonképpen 45 év van mögöttem a szakmában, mert igen, én azon túl, hogy ugye az iskolában kellett helytállni, hát azért én 20 évig a Pedagógus Szövetség járási elnöke voltam. Azon túl 12 évig a Csemadok területi választmányának az elnöke is voltam, és ugye jött már lassan a nyugdíjkor, úgy eldöntöttük a feleséget, hogy az év finoman már le kell adni a dolgokat, és én ezzel éltem is. Úgy gondoltam, hogy a fiataloknak át kell adni, és abszolút semmi probléma körül bennem egy perc, hogy most már nem én leszek, sőt én nagyon örültem, hogy van utódom, vannak fiatalok, akik ezt át tudják venni, és tényleg elmentem nyugdíjba, na de közben ugye hiány volt, megszólítottak, megint visszamentem ugye óraadóként, és ez tartott tulajdonképpen 2018 júniusáig. Úgyhogy így jött össze aztán a 45 esztendő.
2: Kicsit a kedvenc szakára magyar nyelv és irodalomra. Egyrészt szeretett a nyelvtant tanítani?
3: Nagyon szerettem tanítani a nyelvtant is. Én kimondottan szerettem a nyelvtant tanítani. Nagyon jó volt a nyelvtant tanítani.
2: Nem egyszerű szerintem.
3: Nem, persze, hogy nem egyszerű, és ugye tudom, hogy ahhoz jó logikus gondolkodás is kell említeni az elején, hogy a matematikát azért nem volt az erősségem, de én ezzel nem problémáztam, megbírkoztam vele, és én tényleg szerettem anyanyelvet tanítani, mert annyira nyitott volt a lehetőség. Hát nem csak a nyelvet tanítja itt az ember, hanem kötődését a nyelvhez, a családhoz, a történelemhez. Biztos, hogy irodalom órán nem volt olyan óra, ne vittem volna bele a megfelelő történelmi adatot. Nyíltan tudtunk beszélni a rendszerváltás után már, hogy a szlovákiai, csehszlovákiai magyarok helyzetről, a kitelepítésekről. Ez mind téma volt, és én ezt bátran föl is vállaltam, és el is mondtam a gyerekeknek. Úgyhogy büszkén vállaltam fel azt, és mikor úgy mentek el a végzősök, nem csak nekem, hanem ugye osztályfőknek mondták, hogy milyen jó volt ebben az iskolában, hogy tényleg, hogy igazi magyarnak neveltek bennünket. Na most itt a nagy kérdés, hogy ugyan megmaradtak-e, mert nem tudom, most már nincs rálátásom, hogy megmaradtak-e ugye magyarnak, vagy jól tanítottuk-e őket. Ez bennem úgy mindig így a kis ördög motuszkál, hogy Istenem, megmaradnak-e a gyerekeiket, az utódaik oda viszik-e, ott a helyük, mert annak idején úgy mentek el, hogy köszöntek mindent.
2: És az irodalomból mi az, amit szeretett, melyik korszakot, melyik állt legközelebb a szívéhez?
3: Hát most úgy hirtelen...
2: Melyik ujjunkba harapjunk?
3: Hát nekem csodálatos volt ugye a 19. század is, mert hát fiatalként ugyan mit is olvashattunk volna, mint Moritz, Mixát, aztán a 20. század, Jókait. Szerettem azt is olvasni gyerekként, olyan kamaszként. Hát most már ugye a fiatalság ezt abszolút nem. Na de a 20. században azért ott van nekünk egy Márai, ami addig nem is volt tananyag. Őszintén bevallom, Máraihoz fel kellett nőni. Mikor már engedélyezték, hogy Márai tudtam, hogy létezik, meg hallottam róla, de bizony nem lehetett azért Márait olyan könnyen megszerezni és olvasni. Hát ezek ilyen pótlólag kellett utána nézni, és hát mondjuk Márai is nagyon kedvencem. Úgyhogy sok minden van, sok mindenki van. verseket is különben nagyon szeretem, legyen az Arany János, legyen az Petőfi, legyen az az újakő, Vörös Sándor, mindegy.
2: Említette Tamkos Irató Károlyt, és szerintem, hogyha nincs a Kalálka, akkor szerintem Tamkos Irató Károly sokkal kevésbé ismert. Tehát a Bódvácska is azért kezdte el, mert...
3: Lehet, hogy igaz, ezzel nem is foglalkoztam soha, de aztán utána néztem, van egy fantasztikus gyermekverseket írt Tamkos Irató Károly, de így igaz, úgyhogy nem is volt tananyag addig, majd úgy fokozatosan bekerült az érve, én emlékszem, hogy a alsó tagozatos könyvekben azért volt Tamkos Irató Károly vers, úgy ott a Vörös Sándoron nőttek fel a kicsik, ami fantasztikus anyag, de a Zsolnai könyvekben, abban a nyelvi irodalmiban bizony ott azért helyén volt a Tamkos Irató Károly versek, és ott azért az olyan nagyon jó játékos, ritmizálható, szinte zenével együtt cseng az ember fülébe, hát emlékszem én arra, hogy nagyon-nagyon jót tudtunk ezzel dolgozni.
2: Mi most Komáromban beszélünk, hogyha elárulhatjuk. Hát hogy kerül egy gömöri ember Komáromban, így már idősebb korában, és ez egy milyen folyamat?
3: Hát a nyugdíjasztatásunk után, ugye úgy szépen berendezkedtünk otthon, Rozsnyón, hogy na most már akkor jönnek a nyugdíjas évek, majd a gyerekek látogatnak, az egyik, a másik, így-így el voltunk, na, rövid ideig tartott ez, mert jött egy fölkérés a fiunk részéről, aki ugye Komáromban telepedett le a családjával, és amikor megszületett a harmadik unokánk, és akkor ugye a menyünknek is lehetőség volt munkába állni, hát ilyen mondattal, hogy a unokáknak szükség lenne a nagyszülőkre. Na de úgy, hát mondtuk, hogy jó, persze, hát lemegyünk, amikor kell. Na de nem, de úgy, hogy ide költözni. Hú, hát ez egy kicsit melbeütött, én nagyon-nagyon nem akartam, a feleségem inkább korábban döntött, és ő persze, hát a unokák, meg a nagymamának a szeretete, egész, én is nem, mintha nem szeretném őket, de én ezzel úgy nem is akartam foglalkozni, úgy engem nagyon melbeütött. Na végül aztán csűrtünk, csavartunk, oké, hát akkor rendben van. Nekem szinte időm sem volt ezt feldolgozni. Majd mikor már itt berendezkedtünk, meg idejöttünk, akkor egy nagy üresség támadt. Azon túl a gyerekek itt voltak, ez természetes volt. Kimentünk a városba, egyszerű kis sétára. Hát Rozsnyón mindenki ismert. Bárhova mentünk, bárkivel összefutottunk, hát ugye az, hogy csemadok vonalon is mozogtam. Itt meg senki. Hát, jó, elmentünk a színházba, megint senki. Rozsnyón, ha jöttek a színházba, hát ott mindenki ismert mindenkit, mert nem csak a rozsnyóiak, hanem a vidék magyarsága is összejött. Hát itt nehéz, mai napig is el kell fogadjam, de most már azért úgy gondolom, hogy ez egy élhető város, nem rossz itt lenni, különben kulturális téren megfelel, na meg hát azért itt vannak naponta a gyerekek, ami számunkra egy meghatározó. Van egy biztos pont, tehát ha segítségre szorulunk majd mi, akkor gondolom, hogy visszakapjuk mindazt, amit mi adunk nekik.
2: És egy ilyen tanárházas pár az unokáit tanítja, hogy akkor magyarra is matematikára korrepetálja saját unokáit?
3: Hál' Istennek nem, mert úgy vannak a lányok is, meg hát a nagy unokám Bence is tanítja, hogy ők nem tartottak rá igényt. A szülőknek a kicsi azt mondja, hogy az nem a ti feladatotok, mondjuk aranyosak, mert szavaró verseire, ha mennek, azért hajlandóak elmondani, de itt nem tanulnak. Az nem a ti dolgotok, az az anya és a tanító néni dolga, mondja a kicsi, tehát így nem tanulunk velük. Megjegyzem, néha azért a nagyfiú Bence ugye bebejött, és különösen, mikor felvételi előtt volt, azért azt úgy vállaltuk, mert ugye az apja is, anyja is elfoglaltak, hát Gábor különösen, és akkor jött, magyaroztunk, plusz matekoztunk, de szigorúan egy-egy órát nézte az órát, no, most már letelt, már tovább nem. Úgyhogy ennyi az egész, nem foglalkozunk ilyen téren. Hála Istennek. Az a, ahogy a kicsi mondja, az az anya és a tanítónéni dolga.
2: Hát ha már most említettük, ugye két gyermekük van, egy lány és egy fiú, de hát a Tóth Gábor valószínűleg az ismertebb, aki egy oktatási szakértő, egyrészt pedagógus, drámapedagógus és oktatási szakértő. Mit érzett, vagy mit éreztek, amikor a fia elmondta, hogy na, hát akkor ő is pedagógus lesz, így, hogy anyukája, apukája pedagógus, hát és akkor most ő is az lesz?
3: Hát lehet, hogy most ezért kikapok, mert lehet, hogy ez nem lenne publikus. Én nem szerettem volna. És akkor zajlottak ezek a kellemetlen helyzetek körülöttem, ugye az a létbizonytalanság, mi lesz, hogy lesz, ő meg ugye gimnazista, nem mintha, de jó tanuló volt, és úgy próbáltam őt neki irányítani, őt, hogy hát próbálkozz más, akkor az jogra nem megy, mert a paragrafusoknak, aztán hát úgy, ahogy az orvosi pályával úgy próbált megbékélni, persze ezt idézőjelben mondom, és járt előkészítőre az orvosi egyetemre. Minden hétvégén ment, tesztelték kémiából, biológiából, fizikából, na el is ment felvételire, hát felvették, de hát sutyiban meg beiratkozott Nyitrára, és megjött neki a meghívó, a beiratkozás az orvosira, és közölt, hogy oda nem szeretne menni, mert ő tanár lesz, mert jegyezzük meg, hogy ő magyar gyerekeket szeretne tanítani. Így győzött meg, és most már azt mondom, hogy jól döntött, és végül is teszi a dolgát.
2: Én a tanárok esetében arra az érdekes jelenségre figyeltem föl, hogy a tanárok szinte bárhova mennek, de mondjuk így bárhova világon szinte, de Európában biztos, meg Magyarországon, Szlovákiában biztos az van, hogy ők szinte naponta találkoznak így váratlanul volt tanítványaikkal. Az milyen érzés, mikor itt szembe jön egy ilyen ember, és akkor így felvillannak az emlékek?
3: Fel. Hát nekem fantasztikus. Ilyen téren büszkén mondom, hogy jó az emlékezetem, sőt még néha arra is emlékszem, hogy ki hol ült, megmadban ült. Tényleg vannak ilyen. Néha fel tudok sorolni osztályokat. Hál' Istennek, és nagyon-nagyon sok aranyos tanítványunk volt, van, és ha találkozunk, akkor az csak a legnagyobb szeretetben zajlik, megbeszélés, beszélgetünk. Hát tegnap is egy olyan találkozó volt, hogy csoda, hogy egy régi-régi, de még Szepsiben voltam osztályfőnök, és találkoztunk, és úgy beszélgettünk, mintha tegnap hagytuk volna abba. Én nagyon szeretek diákokkal találkozni, és nem csak a javadiákkal, hanem például Szepsiben a volt cigánygyerkőcek, ha örömmel kiabálnak, ővelük is én szót váltok, és én nagyon-nagyon boldogan találkozom diákaimnak. Nincs mit szégyelni, valami úgy érzem, és büszkén vállalom őket.

Kedves hallgatóink, az előzőkben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Tóth Sándorral, a Rozsnyói Alapiskola és a Rozsnyói Református Alapiskola nyugalmazott igazgatójával készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. A Keleten a helyzet következő része szombaton 12 órakor kerül adásban. Kovács János hangmérnök nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az Egyesült Államok felülvizsgálja európai katonai jelenlétét. Izrael megszakítja a kapcsolatot az uniós külpolitikai vezetővel. Napsütéses meleg időnk van 31 fokos csúccsal. A mikrofonnál Mezőszállási Márk, következnek a részletek. Jármás Gútasz már parlamenti képviselője ismét elutasította, hogy nyilatkozzon felesége cégének, a JM Communicationnek a pártól kapott megbízásairól. Egy újságíró kérdésére azt mondta, ugyanúgy nem beszéli meg feleségével a cég ügyeit, ahogy otthon a parlamenti munkájáról sem tárgyal. A JM Communication tavaly 480 ezer eurót kapott a Smertől, az elmúlt 7 évben pedig összesen több mint 3,5 millió euró folyt a céghez. Kritikusok szerint a párt ezen a vállalkozáson keresztül finanszírozza kampányait úgy, hogy a pénzek pontos felhasználása nem lehet átlátható a nyilvánosság számára. Szlovákia nehezen tudná megvédeni energiaellátását egy háborús vagy hibrid támadás esetén, állítja a Greenpeace Szlovákia legfrissebb elemzése. A szervezet szerint az ukrajnai tapasztalatok azt mutatják, hogy a néhány nagy erőműre épülő rendszer jóval sérülékenyebb, mint a sok kisebb, decentralizált energiaforrásból álló hálózat. Az elemzés rámutat, Ukrajna az orosz invázió kezdete óta energiarendszerének mintegy kétharmadát elveszítette, a legnagyobb károkat pedig a nagy erőművek és a villamos energiahálózat kulcselemei szenvedték el. A Greenpeace szerint Szlovákia továbbra is erősen központosított energiatermelésre támaszkodik, ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kellene kapniuk a helyi megújuló energiaforrásoknak, az akkumulátoros tárolásnak és az energiafüggetlenséget növelő beruházásoknak. Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök először látogatott Brüsszelbe azóta, hogy a Fidesz vereséget szenvedett az áprilisi választásokon. Az egykori kormányfő visszautasította azt az állítást, hogy a kudarcban szerepet játszott volna a párt Oroszországhoz fűződő politikája. Orbán szerint a választáson nem orosz barát vagy orosz ellenes pártok indultak, hanem magyar érdekeket képviselő politikai erők. Az ellenzéki politikus a családját érintő korrupciós kérdésekre és az egészségügy helyzetére kitérően válaszolt. Brüsszelben a Patrióták Európáért politikai szövetség rendezvényén vett részt. Izrael megszakít minden hivatalos kapcsolatot Kaya Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselővel, jelentette be Gideon Saar, izraeli külügyminiszter. A döntés hátterében azok a sajtóértesülések állnak, amelyek szerint Kallas mexikói látogatása során Izrael palesztinokkal szembeni politikáját a dél-afrikai apartheid rendszerhez hasonlította. Saar szerint ez súlyos és igazságtalan vád Izraellel szemben, ezért addig nem hajlandó kapcsolatot tartani az uniós diplomatával, amíg nem vonja vissza ki jelentését. Kaya Kallas visszautasította a konfliktus elmérgesítését, és hangsúlyozta, hogy az unió továbbra is a párbeszédre és a konstruktív kapcsolatok fenntartására törekszik Izraellel. Pete Hegseth, amerikai védelmi miniszter bejelentette, hogy a Pentagon a következő 6 hónapban átfogó vizsgálatot indít az Egyesült Államok európai katonai jelenlétéről. A cél, hogy Európa nagyobb felelősséget vállaljon saját védelméért, miközben Washington felméri katonai bázisainak és erőinek jövőjét a kontinensen. Hegseth bírálta azokat a szövetséges országokat is, amelyek szerinte korlátozták az amerikai erők mozgását a közelmúltbeli közel-keleti konfliktus idején. Az amerikai miniszter arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok hozzájárulása attól is függhet, mennyire teljesítik a tagállamok a vállalt védelmi kiadási célokat.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős az égbolt. A nap második felében várhatóan kisebb felhőzettel. Záporok csak elszórtan fordulhatnak elő. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A légmozgás továbbra is gyenge marad. A nap folyamán felélénkülhet az északnyugati szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Közlekedési baleset nehezíti a forgalmat Rimaszombatban. A Kassai úton a Jeszenszky felé vezető leágazásnál Bakta irányában egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött. Vezessenek óvatosan. Jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: ismétlés következik. A nappali keddi adásából hallhatnak beszélgetést. A műsorvezető Gasparik Maja. A stúdióban Benyó Erzsébet, kreatív mesefoglalkozás vezető. A következő órában, így egy csomagban tulajdonképpen majd közösen beszélgetünk fiatalokkal, akikkel te már hát több hónapon keresztül dolgoztál és dolgozol együtt. Széles mosoly Benyó Erzsébet arcán. Itt vannak a stúdióban már a fiatalok is, de még mielőtt a ti közös munkátokba belevágunk, egy kicsit az előzményekről fogunk beszélgetni, de első körben nagy szeretettel köszöntelek, Erzsike. Szia, örülök, hogy itt vagy személyesen.
1: Köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget, és nagyon, nagyon szép napot kívánok a kedves hallgatóinknak is.
0: Ugye a mese, az most már szerintem a hallgatók számára is kiderült, és számunkra is ennyi beszélgetés után, hogy az több felolvasott szövegnél, több élménynél, tehát hogy egy olyan komoly munka rejlik a mesefoglalkozás vezetésben, amit hát szerintem nem lehet elégszer hangsúlyozni. Hogy vagy most ebben a minőségedben? Hogy érzed magadat?
1: Nagyon boldog vagyok, mert ezekkel a gyerekekkel, a Gútai Rákóczi Ferenc alapiskola tanulóival egy 10 hónapos folyamatnak a végén vagyunk. A felső tagozatosokkal dolgoztam együtt, havonta egy alkalom volt, és most, hogy ők is itt lehetnek velünk, ez egy csodálatos elismerése ennek az egész folyamatnak, a gyerekek számára is, és az én számomra is.
0: Igen, honnan tudod, hogy egy csoporttal sikeres a közös munkád?
1: Legjobban abban lehet felmérni, hogy a gyerekek elfogadtak engem.
0: Ez egy nehéz folyam, vagy illetve a folyamatnak ez egy nehéz része, tehát ez az első áttörés, vagy pedig ez könnyen megy. Általában, hogyha nem csak konkrétan egy iskoláról beszélünk, de úgy általánosan a tapasztalataidról.
1: 17 év munkatapasztalat van mögöttem, tehát nagyon-nagyon sok színű az én munkám ezen a területen. Szinte minden korosztállyal dolgoztam már együtt, és amikor elmentem a gyerekek közé ebbe az iskolába, akkor a felső tagozatosokkal dolgozom, és akkor 2 tanítási órában az 5-6-7-ből vannak válogatva gyerekek, és a másik 2 órában 8-9, tehát kamaszokkal dolgoztam, és szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek is vannak a csapatban, de nagyon-nagyon szép volt az a folyamat, ahogyan ők befogadtak engem. Szinte az első alkalommal meg tudtak nyílni, meg tudtak szólalni, volt véleményük, mertek nemet mondani, és hát nagyon-nagyon jó volt az is, hogy nagyon komoly pedagógus támogatást is kaptunk.
0: Igen, mert hogy milyen csapatmunkából tevődik össze az a munka folyamat, aminek része vagy te is, a gyerekek is, de hát ugye a pedagógusok, de szerintem valahol a szülők is kell, hogy mindezt jóvá hagyják, hiszen nagyon komoly belső munkáról beszélhetünk ilyenkor.
1: Igen, nagyon át kell gondolni mindig azt, hogy milyen történetet, mesét viszek. Van egy készülés, amikor én elképzelem, hogy hogyan, milyen folyamat, milyen eszközöket viszek, mert nagyon sok eszközt is használtunk, önismereti kártyákat van, amikor rajzoltunk is, alkottunk, készültek motivációs táblák, szituációs játékok, tehát minden egyes alkalom egy nagy készülődés. Amikor én ott állok a könyvespolcom előtt, ahol több száz mesés könyv találhatók, különböző nyelveken, a világ minden meséjéből tájáról vannak mesék, és akkor most melyiket a sok közül? Tehát érezni kell őket, és szeretni kell a gyerekeket szerintem, mert hogyha szeretjük őket, akkor nekem is fog csillogni a szemem, meg nekik is. És szerintem ez nagyon fontos része ennek a munkának.
0: És most is nagyon csillog a szemed. Én közben itt arra gondoltam, hogy amikor egy mese kiválasztás történik, tehát hogy ugye mindig el is mondjuk azt, hogy minden élethelyzetre van egy mese, talán minden beszélgetésünket eddig

0: így fejeztük be. De hogy ha most ezt lebontjuk csoportokra, osztályokra, iskolákra, akkor elmondhatjuk azt, hogy minden osztálynak megvan a maga meséje.
1: Igen, mert hogyha én csak egy-egy alkalomra megyek el egy csapatépítőre, egy iskolába, vagy egy nyári táborba, és akkor meg szoktam kérdezni a pedagógusokat, vagy a csoportvezetőjét, hogy mi az aktuális, amit oldanak. Tehát biztos, hogy az osztályfőnök jobban tudja, mint én, mert hogy én akkor látom őket először. Tehát nyilván, hogy én erre nagyon-nagyon komolyan felkészülök, és nem egyedül.
0: Én is ugye a kamaszokat említetted. Hát a kamaszokkal alapvetően, és nem azt mondom, hogy velük nehéz beszélgetni, hanem a felnőtteknek nem feltétlenül könnyű megtalálni a hozzájuk vezető utat, mert hogyha most csak azt mondanám, hogy nehéz a fiatalokkal beszélgetni, akkor ez kicsit ilyen egysíkú, és így, mint hogyha őket hibáztatnám, hogy erről ők tehetnek. De hogy nyilván ez egyfajta természetes, ha már folyamatokról beszélünk, akkor ez a természetes folyamat része, és ez ehhez hozzátartozik. Hogyan kell megtalálni szerinted a hozzájuk vezető utat?
1: Felnőttként, ugye én vagyok nyilván ezért a felelős, nekem kell tudni, hogy hogyan is nyitok feléjük, mennyire vagyok tisztában a helyzetükkel, a körülményeikkel, nekem kell okosabbnak lenni, de ez nem csak úgy, mint egy csoportvezetője, de bárki a hallgatók közül is nyilván tisztában van azzal, hogy felnőttként én vagyok az, aki irányíthat egy beszélgetést egy kamaszkorú vagy egy fiatalabbal is, hogy már nekem van talán több tapasztalatom, de nagyon-nagyon fontos az, hogy én nem azt akarjam, hogy én magamról beszélek, és én magamért van az a foglalkozás, hanem neki mondom, és hozzá beszélek. Mert ha a 4 éves unokámhoz beszélek, akkor azon a szinten mondom, ugye? És olyan szavakat használok, vagy olyan elvárásaim lehetnek. A 10 éves fiataloknál szintén ugyanígy van, hogy mi az, ami őket érdekli, hol tartanak, mi az, ami fontos az ő számukra, és látni kell azt is a tekintetükön, a visszajelzéseiken, hogy mennyi az elég.
0: Ugye 16-17 év munka van már mögötted. Mi változott ez idő alatt? Tehát, hogy a gyerekek, azok a témák, érzések, amik őket foglalkoztatják, vagy ugye a mesék azok szintén örökérvényűek, és te azért nagyon régi mesékkel is dolgozol, úgyhogy feltétlenül azt sem gondolom, hogy a mesék változtak volna. Mi az? De valami biztos, hogy változott.
1: Én.
0: És ez mit jelent?
1: Az azt jelenti, hogy én is megöregettem ennyi évet, én is más élettapasztalatokkal rendelkezem, a munkába is, a saját életembe is, az önismereti utamon is, ami van egy nagyon mély saját élményű önismereti utam, és hogyha nekem van valamilyen tapasztalatom, akkor látom a másik embernek is tényleg, ahogy előbb is említettem, hogy hol tart az életével, de azt is, hogy változott meg a világ. Mert nagyon sok minden változott körülöttünk, akár a digitális világ is, ugye, hogy most már például, amikor Jókai év volt a tavaly, és át kellett adnom egy középiskolás csapatnak egy Jókai mesét, az már az én számomra is nehéz volt, mert a szövegnek a nyelvezete, azok a megoldások a szövegben már nagyon távolinak tűntek. Tehát, hogy most, hogyha én egy népmesét viszek el a gyerekeknek, akkor azt le kell fordítani a mai nyelvre. Tehát, hogy fejből mesélek, lehet, hogy én belemondok valamit, kérdezem őket, megállunk, élmény legyen belőle, mert az a célja ezeknek a foglalkozásoknak, ugye, vagy az én kis missziómnak, hogy olvas mesét te is minden nap, akkor az, hogy rávezessem őket arra, hogy forduljanak újra a könyvek felé, a történetek felé.
0: És hát ugye, ha csak 10 évet veszünk, vagy veszünk 15 évet alapul, hogy tényleg mi minden változott, hát maga a kommunikációnk is megváltozott. Említetted akár ugye az online kommunikáció, tehát a közösségi média is ugye nagy befolyással van, és nagy befolyással bír. Én azt gondolom, hogy nem csak a fiatalokra, de az idősebb generációkra ugyanúgy hat, és a kommunikációnk is nagyban megváltozott. És az, hogy egy mesét hogyan akarunk átadni, és ha most nem is feltétlenül egy Jókai szövegre gondolunk, de akár a mai korban itt a figyelem, tehát hogy kevesebb ideig tudunk figyelni, sokkal több inger ér bennünket, ugye itt van a közösségi média, tehát mik a mai mesefoglalkozásnak a kihívásai? Ha egyáltalán ilyet tapasztalsz?
1: Tehát az történik a mai világunkban, hogy az emberek is, akár ugye én már közel a 6. X-hez is, még az én korosztályom is SMS-ben, rövid üzenetekben képes órák hosszat beszélgetni. Tehát megváltozik a mondatszerkezet, lerövidül, különböző smiley-kat és hasonlókat használunk közben. Tehát, hogy amik érzelmeket, vagy én nem tudom, mit fejeznek ki, mert néha nehéz eldönteni. Tehát, hogy az a kommunikációs stílus megváltozott, és akkor, amikor én jövök a fiatalok közé, ők meg már egyértelműen ezt élik. Tehát, hogy visszahozni őket abba, hogy egyáltalán figyeljenek egy rövid történetre.
0: Meg megteremteni azt a fajta bizalmi viszonyt. Ugye itt még az előzetes felkészülésünk során szorosan összekapcsolódott a két fogalom, vagy szemben áll egymással, döntsük el. Tehát ugye itt van a tekintély elvű, tekintély alapú nevelés, összevetve a bizalom alapúval. Sokan összemossák a kettőt, pedig, hát nem tudom, nem feltétlenül jó ötlet összemosni a kettőt, de ma már miért nem működik az, hogy csak azért, mert én felnőtt vagyok, elvárom azt, hogy tiszteljenek. És akkor így eszembe jutott az, hogy ez valahol egyébként sok mesében is visszaköszön.
1: Nyilván így van, hogy például, hogyha csak azt nézzük meg, hogy egy nagyon ismert mese, a Béka király meséje, ahol a királylány olyan gyönyörű volt, hogy még a nap is megállt az égen, és akkor beleejti a labdáját a kútba, nem tudja onnan kivenni, és akkor a béka segít neki, de a béka azt mondja neki, hogy akkor, de akkor vigyél haza, és akkor ehessek a tányérodból, ihassak a poharadból, belefekszem az ágyadba, és megígér a lány mindent, de az apja azt mondja neki, mikor jön a béka, hogy hát ha megígérted, akkor meg kell tenned. És én többször elgondolkodtam, és akár felnőtt csoportokba is feltettem azt a kérdést, hogy miért ígéri meg a lány a békának, és utána ő elfut, és otthagyja, és azt gondolja, hogy na, jól átvertem, és kész. Tehát, hogyha az apa tekintélyelvű, és mindent elvár a lányától, és dicséri őt égre, földre, hogy milyen gyönyörű vagy, de csak akkor, ha szót fogadsz nekem, akkor te szép lány vagy, tehát ez egy óriási sztereotípia. Így kell lenni, be van határolva minden, szép lánynak kell lenned, semmi másnak, nem vagy ügyes, nem tudod megoldani. De hányszor verhette át az apját azelőtt, mielőtt a békánál bepróbálkozott? Mert azt, aki nagyon szigorúan csak saját magát látja és saját magát érzi, be fogják csapni. Ott valahol kibukik az, hogy nem tudunk mindig megfelelni. Ha nincs méltó és őszinte kommunikáció, akkor soha nem jutunk. Akkor hazudozás lesz, elfolytás lesz ebből, később felnőtt korban betegségek lesznek, konfliktusok, és nagyon nehéz lesz a közös megélése a leválásnak. Mert ugye a kamasz is egy leválásban van a szülőről, szeretne már új iskolába menni, vagy valamit egyedül kipróbálni. De milyen jó az, hogyha volt egy őszinte viszonya a szülőhöz. Mert akkor milyen szépen meg lehet ezt beszélni.
0: Igen, és ha már itt tekintély, akkor eszembe jut az, hogy mai korunknak az is mekkora kihívása, és a modern gyereknevelési, hát nem is tudom, elvek között, vagy tanácsok között ott van az is, hogy a gyerekeinknek tanítsuk meg azt is, hogyha nem feltétlenül viselkednek jól, akkor is tudassuk velük, hogy ők ugyanolyan szerethetőek. És ha már ide a béka történetét behoztad, ugye, meg ugye itt van még a tekintély is, akkor így eszembe jutott az, hogy ott van ez a béka is, a béka meséje, hogy mennyi feldolgozása van ennek is. És hogy van olyan feldolgozása, ahol viszont a békát szeretik, ahol végül szerethetővé válik, és hogy mi kell ahhoz, hogy tényleg ez a szerethetőség meg legyen tekintély nélkül is.
1: Hát szerintem a felnőttnek kellene okosabbnak lenni, és a felnőttnek tisztába lenni azzal, hogy hogyan is vezeti azt a gyereket. De ha az a felnőtt el van akadva a saját érzelmi világába, valamilyen gyász folyamat nincs feldolgozva, vagy a gyerekkorától cipel egy csomó teret, nem tudatos az érzelemkezelésbe, akkor hogyan tud ő a gyermekéhez hozzáállni, ha a saját maga lelkével, a belső világával nincsen tisztába. Ezért felnőttként miénk a felelősség, hogy vezetjük a gyerekeket. Még akkor is, ha azt mondjuk, hogy generációs különbségek vannak, óriásiak, ez nagyon nehéz, de akkor olvashatok szakirodalmat, belegondolhatok. De én úgy, most a józan paraszt észsel azt gondolom, hogyha én kicsikek korától látom azt a gyereket, nevelem, bele vagyok, akkor van tapasztalatom vele, és kísérem őt a fázisaiba, amikor a pici babakortól eljut akár a kamaszkorig, vagy a fiatal felnőtt korig, amikor újra egy nagy leválás van, vagy utána meg az üres fészek szindróma is lesz, amikor tényleg már elmegy tőlünk, költözik, családot alapít. Tehát ezek nehéz folyamatok a gyereknek is, a felnőttnek is. De tisztába kellene lennünk vele felnőttként, hogy éppen miben vagyunk, milyen típusú a gyerekem, és igen, nagyon figyelni kell, hogy ez a kapcsolat az méltó, és egyenrangú legyen.
0: Mondtál egy nagyon sok fontos dolgot, csak egy gondolatba így most belekapaszkodom, az pedig az, hogy kísérem őt. Tehát, hogy kísérni a gyerekeinket az annyit jelent, hogy ott vagyunk, körülöttük, nem feltétlenül fölöttük, álljuk el az útjukat, de nem is hagyjuk azt, hogy túlságosan lemaradjunk. Tehát, hogy ezt a fajta táncot, ezt nem könnyű járni. Főleg, hogyha már onnan, hogy mondjuk belép a gyerek az iskola rendszerbe, tudjuk jól, hogy sokkal több időt tölt a gyerek onnantól kezdve nélkülünk, mint velünk. A maradék időben pedig ugye még hozzájöhetnek különféle szakkörök, elfoglaltságok. Nagyon kevés idő marad utána arra, hogy bizony ezt a táncot úgy szinkronban tudjuk együtt járni.
1: Ez így van. Ez a mai világ kihívása, ugye az idő, vagy az időbeosztás. De hogyha tudatosak vagyunk abba, hogy legyen a napnak egy olyan szakasza, amikor ilyen kibeszélő show van otthon, hogy ki lehet tenni, ki lehet mondani. Vagy azt is meg lehet mondani, hogy hagyjál most békén. Vagy felnőttként, vagy akár nagyszülőként is. Hogyan adjuk át az életstratégiáinkat egy-egy helyzetbe? Erről kéne beszélnünk. Fontos lenne az, hogy elmondjam, hogyha nekem van egy konfliktusom a munkahelyemen, akkor ne azt mondjam, hogy ezt lehetetlen megoldani, és mindenkit minősítek negatívan, borzasztó módon, hanem azt mondom, hogy most benne vagyok én ebbe a helyzetbe, sokat gondolkodom rajta, figyelek, megpróbáltam így is, úgy is, és lehet, hogy éppen hátralépek kettőt és hagyom, lehet, hogy kilépek a munkahelyemről, de az is lehet, hogy éppen az lesz a jó megoldás, hogy elé állok a főnököm elé, vagy a kollégám elé, de beszélek erről a folyamatról, és nem átkozódva, szitkozódva, mert a gyerek azt fogja elhinni, hogy a világ nehéz, és csak ilyen goromba módon, vagy bután lehet a helyzeteket megoldani, és tényleg akkor nehéz is lesz.
0: Ez a mai korunk stratégiája?
1: Ezt csináljuk otthon, hogy otthon filtráljuk ki az egész napot, mert borzasztó önfegyelmet igényel az élet, a sok rohanás a fiatal családokba, ugye helytállni a munkahelyen, mindenhol is, és akkor mikor tudjuk lereagálni? Nekünk van-e eszközünk arra, hogy kifüstöl a fejem? Vagy mit fogok én csinálni akkor, amikor én dühös vagyok, és nem a gyerekemre zúdítom rá, hanem felnőttként én hogy kezelem? Mert ha nekem vannak erre stratégiáim, akkor át tudom adni a gyerekemnek is. Hogy hogyan oldja meg azt, hogy beszélek arról, hogy kezelem a dühömet, a fájdalmamat, amikor megaláztak, mit kezdek vele.
0: Én sokan szerintem attól félnek ilyenkor, hogy ezt kitárni a gyerekek elé, megmutatni nekik, tehát hogy sokan itt ezt szerintem összemossák azzal, hogy rájuk vetítem ki az én aktuális haragomat, a dühömet, de ez ugye nem egyenlő ezzel, hogy kiventilálom előttük. Miért fontos az, hogy a gyerekek lássák a való élettörténéseit is, és ne csak egy maszkolást, egy mindig mosolygó szülőt lássanak, mert hogy ez sem feltétlenül egy jó út.
1: Igen, de hát mire jók a reklámújságok? Hát arra jók, hogy miszlikbe lehet aprítani legálisan.
0: Azt hittem arra, hogy krumplit pucoljuk rajtuk.
1: Hát ha én az darabokra tépem a gyerekem előtt, és megmondom, hogy most az összes dühömet kiadom, és tényleg, mint a mesébe, hogy miszlikbe aprítalak, és mind a 7 fejedet, vagy 12-t levágom, akkor a gyerek nevetve megismétli, és akkor arra lesznek jók reklámújságok. Bocsánat most ezért, hogy ezt így mondom, de például. Például. Vagy fogom azt a labdát, és addig pattogtatom, amíg az összes dühömet ki nem vertem abban a labdával a betonon, és a gyerek látja, hogy most apa mérges, de nem otthon bent kiabál a házban, hanem kiment mondjuk, és a betonon pattogtatta a labdát.
0: Ugye ezek vagyunk mi felnőttek. Mi a helyzet a túlingerelt, feszült, és azokkal a gyerekekkel, akiknek ugye szintén ott van a napjukban az, hogy teljesíteni kell, ugye az önfegyelmezést említetted. Gyerekeknek is ma óriási nagy önfegyelmezésre, hát arra vannak sarkalva talán, hogy mindig megfeleljenek, órákon át üljenek egy helyben, aztán maximum egy kis kevés mozgás, de hogy tényleg ők hogy vezessék le a feszültségüket?
1: Ugye várnak ránk most a gútai gyerekek, és nagyon sokat a mesefoglalkozások során erről is beszéltünk, hogy hogyan ismered föl az érzelmeidet, és mit csinálsz velük, mik az optimális megoldások. Nagyon, nagyon szép volt az, hogy nagyon gyorsan bevonódtak, mivel a mesébe eljátszottuk a szereplők helyzeteit. De azon keresztül ők nagyon értették a valóságot, és nagyon szépen meg tudták fogalmazni is, hogy akkor most az a mese szereplő, vagy ez a helyzet, hogyan jutott el odáig, mit érez, és mik a lehetséges optimális megoldások. És hogyha több szem többet lát, akkor az egyik gyereknek ez volt a megoldása, a másiknak amaz volt, ő így látta, úgy látta, és ezek között a gyerekek között vannak nagyon jó sportolók például, és én nagyon büszke vagyok rájuk, most nagyon örül a lelkem, hogy itt vannak, és akkor, hogy például a sport is, ott sportszerűséget tanulnak, csapatszellemet tanulnak, összetartozást, hogyha én dühös vagyok, akkor nem rúgok bele a másikba, mert mi egy csapat vagyunk. És akkor érezzük, és akkor ott megbeszélhetjük, ott van valaki, aki vezeti azt a csapatot, akár egy labdajátékba, vagy bárhol is, de a harci sportokba is. Tehát, hogy tanítják őket, és ez nagyon jó, és hogy egymás között is a mesefoglalkozások során nagyon-nagyon sok mindent kimondtunk, és ez is a fontos, hogy kimondtuk. Mert hogyha csak nyomjuk a telefont, meg küldjük a rövid üzeneteket, abban ez nincs benne. Valamikor régen a családokban ugye nem volt ennyi média, hát beszéltek egymással, és pletykáltak, és mondtak egy történetet, hogy valaki így van most, vagy úgy, aha, de a szomszéd hogy járt hasonló helyzetbe?
0: Engem ez nagyon érdekel, hogy régen tényleg többet beszélgettek, vagy most már így utólag szépítjük meg, és kicsit idealizáljuk, hogy tényleg volt-e régebben mély beszélgetős része az életnek, vagy ezt most már csak így ma gondoljuk bele, te mit gondolsz erről?
1: Nem éltem akkor, úgyhogy én is csak gondolhatok valamit, de ami biztos, az az, hogy az emberek, a családok sokat voltak együtt. Tehát nem volt ennyi utazás, ennyi lehetőség, és nem úgy beszéltek egymással, hogy na este 6-kor otthon van, mindenki 6-tól 7-ig, most muszáj beszélgetnünk, vagy kiülök a barátnőmmel 2 órát kávézni, és fél éve nem láttam, vagy 2 éve most kell beszélgetnünk, hanem folyamatában beszélgettek. Akkor, amikor volt valami, akkor beszélték. És akkor abban a helyzetben többen benne voltak. Tehát kevesebb szó kellett valószínűleg, mert közösen élték meg.
0: Ezért rekednek ma meg a kapcsolatok, feltételezem, mert időponthoz akarjuk kötni a mondani valót, az érzéseink kifejezését, pontosan a helyet a folyamatban, közös folyamatban levés helyett, amikor néha elég csak egy-egy pillantás, egy-egy szó, mert tehát bármennyire is próbáljuk ezt az időponthoz, határidő naplóhoz igazított kapcsolatfenntartást, ez nem tud működni ezek szerint.
1: Így van. És ezeken a mesefoglalkozásokon, amit ezekkel a gyerekekkel is végeztünk, akkor ott a mesébe valamilyen helyzet keletkezett, és akkor bizony közösen tudtuk elbeszélni, hogy akkor ki hogy látja, vagy eljátszani, az volt a legjobb, mert a gyerekeknek a fantázia csodálatos, és amikor fölugrott, amikor mindenki jönni akart szerepelni, és kipróbálni, hogy akkor ezt hogyan oldjuk meg, és az az önkifejezés, amikor, hogy én 160 centi vagyok, de mondjuk az egyik fiú, akit most így fölidéznék, akkor ő már egy jó fejjel magasabb, 15 évesen, és jönni akart, és nem volt problémája azzal, hogy akkor most a társai előtt ő ott akkor elmondja, összefoglalja, csillog a szeme, és ez ebbe az érték, hogy még otthon is, a családokba is, hogy lehet azt csinálni, hogy bizony előveszünk egy egyszerű történetet, és játszunk vele. És akkor nem az van, hogy muszáj nekem most beszélni, mert lehet, hogy nem akarok, vagy nem tudok, vagy még most nem állok rá készen. De lesz valami közös téma, egy kaland, amin végig megyünk közösen, egy mesén, és akkor azok a jókat nevetünk, és akkor az a miénk lesz, az a mi időnk lesz, ahol bizony az életről beszélgettünk, de egy kicsikét átvittük egy másik szintre.
2: Én közben pedig arra gondolok, hogy vajon ez az otthoni életben ez hogyan vihető át, hogy igenis a mese az életünk része legyen, és hogy így szülőként így sokan most belegondolnak, hogy vajon a gyerek ugyanolyan nyitott lesz-e arra, hogyha elővesszük akár, nem tudom, a Béka Királyfi történetét, mint akkor, hogyha például konkrétan Benyó Erzsébet érkezik az osztályba, kreatív mese foglalkozás vezetőként, és akkor azt mondod, hogy játszunk, tehát, hogy tudnak-e szerinted a gyerekek a saját szüleikre is úgy tekinteni, ahogy rád?
1: Hát ez minden családnál ugye nyilván máshogyan van.
2: Akkor hogyan lehet ezt elérni? Persze, aki nyitott erre otthon is.
1: Én azt tudom a tőlem idősebb generációtól, hogy tanították a kommunikációt a gimnáziumokba. Vitaklubok voltak az 50-es években, még Magyarországon például, ahol vitatkoztak, de nem úgy, hogy bántsalak, hanem több nézet volt, és egy témáról beszélgettek. Tehát, hogy volt-e valamilyen büszkék voltak az emberek az önkifejezésre. Úgyhogy én visszaemlékszem a gyerekkoromban például a tévében mondók, azok nagyon-nagyon művelt emberek voltak, vagy akik a kvízeket vezették, tehát azoknak a stílusuk, az öltözködési stílusuk, az önkifejezésük, tehát szlenget például nem használtak. Tehát, hogy tudtak kommunikálni. Na most a kommunikáció az egy művészet, amit egész életünkben tanulunk. Én emlékszem egy felnőtt kliensemre, egy önismereti folyamatban egy egyedülálló apa volt, aki rájött arra, hogy nem jól kommunikál, és ezzel mennyi bajt csinál a gyerekeinél, a kapcsolataiba, és bizony vette a fáradtságot, elolvasott pár könyvet. És jött boldogan, és az önismereti csoportjaimban mindenkinek ajánlgatta a könyveket. Olvassátok el, mert meg kell tanulnatok kommunikálni, mert fejétől büdösödik a hal. Tehát ha én nem tudok, akkor a gyerekemnek hogyan adom át?
2: Hát ezek nagyon fontos kérdések, amin nem árt, hogyha időközönként például elgondolkodunk, hogy tényleg hogyan is kommunikálunk, és ugye itt említetted, hogy büszkék voltak rá, hogy ők tudnak kommunikálni. Hát ma is azt látom, hogy az online térben rendkívül büszkék az emberek, hogy én jól megmondtam. Mert hogy ma itt tartunk, és hogyha visszatérünk a mi kamaszainkhoz, illetve a kamaszokhoz, akkor nem csak ők, de ők igazán érintettek akár az online bántalmazásban. Ugye mindenképpen ők tehát sérülékenyek, hiszen kamaszok. Nagyon nehéz őket megvédeni. Most már például, akár ma reggel a hírekben is hallottam, hogy Nagy-Britanniában is nagyon komoly szabályozások vannak. Most már ezt egyre több országban próbálják bevezetni, hogy igenis a közösségi média használatát az korhatárhoz kössék. Nyilván gondolom, itt is meg lesznek a kiskapuk, de hogy igen, pontosan a kommunikációt meg kellene tanulni és tanítani. Kinek a feladata szerinted?
1: Mindannyiunknak a feladata felnőttként, hogy erre gondoljunk, mert óriási bajok vannak, meg lesznek is. És én most, ha visszatérek a gyerekekhez, akkor nekem nagyon örül a lelkem, mert sikerült elérnünk közösen azt, hogy nyitottak voltak, hogy vártak engem. Megérkeztem az iskolába, és ma odajöttek a folyosón megölelni. Fiúk, lányok, mindegy volt nekik. Érezte, és megvolt az a bátorsága, hogy ők azzal az öleléssel valamit kifejez. Lehet, hogy egy köszönömöt. Vagy hozott nekem egyik fiú egy almát például. Olyan jó szívvel. Nem mondta meg, hogy miért, de valószínűleg valami nagyon jó volt neki. Nagyon jó volt neki az, hogy azért hozta nekem ezt az ajándékot jó szívvel. Tehát, hogy így is kifejezte, vagy nagyon-nagyon sok emlékem van most, és ahogy készültem is erre a beszélgetésre, akkor végignéztem azt a 10 mesét, amivel dolgoztunk. A helyzetek eszembe jutottak, hogy mennyi mindent ki tudtunk mondani.
2: És ugye ők érkeznek majd a következő órában, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg ők hogy élték meg ezt a 10 hónapot így együtt, ezt a 10 hónap az 10 alkalmat is jelent?
1: Igen, igen.
2: Na, erről fogunk majd még a következő órában beszélgetni, de még egy kicsit oda kitérnék, hogy ahogy látom, ahogy mesélsz, hogy csillog a szemetet, elvileg ugye, amikor azzal a szándékkal is érkezünk, bárhová is, és bármit csináljunk, hogy mi adunk valakinek valamit, és aztán amikor ténylegesen mi kapunk mindebből, tehát látom a szemedben is ezt a csillogó tekintetet, amiről te beszéltél, hogy te látod az ő szemünkben, de hogy mi az, amit szerinted mi felnőttek tanulhatunk a gyerekektől?
1: A nyíltságukat, a jó szívüket, az őszinte igényüket arra, hogy ők jól tudjanak felnőni. Ugye a pici babába bele van kódolva szinte az, hogy ő megtanulja használni a kis kezét, hogy ő kúszon, másszon, fölálljon, mindig kérdez a gyerek, tehát a gyerek meg akarja ismerni a világot, nyitott rá, és hogy mit mutatunk meg nekik. És ezekben a foglalkozásokban nagyon tudatosan bele volt rakva az, hogy mindig valamilyen emberi helyzet, de emberi értékek is. Tehát, hogy beszélgettünk nagyon sokat arról, hogy abban a helyzetben, amit éppen oldottunk, vagy foglalkoztunk vele, akkor abban azok a szereplők milyen értéket képviseltek, milyen érzelmeket éltek meg, és a tisztességről nagyon sokat, vagy arról, hogy ez az út, amin ez a szereplő jár, hova vezet? Mi lesz ebből 5 év múlva? Vagy te magad hol szeretnéd magadat látni 5 év múlva? Például a Széttáncolt cipellőknek van egy szlovák népmese verziója, ahol a lányok, ugye a király 12 lányt nevel egyedül, és az éjszaka elszöknek mindig, és lepaktálnak az ördögökkel, és az ördögökkel táncolnak. És akkor az apa kér segítséget, és akkor ugye, ahogyan a mesében lenni szokott, hogy a lányokat megmentik, de amikor lepaktálsz az ördöggel, az mit jelent? És ugye már akkor a folyamatában voltunk a foglalkozásoknak, talán a 8. volt, tehát mindjárt tudták, mit jelent a drog, a kábítószer, történt egy súlyos baleset, ahol ismerték a sofőrt, akkor mennyivel ment, és mit okozott, hogy egy fiatalon kapott valaki egy erős autót, nem volt rá fölkészülve, és azt hitte, hogyha száguldozik, az jó, és akkor balesetet okozott, és halálosat. Tehát, hogy nagyon-nagyon jól ki tudták vetíteni a hétköznapi életre, mit jelent az, hogy hazudtak az apjuknak, mivel jár, de hogy kivel tudok bizalommal beszélni, ki az, aki tanácsot ad, vagy milyen tanácsot adnánk a lányok, hogy mit élnek meg. Tehát, hogy értékeket, megoldásokat mondtunk ki.
2: És hát innen fogjuk folytatni a következő órában. Én addig is nagyon köszönöm Benyó Erzsébet, kreatív mese foglalkozás vezetőnek, hogy beszélgethettünk, és folytatjuk a következő órában. Én nagyon örülök, hogy itt maradsz velünk továbbra is, és
1: köszönöm.
2: Hát eddig akkor tartsanak velünk itt a Nappaliban.

0: Pátria Rádió. Kikő FM 98,3.
1: Ha akarod, úgy is mindegy.

arcok az ajtóban bólogatnak egymásnak, ez jó. Dezsavűn van ma is, meg túl hangos ez a dal is.

0: És ahol csak barátok és ellenségek vannak, ott nincsen demokrácia. Ugye ez egy nagyon fontos tanulság, hogy a nyelv átalakul a kölcsönös megértés teréből a barátok és ellenségek kizárólagos harcának a terepévé, akkor ott tulajdonképpen megszűnik az a szintje a demokráciának, ahol a közös valóság megteremtése lehet a cél.
1: Sík Domonkos filozófus, szociológus, az ELTE számítógépes társadalomtudomány kutatócsoportjának tagja lesz a Szabad Szó Műves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, hogy alakult át tanár időszaka alatt a parlamenti és a sajtóbeli közbeszéd. Rácz Vince vagyok, várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
2: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A koalíció bizakodik a bizalmi szavazás előtt. Moszkva szerint az ukrán támadások hátráltatják a béketárgyalásokat. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A mikrofonnál Mező Szállási Márki, jönnek a részletek. Folytatódik a vita a parlamentben Robert Fico vezette kormány elleni bizalmi indítványról. A felszólalások többségét egyelőre az ellenzéki képviselők tartják. A Progresszív Szlovákia és az SZSZ politikusai bírálták a kormány gazdasági eredményeit, különösen az inflációt, az államadóság növekedését és a foglalkoztatási adatokat. A kormánypárti politikusok szerint az ellenzék félrevezeti a közvéleményt, és a jelenlegi pénzügyi problémákért elsősorban a korábbi Matovics és Héger kormányok felelős. A koalíció biztos abban, hogy a parlament végül megerősíti a negyedik Fico kormány mandátumát. Botrányt kavart Csehországban, hogy egy állami nukleáris, vegyi és biológiai védelmi intézet évek óta kínai katonai szakértőket fogadott képzésekre. A Gyennyéken szerint a pekingi katonai akadémia munkatársai radioaktív és mérgező anyagok kezeléséről tanultak egy Prága melletti kutatóközpontban. Az intézet igazgatója azzal védekezett, hogy nem adtak át titkos információkat, a program pedig bevételt hozott a cseh kutatásnak. A cseh belügyminiszter ugyanakkor biztonsági kockázatnak nevezte az ügyet és bejelentette az igazgató leváltását. A cseh hírszerzés régóta figyelmeztet arra, hogy Kína tudományos és ipari kémkedést folytat Európában. Jurij Uszakov, Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácsadója szerint a legutóbbi ukrán támadások csökkentik annak esélyét, hogy közvetlen találkozó jöjjön létre Putyin és Volodymyr Zelenszky között. A Kreml képviselője úgy fogalmazott, hogy az európai vezetők a G7 csúcson káros gondolatokkal töltötték fel Donald Trump amerikai elnököt. Trump ugyanakkor a napokban ismét kijelentette, hogy Oroszország a háború támadó fele, és továbbra is mindent megtesz a béke elérése érdekében. Moszkva szerint az európai országok tévesen ítélik meg a harctéri helyzetet, amikor Ukrajna javuló pozíciójáról beszélnek. Masoud Pezeshkian iráni elnök történelminek nevezte az Egyesült Államokkal kötött új megállapodást, amely megnyithatja az utat egy átfogó békeszerződés előtt. Donald Trump amerikai elnöke közben élesen bírálta a megállapodás ellenzőit, és azt hangsúlyozta, hogy az egyesség hozzájárult az olajárak csökkenéséhez és a piacok megnyugvásához. A dokumentum értelmében a felek a következő 60 napban tárgyalnak a végleges megállapodásról. Az első egyeztetésekre Svájcban kerül sor pakisztáni és katari közvetítéssel. A bejelentés után jelentősen csökkent a Hormuzi szoros lezárásával kapcsolatos aggodalom is. Az iráni labdarúgó válogatott fizioterapeutája szerint a csapat komoly nehézségekkel küzd a világbajnokság során az Egyesült Államok és Irán közötti feszültségek miatt. A válogatott minden mérkőzés után még aznap visszatér mexikói bázisára, Tijuanába, ami jelentősen megnehezíti a játékosok regenerációját. A szakemberek szerint előfordult, hogy az orvosi vizsgálatokat a repülőgépen kellett elvégezni, és a sportolók alig jutottak időhöz a pihenésre. Az iráni küldöttség tagjai emellett szigorú biztonsági ellenőrzések és fegyveres kísérettel is szembesülnek. A FIFA közvetítésével sikerült biztosítani a csapat részvételét a tornán. Donald Trump bejelentése szerint az Apple és az Intel megállapodott arról, hogy közösen fejlesztenek és gyártanak félvezető csippeket az Egyesült Államokban. A hírre az Intel részvényei jelentősen erősödtek a tőzsdén. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy Washington célja a chipgyártás visszatelepítése az országba, csökkentve a külföldi, különösen tajvani gyártóktól való függéseket. Az Intel az elmúlt években elveszítette vezető szerepét a mesterséges intelligencia chipjeinek piacán, de az amerikai kormány jelentős támogatással igyekszik újra megerősíteni a vállalat pozícióját.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős az égbolt, a hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, záporok csak elszórtan fordulhatnak elő. A légmozgás többnyire gyenge marad, a nap folyamán felélénkülhet az északnyugati szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban két kisebb baleset is lassítja a közlekedést. A Kopcsianszka után a Ruszovszká irányába történt karambol. Rövid fennakadás alakult ki a Puchovszkán is, a villamos megálló közelében a belváros felé vezető szakaszon. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. és minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Foglalkozás a gyakorlatban. Benyó Erzsébet, kreatív mesefoglalkozás vezető már az előző órában is itt volt velünk, és hát a Gútai Rákóczi Ferenc Alapiskola felső tagozatos diákjaiból csatlakozott ide hozzánk Lakatos Szonya. Szia, Szonya!
1: Csakalom!
0: Tóth Lajos, szia! Nagy Gábor, Levente, szervusz! És hát Szépe Anilla asszisztens is elkísérte a diákokat. Sziasztok, és hát én nagyon örülök, hogy itt vagytok velünk, mert tényleg izgalmas látni azt, hogy tehát 10 hónapja kezdődött a ti közös munkátok, ugye?
1: Igen.
0: És hogy honnan, hová jutottunk el, de még mielőtt tényleg belevágunk, akkor Erzsike, kérlek, mondd el azt, hogy hogyan is nézett ki az első kreatív mesefoglalkozásotok. Tehát, hogy mi volt a kiinduló pont? Nehéz felidézni, mert tudom, hogy sok minden történt veletek ez alatt, a 10 hónap alatt.
1: Nagyon érdekes volt, mert vittem egy táskakönyvet. Hogyha emlékeztek rá, hogy milyen sok könyvvel érkeztem, ugyanis én mindenhova sok könyvvel érkezek, és próbáltam fölmérni, hogy akkor mi is lesz, ami a gyerekeket megérinti, hogyan is motiváljalak benneteket, és hogyha jól emlékszem, akkor talán Arnold Schwarzenegger története volt az első valami, emlékeztek?
2: Igen.
3: Igen.
1: Ugye, hogy ő egy szegény gyerek volt, aki hős akart lenni, ugye? Így
2: igen.
1: Volt. És mennyi mindent megtett érte, hogy hős legyen.
0: De itt ugye nem csak ez a közös pont, ha jól tudom, mert tehát, hogy hős akar valaki lenni, hanem az is, hogy sportoló is volt azért, illetve egy sportemberről is beszélhetünk, és hát én azt menet közben megtudtam, hogy ti ugyan nem feltétlenül egy korosztály vagytok, mert van közöttetek 5-es, 6-os és 9-es is, de mindhármatokban közös az, hogy kézilabdáztok, tehát a sport is itt van. Na, meséljetek, nehéz volt amúgy így megülni, vagy mennyire kellett egyáltalán egy helyben maradni a 3 kézilabdásnak, amikor jöttek ezek a mesefoglalkozások? Ki hogy emlékszik erre vissza? Lajos?
2: Hát igazából elsőnek furcsa volt, mert nem nagyon volt előtte ilyen foglalkozásunk, meg nem nagyon foglalkoztak velünk így, de így a legelső ilyen meseterápia után nagyon jó élményekkel zárult az a napom, és tényleg elsőrenek tényleg nagyon furcsa volt, és így nem is fűztem hozzá nagy reményeket, ez nem bántásból, ez
1: nem,
2: csak ilyen legelsőnek, de amint így belelendült a történet, meg így Erzsi nénit is rendesen megismertük, így szerintem egy olyan csodálatos nap zárult aznap, és így számomra egy nagyon jó élmény volt a legelső, és persze a többi is.
0: Igen, mert hogy így is nyugodtan őszintén, mert hogy az őszinte beszélgetés híve vagyok én magam is, és hát itt is most ez a lényeg, hogy mert hogy alapvetően egy kamasz hogy áll a mesékhez, tehát hogy volt kedvetek így első körben, amikor megtudtátok, hogy jó mesefoglalkozás vezető érkezik ide hozzá, hogy kell azt elképzelni, mik voltak az első gondolatok, és nagyon örülök, hogy Lajos ilyen őszintén ezt elmondtad. Levente, te hogy élted meg? Neked mi volt az első gondolatod, amikor megtudtad, hogy Erzsi néni érkezik? Vártad őt, vagy volt valami elképzelésed ezzel kapcsolatban, hát, hogy mi fog majd történni?
3: Kíváncsi voltam, de aztán...
0: Aztán mi történt? Aztán meglepett?
3: Hát meglepett az első történet, úgy megszerettem az egészet.
0: Aha, tehát ez volt ez a bizonyos Arnold Schwarzeneggeres első mese?
3: Igen.
0: Mi volt az, ami ebben megfogott téged? Tehát, hogy meglepett, hogy mondjuk nem egy népmesével érkezett, hanem rögtön egy ilyen történettel?
3: Igen.
0: És Szonya, nálad mik voltak az elvárások, amikor megtudtad, hogy majd ki érkezik hozzátok, mit fogtok csinálni, mik voltak az első gondolataid?
3: Én is kíváncsi voltam.
0: És volt benned félelem egyébként, hogy majd itt mit kell majd vajon csinálni, kell-e beszélni, meg kell-e szólalni, vagy nem volt. Nem volt. Tehát egyébként ez egy jó hír szerintem, hogy mindannyian nyitottan vártak téged, Erzsike. Még hogyha lehet, hogy egy kicsit, hát nem is tudom, azt mondták, hogy mondjuk, nem is tudom, hogy fogalmaztál, Lajos, hogy nem fűztél hozzá nagy reményeket? Azt hiszem, hogy de hogy közben pedig azért mégiscsak ott volt ez a nyitottság.
1: Igen, de én elmondtam a gyerekeknek azt, hogy nem kötelező megszólalni.
0: Ez egy biztos
1: mondhatsz
0: pont,
1: nemet.
2: Igen.
1: Elmondtam azt is, és elő is fordult, hogy amikor közös fotók készültek, akkor volt, aki nem emlékeztek, nem szeretett volna igen. rajta lenni. Igen. És soha nem mondtam, hogy kötelező. Tehát azt mondtam, hogy köszönöm, hogy ezt így most megmondtad, mert jogodban áll nemet mondani. El tudod dönteni, hogy miben szeretnél bekapcsolódni, és miben

0: nem. Mert hogy én úgy gondoltam, hogyha én jól csinálom a dolgomat, akkor a gyerekek be fognak vonódni. És a Schwarzenegger az egy valóságos, ez, ugye ez nem mese, hanem egy igaz történet, hogy tényleg fiatalon feltette magába azt, hogy ő hős akar lenni, és végigvitte, és mi végig hősökkel foglalkoztunk, ugye, hogy te is hogyan lehetsz sikeres, hogyan tudsz magadból valamit kihozni, igaz?
1: Igen.
0: Ugye?
1: Igen. Szeretnétek ti is hősök lenni? Ez így megfogalmazódott bennetek? Lennétek hősök, ha lehetnétek?
2: Igen. Szerintem mindenki így van ezzel.
1: Igen. És hát ugye Erzsika, azt mondtad Anillának, hogy ő is muszájból végigülte ezt a 10 hónapot, és rögtön Ani azt válaszoltad, hogy ez számodra egyáltalán nem volt muszáj, nem volt ez egy kötelező kör, hanem te is szívesen részt vettél. Hogyan tudtál bekapcsolódni? Esetleg asszisztensként milyen feladataid voltak ez alatt a 10 hónap alatt?
3: Hát én igazából így aktívan nem vettem részt az eseményeken,
1: De
3: mi régebb óta ismerjük egymást, és nekem alapjáraton egy nagyon nagy élmény volt az, hogy őt is bevonhattam így az iskolai életbe, és így utólag nagyon-nagyon hálás vagyok érte egyébként, mert a gyerekekkel is sokat beszélgetünk róla, amikor nem vagy ott, de én általában az eseményeken kivonódok, vagy van, hogy ki is megyek, mert úgy gondolom, hogy néha vannak olyan dolgok, amiket nem feltétlen osztanának meg nekem, de szeretnének kibeszélni magukból a gyerekek.
1: Ez viszont kell egyfajta érzékenység és empátia, érzelmi intelligencia, hogy ezt valaki fölismerje, hogy akár pedagógusként, akár asszisztensként mikor kell egy picit abból a körből kilépni. És itt közben a gyerekek is, a diákok is bólogattak, tehát hogy erre akkor ezek szerint jól ráéreztél mindig, Anilla.
3: Hát általában jó megfigyelő vagyok, meg nekik is kell a tér. Szerintem ez egy olyan esemény, ahol, hogy igazán valaki fel tudjon szabadulni, kell a tér. És mint pedagógus vagyok részese, nem mint egy ismeretlen ember, szerintem eléggé befolyásoltam ebből a szempontból a gyerekeket is néha, és azért inkább néha a hátralépés egyszerűbb.
1: Igen, és hát ugye az iskolához kötjük azt, és talán te, Lajos, ezt most már így igazán érzed 9-ben, ugye, hogy most már a hajrában vagyunk tulajdonképpen, hogy az iskola miről szól elsősorban? Arról, hogy minél több tudást szívjunk magunkba, elsajátítsuk a magyar nyelvet, szlovák nyelvet, matematikát, minden fontos tantárgyat, és akkor eközben ide ugye beékelődik valami, ami a való életre készít fel bennünket. Ez mennyire volt nehéz mondjuk összemenedzselni akár a tanulással, tehát hova épültek be ezek a mesefoglalkozások? Ez a szakkörök helyére, délutáni program ez számotokra, vagy pedig a délelőtt része?
0: Az iskola adott nekünk komolyan teret, egy nagyon szép helyiségben voltunk, ahol babzsákok voltak, ahol ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek a gyerekek, ezek a barátok 2-3 úgy összetolták a babzsákokat, egymás mellett ülhettek, kényelmesen, ugye? Így volt. És ez már mindjárt elvitt minket abból a merevségből, a matek óra, vagy a szlovák óra, ahol csöndbe kell lenni, jól kell viselkedni, vagy nem tudom, felelni kell, de itt nem kellett semmit, itt lehet. Tett, ugye?
1: Te teljes hátradőlés volt, mint mondjuk a nappaliban, akár itt ezt az adást veszünk, tehát hogy úgy éreztétek magatokat, mint nem a suliban, hanem akár egy nappaliban, tényleg kényelmes babzsákokban. Ez jó leső érzés volt mondjuk kiszakítani benneteket abból, hogy igenis írni kell, koncentrálni, tanulni, mert ugye Erzsike mondott egy nagyon fontos dolgot, tehát azt mondta, hogy ez nem kötelező megszólalni, és azt hiszem, hogy kamaszoknál ez egy jolly joker, amikor ezt meghallják, hogy valami nem kötelező, nem? Tehát, hogy innentől kezdve lett szimpatikus a történet?
4: Igen.
1: Igen?
2: Hát igen, így nagyon jól esett így, hogy így legelején is már Erzsi néni elmondta, hogy nem muszáj bekapcsolódni annyira a dolgokba, mert vannak köztünk ugye, akik nem annyira szeretnek ilyenekbe bekapcsolódni, és inkább csak csendben maradnak, és így tényleg pár osztálytársam, meg így pár embernek így nagyon jól esett, hogy nem muszáj bekapcsolódnia, mert hát van, aki nem mer, meg fél a szociális életbe így megmozdulni, de például magam, én nagyon szerettem, nagyon sok sokat is beszélgettünk Erzsényével, nagyon sok véleményt megnyilvánítottam minden. Hát tényleg jó volt, mert nem kellett kitörni azzal, hogy most akár erőszakkal beszélni, vagy valami, mert így úgy csináltunk, ahogy nekünk kényelmes, és azt csináltunk, ami kényelmes. És az, hogy egy jó matek dolgozat után ki tudtunk így szabadulni, beülni a babzsákokba, így elterülni ott a haverokkal, ott hülyéskedni, és közben hallgatni a jó tanulságos meséket. Szerintem nagyon jó volt.
1: És milyen szépen fogalmazott Lajos, egy jó kis matek, tehát hogy a matek dolgozatra is úgy hivatkozott, hogy egy jó kis matek dolgozat, még így ezzel is megspékelted az egészet, és hát igen, hátradőlni, mesét hallgatni. Mi a jó a mesében? Ugye gyerekként lehet, hogy tudjuk, hogy jó mesét hallgat. Tehát tanácsot ad. És ugye nem kéretlenül adja a tanácsot, nem? Hanem úgy szépen meghallgatjuk a történetet, és abban úgy egész évben benne a tanács?
0: Igen. Mi beszélgettünk a mesék szereplőivel, tehát adtunk nekik tanácsot is, ugye? Emlékeztek arra a mesére, a napraforgóvá változott lány, Szőke József meséje, ugye a miénk a mese a csalló közből. Tehát, hogy a lány elindul, mert hogy a nap után megy. Elszédül egy kicsit ettől, ugye, hogy milyen sok tanácsot adtunk neki, hogy útközben is, hogy ne tedd, hogy hogyan adunk tanácsot egymásnak, amikor már látjuk, hogy a társunk nem jó irányba megy. Emlékeztek, mennyit játszottunk ezzel? Hogy mi a jó tanács, hogy kitől fogadunk el tanácsot, vagy hogyan adjunk tanácsot, hogy mennyire érzékenynek kell ahhoz lenni, hogy befogadó legyen az a másik. Emlékeztek, nagyon sokszor vissza is tértünk, ugye?
1: Valakinek eszébe jut egyébként ezzel a mesével kapcsolatban valami, hogy milyen tanácsot is adtatok, vagy adnátok annak, aki rászorul?
4: Hát ne menjen a nap után, hanem azt csinálja, amit mondott a szereplő, aki mondta a lánynak, hogy ne menjen a nap után, mert az hülyeség.
2: Nap ebben a történetben olyan személyiség volt, aki hívta, csalogatta oda azt a lányt, és nagyon sokan a lány útján nagyon sokan visszatartották, és elmondták neki, hogy nem kéne, lehet, hogy bajod esik, vagy bármi dolog, és ő nem hallgatott rá persze, és ez is egy rossz tulajdonság, ugyanis az emberek több része jót akar a másiknak, és így jó meghallgatni másoknak a véleményét, és hogy megfogadni, amiket mondanak. És így tényleg elgondolkozni azon, hogy most ez egy jó döntés, vagy nem jó döntés.
1: És mennyire fontos gondolatok ezek egy kamasz életében, amikor tényleg lehet, hogy éppen mindenki tanácsát is megfogadnánk, vagy éppen ellenkezőleg senkit sem akarjuk megfogadni. Ugye 10 hónap, 10 alkalom, 10 mese. Az első találkozás után mennyire kellett az egy táska, vagy több táska könyvet egy kicsit átfürkészned, hogy na, mik is lesznek itt a következő mesék a következő időszakban, vagy pedig ezt így rögtön tudtad, hogy melyik mesét mi fog követni majd?
0: Ugye nyilván én tanultam meseterápiát, tanultam irodalomterápiát, tehát van ennek egy ilyen háttere is, meg a sok év munkatapasztalat, de én szerintem én a szívem hallgattam, mert hogy ezekkel a gyerekekkel annyira jó közeli kapcsolatot sikerült kiépítenem, hogy éreztük egymást, hogy olyan, tényleg olyan, ugye, hogy olyan közvetlen volt, hogy jöttünk, nem csináltunk nagy ügyet belőle, elkezdtük a foglalkozást, hogy vagytok, mi van veletek, mire emlékeztek, hagytam nekik feladatot, és nem készült el, akkor így jártak, és akkor mentünk tovább, és ugye a motivációs tábla, mit szeretnél, hogyan szeretnéd, kik a barátaid, mik az értékek, sokszor elhangzott, aztán így remélem, hogy meg is maradt belőle valami, tehát itt ugye nyilván egy pedagógusnak megvan az a dolga, hogy akkor mit kell átadni, órákra lebontva. Az a feladata az iskolának, de ez egy teljesen más helyzet.
1: Igen, és ugye már is az a szabad tér, azok a bizonyos babzsákok, amivel vele lehet huppanni, haverokkal így összejönni, és úgy együtt meghallgatni egy mesét. Szerintem ennek van egy fantasztikus varázsa, és de hogy ha a hallgatók így, hogy képzeljék el, hogy ténylegesen hogy nézett ki mondjuk ez a 10 hónapos közös munka. Tehát ugye megérkeztél a Temérdek könyveddel, és Arnold Schwarzeneggerről meséltél a gyerekeknek. utána mi történt? Tehát, hogy mondjuk, hogy kell elképzelni? 45 perces foglalkozások voltak ezek? Vagy 45 percen túl ment az idő? Hogy kellett ezt elképzelni, Anilla? Te ezt kicsit, ugye, ahogy mondtad is, kívülről is látod, de mégis a részese voltál.
3: Hát igen. A legelső alkalom az talán még nem is a bobzsákos helyen valósult meg, hanem egy osztályteremben, ahol székek voltak, és én aztán azért intézkedtem ezzel kapcsolatban, mert láttam azt, tehát, hogy egyébként 2x45 perces foglalkozások voltak, és láttam azt, hogy azért egy ilyen 20 perc után már mindenki menne, mint a sajtkukac, és utána találtam ki, mert van egy ilyen osztályterem, tényleg szépen fel van díszítve, tehát, hogy fali festés van rajta, és ott, hogy mindig bevitettük a folyosóra a babzsákokat a srácokkal, ők intézkedtek már reggel, mert amúgy a délelőtt folyamán valósult meg leginkább, de na hát ez a komfortzóna aztán megvolt.
1: Tehát kényelmes
3: igen,
1: volt.
3: Igen.
1: És akkor tehát azért 90 perc, azért az nem kevés szünettel, figyelem. Tehát szünettel együtt.
0: Szünet, 2x45 perc közte szünet.
1: Igen, hogy épül fel mondjuk egy-egy alkalom, hogy avassuk be a hallgatókat? Hogy kell ezt elképzelni?
0: Hát az első tanítási órában ott mindig visszakérdeztem az előző, mire emlékeznek, hogy vagy valamit még mondtam is hozzá, valami másmilyen történetet, aztán jött a mese. És általában itt le is telt a 45 perc, de addigra a gyerekek bevonultak, addigra megszólaltak, mindenki mondhatott valamit, és akkor a következő 45 percben szituációs játékokat játszottunk, ugye azok voltak a legjobbak, ugye, de volt olyan, hogy csapatjáték volt, és én emlékszem, most az egyik eszembe jutott, amikor csapatokba dolgoztatok, és akkor mindenkinek volt feladata, hogy a csapat oldja meg, hogy hogyan is intézi. És most eszembe jutott az egyik, hogy el kell menni a polgármesterhez, mert van a csapatnak egy nagy terve, valamit nagyon szeretne létrehozni Gútán, és akkor hogy hogyan kommunikáljuk ezt le.
1: Na és hogy kommunikáltátok le tehát a Gútán a polgármesternek a terveteket? Tehát, hogy valami dereng ebből a tervből még?
0: Most talán nincsenek itt pont azok, akik
1: jó, ebben értem, a csapatban. Mert hogy igen, mert hogy azért a társasághoz vegyes, azért az fontos.
0: Igen,
1: elmondani.
0: És úgy volt, hogy el voltak osztva a gyerekek mondjuk ötös csapatokra, és akkor az egyik csapatnak ez volt most így eszembe jutott a feladata, de nem tudom, hogyha emlékeztek ti erre a sok mindenből, hogy nektek mi volt, vagy ott voltatok akkor, de nagyon sok csapatjáték is volt, ahol a csapat együtt dolgozott.
1: Nehéz volt a csapatjáték, csapatmunka? Könnyű volt? Mert hogy egyébként ti választhattátok ki, hogy kikkel szeretnétek együtt dolgozni, vagy pedig Erzsi néni volt az, aki azt mondta, hogy itt ezek a csapatok így fognak kinézni.
4: Mink választhattuk ki.
2: Mi választhattuk.
1: De hát akkor ezek szerint a barátokat választottátok, itt nem volt nehéz.
2: Igen.
1: Mik voltak azok a témák, amik ugye visszaköszöntek, mert hogy vannak ugye nagyon nehéz témák is, ugye Ani említetted, hogy volt, amikor azt érezted, hogy ki kellett menned, mert hogy úgy látod, hogy úgy lesz a tér, igazán biztonságos, úgy tudnak majd fölengedni a diákok is, de hogy maga a kiközösítés, tehát hogy vannak olyan témák, amik ugye, amik visszaköszönnek. Mennyire volt nehéz ezekről beszélni, mint például a kiközösítés, vagy a másik lealacsonyítása, tehát hogy ugye ezek sajnos vagy nem, de az életünk. Ezek az életünk részévé váltak, vagy ez az életünkhöz hozzátartozik, de nem mindegy, hogy milyen stratégiánk van rá, és hogy oldjuk meg. Nehéz volt ezekről a nehéz témákról beszélni?
2: Hát igazából, ami nehéz lett volna, nagyon meg lett könnyítve Erzsi néni által, ugyanis tényleg egy olyan zónába keveredtünk, egy olyan érzés fogott el minket, hogy teljesen őszinték lehetünk vele, és bármilyen problémánk van, azt továbbíthatjuk felé, és tényleg bármit elmondhatunk neki, mert jó tanácsot tud majd adni. És így ilyen nehéz témák is sokkal könnyebbé váltak.
1: Én már előzetesen mondtam nektek, hogy gondolkodjatok el, hogy ennyit a 10 alkalom után, 10 alkalom 10 mesét is jelentett ugye összesen, hogy volt-e kedvenc mesétek?
4: Ami igen, most már
1: áruljátok el, hogy kinek mi volt a kedvenc mesé, Levente?
5: Az a széttáncolt cipők.
1: Nekem is az az egyik kedvenc mesém. Igen. Mi tetszett belőle? Az, hogy a lányok igenis egy kicsit ellenszegültek, mert ugye itt is hát feldolgozás kérdése, hogy hogyan állunk a meséhez, de itt ugye azért nagy kihívás volt, mert az ördöggel paktáltak le a lányok, és Erzsike azt is elmondta, hogy bizony azért egyáltalán nem egyszerű néha felismerni a rosszat, ugye ellenszegülni neki, de hogy kik voltak a te kedvenc karaktereid? Leventere,
5: hát, nekem a juhász, hogy kiment a lányok után.
1: Tehát a hős, ugye, aki megmentette őket, ugye?
5: Igen.
1: És hát, ha jól tudom, amire emlékszem, tehát, hogy te magad is azért hősnek készülsz, azért ezt elmondhatjuk, mert hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
5: Hát, azt tervezem, hogy majd egyszer a Magyar Honvédségre kerülök.
1: Hát én azt kívánom, hogy ez az álom, ez teljesüljön, és hát Lajos, neked mi volt a kedvenc meséd?
2: Nekem pont a legutóbbi mese. Egy japán mese, amit Erzsi néni hozott nekünk. Nekem nagyon megfogott az, hogy volt benne egy olyan ember, aki nagyon szegény volt, és ugye nagyok voltak a vágyai, mert ilyenkor mindenki vágyakozik a jóra, és kicsikét túl nagy vágyai voltak. Elkezdett így elmélkedni, gondolkodni, és ezek a gondolatok, meg ezek a kívánságok, amik így létrejöttek benne, random így valósággá váltak. És onnantól kezdve, amint ez megtörtént, kicsikét elszaladt vele a ló, és minden dolgokat kívánt, amik nem is illettek hozzá, meg már túlságosan elszaladt vele a ló, szóval egy szegény kőtörőből lett császár, meg gazdag elsőnek. Utána lettek is ugye persze következményei, mert hataloméhes lett, és nem tudta eldönteni, hogy most jó ez neki, vagy még többet akar, és mindig még többet akart. És ez itt tényleg van persze sok ilyen embertípus a való életben is, és ez a mese rendesen megmutatta, hogy tényleg vannak ilyen emberek, és hogy vannak következményei is nagyok.
1: Lajos, neked mi volt a tanulsága ennek a mesének?
2: Hát a tanulság az volt, hogy nem szabad ennyire elszaladni, mert hogyha nem elégszünk meg azzal, ami van, és persze lehet kívánni a jobbat, mert mindenki a jobbat kívánja, de ami a mese szereplőivel történt, az szerintem túlzás volt. Hát olyan nagy dolgokat kívánt, amiket még ő sem bírt nagyon felfogni se igazából, meg annak következményeit is, hogy mi fog kisülni abból, hogy ezt ő kívánta, és hogy azt lehetett bele tanulni, hogy mindig gondoljuk át, meg mindig így tekintsünk a jövőbe, hogy mik lehetnek ebből, meg hogy mi sül ki ebből a dologból, amit szeretnénk, és hogy egyáltalán milyen lesz ez az egész dolog.
1: Lajos, te mi szeretnél lenni, hogyha nagy leszel?
2: Hát én felvettek elektrotechnikai szakra, azt eltervezem végezni, és hogy programozó szeretnék lenni. Hát igazából úgy szeretnék elhelyezkedni majd.
1: És Lajos, hogyha sikeres programozó lesz, akkor ez a népmese majd felnőttként mit fog neked az eszedbe juttatni?
2: Hát, hogy ne legyek nagyon önfejű, meg így ne legyen az, hogy így, hogyha felvesznek egy munkába például, ne kívánjam egyből az, hogy én legyek a főnök, mert persze ez nem így működik, és a mesében teljesen így működött, szóval a szegényből egyből király akart lenni, meg minden, és ez így nem jó, mert nem szabad elszállni attól a helyzettől, ami van. Szóval, hogyha például felvesznek egy munkahelyre, akkor nem fogom másnap kívánni azt, hogy ebből előléptessenek, mert az egyáltalán nem így működik.
1: Igen, és ha azt is kívánjuk, az nem feltétlenül fog megvalósulni.
2: Igen.
1: És nem is biztos, meg akkor, ha már így eljátszunk a gondolattal, tehát, hogy jó lenne az, hogyha igen, valakinek a kívánság az, hogy egyből, hogy említetted, főnök legyen belőle rögtön másnap, tehát ez jó volna egyáltalán, ugye? Jó volna?
2: Gondolatban minden jó.
1: Ez nagyon jó válasz volt, igen. Szonya, neked mi volt a kedvenc meséd?
4: Nekem a napraforgóvá változott lány.
1: Amit ugye előbb is említettünk, ez jó, hogy ezt említetted, igen. Mert most már ez a hallgatóknak megvan ez a történet. Neked mi volt a tanulsága ennek a mesének? Kire érdemes hallgatni, hogyha így erre a tévútra így rátévedünk, és megyünk a saját fejünk után?
4: Hát akivel találkozol, és aki mond neked olyat, hogy nem menj után, mert hülyeség.
1: És te mi szeretnél lenni, hogyha majd nagy leszel?
4: Újvárba kozmetikus.
1: Erzsike, hogy tekintesz rájuk most a 10 hónapnyi közös együtt, közös munka után?
0: Hát mindig ugye azzal kezdtem, amikor mentem hozzátok, hogy én nagyon szeretlek benneteket, ugye, és így ilyen egyszerűen. Büszke vagyok rátok, ugye mindig mondtam, hát most is ugyanezt tudom csak mondani, most még kikiabálom a világba is, hogy én szeretem ezeket a gyerekeket, és szerintem nem baj, ha azt mondom nektek, hogy gyerekek, ugye? És én nekem is nagyon sokat jelentett ez a folyamat. Nekem vannak saját felnőtt gyerekeim, meg unokáim, de úgy tűnik, hogy van még több hely is a szívembe. És az egy, én szerintem az egy óriási dolog, hogy ahogyan említetted, Lajos, te is, hogy ebben a mesében, hogy ez a kőtörő mindig megkapta, amire vágyott. Először nagyon gazdag volt, utána király volt, utána már ő volt a nap. De mit kezdünk azzal, ami nekünk van? Mert hogyha valaki gazdag lesz, azzal kezdhet valami jót is, ugye? És ezt is beszéltük, hogy mennyi jót lehetne csinálni abból, hogyha valakinek van egy pozíciója már, vagy egy hatalma, vagy főnök lesz a munkáján. És hát én is úgy érzem, hogy ha én bennem ennyi mese bennem van, meg ennyi tudás, hát akkor most porosodjon a szekrénybe.
1: Mi lesz egyébként a 10 alkalom után? Most már ugye ez az együttműködés most letelt? Lesz folytatás? Vagy mi az, amit Anéla egyébként tudni lehet majd? Hogy vannak-e tervek akár a jövőre nézve együttműködés tekintetében?
3: Hát őszintén megmondva, én nagyon-nagyon örülnék neki, már a gyerekek részéről látom azt, hogy van rá igény. Mivel nincsen iskolapszichológusunk, így sokszor szerintem nem találják meg azt az utat, hogy valakinek elmondják, hogyha valami nem jó az életükben. Így őszintén még nem is nagyon beszélgettünk róla. Említettük, hogy jó lenne ezt folytatni, és ott szeretnénk is, mert kell, és mert szerintem mindenki jól járna vele.
0: Az iskola helyettesével beszélgettünk, és ő mondta, hogy legyen folytatás. De nekem is ez egy nagyon különleges, mert így lehet igazán látni az eredményt, mert hogy én ugye járok iskolákba máshova, és volt más iskola is, ahol mondjuk 6 alkalmat voltam, ez az udvardi iskola volt pár évnek ezelőtt, ott is lehetett látni egy folyamatot, vagy jártam Gímesre, az ott ugye az már az a szorvány falu, magyar falu, és ott is sokat voltam gyerekekkel, láttam őket felnőni az évek alatt. És ezekben a helyzetekben lehet látni azt, hogy egy mese mit tud, vagy nem is egy, hanem amikor föl lehet építeni, hogy igazán, mert hogy itt ezekkel a fiatalokkal is eljutottunk olyan helyzetekhez is, amikor bizony akár már a párkapcsolatról is egy kicsit beszélhettünk, mert olyan őszintén tudtak megnyílni, hogy spontánul ki tudtak mondani élethelyzeteket, kétségeiket, és ott már megvan az a határ, hogy mi az, amit nekem ugye nem szabad, vagy nem odavaló, tudni kell, de nagyon megtisztelő volt, amikor leestek az állarcok, és tényleg őszintén, van, amikor még könnyek is voltak a szemükbe, vagy volt olyan, amikor valaki spontán odajött, és megölelt engem, tehát, hogy most porosodjon a szekrénybe a tudás.
1: Mik voltak azok a témák, amik egyébként visszatértek, vagy ami így tényleg ez alatt a 10 hónap alatt folyamatosan előjött?
0: A tisztesség. A tisztesség, amivel útnak indulunk, amit visznek magukkal, ugye, hogy az éri meg, hogy a helyzetekben emberek maradjunk, hogyan kapcsolódunk. Nagyon fontos volt az, hogy arról sokat beszéljünk, hogy egyedül nem lehet megcsinálni, és hogy milyen barátokat választanak ezek a gyerekek maguknak, vagy hogyan lehet jól kapcsolódni erőszakmentesen, minek van értelme, vagy a terveiknek, és az önmegfogalmazásnak, mert ugye, ahogyan az előző órában is említettük, hogy nagyon sok felnőttnek is azzal van gondja, hogy nem tudja megfogalmazni a saját helyzetét, nem tudja az érzéseit, nincsenek rá stratégiái, hogy hogyan oldja meg. És a gyerekekkel ezeket nagyon sokat eljátszottuk, és én azt hiszem magammal ebből a folyamatból, hogy sokat játszottunk, ugye, hogy nem volt az gond, hogyha azt mondtam, hogy kérek egy bátor jelentkezőt, akkor mindenki jönni akart, ugye?
1: És nem tudom, hogy mennyire tudtátok ott a másik helyiségben hallgatni az adást, de hogy ugye én Erzsikével a tekintéről beszéltem, tehát hogy, és nagyon szépen eljutottunk oda, hogy tényleg, hogy ez ma egyáltalán nem tud működni, vagy tud, csak nem mindegy, hogy hogyan, és hogy hogyan lehet igazán jól együttműködni diákokkal, gyerekekkel. Tehát, hogy mi kell hozzá? Mert hogy ugye az, hogy ez kötelező, vagy azt mondom, hogy nem kötelező, hanem aki szeretné, az ad egy egész más rávilágítást.
0: Hát én nem törekedtem sohasem a tekintélyre, én a tiszteletre törekszem mindenkivel kapcsolatban, a gyerekekkel is, hogy meg kell őket tisztelni, és akkor befogadnak.
1: És ti kinek adjátok meg igazán a tiszteletet? Az annak, aki elvárja tőletek, akár új fenntartva, vagy pedig annak, aki megengedőbb, és látjátok rajta, hogy igen, bizalommal fordulhattok felé.
4: Amit másodiknak mondott.
1: Tehát azt könnyebb tisztelni, aki felénk is bizalommal fordul, ugye?
2: Egyet értek.
1: Igen, tehát mi a bizalom alapköve? Akkor itt még a két másik felnőttet is kérdezem. Anéla, Erzsike.
3: Szerintem nagyon fontos a nyitottság. Mármint nagyon fontos az, hogy mint pedagógus például ne csak azt próbáljam átadni, hogy például mennyi egyszer egy, hanem az is, hogy kíváncsi vagyok például, hogy ők milyenek, és ők kicsodák. Tehát, hogy van például olyan diák, ő is járt erre a meseterápiára, hogy például az írással, olvasással nagyon komoly problémái vannak, de egyébként egy nagyon életrevaló srácról beszélünk, mert rollereket szerel, tehát, hogy tényleg egy nagyon életrevaló srác, és mégis, hogy például vannak tanulási nehézségei, de lehet látni azt, hogy van benne potenciál, hogyha úgy közelíti meg, mert szereti, amit csinál, és nagyon-nagyon motiválja, és ez például egy nagyon-nagyon jó tényező nálunk, hogy az órák folyamán is, tehát hogy nem egyből azzal indítunk, hogy jó, akkor most ebből felelsz, hanem mit jelent, hogy még egyszer átveszük a tananyagot, utána lefelel, de erről is tudunk beszélgetni, mert nagyon sokszor, tehát hogy ahogy Erzsi is említette, hogy ő odajön, és nem egyből mesével indítani, hanem azzal, hogy jó, akkor most mi történt, akkor beszéljétek ki magatokat, tehát hogy egy ilyen 5-10 percet rászállni, mert egyébként aztán sokkal lazábban megy maga a tanítási óra is.
1: Igen, és ahogy Ani említetted, az egyszer egyet, tehát a valódi élet egyszer egy, akkor ezek szerint azt, hogy legyünk nyitottak a másik felé. Erzsike?
0: Hát igen, mert hogy hát a gyerekek a mi legnagyobb kincseink, hát ők a jövő, igaz? Hát akkor hát ma hogy ne szeretnénk önket, és hogy ne lennének fontosak? Hát, és az egy megtiszteltetés egy felnőtt ember számára, hogy ez valamit hozzátehet, szerintem.
1: És zárásként akkor most már meséljétek el, hogy éreztétek magatokat, milyen volt ide így behuppanni, hát nem a babzsákba, de így a stúdióban a mikrofon elé, kinek milyen élmény volt, mert hogy mindannyian most beszéltetek először, ugye? Ki kezdi? Lajos?
2: Nagyon jó érzés volt ilyen élményben, még sosem volt részem, teljesen új, teljesen idegen, de nekem nagyon tetszik, és tényleg nagyon jó, de nagyon jól érzem magam.
1: Na hát én mondanám, hogy még maradjatok, ameddig jól esik, de hogy sajnos már lassan el kell tőletek. Köszönöm, Levente és Szonyati, hogy éreztétek magatokat?
4: Én nagyon jól éreztem magam Erzsi nénivel. Azt kívánom, hogy jövőre is legyen meseterápia.
1: Wow, ez nagyon szép.
0: Köszönöm.
1: Levente, te hogy zárod akár ezt az idei évet Erzsi nénivel? Hát ugye most már megtudhattuk, hogy nem nélküle, nem kell nélküle folytatni a jövő évet, mert hogy itt lesz veletek, te várod majd a mesefoglalkozásokat?
5: Igen, nagyon jó is volt vele együtt lenni, főleg ahogy mesél, bele tudod magadat élni a mesébe.
1: Hát és ez a legjobb része, nem?
5: Igen.
1: Szerintem ez valóban a valódi életet szeretje, hogy legyünk nyitottak egymás felé, merjünk beszélgetni, és nem feltétlenül csak határidő naplókban gondolkodni, ez még egy visszautalás volt az előző óra beszélgetésére, hanem csak úgy egymás mellett jelen lenni, babzsákba ülve, haverokkal, barátokkal, szeretteinkkel, és mesélni. Nem amikor az óra annyit üt, hogy most kell beszélgetni, hanem amikor jól esik.
0: Igen, az volt a lényeg, hogy olyan közeg legyen, olyan hangulat, ahol jól esik beszélgetni, és mindenkinek én kívánom is azt, hogy az otthonokban is legyenek ilyen pillanatok, és nagyon hálás vagyok azért, hogy eljöhettünk ide, és hogy így is a gyerekek is egy kicsikét beszélhettek erről, hogy ez egy megtiszteltetés a számunkra, ugye, hogy itt lehettünk, hogy meghallgattak minket, akár még az országban is sok felé, hogy tudnak rólunk.
1: Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Az elmúlt tanévben a Gútai Rákóczi Ferenc Alapiskola felső tagozatos diákjai 10 alkalommal vettek részt kreatív mesefoglalkozásokon Benyó Erzsébet vezetésével. A közös munka során szó esett nagyon sok mindenről, és ebbe nyerhettünk mi most betekintést. Nagyon szépen köszönöm tehát vendégeimnek, Benyó Erzsébet kreatív mesefoglalkozás vezetőnek, aki itt a rádióban már állandó és visszajáró és visszatérő vendégünk, Lakatos Szonyának, Tóth Lajosnak, Nagy Gábor Leventének és Szépe Anillának, aki asszisztensként kísért el a csapatot. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok velünk és meséltetek. Sziasztok!
2: Viszlát!
0: Köszönjük szépen!

0: Vajon kik, hol és hogyan alapították meg a Csemadokot? Erre adta meg a választ Csicsai Alajos a Mérföldkövek ködben című könyvében, amelyről Laca Tihamérral beszélgetett. Volt kollégánknak mesélte el a Dunatőkési vízimalom történetét is a Cséfalvai házaspár. Mindenről a Szalagtárban lesz szó, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatnak meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: És ahol csak barátok és ellenségek vannak, ott nincsen demokrácia. Ugye ez egy nagyon fontos tanulság, hogy a nyelv átalakul a kölcsönös megértés teréből a barátok és ellenségek kizárólagos harcának a terepévé, akkor ott tulajdonképpen megszűnik az a szintje a demokráciának, ahol a közös valóság megteremtése lehet a cél.
2: Sík Domonkos filozófus, szociológus, az ELTE számítógépes társadalomtudomány kutatócsoportjának tagja lesz a Szabad Szó Műves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, hogy alakult át tanár időszaka alatt a parlamenti és a sajtóbeli közbeszéd. Rácz Vince vagyok. Várom önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
3: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Éles szóváltások a kormányról szóló parlamenti vitában. Irán és az USA történelmi megállapodásról beszél. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Folytatódik a vita a parlamentben Robert Fico vezette kormány elleni bizalmi indítványról. A felszólalások többségét egyelőre az ellenzéki képviselők tartják. A Progresszív Szlovákia és az SZSZ politikusai bírálták a kormány gazdasági eredményeit, különösen az inflációt, az államadóság növekedését és a foglalkoztatási adatokat. A kormánypárti politikusok szerint az ellenzék félrevezeti a közvéleményt, és a jelenlegi pénzügyi problémákért elsősorban a korábbi Matovics és Héger kormányok felelősek. A koalíció biztos abban, hogy a parlament végül megerősíti a negyedik Fico kormány mandátumát. És heves hangulatban folytatódott a parlamentben a kormányba vetett bizalomról szóló vita. Tibor Gáspár, a Smer képviselője élesen bírálta az ellenzéket, felszólalásaikat tartalmatlannak és valótlanságokkal telinek nevezte. Kijelentette, hogy az ellenzéknek biztosított mintegy 6 órás vitaidő is túl hosszú, mert szerinte nincs érdemi mondani valójuk. Beszédében ismét szóba hozta a Mártási Mecskova nevéhez köthető fórumprojektet, és további információk nyilvánosságra hozatalát ígérte. Gáspár úgy véli, hogy a parlamenti többség megadja a bizalmat Fico vezette kormánynak. Az ellenzék részéről Zuzana Stjevolová azt mondta, Gáspár nem a napirendi témáról beszélt, és kifogásolta a női politikusokat érő megjegyzéseit. Botrányt kavart Csehországban, hogy egy állami nukleáris vegyi és biológiai védelmi intézet évek óta kínai katonai szakértőket fogadott képzésekre. A gyanyéken szerint a Pekingi Katonai Akadémia munkatársai radioaktív és mérgező anyagok kezeléséről tanultak egy Prága melletti kutatóközpontban. Az intézet igazgatója azzal védekezett, hogy nem adtak át titkos információkat, a program pedig bevételt hozott a cseh kutatásnak. A cseh belügyminiszter ugyanakkor biztonsági kockázatnak nevezte az ügyet és bejelentette az igazgató leváltását. A cseh hírszerzés régóta figyelmeztet arra, hogy Kína tudományos és ipari kémkedést folytat Európában. Masoud Pezeshkian iráni elnök történelmének nevezte az Egyesült Államokkal kötött új megállapodást, amely megnyithatja az utat egy átfogó békeszerződés előtt. Donald Trump amerikai elnöke közben élesen bírálta a megállapodás ellenzőit, és azt hangsúlyozta, hogy az egyesség hozzájárult az olajárak csökkenéséhez és a piacok megnyugvásához. A dokumentum értelmében a felek a következő 60 napban tárgyalnak a végleges megállapodásról. Az első egyeztetésekre Svájcban kerül sor pakisztáni és katari közvetítéssel. Az iráni labdarúgó válogatott fizioterapeutája szerint a csapat komoly nehézségekkel küzd a világbajnokság során az Egyesült Államok és Irán közötti feszültségek miatt. A válogatott minden mérkőzés után még aznap visszatér mexikói bázisára Tijuanába, ami jelentősen megnehezíti a játékosok regenerációját. A szakember szerint előfordult, hogy az orvosi vizsgálatokat a repülőgépen kellett elvégezni, és a sportolók alig jutottak időhöz a pihenésre. Az iráni küldöttség tagjai emellett szigorú biztonsági ellenőrzésekkel és fegyveres kísérettel is szembesülnek. A FIFA közvetítésével sikerült biztosítani a csapat részvételét a tornán. Donald Trump bejelentése szerint az Apple és az Intel megállapodott arról, hogy közösen fejlesztenek és gyártanak félvezető csippeket az Egyesült Államokban. A hírre az Intel részvényei jelentősen erősödtek a tőzsdén. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy Washington célja a chipgyártás visszatelepítése az országba, csökkentve a külföldi, különösen tajvani gyártóktól való függéseket. Az Intel az elmúlt években elveszítette vezető szerepét a mesterséges intelligencia chipjeinek piacán, de az amerikai kormány jelentős támogatással igyekszik újra megerősíteni a vállalat pozícióját.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős az égbolt, a hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, záporok csak elszórtan fordulhatnak elő, a légmozgás pedig többnyire gyenge.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban két kisebb baleset is lassítja a közlekedést. Na Kopcsianszka után a Ruszovszká irányába történt karambol rövid fennakadás alakulhat ki, továbbá Puchovszkán is. A villamos megálló közelében a belváros felé vezető szakaszon. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Jó napot kívánok, Pressburger Csaba vagyok, Önök a Hatuma Podcast 210. adását hallgatják. Ahogy azt már megszokhatták, ma is itt vannak velem állandó beszélgető társaim, újságíró kollégáim, Finta Márka Felvidékről és Parászka Boróka Erdélyből. Velük fogom megvitatni a határon túli magyarokat érintő aktuális kérdéseket. Én ezúttal is Vajdaságból jelentkezem, innen vezetem és szerkesztem ezt a műsort. Szombaton tisztújító kongresszust tartott a Fidesz, ez volt az első nagy pártrendezvény az áprilisi vereség után. Orbán Viktort egy évre nyilván a megújulás jegyében újra választották, minket azonban inkább abból a szempontból vagy aspektusból érdekel ez az esemény, hogy vajon képviseltették-e magukat azok a Hatuma pártok, amelyek hát egészen a választás napjáig nagy elánnal a Fidesznek kampányoltak, és hogyha igen, akkor milyen szinten. Mivel ugye maga a választás is elsősorban Erdélyt és Vajdaságot érintette, akkor kezdjük, Boró, veled. Te tudod-e esetleg, hogy kik voltak ott? Volt-e ott valaki az RMDS részéről? Azt tudjuk, hogy nem szólaltak fel határon túli magyar politikusok. Úgyhogy ilyen szempontból nézzük meg egy picit ezt a kongresszust.
1: Romániában mindent elvisz a kormányalakítás, illetve a kormány nem alakítás, több mint egy hónapja kínlódik az ország, és az RMDS-re egyre nagyobb szerep hárul, mert nagyon úgy néz ki, hogy az RMDS támogatása nélkül nem fog olyan kormány alakulni, amelyben nincs benne az AUR. Úgyhogy minden figyelmet elvisz ez, nem jelent meg a romániai nyilvánosságban különösebben, vagy az RMDS házatáján a Fidesz kongresszus. És hát még rátevődött erre az eseményre egy másik, hogy az viszont kiderült, hogy lesz idén is tusványos, és el fog jönni Orbán Viktor, és azt viszont nagyon úgy néz ki, hogy hát ha nem is támogatja, de lesznek jelenlévői az RMDS-nek, még nem lehet pontosan tudni, hogy ki és hogy, de nem történt elzárkózás, elfordulás, tehát egy ilyen soft támogatás szintjén mozog az erdélyi érdekképviselet. Hogy ki gondol annyira előre a saktáblán 3-4 mozgással, hogy bevállaljon egy fidelmet,

0: se nagyon tettek utalásokat a nemzetpolitikára, nem igazán ez volt a központi téma. Holott, hát hogyha visszagondolunk arra, hogy amikor a jelölt bemutató kongresszus tartották, hogy ott tényleg fölvonult Kelemen Hunor, Pásztor Bálint, Brenzovics Lászlót is láttuk, mondjuk Gubikot nem, de ő igazoltan volt távol, mert éppen telelt valahol. Szóval ehhez képest azért azt gondolom, hogy egy egészen más képet látunk most. Most számomra az a kérdés, hogy ez valamiféle tudatos távolságtartás, ha egyáltalán, ugye most nem tudom, például Márk mit fog mondani a szlovákiai magyar szövetségről, hogy ő képviseltette bármilyen szinten magát, tehát hogy egy tudatos távolságtartás, vagy egyszerűen már egy okafogyott felsorakozásról van szó.
1: Én nem láttam senkit, nem láttam közösségi médiás posztokat sem nagyon arról, hogy bárki megjelent volna ott a Magyar Szövetség tájáról, ami nem jelenti azt, hogy ne lehetett volna ott bárki át annak idején. Még amikor Gubik László nem is volt ott, de mondjuk, tudom én, Pandi Péter, az országos tanácsnak az elnöke, az azért kitette a Facebookjára, hogy ott volt, és fotózkodott, meg szelfizett ott az emberekkel. Ez most, hát ez már a múlt. Tehát, hogy itt már nem jelent úgy tűnik semmiféle rangot, vagy valamilyen hozzáadott értéket az ember politikai pályájának, főleg, hogyha határon túli magyar politikus az, hogy megmutatja magát egy ilyen eseményen. Meg hát maga az eseménynek a jellege is ugye inkább arról szólt, hogy Orbán Viktor majd megmondja, hogy miben hibázott a Fidesz. Úgyhogy nem igazán láttam ott tényleg senkit. Hát az az igazság, hogy a Magyar Szövetségnél most ez egy eléggé, mondjuk így, kőbevésett szabály, hogy távol kell tartani a pártot a magyarországi belpolitikától minden szinten, mert egyrészt ugye éleződik egy kicsit a helyzet a szlovák-magyar fronton az országban. Másrészt pedig hát ott van az a helyzet, hogy a Magyar Szövetség szeretne valamilyen módon kapcsolatot teremteni, vagy szorosabbra fűzni a kapcsolatát az ellenzékkel, és az ellenzékben nagyon-nagyon kemény ellenérzésekkel viseltetnek az elmúlt 16 év magyar kormányzása, illetve a Fidesz-szel szemben. Úgyhogy nem éppen a legjobb belépő az, hogyha valaki mondjuk egy Fidesz kongresszusról esik be éppen mondjuk egy ellenzéki kerekasztal beszélgetésre. Tényleg éleződik ez a feszültség, és vannak áthidalhatatlannak látszó hát olyan ellentétek az ellenzéken belül is, vagy fenntartások a Magyar Szövetséggel szemben, aminek az áthidalásán biztos nem segítene az, hogy ők most megjelennek a Fidesznek a nagyon-nagyon megvert Fidesznek a kongresszusán, amikor már tényleg semmit nem lehet ebből az egészből profitálni. De hát a Fidesz szemszögéből meg az az érdekes, hogy ők ugye arról beszélnek, hogy ez a politikai közösség, amit ők képviselnek, ez még mindig nagy, még mindig erős, és hogy nekik kell valami reményt adni. De hát az első, ami lemorzsolódott erről a politikai közösségről, azok a határon túli magyar politikai elvtársak, tehát hogy ilyen könnyen fel áldozható pozícióba kerültek, de hát ez valószínűleg már így nem is igazán nyom sokat alatban, akár még ezeknél az embereknél sem, mert nekik az új helyzethez kell valahogy alkalmazkodniuk.
2: Nekem azért vannak félelmeim, mert igaz az, hogy a magyar érdekképviseletek azok így lábújhegyen kiosolnának balra el, vagy legalábbis úgy tennének, mintha nem lennének ott a Fidesz mellett, vagy nem lettek volna ott az elmúlt 16 évben. De a tömegbázisa, támogatói köre a Fidesznek azért még mindig Erdélyben van. vagy Erdélyben van tömegbázisa. Ezt azért érzékeljük nem csak a közösségi médiában, hanem így a hétköznapi apró villanások területén is, és ha valóban összejön a tusványosi nyári tábor, akkor tulajdonképpen ez lesz a Fidesz első választási vereség utáni nyilvános rendezvénye, visszatérése a valós térbe, vagy

0: város térbe, és ebben rengeteg kockázat van. Megerősíthetik azt a képet, hogy a határon túli közösségek igazából a Fideszé, hogy a Fidesznek van tömegbázisa, most mindegy, hogy magyar határon innen vagy túl, hogy a visszatérés, egy új Fidesz politika, ez a szélsőjobbra tolódó Fidesz politika a határon túli közösségeken keresztül történhet, és erre nem nagyon van válasz egyelőre. Én nem láttam azt, hogy lenne bármiféle kormánypárti, a jelenlegi kormányt illető reakció, ajánlat, kezdeményezés. Szóval az egész kampányban azt láttuk, hogy a Tisza megpróbál fontos jogalkotói lépéseket tenni, és külpolitikai és diplomáciai lépéseket tenni azért, hogy érzékeltesse a határon túli közösségek iránti felelősségét, megpróbál a maga módján építkezni, elindítja a számonkérést, az elszámoltatást, de a magával a választói közösségekkel egyszerűen nem tud egyelőre kapcsolatot építeni. És nem tudom, hogy ez hogy fog menni, és hogyha itt lesz egy botrányos, tusványosi tábor, már pedig ahogy az Orbán Viktor kongresszusi felszólalását láttuk, én arra számolok, hogy ez az ember megpróbál minden egyes alkalmat megragadni ahhoz, hogyha nyilvánosan megszólal, akkor abból botrány legyen és odafigyelés legyen. Akkor magával ránthatja a határon túli közösségeket. Nagyon nagy aggodalommal nézek a következő pár hét elé.
1: Én ettől annyira nem tartok, mégpedig azért nem tartok ettől, mert én úgy látom, hogy Orbán Viktor beragadt egy olyan szerepbe, ami a választási vereségét hozta el, de valahogy nem tudja elengedni. Tehát lehet, hogy a Fidesz azzal kalkulál, hogy majd egy adott időpontban megint rá száll a határon túli magyarokra, és majd rajtuk keresztül valamilyen szélsőjobbos retorikával megpróbálja visszahozni magát valamilyen szintre, vagy meg tudja látni maga előtt az utat. Ugye Orbán Balázs mondta, hogy láttuk magunk előtt egy győzelem felé vezető utat, vagy valahogy így fogalmazott, hiába volt elrontott a kampánytaktikájuk. De én úgy látom, hogy Orbán Viktor beszorult ebbe a helyzetbe. Tehát ő most is kinyilatkoztatott a Fidesz kongresszuson, ez volt az elsődleges célja, hogy becsomagolja a saját választási felelősségét, vagy a kudarcért való felelősségét egyfajta ilyen kinyilatkoztatás sorozatban, és hogy továbbra is ő akar maradni az úgynevezett szellemi vezér, vagy szellemi vezető, amely gyakorlatilag elkényelmesítette őt is, meg az egész pártot is. Hát most Brüsszelben volt ugye szintén patrióta megmondó embereskedni a minap, és ott kérdezte őt Jelinek Anna a 444-től, és azt kérdezte tőle, hogy a választási vereséghez nem járult-e az hozzá, hogy nem foglalkozott olyan dolgokkal, mint az oktatásügy, meg az egészségügy, hanem hogy tusványosan ült, és mondta az 500 évre előre meghatározandó magyar nagy stratégiának a mindenféle, hát nem mondom azt, hogy részleteit, mert soha nem tudtunk meg abból a nagy stratégiából semmit, de azt, hogy ő ilyen távlatokban gondolkodik, és ilyen távlatokban tervez. És Orbán erre nem nagyon tudott mit mondani, szinte le is tagadta ott a saját szavait, hogy ő ilyenről nem beszél, de benne volt az a kinyilatkoztatási ösztön vagy vágy, ami egyszerűen őt meghatározza. Viszont ha ő ennél marad, akkor ebből soha nem lesz váltás. Ezt a Tisza tudja elrontani, nem a Fidesz megnyerni. Ráadásul a Tiszánál meg ott van az, hogy én amit látok, bár még mindig nem telt el sok idő ugye a kormányváltás óta, de egyszerűen ezzel a határon túli dologgal ezzel valahogy operatívan nem tudnak nagyon mit kezdeni.
0: Tehát erről beszélek, tehát én nem attól félek, hogy Orbán Viktor visszatér, mert azt csinál, amit akar egyrészt, meg úgy dönt a magyarországi választó, ahogy akar, hanem attól tartok, hogy a politikailag kiszolgáltatott határon túli közösségek, és kifejezetten az erdélyi magyar, amit a Fidesz propaganda nagyon mélyen érintett, amit az RMDSZ a saját szervezeti lojalitásával kiszolgáltatottá tett, egy ilyen újabb posztválasztási tusványosi són olyan módon lesz eszközként használva, és olyan módon mélyítik tovább az erdélyekkel szembeni ellenszenvet, az erdélyi magyar közösségen belüli szembenállást. Szóval, hogy itt lesz egy, tudod, ez a, mikor már lezajlott a kocsmai verekedés, és a kocsma előtt fekvőbe még azért mindenki, aki kijön vele rúg. Na, én ettől tartok.
2: Nem hiszem, hogy itt most a Fidesznek olyan fontos lenne a határon túli magyarok kérdése. Orbán Viktor is, Tusványost is alapvetően, mint ahogy most Márk is mondta, ezt a patrióta összejövetelt a kinyilatkoztatásokra használja, és nem pedig szavazatszerzésre vagy a
0: verdélyek körében. Te értsétek meg, nem arról, hogy mire használja Orbán Viktort, hanem hogy milyen a percepciója az erdélyi magyar közösségnek. Eddig is ez volt a szöveg, hogy ti vagytok az utolsó csatlósai, és most, hogy megint lesz egy ilyen Tusványos, mintha nem történt volna semmi, mintha megint hazajöhetne az övéihez Orbán Viktor, akkor most megint az lesz a szöveg, hogy vagy még inkább az lesz a szöveg, hogy ti vagytok az utolsó utáni, nem tudom, alabárdosok.
2: De van persze, egy nyilván angol mondás. Lesz egy ilyen hangulata ennek az egésznek, de én nem hiszem azt, hogy ez különösebben változtatna valamit a határon túliak hozzáállásában, vagy abban a folyamatban, ami elindult, és ami tulajdonképpen a Fidesz népszerűségének devalválásához vezet, és a határon túl is látszik. Szóval, és ez vice versa működik, tehát én azt látom, hogy nem csak a Fidesznek egyre kevésbé fontos és érdekes témakör a határon túli magyarságnak nemzetpolitika ügye, hanem ugyanígy a határon túli magyar pártok is azért, hát ez a kongresszus nagyon jól mutatta azt, hogy megpróbálnak valamilyen távolságot tartani a Fidesztől, hogy ez miért van, hogy mondjuk félnek a Tisza kritikájától, vagy egyszerűen úgy érzik, hogy ennek már pragmatikusan nincs semmilyen létjogosultság, ezt nem tudom, hogy mi itt az erősebb érv számukra, de mondjuk például a VMS is, gondoljunk csak vissza, hogy tényleg az összes kampányrendezvényén ott volt a Fidesznek, az egész garnitúra, a vezetés Pásztor Bálintostól, Fremond Árpádostól, Juhász Bálintostól, tehát a legfontosabb tisztségviselők mindig ott voltak, most pedig elküldték, vagy hát magától is elment volna Vicsek Anna Máriát, aki hát úgymond hivatalból is ott kellett, hogy legyen, hiszen ő a Patrióták képviselőcsoport tagja, amellett, hogy a VMS-nek az alelnöke, tehát a Fidesz képviselőcsoportjának a tagja, tehát fideszesként is jelen kellett, hogy legyen, és rajta kívül senki más, és ugyanígy a médiában sem jelent meg erről különösebben senkitől semmilyen poszt, például a Facebookon. Egyedül Vicsek volt az, aki kiposztolt, hogy ott volt, elmondta, hogy hát nem ilyenkor kell ott hagyni az embert, amikor, vagy hát a pártot, amikor a földön hever, ilyenkor ki kell állni mellette, és látta, hogy itt őszintén keresi a Fidesz a válaszokat a megújulásra, stb. Hát lehet, hogy ő ezt látta, én azt gondolom, hogy a legtöbben nem ezt látták.
0: Ragaszkodjunk a vitákhoz. Még egy jelenséget hadd hívjam fel a figyelmet, pont a tőkés szoboravatás kapcsán, meg ez az elmagányosodás, hogy eltűnnek hogy egyszerűen nincs határon túli személyiség, tehát a szónak a súlyával, szellemi, eszmei, politikai, elvi súlyával eltűntek a határon túli személyiségek, akik meg tudnak szólalni közpolitikai témákban, akik fel tudják hívni a figyelmet. Itt maradt egy ilyen kísértett Tőkés László, aki már rég nem aktív politikai téren, amikor aktív volt, sem tett érdemi dolgokat, és még mindig vele azonosítják az erdélyi magyar közösséget, meg Kelemen Hunorral, aki az utolsó utáni Fidesz kampány kiemelt szónoka volt, és nincs más ember. De nagyon, nagyon kétségbejtő a helyzet. Miközben tudjuk közelről, látjuk, hogy milyen sokszínű az erdélyi magyar közösség, meg mennyire fontos kezdeményezések vannak, meg beszélgetések, csak nem megy ki a palacból semmi, és még mindig mindenki azt hiszi, hogy egy tavaly előtti cefre van abban a palacban, holott nem.
1: De hát ezt Magyar Péterék is elrontották, tehát azzal a hozzáállással, hogy az első találkozás az arról szólt, hogy magához hívatta az összes határon túli magyar pártnak a vezetőjét, ezzel kijelölte azt, hogy kivel kíván tárgyalni, és nem az volt, hogy akkor itt most tényleg üljünk le egy kerekasztal beszélgetésre mondjuk az erdélyi magyar civilekkel, vagy a szlovákiai magyar civilekkel, vagy a vajdaságiakkal. Ehelyett nem ez történik, tehát itt azért a Tisza sem tesz hozzá ahhoz, hogy ez a percepció, hogy ilyen politikai megmondó embereken, meg úgynevezett legendákon keresztül közelítsük meg a határon túli magyarokat, meg a magyarságnak a lényegét, meg ennek az egésznek az eszenciáját. Ez nem változott semmit. De visszatér egy picit még Orbánhoz. Na most az a helyzet, hogy van egy angol mondás, az a put your money where your mouth is. Tehát tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy tedd oda a pénzedet, ahol a szád van. És Orbán Viktor ezt eddig megtette, elvitte a száját tusványosra, kinyilatkoztatott, és aztán jött a pénzecske is. Na most elviszi most a száját tusványosra, kinyilatkoztat, de pénzecske nem lesz mögötte. Ez azért alapvetően befolyásolja ezt a dolgot, tehát itt nem lesz meg az a szinergia, én úgy gondolom, mint korábban. Tusványos ez nem lesz olyan tábor, meg olyan fesztivál, mint korábban volt, és nem tulajdonítanék én ennek egyébként különösebben nagy, mondjuk így, jelentőséget. Tehát ha én nagyon kíváncsi lennék mondjuk egy telexes vagy egy 4-4-4-es riportra, hogy milyen hangulat van tusványosan.
0: Elmondott, hogy lesz ilyen katasztrófaturizmus, meg fogjuk mutatni megint a szalmakalapos bácsikat, vicces videókat fognak összevágni, hogy ezek az erdélyek még milyen hülyék, és még ennél is hülyébbek, miközben nem túlsványosan van Erdély, meg ezek a szalmakalapos bácsik is történeti kontextusban tekintendők, ahogy egy panoptikumban, vagy egy ilyen falumúzeumban is tudod, hogy a nádfelteles házikó az ma már azért egy múzeumi tárgy, és nem egy építészeti jelenvaló. Úgyhogy igen, lesznek ilyen videók, ne legyenek kétségeid, csak engem borzasztóan bánt, hogy nincs válaszunk arra a mély társadalmi válságra, ami a magyarországi választások után határon kívül kialakult. Tulajdonképpen tudomásul sem akarjuk venni, mert mindenki azt kérdezi, hogy hova megy a pénz, meg hogy ki kapja meg a pénzt, meg most ki lesz a főnök, de hogy mit gondolunk egymásról, hogy beszélünk egymással, hogy mennyit tudunk egymásról. Mi határon túliak is, meg magyarországiak is határon túliak. Ezek a kérdések szerintem messze fontosabbak most, és a közérzetünket nagyon befolyásolják, és nincs rá válaszunk. És ezek a szimbolikus események, bármilyen nevetségesek, meg bármennyire kontraproduktívak, tökéletesen igazatok van, kontraproduktív lesz. Orbán Viktor szempontjából ő nem fog ezen szavazatot nyerni. Mi viszont erdélyi magyarok, akikhez megint idejön a gettóba, és megint mi leszünk a majmok a ketrecben, akiken mindenki röhög, ráadásul még rázni is fogják a rácsot. Tehát fogják rázni a rácsot az atyafiak. Hát ezen mi sokat fogunk veszíteni. Ha csak nem sikerül kialakítani szimbolikus, gyakorlati, politikai téren valamit, hogyha nem jön az LMD, nem támad fel az LMD-hez haló poraiból, vagy nem tudom kinek kell, vagy a Tisza, vagy mi civilek, nem tudom.
1: Szerintem te ezt nagyon negatívan látod, mert én elhiszem, hogy ez a percepció, de az van, hogy ez nem fog egyik napról a másikra menni. 16 év rombolását, meg az előtte lévő hosszú-hosszú évtizedeknek a fokozatos leépülését, meg a határon túli magyarság félreinterpretációját, meg egy csomó mindent kell helyre tenni, és az egyik napról a másikra nem fog menni. Én ilyen szempontból egy bizonyos, nem nagy, de bizonyos megértést tanúsítok a Tisza irányába is, hogy egyelőre nem tudnak mit kezdeni ezzel a helyzettel, mert nem tudják, hogy melyik végén fogják meg ezt a dolgot, hogyha jó indulatú vagyok, és feltételezem róluk, hogy meg akarják fogni valamilyen végén ezt a dolgot, de hát ott van egy csomó olyan szakember, aki ezt látja, akihez ért, és mondja nekik, hogy valahol így kell kezdeni, de egyszerűen a gyors politikai válasz, ami látványos, meg hatékony, olyan erre a kérdés egyszerűen nem létezik. Tehát ez hosszú-hosszú éveknek a problémája lesz.
2: Akkor a Tiszának adjuk meg az első 100 napot, hogy meglássuk, hogy milyen irányba akar gondolkodni, vagy cselekedni. Tusványosan meg már nem kell 100 napot se várni, úgyhogy az is ki fog derülni, hogy ezt hogyan interpretálják a médiumok, mit fogunk látni arról, hogy hogyan zajlott ez az esemény, egyáltalán a Fidesz hogy fogja ezt keretezni. Vannak elképzeléseink, meglátjuk. Nyilván vannak olyan fontos témák, és talán fontosabbak is, hogy Boróka mondta, mint az, hogy hová megy a pénz, de én azt gondolom, hogy ha ezeket a kérdéseket nem tisztázzuk le, hogy hová ment a pénz, hogy mi módon költötték azt el, addig nehezen tudnánk tovább lépni.
0: Bocs, nem, tehát, egyáltalán nem azt mondtam, hogy nem kell tisztázni, sőt, nagyon is, ez az alapvető
2: kérdés. Hogy ez mennyire fontos kérdés, igen.
0: Én most csak az előttünk álló helyezkedés időre vonatkozóan, hogy most, igen, nyilvánvalóan most mindenki azt kérdezi, hogy és most kihez, mennyi pénz és kihez fog menni. Szerintem állítsuk le ezt a pénzezéses ügyet, mindaddig, amíg nincs nemzetpolitikai stratégia például.
2: Na és hogy ehhez akkor kapcsolódna az a tévévita, mert képzeljétek el, hogy Vajdaságban létrejött a nagy tévévita, egyesek szerint az egész évtized legélesebb vajdasági tévévitája volt, hát nem nehéz az évtized legélesebb vitájának lenni, úgyhogy nem volt eddig 10 évig vita, szóval valószínűleg a legtompább is volt egyúttal. Minden esetre 4-en leültek, Surányi Zoltán a Vajdasági Magyar Plénumnak az elnöke, aki Pásztor Bálinttal egyébként már egy hát vitának nehezen nevezném, de minden esetre volt egy tévéduelljük már a Vajdasági Rádió és Televízióban, tehát ők ketten, és hozzájuk csatlakozott még Csonka Áron a VMDK nevű pártnak a vezetője, és Rózsa Zsombor az újonnan alakult Vajdasági Magyar Újrakezdéstől, és ők 4-en 7 téma köré szervezve, hát úgymond vitáztak. Nyilván mindenki elmondta a téma kapcsán azt, hogy mit gondol a dologról. Az volt érdekes, nem fogom felsorolni sem a témákat, sem, hogy ki mit mondott, inkább az, hogy mi volt az, ami meghatározta ezt a vitát. Tehát alapvetően az látszott kirajzolódni, hogy itt Pásztor Bálint elsősorban Rózsa Zsombort tartja, tehát a legújabb kezdeményezésnek, ennek az újrakezdésnek a vezetőjét tartja valahol az ellenfeleinek, tehát vele foglalkozott a legtöbbet, ráreagált legtöbbször, sőt akkor vált magához képest meglehetősen idegessé, amikor Rózsa Zsombor beszélt, belevágott a szavába, ami teljesen furcsa volt ezt Pásztor Bálinttól így végignézni, így folyamatosan megszakította. Na mindegy, a lényeg az, hogy itt egy konstruktívnak is mondhatnám azt a vitát, ami végre kialakult, beszéltek dolgokról, nyilván politikai beszédek voltak ezek, hiszen most mindenki a nemzeti tanácsi választásra készül, ősszel lesznek nemzeti tanácsi választások, és azon nem csak pártok indulhatnak, hanem akár civil szervezetek is, mint ahogy a felsorolt négy közül 2 civil szervezet. És hát mindenki megpróbálja megtalálni azt a pozíciót, ahol a leginkább tud teljesíteni, és azokat a preferenciákat, amelyek Magyarország irányába is kinyílnak, és hát most is egyébként Pásztor Bálint arról beszélt, hogy a VMS ugye már gyakorlatilag 95 óta egyeduralkodó a pártok sorában, Vajdaságban, és hogy soha nem volt az aktuális magyar kormánynak az ellenfele vagy ellenzéke. Tehát így próbálja most átkeretezni azt a 16 éves Fidesz csatlósságot, ami a VMS-t jellemezte, hogy hát gyakorlatilag a Fidesz volt hatalmon, akkor ne csodálkozzunk, hogy a Fideszhez húzott a VMS. Az ellenzéki pártok, illetve szervezetek viszont inkább azt mondták, hogy ők szeretnének minden politikai erővel hasonló távolságot kialakítani, ami azt gondolom, hogy egy visszatérés ahhoz a vajdasági magyar politikai hozzáálláshoz, ami korábban jellemezte még a VMS-t is, ez az egyenlő távolság elve. És hát most, hogy mit hoz a nemzeti tanácsi választás őszre, addig még nagyon sok minden fog történni a nyáron is. Gondolom, hogy a kampány az még a hivatalos kampány bejelentése előtt is el fog indulni. De minden esetre egy vitát láthattunk, ami hát mennyire volt éles, mennyire volt lagymatag. Gondolom voltak erős pillanatai, de alapvetően egy hát semleges hangnemet képviselő politikusok beszédeiből állt össze. Úgyhogy nálunk most ez a legaktuálisabb, vagy a legforróbb téma, de Romániában úgy látom, hogy továbbra is a...
1: Még én kérdeznék egyet, most én jól érzékelem, hogy ez a Rózsa Zsombor, ő most így kezd felülni erre a hullámra, és egészen jól lovagolja meg, tehát hogy belőle lehet egy ilyen potenciális erős ember a vajdasági politikában a következőkben?
2: Hát Bastos többször azt rótta fel neki, hogy egyfelől ő a VMS-ből jött, tehát van egyfajta ilyen Magyar Péteres utánérzete a dolognak, viszont annyi a szépség hibája az egésznek, hogy április 18-án, legalábbis Pásztor Bálint ezt állítja, hogy április 18-án lépett ki a VMS-ből, ami ugye azt jelenti, hogy a választások után. Hát ezt nem cáfolta Rózsa Zsombor, tehát valószínűleg így is van. De az tény, hogy ő most egy... hát, hogy mondjam, egy föltörekvő szervezet élére állt, mert nagyon sok fiatal is csatlakozik ehhez a szervezethez, amennyire ezt kívülről lehet látni, és vannak elképzeléseik a dolgokról. Tehát most is egész konkrét dolgokat mondott ezekről a területekről, bár Pásztor Bálint azt állította, hogy ő itt semmiféle konstruktív javaslatot nem hallott. Ez azt gondolom, hogy nem igaz, hogyha valaki végignézi ezt a 2,5 órás vitát, akkor hallhatja, hogy azért is sok minden konkrétum is elhangzott, nem csak Rózsa Zsombor részéről, hanem akár Surányi vagy Csonka részéről is. Úgyhogy igen, talán az mondható el, hogy ebben a formációban van valamennyi perspektíva, hát meglátjuk, hogy ez mire lesz elég, és hogy egyáltalán ugye mit kezd azzal a helyzettel majd ez a formáció, amikor majd önkormányzati vagy köztársasági választás is lesz, hiszen ott civil szervezeti formában nem indulhatnak, már pedig, ha jól tudom, ebbe az irányba mennek civil szervezetként bejegyezni ezt a szervezetet. Ezt is egyébként felrótta Pásztor Bálint, hogy itt ő egy fantom szervezet vezetőjével beszélget, mert még be sincs jegyezve az újrakezdés. Miért nincs, ez is egy komplikált téma, ugye ez egy ernyő szervezetként indult, tulajdonképpen egy platformként, aztán szakítások révén jutottak el a mostani állapotba.
0: Ez a vita egyébként kísértetésen hasonlít ahhoz, ami ilyen viták most Erdélyben zajlanak. Ugye itt több alternatíva felmerült, az egyik az RMDSZ reformja, amit az RMDSZ komolyan vehető és régóta ismert kritikusai egyszerűen lehetetlennek tartanak, kontraproduktívnak, ez egy olyan mamut szervezetnek tartják, ami olyan központosított és olyan belső kontrollal rendelkezik, amit nem lehet megváltoztatni. Amúgy is erodálta ez a politikai korrupció, amit a NER kiépített a határon túli szervezeteken kívül, de ezzel szemben, hogy egy másik ilyen típusú gyűjtőszervezetet, ami nagyon jól ki volt találva a 90-es évek elején, egyszerre civil szervezet, egyszerre politikai párt, egyszerre érdekvédelmi fórum, felépíteni jelen állapotban úgy, hogy közben sok százezer emberrel csökkent az erdélyi magyar közösség, úgy, hogy egy kis civil szervezet, vagy kis civil szervezetek, amik még felbukkannak, nem rendelkeznek társadalmi beágyazottsággal, tehát lehet szép programokat megfogalmazni, meg stratégiákat, de ha nem éred el az embereket, tehát hogy így mondtad ezt a vajdasági vitát a televízióban, hogy ilyen nem volt, de azon gondolkoztam, hogy és hány emberhez szól ez a vita, tehát hány vajdasági magyar maradt, azt mondjuk tudjuk a statisztikákból, De hányan reagálnak rá aktívan? Vagy azok, akik egyáltalán figyelik ezeket a közéleti vitákat, és közben megélték az elmúlt évek tüntetéseit, és azt látták, hogy a VMS befeküdt a Vučić hatalomnak, és hogy nekik nem volt eddig politikai alternatívájuk. Szóval ezek mit gondolnak ezek az emberek? Hogy lehet ezekből a... akárhova nézek, lehet, hogy én vagyok ma a pessimista, de nem nagyon van kiárat ezekből az árványokból.
2: Hát nem tudom, én tényleg nem látom ennyire pessimistán a dolgot, mert egyszerűen így tudunk eljutni valahová, hogyha leülünk és beszélgetünk. Még a legnagyobb politikai ellenfelek is. Ez most ugye annak köszönhető, hogy a VMS hirtelen rendkívül nyitottá vált, vagy legalábbis ezt kommunikálja. Most is hangsúlyozta Pásztor Bálint, hogy ő bármikor, bárkivel a közösség ügyeiről hajlandó leülni, beszélgetni. Nem fog el... egyetlen egy meghívást sem visszautasítani. Tehát most abszolút erről beszél, miközben hát azért újságíróként mindannyiunknak, akik megpróbáltak vele az utóbbi 10-15 évben interjút készíteni, vagy rávenni arra, hogy vegyen részt egy vitában, hát elég sok kikosarazást kaptunk.
0: Aztán mert ő azt gondolom, hogy lemond, vagy visszavonul egy kicsi, csak egy kicsi.
2: Hát dehogy nem, hát hogy ne, hát ő ezzel kezdte, hogy fölkínálta
0: a lemondását. De hogy igazán komolyan visszavonuljon. Tehát persze protokollál, azt hiszem, hogy
2: hát de nem hagyták, is. Hát hogy tehetné meg? Nem teheti meg, hogyha a párt ezt nem hagyja. Na de térjünk át szerintem Romániára, mert itt azért zajlik az élet a kormány körül. Gyakorlatilag hát nem csak május eleje óta, mióta megbukott a Borozsán kormány, hanem már korábban is meglehetősen nagy problémák voltak a kormány irányíthatósága körül Romániában, és hát miután ugye megbukott ez a kormány, megpróbálta az államfő ezt egy olyan kormányalakítóra bízni, az új kormány megalakítását, aki ilyen szakértői kormányt hozott volna létre, de hát ez nem jött össze, nem volt meg a politikai háttér hozzá, most egy újabb delikvens van soron, bár itt is vannak problémák, én nem is értem, hogy ezt a Vesteát, nem tudom, hogy jól ejtem-e, aki a Penelenek az alelnöke, hogy kérhette fel úgy kormányalakításra, hogy a saját pártjával, tehát a Penelevel egyáltalán nem egyeztetett. Tehát, hogyha ez nem szül rossz vért, vagy ezt nem látta előre, hogy ez rossz vért szül, akkor nem is tudom, hogy mi volt ezzel a célja, de biztos, hogy majd te elmondod.
0: Az egyik neves politikai elemző, román elemző azzal vont párhuzamot, ahogy a második világháború előtt és alatt a korabeli nem szélsőséges pártok, kereszténydemokraták, liberálisok, mindenféle fajta polgári keretbe beférő szervezetek marták egymást, miközben ilyen katonás léptekkel erősödött meg akkor is a szélső jobb, és hát tudjuk, hogy mi lett belőle, konkrétan politikai gyilkosságok is folyt a vér az utcán Bukarestben, kormányokat gyilkoltak halomra. Hát most Isten őriz, hogy ilyen szörnyűségek következnek, de tényleg az van, hogy a szélső jobb az erősödik látványosan, miközben a jobb és jobb közép pártok, és itt a liberális párt önmagát, a Mentsétek meg Romániát pártszövetség a liberálisokat, és egy kicsit önmagát is gyalulja, helyezkedik, próbál alkudozni, klánharcok vannak ezeken a liberális pártokon belül. Nikus Ordán azért jelöl ki ilyen kvázi marginális jelölteket, hogy hát, hogyha a liberális párt válságát a saját javára tudja fordítani. A szociáldemokrata párt gyötrődik, mint Kelet-Európa egyik legnagyobb pártja egyébként. Két nagy táborból áll, van egy valóban szociáldemokrata kisebbség a párton belül, és van egy szélső jobbra húzó ilyen populista szárnya a pártnak. amelyik nagyon szívesen kormányozna együtt az EU-ral, legalábbis mindent megtenne azért, hogy megállítsa azt a folyamatot, hogy a saját szociáldemokrata szavazói átvándoroljanak az EU-hoz. Szóval van egy ilyen végzetes haláltánc a román politikai életben, és ehhez hozzájárulnak, amiről keveset beszéltünk, hogy a Nemzeti Liberális Párton belül a korrupció ellenes harc szószólói között is azért bukkantak elő korrupciós ügyek, meg ilyen furcsa pártfinanszírozási ügyek, meg hát most már szlovákiai, meg szerbiai hallgatók számára nem annyira érdekes, de azért azt érdemes feleleveníteni, hogy a liberális párt, akinek a jelöltjét, illetve majd jelöltjeit esélyesnek tartották az államelnök választáson, a legfurcsább, frivolabb ilyen pártfinanszírozási ügyekbe keveredtek, és aztán így is bukták el az államelnök választást. Szóval ennek az egész hosszú folyamatnak a végét látjuk most, amiben az MDS, hát, hogy mondjam, volt egy olyan gesztus, amit nagyon sokan elismertek. Azt mondta Kelemen Hunor, hogy ők nem támogatnak egyetlen Nikus Ordán által megnevezett államelnököt sem, vagy nem kötnek koalíciós alkukat, addig, amíg a pártok a saját ügyeiket belül nem rendeznek, és nem asszisztálnak ahhoz, hogy a pártokon belüli klánharcokhoz az RMDS-t felhasználják. Majd egyezzenek meg, hogy ki a jelölt, és akkor azzal lehet tárgyalni, és ez egy elég konzisztens, igazolható álláspont, és rávilágít még egy dologra, hogy az LMDS a teljes NER botránnyal a háta mögött, meg az román kormányokon van való részvétel miatti sok buktájával együtt is, az egyetlen olyan romániai szervezet, aminek vannak szakpolitikusai, hogy Gajdics Ottót idézzük, tudják, hogy a román parlamentben hol a WC. Tehát, hogy így van némi tapasztalatuk, meg egyáltalán tudnak viselkedni egy ilyen koalíciós válságban, hogyha eltűnik ez a tudás, már pedig az RMDS most ezt kockáztatja, akkor nem csak az erdélyi magyar érdekképviselet marad teljesen mesztelen, mindenféle képviselet nélkül, meg mindenféle cselekvőképesség nélkül, hanem a román politikai életben, amelyik hajlamos így önlábon lőni magát, meg tényleg beáldozni mindent a klánharcokban, eltűnik egy olyan szervezet, amelyik azt mondja, hogy kösz, azért húzunk egy elvi határt. Úgyhogy hát itt tart most a válság. Én szerintem arra játszanak a liberálisok is, hogy hát Nikus Ordánnak és mindazoknak, akik hasznot akartak húzni ezekből a klánharcokból, kivonják a szelet a vitorlájából. Én már többször hallottam, hogy jaj, de jó volna még egy újabb bolozsák kormányt kinevezni, és tényleg, tehát én kinézem ebből a Karadzsálén érlelt román politikai életből, hogy júliusra visszatérünk oda, ahonnan májusban elindultunk, hogy szóval egyszerre nevetséges és tragikus a helyzet, és hát ebben a nevetgélő heherészó és egymás hátában készszúró helyzetben az LMDS az, amelyik legalább eltette a bicskát a zsebébe. Itt tartunk.
2: Pezzeg Szlovákiában nem tették el a bicskát. Most onnan jutott eszembe ez a párhuzam, ugye, hogy a kisebbségi pártok vajon ezt az örök dilemmájukat hogyan oldják meg, hogy akkor mindig ott kell lenni a zöld asztal mellett, és onnan lehet meghozni ezeket a döntéseket, és onnan lehet tulajdonképpen érdeket érvényesíteni, vagy hát tartsuk meg az ábrázatunkat, és ha kell, akkor ellenzékből harcoljunk a kisebbségi jogokért. Hát most Magyar Szövetség érdekes helyzetben van ilyen tekintetben, ugye még csak a parlamentbe se került be, és hát úgy néz ki, hogy most az ellenzékkel egyre szorosabbra fűzni a kapcsolatait, és azért aktuál, nem gondolom, ezt eddig is tárgyaltuk, viszont most Robert Ficónak megjelent egy videós üzenete, amiben elég sok minden érdekes dolgot mondott arról, hogy a magyar-szlovák viszony hogy lesz kampánytéma, meg a világszínvonalú kisebbségi jogokról beszélt Szlovákiában, de és itt visszacsatolnék az első témánkhoz, ugye arról is szó volt, vagy azt is mondta, hogy szerinte Orbán bukása után hát egy köpönyekforgatás történt, a köpönyekforgatónak nevezte a Magyar Szövetséget, hiszen rögtön a progresszív Szlovákia irányába tendáltak, mondjuk nem azt rótta föl nekik, hogy a Tisza irányába, de egy ilyen szlovákiai párhuzamot is vont. Mennyire helytálló szerinted ez a megállapítás, és hogy ez mennyire stratégia a Magyar Szövetség részéről, vagy inkább kényszerpálya?
1: Hát nem tegnap kezdődött ez, meg nem a választások után kezdődött ez a közeledés a Magyar Szövetség részéről a progresszív Szlovákia irányába. Ez ugye már nagyon-nagyon hosszú ideje téma, és folyamatosan Gubik Lászlót vádolják, a kőkonzervatív, Fideszben szocializálódott Gubik Lászlót azzal, hogy ellipsisíti a pártot, és átnavigálja a szuverenista oldalról a globalista liberálisoknak a markába vagy karmába. Hát azt már láthattuk tulajdonképpen ott több mint egy éve, vagy lassan egy éve, hogy igazából folynak valamiféle egyeztetések a progresszív Szlovákia és a Magyar Szövetség között. Hát a tavalyi gombaszögi nyári táborban volt egy beszélgetése a Napunknak, amit mi szerveztünk, ami Nőri Péter és Martin Dubéci vett részt, és ott ők megerősítették, hogy már informálisan hónapok óta beszélnek. Tehát, hogy ez nem egy újdonság. Az, hogy Robert Ficónak ez most esik le, az megint nem újdonság, mert neki szelektíven szoktak leesni dolgok, meg szelektíven szokott úgy kinyilatkoztatni dolgokat. Hát érdekes, amit mondasz egyébként, hogy ez tény és való, hogy a Fico felhozta ezt a köpenyekforgatósdit, és nem a Tiszával kapcsolatban, a Magyar Szövetség kapcsán, mert hogy az fájt volna talán igazán a Magyar Szövetségnek, hogyha ezt trója fel nekik, hogy milyen gyorsan ott hagyták Orbánt. És ebben mondjuk így van is igazság, meg nincs is, mert nem látszik az, hogy ők látványosan közelednének a Tiszához, vagy lenne valamiféle nagyon-nagyon intenzív egyeztetés a Magyar Szövetség és a magyar kormány között jelen pillanatban. Ki tudja, hogy mi zajlik a háttérben, de én nem úgy látom, hogy itt most ez valamiféle ilyen irányt venne. A másik dolog meg az, hogy ugye itt Robert Ficónak az a stratégiája, hogy megkérdőjelezze a Magyar Szövetség identitását, és hogy egy ilyen mondjuk így opportunista pártot varázsoljon belőle a közvélemény szemében, elsősorban ugye a szlovák közvélemény szemében. Ami meg azért érdekes, mert egyébként a szlovák közvéleményt úgy különösebben nem érdekli a Magyar Szövetség, vagy hogyha igen, és akár ellenzéki oldalon is, akkor általában negatív véleménnyel vannak róla. Tehát nincs kifejezetten bármilyen bázisa a Magyar Szövetségnek a szlovákság körében, és ebből viszont arra lehet következtetni, hogy Robert Fico alapjában véve itt nem a Magyar Szövetséget akarja támadni, hanem egész egyszerűen ilyen tudat alatti eszközöket használva kezdi el kipakolni a magyar kártyát az asztalra. Tehát tudja, hogy a Magyar Szövetséget a szlovákiai magyarokkal azonosítják, ebből gyakorlatilag villámgyorsan levezethető a Robert Fico választói között az is, hogy hát ezek a magyarok, ezek kifordulós kutyák, és hát ennyi-bennyi, nem egy szép dolog, miközben a Magyar Szövetség meg nincsen épp valami mondjuk így egyszerű helyzetben, mert ugye egyszerre próbál közeledni az ellenzéki pártokhoz, miközben jönnek a megyei választások, és előálltak a megyékben olyan helyzetek, ahol a Magyar Szövetség hát nem az ellenzéki oldalon fog harcba szállni, illetve bizonyos szempontból nyitva hagy bizonyos ajtókat. Tehát ők ugye kizárták a Smert és az SNS-t az együttműködésből, a választási együttműködésből, ami érthető meg a Republikát, ugye. De nem zárták ki, illetve az SNS sem, mert hogy ez túlságosan jelentéktelen, de hogy természetesen velük sem akarnak együttműködni. De a második legnagyobb koalíciós pártot, a Halaszt, azt nem zárták ki, mégpedig azért, mert hogy van aktív együttműködés a Magyar Szövetség és a Halasz között, például Nyitra megyében, ahol gyakorlatilag együtt kormányoznak, és itt az történik, hogy míg Gubik László elmegy egy ilyen konzervatív fórumra, ahol konzervatív ellenzéki pártoknak az elnökeivel, Igor Matovicssal, meg Majerszkivel, meg hasonló emberekkel ül és beszélget arról, hogy hogyan kellene valamiféle módon fellépni mondjuk Ficóék ellen, meg hogyan lehet megerősíteni a konzervatív politizálást Szlovákiában. Addig mondjuk a következő napon meg a Halasznak a vezetőségével tárgyal, egy delegációval, valamiféle választási, nem is azt mondom, hogy együttműködésről, hanem valamiféle közeledés ott is látszik. Tehát erre viszont jön a reakció a liberális ellenzék részéről, hogy lám-lám, hiába zárta ki a Smert meg a Republikát, azért a Halasszal, ami gyakorlatilag a Smerből szakadt ki annak idején, azzal még továbbra is ott haverkodnak, meg el vannak maguknak, és hát ez nem éppen a legjobb ómen, mert mi van akkor, hogyha tényleg ilyen az utolsó pillanatban fogják beleszúrni valamilyen lehetőség miatt, vagy valamilyen barter miatt az ellenzéki partnereket, hogyha úgy hozza a sors. Tehát nem egy egyszerű helyzet ez, és nem gondolom, hogy túlságosan jól kezeli ezt Gubik László, tehát itt azért fel lehetne kiróni, hogy én értem, hogy neki az a politikája, hogy mindenhol nyitva kell tartani az ajtót, de egyszerűen van az a helyzet, és a szlovákiai magyarság az annak köszönhette annak idején ezt a mitológiai megnevezést, hogy mindig a jó oldalon állnak, az úgynevezett jó oldalon állnak, hogy legalább el tudták dönteni a korábbi politikusok, a korábbi magyar politikusok, hogy melyik oldalon állnak, hogy mi az, amilyen irányba el akarnak indulni, és ők ezt kommunikálták is, és tényleg azt tették, amit mondtak. Tehát ugye egészen más volt a helyzet mondjuk 98-ban, amikor a Mecsér kormányt kellett leváltani, és az ő rémuralmát kellett valahogy megtörni. Teljesen egyértelmű volt, hogy a Magyar Szövetség, illetve az akkori MKP hova fog beállni. Teljesen egyértelmű volt az európai irányultság is, az, hogy az akkori MKP azt akarja, hogy Szlovákia az Európai Unió része legyen, és hogy csatlakozzunk oda. Hát az európai csatlakozásért felelős miniszterelnök helyettest a Dzurinda kormányban a magyar koalíció pártja adta annak idején. Tehát itt volt egy elköteleződés és egy nyilvánvaló hovatartozás, és hát ezt a politikai partnerek bizony számon kérhetik a Magyar Szövetségen most.
2: Megint nagyon elszaladt az idő, vagy elszaladt velünk a ló, úgyhogy nem jutott minden témára. Időnk pedig jól lett volna végre egy kimondottan pozitív hírrel, vagy egy kutatási eredménnyel zárni, úgyhogy csak nagyon röviden elmondom, ugye mindig arról beszélünk, hogy Romániában hogy erősödik a szélsőjobb, és hát az AUR, és hát ennek ellenére most egy olyan friss kutatás látott napvilágot, amiből az derül ki, hogy ennek ellenére a magyar ellenesség viszont csökkent. Hogy ez most hogyan lehetséges, ellentmondása egyáltalán, azt gondolom, hogy erre most már nem lesz időnk, hogy megbeszéljük, de szeretném, hogyha jövő héten ez is témánk volna. Kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmet, ez volt a Hatuma 210. adása, műsorunkat visszahallgathatják Spotify-on, YouTube-on és egyéb platformokon, kérjük, hogy iratkozzanak fel, és hát a Facebook oldalunkon is szóljanak hozzá a témákhoz. Egy hét múlva tehát újra találkozunk, addig is minden jót kívánok a viszonthallásra.

0: És ahol csak barátok és ellenségek vannak, ott nincsen demokrácia. Ugye ez egy nagyon fontos tanulság, hogy a nyelv átalakul a kölcsönös megértés teréből a barátok és ellenségek kizárólagos harcának a terepévé, akkor ott tulajdonképpen megszűnik az a szintje a demokráciának, ahol a közös valóság megteremtése lehet a cél.
1: Sík Domonkos filozófus, szociológus, az ELTE számítógépes társadalomtudomány kutatócsoportjának tagja lesz a Szabad Szó Műves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, hogy alakult át tanár időszaka alatt a parlamenti és a sajtóbeli közbeszéd. Rácz Vince vagyok. Várom Önöket szombaton a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.
2: Vajon kik, hol és hogyan alapították meg a csemadokot? Erre adta meg a választ Csicsai Alajos a Mérföldkövek ködben című könyvében, amelyről Laca Tihamérrel beszélgetett. Volt kollégánknak mesélte el a Dunatőkési vízimalom történetét is a cséfalvai házaspár. Mindenről a szalagtárban lesz szó, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallgathatnak meg itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
3: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: 1 euróért kap bérleti jogot a Képzőművészeti Egyetem a Micsurin épületre. Orosz ellenzéki aktivista gyilkosság ügyében nyomoz a lengyel rendőrség. A hőmérséklet 8 és 19 fok között alakul este. A mikrofonnál Mezőszállási Márk, jönnek a részletek. Hosszas vita után jóváhagyta a pozsonyi városi képviselőtestület, hogy a Micsurin telep főépületét 5 évre 1 eurójel képes bérleti díjért a Képzőművészeti Egyetem használatába adja. A városvezetés szerint ezzel megakadályozható az épület további romlása, amíg nem sikerül biztosítani a teljes felújításhoz szükséges forrásokat. Az egyetem kulturális és közösségi központot alakítana ki az épületben, valamint vállalja a műemléki értékek megőrzését. Az ellenzők ugyanakkor kifogásolták a bérlő kiválasztásának módját, és átláthatóbb nyilvános pályázatot követeltek. Több jogsértést is megállapított a közbeszerzési hivatal a Belügyminisztérium automatikus közlekedési ellenőrző rendszerének beszerzése során. A hatóság szerint a pályázat műszaki leírása hiányos és nem egységes volt, emellett az ajánlatok értékelési szempontjai sem voltak kellően világosak és objektívek. Kifogásolták azt is, hogy a tárca túl rövid idővel hosszabbította meg az ajánlattételi határidőt. A hivatal szerint a feltárt hiányosságok befolyásolhatták a közbeszerzés eredményét. Az ellenőrzést még a szerződés aláírása előtt indították el, a kezdeményező maga a belügyminiszter volt. Rendkívüli helyzetet hirdetett Eperjes városa és a szomszédos Ljubotyice község egy aktív földcsuszamlás miatt. Az érintett területet évek óta figyelik a szakemberek, a talajmozgás azonban továbbra is fennáll. A városvezetés szerint a helyzet egyelőre nem romlott drámaian, de az időjárási körülmények miatt a veszély hosszú távon növekedhet. Az önkormányzatok az elmúlt években több óvintézkedést vezettek be, most pedig állami és európai uniós forrásokat szeretnének bevonni a terület stabilizálására. A szükséges munkálatok költségeit jelenleg mintegy 15 millió euróra becsülik. Nagy-Britannia újabb jelentős katonai támogatást nyújt Ukrajnának. A több mint 750 millió font értékű csomag részeként 150 ezer drónt, rakétákat és a radarberendezéseket adnak át Kijevnek. A brit kormány szerint az ukrán gyártású drónok és a korszerű védelmi rendszerek segítenek megóvni a civileket az orosz támadásoktól. A támogatást egy korábban jóváhagyott több mint 2 milliárd fontos brit hitelprogramból finanszírozzák, amelynek fedezetét részben a befagyasztott orosz vagy gyomból származó bevételek adják. London márciusig már 120 ezer drónt szállított Ukrajnának. A lengyel hatóságok szerint további bűncselekményekhez is köthető lehet az a férfi, akit egy orosz állampolgár Szemjon Skrepecki meggyilkolásával gyanúsítanak. A putyiréns Kadirov politikus aktivistát hétfőn lőtték agyon a fehér orosz konzulátus közelében fekvő Bialapodlaszkában. A lengyel belügyminiszter közölte, az áldozat korábban többször kapott figyelmeztetést a veszélyekre, és a védelmet is felajánlották neki, amit azonban visszautasított. A nyomozók nem zárják ki, hogy a gyilkosság mögött orosz titkos szolgálati megrendelés állhat, de más lehetséges indítékot is vizsgálnak.
0: Időjárás.
1: Ma este derült vagy gyengén felhős idő várható, csak helyenként növekedhet meg átmenetileg a felhőzet. A hőmérséklet 8 és 19 fok közé csökken, a szél többnyire gyenge marad. Holnap túlnyomóan napos, nagyon meleg időre számíthatunk, délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Jelentős torlódás alakult ki Rózsahegy bejáratánál Gombás felől, az érintett útszakaszon a várakozási idő jelenleg eléri a 30 percet. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra.
2: Bár a tegnapi államfői kinevezésig vezető út nem volt zökkenőmentes, most már biztos, hogy a kormánykoalíció számára kényelmetlenné vált képviselők nagykövetként folytatják pályafutásukat. A brüsszeli békegalambreptetésről elhíresült Miroslav Radačovský Ciprusra kerül, míg a köznyelvben Szlajáda ügyként emlegetett klientelizmus gyanús botrányba belebukó miniszter Peter Kmec Rómába költözik. A koalíció egyébként törékeny parlamenti többsége így valamivel stabilabb lett, Szlovákia nemzetközi pozíciója azonban feltehetően tovább gyengült. A vonalban Jeszenszky Géza történész, Magyarország korábbi külügyminisztere. Nyílt titok, hogy mindkét esetben politikai kinevezésről van szó, ami önmagában még nem teljesen szokatlan a diplomácia világában, de hogyha figyelembe vesszük a körülményeket, vagyis azt, hogy egy korrupciós botrányba belebukott ex-miniszterről, illetve egy diplomáciai tapasztalatokkal nem rendelkező politikusról van szó, akkor mennyire járhat jól ezzel a két új nagykövettel Szlovákia?
3: Igen, hát jól mondja, hogy politikai kinevezett sok országban van, bár mondjuk Angliában ott nem szokás ez, vagy soha nincsen, de nem ezzel van a baj. Az a baj, hogyha nem hozzáértő, és valamiféle jutalom zsákmányként kapja meg. A rendszerváltozáskor 1990-ben én elég sok politikai kinevezettet küldtem pontos országokba, de hát az egy kommunista rendszerből, egy diktatúrából demokráciába való átmenet volt, és akiket én küldtem, azok kiválóak voltak, mondhatom, hogy jobbak voltak, mint egy közönséges átlagos diplomatát. Varga György volt Havel elnök személyes barátja, kiváló ismerője a cseh, és hát még a szlovák kultúrának is. Rómába Szörényi László, aki irodalomtörténész, és az olasz irodalmat, hát olasz kultúrát jobban ismeri, mint egy átlagosan művelt olasz. Szóval ezekkel nincs baj önmagában véve, de hát ebben a helyzetben, ahogy most is halljuk, és olvastam is tegnap, ezek nagyon lebecsüli egyáltalán a diplomácia fontosságát, és annak a két országnak a fontosságát, ahova ilyen nem kvalifikált embereket küldenek, hát nem csak a szlovák diplomácia tekintélyének, hanem kifejezetten a két oldalú viszonynak. Ráadásul mind a két országnak van jelentősége, egyáltalán minden országnak van jelentősége, ahova nagykövetet küldünk, de hát Olaszország azért mégiscsak Európa egyik nagyon komoly hatalma, hogy nem mondjam nagy hatalma, ráadásul a miniszterelnöke egy nagyon érdekes kísérletet folytat. Jobb oldalnak nevezik, de ő nagyon normálisan gondolkodik a legtöbb nemzetközi kérdésben, mondjuk Putyinnal kapcsolatban, Ukrajnával kapcsolatban, Ciprusnak pedig hát az egy kényes területen van, ráadásul török-görög vita tárgya állandóan, úgyhogy nem tudom, hogy Szlovákia, hogy tudja ezt elfogadni a szlovák társadalom, ha egyáltalán belegondol ebbe a helyzetbe.
2: Ahogy arra ön is rámutatott, a szakmai kvalitások ügye mellett a fogadó felek tekintélye is rendkívül fontos ebben az ügyben, és talán éppen ezért nem véletlen, hogy hónapokig húzódott a kinevezés folyamata, tekintve, hogy elég nagy felháborodást okozott a közvélemény szemében és a szakmai körökben is ez a két jelölés, és ha már magát a jelölést említettük, vagy a kinevezést, ez egy viszonylag bonyolult folyamat, legalábbis abból a szempontból, hogy ideális esetben a jelölt személyének meg kellene felelnie a kormányfő, a

0: vétójoga, de általában ugye a döntés nem az övé. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy ne olyan jelöljenek, aki világos, hogy nagyon sok szempontból nem alkalmas. Én amikor miniszter voltam, én egy esetre emlékszem, amikor volt egy jelöltem, én nem ismertem közelebbről, de úgy jónak tűnt, ezután külügyi bizottság meghallgatásán kiderült, hogy sok szempontból nem alkalmas, és akkor visszavontam, ebből nem szabad presztízs kérdést csinálni, na de hát, hogy szóhoz róla, Szlovákiában ez egy belpolitikai játszmának a része, tehát még egyszer mondom, hogy lebecsüli a külpolitika, lebecsüli a diplomácia szerepét. Hát egy kisebb országoknál ennek különös jelentősége van.
1: És bár a diplomáciai kérdések tekintetében az elmúlt napokban a nagykövet história állt a figyelem középpontjában, a fókusz talán ma átkerül a szlovák-magyar kapcsolatokra, hiszen a szlovák miniszterelnök Robert Fico és az új magyar kollégája, Magyar Péter ma találkozik először személyesen Brüsszelben, az uniós csúcs találkozón, és jól tudjuk, hogy a két politikus között a voksolást megelőző kampány idején, de a kormányváltás óta eltelt idő is történtek pengeváltások, főként kisebbségi ügyekben. Ennek fényében mit várhatunk ettől a mai egyeztetéstől?
0: Ez nem egy szabályos kétoldalú találkozás. Fontos esemény, szokták mondani, a margóján találkoznak. Kérdés az, hogy mennyi időt szánnak erre a találkozóra. Én nem a pontos napi rendet, hogy hol kell jelen lenniük plenáris üléseken. Feltételezem, nem csak a kávészünetben fognak leülni, lehet az egy közös egész, a többi. Fontos a személyes találkozás természetesen, de a kérdés mindig, hogy mi a szándék. Magyar részről teljesen egyértelmű, hogy minél jobb viszonyt akarunk ki, valamennyi szomszédunkkal, és külön kiemelten Szlovákiával, hát amely történelmi személyi szálak is fűznek bennünket, kapcsolatú nem a két nép közötti kapcsolat teszi nehézé, hanem hagyományosan a szlovákiai magyar kisebbség és a szlovákiai többség közötti viszony, a magyar közösségnek a helyzete. Most megint előtérbe kerülnek a teljes dekrétumok, illetve ennek alapján a földelkobzások. Ez lesz a téma, akár rövid ez a találkozó, akár egy szabályos kétoldalú találkozó. Mondjuk a hónap végén lesz a visegrádiaknak a miniszterelnöki találkozója, ezen biztos, hogy alaposabban tudnak beszélgetni hosszabb ideig, az sem egy kétoldalú hivatalos találkozó. Igazából véve azt látjuk, hogy Fico annyiban is hasonlít Orbánhoz, hogy mind a két politikus elvtelen. Ugye Fico magát baloldalinak definiálta, és azután hát minden szempontból a szélsőjobbhoz közel álló, vagy pedig külpolitikailag ugyanúgy orosz barát, az agresszor mellett tesz nyilatkozatokat, ellátogat Moszkvába, mint Orbán. Fico volt prominensen, látványosan magyar ellenes, mondjuk jó 20 évvel ezelőtt, soha nem volt hitele annak, hogy a magyar-szlovák viszony jobb lett attól, hogy két hasonló szőrűnek is mondható politikus miniszterelnök személyesen itt szép dolgokat mondott egymásnak és egymásról. Szókimondó politikára van szükség, és én azt látom, hogy Magyar Péter aztán igazán egy szókimondó ember, és az jó is, mert öntsünk tiszta vizet a pohárba, ugye szoktuk mondani, tehát öntsünk tiszta vizet a pohárba. Nem csak az a probléma, ahogy én látom, hogy talanul vesznek el földet, a gyökér. Szlovákiában ez egy tényesnek hit kérdés. Azt mondják, hogy a Benes dekrétumok az országnak az alapjait érintik. Hát nem. Szlovákiának az alapjait, a határait, 47-es békeszerződés szabja meg. Ennek semmi köze ahhoz, hogy 1945-ben és 48-ig eredően minden normális gondolkodás megsértve kollektív bűnösnek nyilvánították Csehszlovákia német és magyar lakosságát. Kik semmiféle bűnt nem követtek el. Egyébként azt szokták mondani, mármint így a nacionalista politikusok, mind a csehek, mind a szlovákok oldaláról, hogy ezek elárulták Csehszlovákiát. Tehát először is soha nem akartak Csehszlovákiához kerülni. Az első világháborút lezáró békeszerződés döntése volt. Ő nem nagyon bántak velük úgy, hogy megnyerjék az ország számára lojálisra tegyék őket. Ez különösen vonatkozik a magyarokra, mert az akkori 3 millió cseh azért egy tényező volt. Azután Csehszlovákiát nem a magyarok, sőt még csak nem is egyedül Hitler robbantotta föl, Hitler szerepe a kardinális, tehát formálisan Szlovákia élt azzal a ajánlattal, amit Hitler nyújtott neki a 39. március 14-én, és kivált Csehszlovákiából, és ezért tenni felelőssé az akkor ott 700-800 ezer magyar.

0: és ezeket megfosztottak minden tulajdonuktól, birtokuktól, jogaiktól, vagyonuktól, bankszámláktól, nyugdíjuktól. Szóval miniszterként is azt gondoltam, és ezt is képviseltem, hogy alapjában véve a Benedek dekrétumoknak a magyarokra vonatkozó részét, és hát a németekre vonatkozó részét, azok nem minket érint, az érintse Németországot. Tehát ezt kellene visszavonni, megszüntetni. Ahogy egyébként ugye voltak a diszkriminációs, a zsidó ellenes vétkedések, sajnos Magyarországon és a másik világháború időszakában, Szlovákiában úgy szintén, vagy még inkább. Tehát ezeket ma érthető módon ki sem vállalja. Tehát lehet vállalni ezt a kollektív büntetést. Úgyhogy ebben a kérdésben olyan egyértelműen igaza van a magyar félnek, és bárki a magyar miniszterelnök, a tisztességes és a magyar érdekeket képviseli, és nyugodtan képviselheti egy magyar miniszterelnök a Szlovákiában élő magyaroknak, kiállhat mellettük. Attól függ, hogy ez a viszony hogy fog alakulni, az attól függ, hogy mi a helyzet a Benes dekrétumokkal, mi a helyzet ezekkel a föld elkobzásokkal, amelyek történtek jelentős számban, és arról sem hallok, hogy ezeket visszaadták volna, kártérítés lett volna. Tehát egy olyan szlovák, nem csak hogy szlovák kormányra van szükség, hanem olyan szellemre, olyan közszellemre, ami belátja ezt, amit én most röviden próbáltam összefoglalni, hogy itt egy történelmi bűn volt, és elégtétel. Nem jóvátételt kívántunk mi magyarok is. Azok, akik kitelepítettek, azok már élnek vagy 80 éve Magyarországon is elfogadták. Tehát itt csak a mai rossz politika, a nacionalista, a magyar ügyből magyar kártyát kiátszó szlovák politika az, amelyel a mindenkori magyar kormánynak teljesen jogosan kifogása van.
1: És éppen a Benes ügy, valamint annak a lehetséges megoldási javaslatai okozzák a legnagyobb problémát a két fél, tehát Robert Fico és Magyar Péter között, mivel pont ebben a kérdésben érthető módon nincsenek egy hullámhosszon, míg Magyar Péter úgy véli, hogy a Fico kormány lépései, különösen a Benes ügy kapcsán kialakult egész helyzet, ellehetetleníti a jó kapcsolatok fenntartását, addig Robert Fico azzal érvel, hogy az új magyar miniszterelnök ilyen jellegű kommunikáció és cselekedetei bizonyulhatnak a jó szomszédi viszony kerékkötőjének, és ahogy ön is jelezte, a szlovák miniszterelnök maga is megjegyezte, hogy ha ez így megy tovább, akkor nem kell majd sok hozzá, hogy a szlovákiai, szlovák-magyar együttélés ismét napirendre kerüljön, különösen úgy, hogy jövő ősszel parlamenti választások lesznek Szlovákiában. Hogyan rendezhető ez a kényes ügy úgy, hogy a magyar kártya ne kerüljön ki újból a pakliból? Létezik egy ilyen megoldás?
0: A megoldás a jelenlegi szlovák kormány és személyesen Fico miniszterelnök kezében van. Tulajdonképpen pár éve, jó pár éve került elő újra ez, hogy elkopoznak földeket, arra hivatkozva, hogy hát hiba volt, hogy akkor nem hajtották végre. Hát ez már maga is ellentmond annak, amit én annyiszor hallottam miniszterként, azután ellenzéki képviselőként. Tehát a 90-es években az volt a szlovák válasz, mondjuk ennek a kérdések a felvetés, akkor, hogy ó, hát azok a dekrétumok, az már a múlt érvényes, az csak egy szimbólium, ez a mi létünknek egy fontos eleme, igazolja a állam létét, tehát azt már senki sem alkalmazza. Ezt még a hírhedten nacionalista és magyarellenes Mecsiár is mondogatta, jól emlékszem ezekre a szavaira, úgyhogy ehhez képest, hogy egy Mecsiárnál is rosszabb miniszterelnöke van ma Szlovákiának, az nem rajtunk múlott, és nem a szlovákiai magyarokon múlott. Én gondolom és remélem, hogy nincs olyan szlovákiai magyar, aki bízik Ficóban, vagy bízik azokban a pártokban és politikusokban, akik támogatják Ficónak ezt a magyar ellenes és erkölcstelen, mert alapember egy erkölcstelen dolog. Hát térjük vissza arra, hogy a jogbiztonság egy alapvető, egy polgári államban. Elkobozták minden alap nélkül magyar embereknek a tulajdonát, és egy jó részüket kitelepítették. Hát ez igazságtalanság volt, ez nem lehet kétségbe vonni, és hogyha valaki az egykori igazságtalanságot most újra tetézi, mert azt mondja, hogy tulajdonképpen azzal semmi baj nincsen, az a baj, hogy nem hajtották végre, hogy még maradtak ott magyarok, akiknek a tulajdonlapján maradt az ő nevük, hogy a magyar, hogy a szlovák állam lett volna. Hát ha jól látom, akkor valami ilyen a szlovák érvelés. Hát egy háborús büntetnek arra hivatkozva folyik ez, úgyhogy nem tehet más, mint egy magyar miniszterelnök, hogy ez ellen szót emelt. Magyar Péter nem Szlovákiával és nem a szlovákokkal nem akar jó viszonyban lenni, hanem egy olyan szlovák vezetéssel nem tud jó viszonyban lenni, amely ezt a politikát folytatja.
1: Ezek szerint borítékolható, hogyha a helyzetben nem áll be gyökeres változás, akkor a szlovák-magyar kapcsolatok romlása is terítékre kerülhet?
0: Mint mondtam, a szlovák-magyar kapcsolatok azok valójában nem szabad, hogy csak egy párt, egy kormány, egy adott kormánytól függjenek. Két történelmileg együtt élő, több mint ezer év együtt élő népről van szó. Vannak történelmükben kölcsönös viták, panaszok, ezek egy része eltúlzott, másrészt a történelmietlen számon kérni ma az, hogy volt feudalizmus és volt ami deres törvény. A mai Európában, látjuk a második világháború után, gyakorlatilag megszűntek a történelemre hivatkozó ellentétek, és megvalósult a népeknek a megbékélése. A franciák és a németek 500 éves ellentét háború után milyen jó viszonyban vannak, de akár északon, hát a svédek és a norvégok között nem volt mindig olyan harmonikus viszony, Norvégia, Svédország alá volt rendelve a napoleoni háborúk után. Szóval a két ország, két nép közötti viszony kell, hogy jó legyen, és itt azt kell meglátni, és azt jó lenne, hogyha minél több szlovák is látná, hogy Fico az, aki élezi ezt a viszonyt, és azok, akik kitalálták ezeket a földelkomzásokat, és akik ma is azt mondják, hogy helyes volt az, ami 45-ben történt. Hát ezt nem lehet helyesnek mondani. Magyarországon ma nincs olyan erő, nincs olyan politikus, aki azt mondaná, hogy helyes volt a második világháború alatti politika, vagy különösen mondjuk a zsidó törvények, nem beszélve a deportálásról, ami csak egy német pártkormány alatt történt meg. Tehát a történelem nem kerülhető meg, és nem Magyarország piszkálja ezt elő, hanem sajnos a jelenlegi szlovák vezetés. Inkább az volt a jellemző, hogy jegelte Fico addig, amiképpen az volt az érdeke, hogy Orbánnal hasonlóan gondolkozva akár európai politikán belül fönnmaradjon a kettőjük közötti jó viszony. De akkor is folytak ezek. Ez a különbség, hogy Orbán ezekről hallgatott. Ezeket nem vette elő, nem panaszolta fel, ezzel tulajdonképpen hát teljes mértékben engedett Fico magyar ellenes és jogtalan és erkölcstelen politikájának.
1: Az uniós állam és kormányfők ma kezdődő egyeztetésén találkozik először személyesen a szlovák kormányfő Robert Fico és új partnere Magyarországról, Magyar Péter. Azt, hogy a két politikus közelmúltban lezajlott pengeváltásai után mit várhatunk ettől a küszöbön álló egyeztetéstől, Jeszenszky Géza történésszel, Magyarország korábbi külügyminiszterével latolgattuk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Szívesen, örömmel és máskor is.
1: A választási veresége után is Brüsszelbe vezetett a volt magyar miniszterelnök Orbán Viktor első külföldi útja, ahol a Patrióták Európáért párt család vezetőivel egyeztetett. A találkozóra tegnap az Európai Tanács ma kezdődő csúcs találkozója előtt került sor, így a volt és a jelenlegi magyar miniszterelnök mondhatni egymást váltja a belga fővárosban. A vonalban Peszteric Kalas Vivien, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetője. Maga az időzítés puszta véletlen, vagy érdemes összefüggést keresni a Patrióták egyeztetésének, illetve az Európai Tanács találkozójának időpontja között?
2: Mindenképp érdemes összefüggést keresni, már csak azért is, mert ez nem példanélkül is, sőt inkább azt mondanám, hogy valamennyi Európai Tanácsülés előtt a pártcsaládok tagja, illetve a pártcsaládokhoz tartozó pártok vezetői összegyűlnek, egyeztetnek. Ez nem csak a Patrióták esetében történt így egyébként a tegnap, illetve történik a mai napon, hanem például az Európai Néppárt is így tesz. Ezeknek az egyeztetéseknek a legfőbb célja az, hogy összehangolják azt az álláspontot, amit majd képvisel az adott állam vagy kormányfő, vagy állam vagy kormányfők, attól függően, hogy melyik pártcsalád mennyi vezetőt tud adni. Tehát összehangolják azt az álláspontot a különböző ügyekben, amit majd képviselni fognak az Európai Tanácsülésen. Tehát ez egy szokványos találkozó volt. Itt, ami miatt nagyobb hangsúlyt kapott, az a volt magyar miniszterelnök jelenléte is hosszú idő után először jelen meg ugye a nyilvánosság előtt.
1: És 16 év után nem miniszterelnökként érkezett a belga fővárosba Orbán Viktor, ez szintén szokatlan volt azon túl, amit már említett, de mit mutat a tegnapi nap tapasztalata, mennyire sikerült a választás óta eltelt időben magáévá tennie a volt kormányfőnek az ellenzéki szerepkört?
2: Ez egy nagyon jó és nagyon nehéz kérdés. Amit lehet látni, hogy a prioritásokat tekintve, főleg itt most ugye elsősorban az európai prioritások kerültek előtérbe, nem változott a volt magyar miniszterelnök álláspontja, ugyanazokat az elveket képviseli. Nyilván ellenzéki szerepből sokkal kevesebb lehetősége van befolyást gyakorolni arra, hogy hogyan is menjenek majd az Európai Unióban a folyamatok, milyen döntéseket fogadjanak el, de látunk akár migráció területén, akár Ukrajna támogatásával kapcsolatban egy folytonosságot. Ha itt megnézzük azt, hogy reagált akár a sajtótájékoztatón értelemszerűen a választási vereségre, akkor azért azt lehet látni, hogy az okait is keresi, ugye meg is nevezett egyet, itt a gazdasági helyzetet emelte ki, ami közrejátszhatott a választási eredményben. Tehát azt lehet mondani, hogy szót elfogadta ezt az ellenzéki szerepet, de ugyanazokat a célokat próbálja elérni európai szintéren is.
1: És saját bevallása szerint a célok teljesítésében a patrióták másik miniszterelnökére, a cseh Andrej Babisra számít. Andrej Babisról azonban a hatalomba való újbóli visszatérése óta köztudott, hogy uniós szintéren jóval visszafogottabb politikát folytatott, mint a volt magyar kollégája Orbán Viktor. Ennek fényében mennyire válthatja be a cseh miniszterelnök Orbán Viktor hozzáfűzött reményeit?
2: Teljes mértékben úgy gondolom, hogy nem, már csak azért is, ahogy ön is említette, hogy különböző ügyekben az egy más álláspontot képviselt Babis, enyhébb, megengedőbb, együttműködőbb hangot ütött meg az uniós vezetőkkel, illetve más tagállamok vezetőivel is. Nem véletlenül egyébként, hogy Orbán Viktor egy témát emelt ki, ez az energia ára kérdése volt, amiben azt mondta, hogy Babis a patrióták közös érdekét fogja képviselni, minden másról nem nyilatkozott, tehát ezt azt mondta, hogy a cseh kormány főre bízza, úgyhogy itt azért az óvatosság, én úgy gondolom, hogy érthető, és talán ezekre is vezethető vissza leginkább. És ahogy még egy aspektust megnézzük itt a kérdésre válaszolva, hogy ami egy újdonság, ha most egy Európai Tanácsülés előtti egyeztetéseket megnézzük, hogy hosszú idő után megint lesz V4-es egyeztetés, itt értelemszerűen már az új magyar miniszterelnök vesz részt, de azért emeltem ki, mert az utóbbi években megromlott a V4 országain vezetőinek közötti viszony, nem tartottak ilyen egyeztetést a csúcs találkozó előtt, ami pedig egyébként, hogyha egy több évre visszamenőnek visszatekintünk, akkor azért ez egy rendszeres egyeztetés volt a csúcs találkozók előtt, ez elmaradt, úgyhogy ez is inkább azt mutatja, hogy lesznek olyan témák, amikben a Babis által képviselt álláspont nem feltétlenül egyezik meg teljesen azzal, amit Orbán Viktor képviselne.
1: A magyar választások utáni, mondhatni limbo időszakban, amikor még Orbán Viktor volt a hivatalban lévő miniszterelnök, de a megválasztott kormányfő már Magyar Péter volt, zajlott egy informális uniós egyeztetés, amin a magyar kormány nem képviseltette magát akkor, viszont Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák miniszterelnöknek akkor készült egy elhíresült fotója, mely szerint várták a negyedik muskétást Magyar Péter személyében, és ahogy ön is jelezte, hosszú idő után bekerült a programpontba egy V4-es egyeztetés. Ez arra mutat, vagy azt jelzi, hogy a jövőben hangosabb lehet a V4 Európai Uniós szintéren, és ez a sokak szerint tetszhalott állapotnak nevezett helyzet, ami az utóbbi években kialakult, ebből kimozdulhatnak a visegrádi négyek?
2: Az biztosan elmondható, hogy megvan a valamennyi kormányfőben most a nyitottság arra, hogy felénezték ezt az együttműködést. Ugye itt Magyarországon is lesz a közeljövőben egy V4-es találkozó. Igen, európai téren is az várható, hogy erősebb lesz a hangjuk ezeknek az országoknak, hiszen sokkal több területen tudják majd összehangolni az álláspontjukat. Ugye kérdés az, hogy ez mennyire fog sikerülni, hiszen többféle pártcsaládból érkeznek, de a szándék az abszolút megvan. Azért ez a négy ország semmiképpen sem lehet állítani, hogy mindent el tud érni majd az Európai Unióban, amit szeretne, de valóban sokkal nagyobb hangsúllyal és súllyal tud majd jelen lenni a döntéshozatalban, akár egy-egy európai tanácsülésen, akár egy szimpla tanácsülésen, ami a jogalkotás tekint még fontosabb is egyébként, mint az állam és kormányfők találkozója.
1: És ha már a küszöbön álló változásokat említettük, akkor arra is érdemes kitérnünk, hogy az utóbbi években mondhatni egyfajta tradícióvá vált, hogy az Európai Tanács ülésein Magyarország volt a bota küllők között, és az új magyar kormány ígéretet tett, hogy ezt a hagyományt kormányt nem kívánják majd tovább vinni, de hogyan alakíthatja át ez az ígéret, illetve az, hogyha teljesül, az Európai Tanács működésének dinamikáját?
2: Valóban a mai ülés sokkal nyugodtabb csúcstalálkozónak ígérkezik, mint ami az elmúlt hónapokban volt. Két témát, szakpolitikát emelnék ki, amiben rögtön meg tud mutatkozni, hogy Magyarország változtat az eddigi álláspontján, és egy együttműködő, pragmatikusabb álláspontot fog képviselni. Az egyik Ukrajna ügye, ugye azt lehetett megfigyelni a korábbi időszakban, hogy rendre csak 26 tagország fogadta el azt a következtetést, nyilatkozatot, ami Ukrajna támogatását foglalta magában. Ilyen módon szeretnék a jövőben támogatni az ukránokat, és általában egy elvi kiállás volt mellette. Most az várható, hogy ebben is változás lesz, és immáron 27 tagország fogja támogatni. Illetve a másik a migráció témája, amivel kapcsolatban egyébként nagyon sok érdemi döntéshozat arra nem kell, és nem is lehet számítani, de a migrációs paktum múlt heti hatályba lépése biztos, hogy szóba fog kerülni. Ugyan a magyar kormány, ha az elveket nézzük, akkor nagyon nem képvisel más álláspontot, mint a választás előtt Orbán Viktor vezette kormány, hiszen továbbra is azt mondja, hogy illegális bevándorlókra nincsen szükség, viszont egy sokkal megengedőbb, együttműködőbb kommunikációt jelenített már meg Magyar Péter, és azt lehet várni, hogy ez az Európai Tanács ülésen is megmutatkozik. Tehát azt lehet mondani, hogy ha általában nézzük, akkor az Európai Unió megint fel tudja azt mutatni, hogy egy-egy döntése mögött 27 tagország egy hangú egyetértéssel, ami a világpolitikában megerősíti az Európai Unió szerepét, hiszen azt látják majd, vagy láthatják majd a külső partnerek, hogy egységet képvisel megint az Unió, és nem széttöredezett.
1: Két olyan fontos szempontot is kiemelt ugyan magyar szemszögből, ami uniós szintéren is komoly következményekkel bír majd, így feltehetően nem árt, hogyha picit közelebbről is megvizsgáljuk ezeket, és ahogy jelezte, a magyar álláspontban tapasztalható elmozdulás révén Ukrajna ügyében történt előrelépés, hiszen megnyílhattak a csatlakozási tárgyalások Kijevvel és egyébként Moldovával is. Ukrajna ügye pedig ennek fényében ezúttal is terítékre kerül majd, de egészen pontosan milyen kérdésekre kívánnak koncentrálni ezúttal az uniós állam és kormányfők?
2: Változás a tekintetben nem várható az elmúlt hónapokhoz képest. Annyi különbség lesz, hogy itt inkább csak jóvá hagyják egyrészt azt, hogy elkezdődtek a csatlakozási tárgyalások, ugye ön is említette, megnyitották az első csatlakozási fejezetet, tehát nem vitázni fognak arról, hogy szükség van erre, vagy sem, hanem csak nyugtázzák ezt az állam és kormányfők. A másik pedig Ukrajna támogatásának kérdése. Anyagilag, katonailag továbbra is elkötelezett az Európai Unió, hogy támogassa Ukrajnát. Ebben nagy valószínűséggel már a magyar kormány is partner lesz. Részben ehhez kapcsolódik az, hogy az oroszokkal szembeni szankciókat tovább bővítenék. Június elején mutatta az Európai Bizottság a 21. szankciós csomagra vonatkozó javaslatát. Ez is szóba fogja, úgy gondolom, mindenképp kerülni ebben a két napban, és itt is az várható, hogy a magyar kormány egy a korábbinál jóval együttműködőbb és megengedőbb és elfogadóbb lesz.
1: És ahogy jelezte, Ukrajna ügye mellett a migrációs paktumra irányult a legtöbb figyelem a közelmúltban, és ezen a téren nem várt különösebb elmozdulást, de érdemes megjegyezni, hogy az Európai Parlament éppen tegnap, tehát közvetlenül a tanács ülésének kezdete előtt hagyta jóvá az új visszaküldési szabályokat, amikre most formálisan a tanácsnak áldását kellene adnia. Ezen a fronton minden a papírforma szerint megy majd, vagy azért lehetnek érdekes vélekedések az állam és kormányfők részéről a kérdés kapcsán?
2: A visszaküldések rendszerét, illetve annak a hatékonyságát tekintve nem. Ez volt az egyik olyan pontja a paktumnak és általában a migrációs politikának, ahol viszont nagy egyetértés volt tagországok között, hiszen mindegyik itt ugye azokról az emberekről beszélünk, akik jogszerűen illegálisan tartózkodnak az Európai Unió területén, ki kell őket toloncolni. Csak ez nem mindig annyira egyszerű, és általában az okozza a problémát, hogy nincs hova visszatoloncolni, kitoloncolni ezeket a személyeket. Azzal kapcsolatban eddig is mindenki egyetértett a tagországok közül, hogy ezen változtatni kell, és ezt segítheti majd a visszatérési központ, illetve a központok létrehozása, amit ugye az Európai Parlament elfogadott. Az Európai Parlamenten belül egyébként már nagyobb a megosztottság ebben a kérdésben, és itt is azt lehetett látni, hogy az Európai Néppárt és a Patrióták Európáért frakció együtt szavazott, közösen támogatta ezt, mi mondjuk a zöldek vagy a szociáldemokraták ellenezték ezt a megoldást, de a tagországok között én úgy gondolom, hogy sem most a csúcstalálkozón, sem amikor majd hivatalosan a tanács jóvá hagyja a döntést, jogszabályt, akkor érdemi vita és ellentét nem várható.
1: És míg az eddig említett kérdések kapcsán nem várhatunk feltehetően komoly vitákat vagy ellentéteket, a tanács ülésein általában a gazdasági kérdések, illetve az anyagiakkal kapcsolatos ügyek azok, amik komoly pengeváltásokat szoktak eredményezni, most pedig szó lesz a versenyképességről, illetve az Európai Unió több éves 2028 és 2034 közötti időszakra szóló költségvetéséről is. Mennyire lesz nehéz kompromisszumot teremteni ezen kérdések kapcsán?
2: Ez az egyik olyan terület ezen a csúcs találkozón és a jövőben is, aminél viszont komoly vitákat lehet látni, és úgy gondolom, hogy ezért egy hosszadalmas folyamatnak nézünk most elébe. Több éves költségvetésen kapcsolatban érdemi döntést nem várhatunk a mai csúcs találkozón, tehát ez az első lépés lesz az irányba, hogy majd valamilyen egyességre jussanak az állam és kormányfők. Itt azt kell látni, hogy az Európai Bizottság tette egy javaslatot jóval magasabb költségvetésre, mint ami a mostani 7 éves költségvetés, és a ciprusi elnökség az asztalra tette egy ilyen tárgyalási alapot, amiben valamennyivel 2% ponttal csökkentette azt a teljes összeget, amire a bizottság tett javaslatot, de azért mégis egy magasabb, nagyobb költségvetésről beszélhetünk most, és igazából a ciprusi elnökség javaslata, hiszen konkrét számok is vannak már, lesz a valódi kiinduló pontja a tagállamok közötti vitáknak, és itt nem csak a tagállamok között, hanem az uniós intézmények között is számos törésvonalat lehet felfedezni. Hagyományosan vannak olyan országok, akik a szigorúbb költségvetési politika hívei, akár Ausztria, Hollandia, vagy éppen Németország, ők sokalják ezt a költségvetést, főleg úgy, hogy nem szeretnének ők többet befizetni az uniós közös költségvetésbe, tehát mondjuk a saját források bővítését, ha meg tudja oldani az Európai Unió, nekik az egy elfogadhatóbb javaslat, de többet semmiképpen sem fizetnének be. Szembe velük ott van az Európai Parlament, aki kevesli ezt az összeget, tehát ő még többet szánna közös költségvetésbe.
1: Peszterics Kalas Vivient, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetőjével beszélgettünk az Európai Tanács ma kezdődő ülése kapcsán. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen én is.

0: az ellenzék támadja, a koalíció bizakodik a bizalmi szavazás előtt. Irán és az USA történelmi megállapodásról beszél. Az Egyesült Államok felülvizsgálja európai katonai jelenlétét, Izrael megszakítja a kapcsolatot az uniós külpolitikai vezetővel. Este 8 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Napzárta. Mezőszállási márka.
0: Kedves hallgatóink, önök adászáró műsorunkat hallgatják június 18-án csütörtökön. Jönnek a részletek. Az ellenzéki szabadság és szolidaritás szerint a kormány iránti bizalmi szavazásról szóló rendkívüli parlamenti ülés egy bohózat. A liberális párt emlékeztetett, hogy a kabinetnek már tavaly bizalmi szavazást kellett volna kérnie, amikor a magas államadóság miatt ez a kötelezettsége keletkezett. Kis Balázs összefoglalója.
2: A szabadság és szolidaritás szerint a bizalmi szavazást már 2025-ben le kellett volna folytatni, most pedig a parlamentnek a gazdasági helyzetről és a növekedést támogató intézkedésekről kellene rendkívüli ülést tartania.
3: To, čo by pomohlo ľuďom a Slovensku, by bola mimoriadna schôdza o ekonomike.
2: Ami valóban segítene az embereknek és Szlovákiának, az egy rendkívüli ülés lenne a gazdaságról, a gazdasági intézkedésekről, mert a befektetők távoznak, az emberek elveszítik a munkájukat, csökken az életszínvonal és az emberek pénztárcájában egyre kevesebb pénz marad, jelentette ki Branislav Gröling, az SAS elnöke. Marián Viszkupics, a párt képviselője azt is hangsúlyozta, hogy a mai ülésnek már tavaly novemberben meg kellett volna történnie, és ma már a növekedést támogató intézkedésekről kellett volna tárgyalni. Nem arról a nevetséges 10 intézkedésből álló csomagról, hanem valódi gazdaságélénkítő lépésekről, kommentálta Marián Viszkupics. Az SAS ezzel kapcsolatban a gazdaság javítását célzó intézkedések elfogadását sürgette. A párt emlékeztetett, hogy saját konkrét gazdasági újraindítási tervvel rendelkezik, erről tegnap tárgyaltak a munkáltatói szövetségekkel.
0: Ján Masgut, a Smer parlamenti képviselője ismét elutasította, hogy nyilatkozzon felesége cégének, a IEM Communicationnek a pártól kapott megbízásairól. Egy újságíró kérdésére azt mondta, ugyanúgy nem beszéli meg feleségével a cég ügyeit, ahogy otthon a parlamenti munkájáról sem tárgyal. A képviselő tréfálkozva reagált a kérdésekre. A IEM Communication tavaly 480 000 eurót kapott a Smertől, az elmúlt 7 évben pedig összesen több mint 3,5 millió euró folyt a céghez. Kritikusok szerint a párt ezen a vállalkozáson keresztül finanszírozza kampányait úgy, hogy a pénzek pontos felhasználása nem látható át a nyilvánosság számára. Szlovákia nehezen tudná megvédeni energiaellátását egy háborús vagy hibrid támadás esetén, állítja a Greenpeace Szlovákia legfrissebb elemzése. A szervezet szerint az ukrajnai tapasztalatok azt mutatják, hogy a néhány nagy erőműre épülő rendszer jóval sérülékenyebb, mint a sok kisebb, decentralizált energiaforrásból álló hálózat. Az elemzés rámutat, Ukrajna az orosz invázió kezdete óta energiarendszerének mintegy kétharmadát elveszítette, a legnagyobb károkat pedig a nagy erőművek és a villamos energiahálózat kulcselemei szenvedték el. A Greenpeace szerint Szlovákia továbbra is erősen központosított energiatermelésre támaszkodik, ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kellene kapniuk a helyi megújuló energiaforrásoknak, az akkumulátoros tárolásnak és az energiafüggetlenséget növelő beruházásoknak. Több jogsértést is megállapított a közbeszerzési hivatal a belügyminisztérium automatikus közlekedési ellenőrző rendszerének beszerzése során. A hatóság szerint a pályázat műszaki leírása hiányos és nem egységes volt, emellett az ajánlatok értékelései szempontjából sem voltak kellően világosak és objektívak. Kifogásolták azt is, hogy a társa túl rövid idővel hosszabbította meg az ajánlattételi határidőt. A hivatal szerint a feltárt hiányosságok befolyásolhatták a közbeszerzés eredményét. Az ellenőrzést még a szerződés aláírása előtt indították el. A kezdeményező maga a belügyminisztérium volt. Rendkívüli helyzetet hirdetett Eperjes városa és a szomszédos Ljubotice község egy aktív földcsuszamlás miatt. Az érintett területet évek óta figyelik a szakemberek, a talajmozgás azonban továbbra is fennáll. A városvezetés szerint a helyzet egyelőre nem romlott drámaian, de az időjárási körülmények miatt a veszély hosszú távon növekedhet. Az önkormányzatok az elmúlt években több óvintézkedést vezettek be, most pedig állami és európai uniós forrásokat szeretnének bevonni a terület stabilizálására. A szükséges munkálatok költségeit jelenleg mintegy 15 millió euróra becsülik. Hosszas vita után jóvá hagyta a pozsonyi városi képviselőtestület, hogy a Micsurin telep főépületét 5 évre 1 euró jelképes bérleti díjért a Képzőművészeti Egyetem használatába adja. A városvezetés szerint ezzel megakadályozható az épület további romlása, amíg nem sikerül biztosítani a teljes felújításhoz szükséges forrásokat. Az egyetem kulturális és közösségi központot alakítanak ki az épületben, valamint vállalja a műemléki értékek megőrzését. Az ellenzők ugyanakkor kifogásolták a bérlő kiválasztásának módját és átláthatóbb, nyilvános pályázatot követeltek. Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök, először látogatott Brüsszelbe azóta, hogy a Fidesz vereséget szenvedett az áprilisi választásokon. Az egykori kormányfő visszautasította azt az állítást, hogy a kudarcban szerepet játszott volna a párt Oroszországhoz fűződő politikája. Orbán szerint a választáson nem orosz barát vagy orosz ellenes pártok indultak, hanem magyar érdekeket képviselő politikai erők. Az ellenzéki politikus a családját érintő korrupciós kérdésekre és az egészségügy helyzetére kitérően válaszolt. Brüsszelben a Patrióták Európáért politikai szövetség rendezvényén vett részt. Botrányt kavart Csehországban, hogy egy állami nukleáris vegyi és biológiai védelmi intézet évek óta kínai katonai szakértőket fogadott képzésekre. A Gyennyéken szerint a pekingi katonai akadémia munkatársai radioaktív és mérgező anyagok kezeléséről tanultak egy Prága melletti kutatóközpontban. Az intézet igazgatója azzal védekezett, hogy nem adtak át titkos információkat, a program pedig bevételt hozott a cseh kutatásnak. A cseh belügyminiszter ugyanakkor biztonsági kockázatnak nevezte az ügyet és bejelentette az igazgató leváltását. A cseh hírszerzés régóta figyelmeztet arra, hogy Kína tudományos és ipari kémkedést folytat Európában. Pete Hegseth, amerikai védelmi miniszter bejelentette, hogy a Pentagon a következő 6 hónapban átfogó vizsgálatot indít az Egyesült Államok európai katonai jelenlétéről. A cél, hogy Európa nagyobb felelősséget vállaljon saját védelméért, miközben Washington felméri katonai bázisainak és erőinek jövőjét a kontinensen. Hegseth bírálta azokat a szövetséges országokat is, amelyek szerinte korlátozták az amerikai erők mozgását a közelmúltbeli közel-keleti konfliktus idején. Az amerikai miniszter arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok NATO hozzájárulása attól is függhet, mennyire teljesítik a tagállamok a vállalt védelmi kiadási célokat. Masoud Pezeshkian iráni elnök történelmének nevezte az Egyesült Államokkal kötött új megállapodást, amely megnyithatja az utat egy átfogó békeszerződés előtt. Donald Trump amerikai elnöke közben élesen bírálta a megállapodás ellenzőit, és azt hangsúlyozta, hogy az egyesség hozzájárulhat az olajárak csökkenéséhez és a piacok megnyugvásához. A dokumentum értelmében a felek a következő 60 napban tárgyalnak a végleges megállapodásról. Az első egyeztetésekre Svájcban kerül sor pakisztáni és katari közvetítéssel. A bejelentés után jelentősen csökkent a hormuzi szoros lezárásával kapcsolatos aggodalom is. Donald Trump bejelentése szerint az Apple és az Intel megállapodott arról, hogy közösen fejlesztenek és gyártanak félvezető csippeket az Egyesült Államokban. A hírre az Intel részvényei jelentősen erősödtek a tőzsdén. Az amerikai elnök hangsúlyozta, a Washington célja a chipgyártás visszatelepítése az országba, csökkentve a külföldi, különösen tajvani gyártóktól való függéseket. Az Intel az elmúlt években elveszítette vezető szerepét a mesterséges intelligencia csipjeinek piacán, de az amerikai kormány jelentős támogatással igyekszik újra megerősíteni a vállalat pozícióját. Izrael megszakít minden hivatalos kapcsolatot Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselővel, jelentette be Gideon Szár izraeli külügyminiszter. A döntés hátterében azok a sajtóértesülések állnak, amelyek szerint Kallas mexikói látogatása során Izrael palesztinokkal szembeni politikáját a dél-afrikai apartheid rendszerhez hasonlította. Szár szerint ez súlyos és igazságtalan vád Izraellel szemben, ezért addig nem hajlandó kapcsolatot tartani az uniós diplomatával, amíg nem vonja vissza kijelentését. Kaya Kallas visszautasította a konfliktus elmérgesítését és hangsúlyozta, hogy az Európai Unió továbbra is a párbeszédre és a konstruktív kapcsolatok fenntartására törekszik Izraellel. A lengyel hatóságok szerint további bűncselekményekhez is köthető lehet az a férfi, akit egy orosz állampolgár Szemjon Skrepecki meggyilkolásával gyanúsítanak. A Putyin és Kadirov kritikus aktivistát hétfőn lőtték agyon a fehér orosz konzulátus közelében fekvő Bialapodlaszkában. A lengyel belügyminiszter közölte, hogy az áldozat korábban többször kapott figyelmeztetést a veszélyekre, és védelmet is felajánlottak neki, amit azonban visszautasított. A nyomozók nem zárják ki, hogy a gyilkosság mögött orosz titkosszolgálati megrendelése állhat, de más lehetőség indítékát is vizsgálják.
1: Sport. Zsigárdi László. Labdarúgó világbajnokság 2026.
4: A nagy esélyes portugál labdarúgó válogatott nem kis meglepetésre csak egy-egyes döntetlent játszott Kongóval a tengeren túli VB K csoportjának nyitó mérkőzésén. Ugyanebben a négyesben Kolumbia 3-1-re verte Üzbegisztánt, amely története első VB meccsét játszott a Mexikóvárosban. Az előző két Európa-bajnokságon ezüstérmes angol válogatott 4-2-re legyőzte a legutóbbi két világbajnokságon ezüst és bronzérmes horvát csapatot az L csoport rangadóján. A kvartett második találkozóján Gána-Panama 1-0. Ma kora reggel véget ért a csoportkör első fordulója. 24 meccsen 75 gól esett. Ez több mint 3 gólos átlagot jelent. 9 találkozón született döntetlen, egy játékos Lionel Messi triplázott, 7 pedig duplázott. 3 öngól és 3 kiállítás volt az első körben. Egyelőre nagyon megy a Bayern München sztárjainak a világbajnokságon. Tegnap Harry Kane 2 gólt vágott a horvátoknak, hajnalban Luis Diaz vezette győzelemre Kolumbiát, korábban Jamal Musiala lőtt pazar gólt Curaçaónak, de Michael Olise is 2 gólpasszt adott a francia válogatottban Szenegál ellen. A nagykárolyi születésű Kovács István vezeti a labdarúgó világbajnokságok történetének 1000. mérkőzését, a vasárnap reggel 6 órakor kezdődő Japán-Tunézia találkozót. A 41 éves romániai bíró 2 éve az Európa Liga, tavaly pedig a Bajnokok Ligája döntőjét dirigálta. A 8. játéknapon 4 mérkőzéssel elkezdődik a csoportkör második fordulója. Pár perc múlva 18 órától játsszák a Csehország Dél-Afrika meccset, 21 órától lesz a Svájc-Bosznia találkozó. Éjfélkor indul útjára a labda a Kanada-Katar, hajnali 3-kor pedig a Mexikó-Dél-Korea összecsapáson. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. Marozsán Fábián a 8. döntőben búcsúzott a hallei füvespályás tenisztornán. Mindössze 66 perc alatt 6-2-6-4-re kikapott az 5. helyen kiemelt amerikai Taylor Fritz-től. A Stollár Fanni Asia Muhammad magyar-amerikai kettős 6-2-3-6-10-8-ra legyőzte a Jessica Pegula Coco Gauff amerikai duót a berlini teniszviadal női páros versenyének negyed döntőjében. Lechner Hanga nyerte a franciaországi bronz kategóriás atlétikai versenyen a női rúdugrást. Sikerének értékét növeli, hogy többek között a hazaiak fedett pályás világbajnokát Marie-Julie Bonnat is sikerült legyőznie.
1: Időjárás.
0: Ma este derült vagy gyengén felhős idő várható, csak helyenként növekedhet meg átmenetileg a felhőzet. A hőmérséklet hajnalra 8 és 19 fok közé csökken, a szél többnyire gyenge marad. Holnap túlnyomóan napos, nagyon meleg időre számíthatunk, délután 30 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A hegyvidéken azonban elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Kedves hallgatóink, ennyi fért adászáró műsorunkba. Kollégáim, Kis Balázs és Zsapka Levente hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Mezőszállási Márk volt. A viszonthallásra.